0: 5 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Az Európa Rádió híreit hallják, köszöntöm hallgatóinkat, Lénárt Vanda vagyok. Az OTP Bank NRT több más piaci szereplővel közösen csütörtökön ismét alkotmányjogi panaszt terjesztett elő az Alkotmánybíróságon a lakossági kamatstop rendelet, illetve annak meghosszabbításai miatt, közölte a bank a Budapest Értéktőzsde honlapján. Az OTP közleménye szerint ezen legújabb alkotmányjogi panasz lényegében a 2021-ben bevezetett lakossági kamatstop rendelet ismételten 30-áig meghosszabbító veszélyhelyzeti kormányrendeletet támadja, amelyet a kormány 2025. november 26-án fogadott el. A kérelmezők azt kérik az Alkotmánybíróságtól, hogy állapítsa meg a lakossági kamatstop rendelet rendelkezéseinek, illetve ismételt meghosszabbításainak alaptörvénybe ütközését. Legutóbb tavaly szeptemberben fordultak hasonló kéréssel a testülethez. Mint írják, a Covid veszélyhelyzetet követően a kamatstop rendeletet a kormány annak ellenére hosszabbította meg többször is, hogy a járvány miatti veszélyhelyzet már nem állt fenn. A Bankszövetség véleménye szerint a kamatstop gazdasági, jogi és etikai szempontból is aggályos intézkedés, közölte a szervezet. Idén több mint 89 ezer tanuló felvételizett középfokú nevelési oktatási intézménybe, 9. évfolyamra 76.198-an, 6 évfolyamos gimnáziumba 80.071-en, 8 évfolyamos gimnáziumba 5.272-en tájékoztatott az oktatási hivatal. Azok számára, akik az általános felvételi eljárásban nem jutottak be egyik középfokú iskolába sem, vagy olyan tanulmányi területre nyertek felvételt, ahol mégsem kívánják megkezdeni a tanulmányaikat, számukra május 11-én rendkívüli felvételi eljárás kezdődik. Az Oktatási Hivatal honlapján már elérhető a középfokú intézmények által meghirdetett üres férőhelyek közti tájékozódást biztosító keresőprogram. A rendkívüli felvételi eljárásban érintett tanulók, köztük a 9. évfolyamra az általános felvételi eljárás eredményeként felvételt nem nyert 1346 diák, az általános eljárásban résztvevők 1,77%-a a rendkívüli felvételire közvetlenül a középfokú iskolákban jelentkezhetnek, közölte az Oktatási Hivatal. Május 20-áig kell beadni az SZIA bevallást, amit eddig 1.700.000-en tettek meg, hívta fel a figyelmet a Nemzeti Adó és Vámhivatal hangsúlyozva, hogy az ESZJ a rendszerben online néhány perc beadni a bevallást, és ha valaki mégis elakadna, sok segítség áll rendelkezésére a kitöltéshez. A bevallási tervezetek az ESZIA-ban ügyfélkapu plusz vagy DÁP regisztrációval érhetők el. A felületen május 5-éig már 1.900.000-en megtekintették, 1.100.000-en pedig véglegesítették, közülük 717.000-en módosítás nélkül elfogadták a NAV által kiajánlott tervezetet, írja a közlemény. Az adóhivatal kiemelte, sokaknak semmit nem kell hozzátenniük a tervezethez, mert az tartalmaz mindent, elég, ha csak átfutják és nyilatkoznak az 1+1%-ról. A vallási közösség vagy a Nemzeti Tehetségprogram számára szóló korábban már elfogadott nyilatkozat eltérő rendelkezésig vagy visszavonásig érvényes marad, a civil kedvezményezettek támogatásáról azonban minden évben újra kell nyilatkozni, emlékeztetett a NAV. Az adóhivatal 1819-es ingyenes infóvonalán vagy az ügyfélszolgálatokon is kérhető segítség a bevallással kapcsolatban, és minden információ megtalálható a NAV honlapján az SZIA bevallás 2025 csempén is, írja a közlemény. Áprilisban 134 földmozgást regisztrált a Kárpát-medencében a Hunrendföld Fizikai és Űrtudományi Kutató Intézet Kövesligeti Radószeizmológiai Obszervatóriuma. Az intézmény a Facebook oldalán azt írta, áprilisban 25 természetes eredetű földrengést és 109 bányarobbantást regisztráltak a Kárpát-Pannon régióban. A hónap során a lakosság által is észlelt földmozgás történt. Április 16-án 1 óra 30 perckor egy 2,5-ös magnitudójú földrengés volt Magyarország és Horvátország határán, a Somogy vármegyei Bolhó közelében.
0: Az időjárásról.
1: Szombaton napos idő várható gomoly felhő képződéssel, a Nyugat-Dunántúlon kisebb számban a középső és északkeleti országrészben alakulhatnak ki záporok, zivatarok, az északi északnyugati szél időnként megélénkül zivatarok környezetében megerősödik, a legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 21 és 24 fok között várható.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Indul a kitekintő itt az Európa Rádióban. A mikrofonnál, ahogy már ilyenkor megszokhatták, a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallják. Hogyan élhet harmóniában a nagyvad és az erdő? Mi is az a természetközeli erdőgazdálkodás és az ökológiai vadgazdálkodás? Ezekre a kérdésekre ad majd választ mai vendégem, dr. Csépányi Péter, a Pilisi Parkerdő ZRT erdőgazdálkodási és természetvédelmi vezérigazgató helyettese.
2: Kritikus időszak, amíg a csemeték magassága mondjuk ilyen 2 méter alatt van, hiszen a vad körülbelül eddig éri el a csúcshajtást, az a legproblematikusabb, hogyha egy fejlődő csemetének a csúcshajtása van folyamatosan lerágva, mert akkor nem tud magasságot fejleszteni, magasságot nyerni, és előbb-utóbb megáll a fejlődésben, és vagy egy rosszabb minőségű, rosszabb ágszerkezetű fa alakul ki belőle, vagy pedig minőségi értelemben lesz egy gyengébb minőségű fa. Tehát nekünk arra kell koncentrálni, hogy az élőhelye az erdőműveléssel a vadnak megfelelő legyen, és ezt a kettőt kell összehozni. Részint egy alkalmazkodás az erdőgazdálkodás, az erdőművelés részéről, részint alkalmazkodás a vadgazdálkodás részéről, ahol az elsőrangú szempont az erdei ökoszisztéma működőképessége. Ezt hogy tudjuk biztosítani? Részint ugye olyan vadapasztási terveket készítünk, amelyek figyelembe veszik, hogy a vadhatás milyen trendet követ. Hogyha minden évben bizonyos pontokon megnézzük, hogy milyen csemeték fordulnak elő, ezek mennyire rágottak, akkor előbb-utóbb képet tudunk alkotni arról, hogy a éppen aktuális mennyiségű vad, amit kilőttünk, az megfelelő, vagy emelni kell ezt a mennyiséget. Láthatjuk, hogy majd, ha emeljük a vadkilövési mennyiséget, ez a vadhatás előbb-utóbb csökkenni fog, és elérhet egy olyan szintre, ami már az erdő tűrőképességének megfelel, és az erdő zavartalanul tud működni. Ezért nagyon-nagyon fontos a vadászok szerepe. Tehát egy jól vadászó vadász nagyon sokat tud tenni a jövő erdeiért, a jövő erdeinek minőségéért, a jövő erdeinek működőképességéért. Tehát azért nagyon fontos, hogy a vadásztársadalmat meggyőzzük arról, hogy más út is van a vadgazdálkodásban, és ez az út nem rosszabb, mint a hagyományos út.
1: Remélem ismét sikerült felkelteni érdeklődésüket, tartsanak velem és az Európa Rádióval ebben az órában is. Számítok a figyelmükre.
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: A vadfajok az ökoszisztéma szerves részét képezik. Ezért fontos dr. Csépányi Péter, a Pilisi Parkerdő ZRT erdőgazdálkodási és természetvédelmi vezérigazgató helyettese szerint, hogy a vadvilág és az erdő kezelése egymással szoros összhangban, ökológiai alapon történjen. A növényevő vadfajok hatással vannak környezetükre, azonban a fák rügyeinek termésének elfogyasztásával és téli kirekhántásával jelentős kárt is okozhatnak az erdőállományokban. Mivel a ZRT által kezelt területeken magas a védettségi arány, továbbá nagy hangsúlyt kap az erdők közjóléti szerepe, így a társaság a nagy vágás területeket kerülő, a kerítés nélküli felújításokat, valamint a folyamatos erdőborítást lehetővé tévő erdőgazdálkodási módszereket alkalmaz. Hogyan lehet harmóniában élni az erdőben maguknak, a fáknak és a vadaknak? Mert ugye a konfliktus az valahol ott kezdődik, hogy a nagyvadfajoknak szükségük van élelemre, előszeretettel rágcsálják a cserjéket, a csemetéket, ami gondot okozhat. De hát van egy harmónia is, amikor harmonikusan tudnak együtt élni, ez hogyan valósítható meg?
2: Ez figyelembe kell vennünk azt is, hogy egy nagy kiterjedésű őserdő állapotokat tükröző természeti környezetben ez mondjuk a civilizációk előtt hogy valósult meg. Ugye alapvetően abban az időszakban az ember relatíve kis hatással bírt ezekre a mai értelemben vadászható állatfajok populációira. Természetesen az ember is vadászott, de az erdők és a különböző vadfajoknak az egyensúlyát részben a nagy ragadozók, részben a különböző természeti jelenségek szabták meg. Most az elmúlt évezredek, évszázadok során ez a természeti környezet nagyban megváltozott, az ember által átalakított területek aránya megnőtt, csak gondoljunk arra, hogy a települések, utak területe mekkora nagyságrendű az országban, és az erdők természetes vegetáció aránya rendkívül visszaszorult. Ugye körülbelül 22%-nyi erdősültségről beszélhetünk, miközben a többi terület, mezőgazdaság, település, stb., ami nem a vadnak az eredeti élőhelye, bár ugye elközött azért a mezőgazdasági területek azért jelentős élőhelyként tudnak viselkedni. De ez az átalakulás, ezt a fajta együttműködést, az egyensúlyt olyan értelemben borította fel, hogy a nagy ragadozóknak, amelyeknek nagy zavartalan területekre van szükségük, ezek eltűntek részben, hogy az ember is írtotta őket. A középkorban a farkas medvének a visszaszorítása alapvetően ugye ilyen módon történt meg, és eltűnt az a szabályozó szerep, amit egyébként ugye ezek a fajok betöltötték, és a jelenlegi viszonyok között, ami ugye mondhatjuk azt, hogy durván egy 100-150 éve térségünket uralja, alapvetően a vadászat az az egyedüli eszköz, amivel ezek a vadfajok szaporodása, ezeknek a populációja korlátozható.
1: Magyarán itt bocsánat, hogy a szavába vágok, a gímszarvasról, dámszarvasról, őzről, muflonról és a vaddisznóról van szó.
2: Alapvetően igen. Ők a legkonfliktusosabbak ebből a szempontból, hogy az erdő és a vad viszonyát megítéljük. És visszatérve az eredeti gondolathoz, ugye van egy olyan uralkodó nézet, vagy hát szokták mondani, hogy ha túl sok vad lesz majd, akkor a táplálék hiány ezt majd helyre teszi. Tehát az a probléma, hogy ha már odáig eljutunk, akkor addigra az erdő minősége, az erdő, mint ökoszisztéma nagyon súlyos károkat szenved. Lehet, hogy egy avatatlan szemlélőnek még erdő az erdő, de az a fajta vadhatás, amit egy túlzott vadállomány tud az erdőre gyakorolni, az alapvető változásokat okoz az erdő életében. Eltűnnek lényeges cserje és elegy fafajok, amelyek nagyon fontosak. Megszűnik az erdőben az önfelújulás, csak csemetével lehet az erdőt felújítani, ki kell keríteni területeket, és ez nagyon hátrányosan befolyásolhatja az erdők minőségét, az erdei ökoszisztéma működőképességét. Ami egyébként egyre inkább felértékelődik, különösen ugye a klímaváltozás következtében egyre inkább oda kell figyelnünk, hogy ezek az erdők mennyire képesek ezekhez a változásokhoz alkalmazkodni, és olyan erdei ökoszisztémákra van szükségünk, amelyek stabilak, tele vannak az itteni termőhelynek, klímának megfelelő őshonos faj és cserjefajokkal, és ez a fajta átrendeződés, ez az alkalmazkodás, ez az erdőkre jellemző, rugalmas, alkalmazkodó képességgel végbe mehet. Viszont ez egy olyan nagyságú vadállományra, mondjuk úgy, hogy vadsűrűségre van szükség, ami nagyon közelít ahhoz az ős állapothoz, amiről korábban beszéltem, tehát amikor még egyensúlyban volt a természet és a benne élő vadállomány. Nagyon fontos azt rögzíteni, hogy az erdőnek természetesen része a vad, a vadállomány, de ugyanakkor az érdekei nem előzhetik meg az erdő érdekeit. Ez nagyon rossz lenne egyébként, hisz a vadállomány alapvető életfeltételet az a jó minőségű erdő biztosítja, hogyha ez az erdei ökoszisztéma minőségi értelemben leromlik, stabilitása csökken, ki lesz téve különböző természeti katasztrófáknak, ez nagyon nagy mértékben vissza fog hatni a vadállományra, hiszen az ő élőhelye fog jelentősen megváltozni, pusztulni, és ez középhosszú távon visszahat magának a vadfajoknak az élet lehetőségeire, minőségére is. Szóval ezt kell felismernünk, és amit mi szeretnénk megvalósítani, az az, hogy egy ökológiai alapokra helyezzük a vadgazdálkodásnak a működését. különböző indikátorokat fogunk a jövőben a vadállomány szabályozás alapvető keretei közé beintegrálni, ilyen például a vadhatás monitoring, a csemeték rágottsági indexe. Ez azt jelenti, hogy a vadász területen a Pilisi parkerdő által kezelt erdőben egy monitoring hálózatot hozunk létre. Ebben két alappont hálózat lesz, egy első rendű monitoring pont hálózat, amiben kerítetlen és kerített terület párokat fogunk vizsgálni. Tehát ez azt jelenti, hogy 12 méterszer 12 méteres bekerített terület, mellette pedig egy ugyanilyen nagyságú terület kijelölve, és ezen figyeljük, hogy a kerített területen a vadhatástól mentesen, ott, ahová nem tud bemenni ezekből a vadfajokból egyetlen példány sem, ott milyen növényzet fejlődik, milyen fafajok, milyen cserjék, csemetéi jelennek meg, milyen sűrűségben, arányokban, és ehhez viszonyítjuk a kerítetlen területen megjelent fa és cserjefajokat, és ezek egyet számait. És természetesen figyeljük, hogy ezekből mennyi, milyen mértékben rágott a kerítetlen területen. Ezen felül a másodrendű vadhatás monitoring pont hálózat pedig egy transzekt vonalat jelent, egy ilyen 25 méteres vonalon megszámoljuk azokat a csemetéket, amelyek közelebb vannak ehhez a vonalhoz, mint amilyen a saját magasságuk, és ebből a matematikai megközelítésből kijön, kiszámolható, hogy az adott területre, adott fafajból hány darab, milyen magas, mennyire rágott csemete jellemző, és azt szeretnénk összhangba hozni, megfigyelni, értékelni, hogy ezek a trendek hogy változnak a vad állomány szabályozással összhangban. És ennek az eredménye az lesz, hogy be tudjuk szabályozni a vadállomány sűrűségét, a vadállomány nagyságát egy olyan szintre, amit az erdei ökoszisztéma működéséhez megfelelően alkalmazkodik. Tehát mit értünk ez alatt? Előfordulna az összes olyan fafaj, cserjefaj, ami a kerítetlen területen is jelen van. Ugyanakkor természetesen egyértelmű, hogy a kerítetlen terület nem szolgálhat abszolút célként, hiszen a vadállomány okozta hatás, az szükséges az erdőben, csak ennek a hatásnak nem szabad túllépni egy bizonyos értéket. Tehát a vadállomány a táplálkozásával, a mozgásával az erdőnek a működéséhez hozzájárul, hiszen bizonyos fafajokat jobban preferál, mondjuk a szarvas vagy az őz, és jobban megrág, ez elősegítheti olyan fafajoknak a előtérbe jutását, amelyeket kevésbé kedvel, és ennek az egész nagy összefüggésnek van értelme, ezt a természetben az evolúció során így alakult ki. Tehát mi azt szeretnénk a működésünk, a vadállomány szabályozási működésünk alapjává tenni, hogy valójában a természet működését szeretnénk lemodellezni, és azt ilyen viszonyok között lehetővé tenni, hogy olyan vad sűrűség álljon be a vadászterületen, ami egyébként a természetes viszonyokra nagyon jellemző. Hogy ezt mennyire tudjuk ezt az állapotot megközelíteni, ez a jövő kérdése, de mindent meg fogunk próbálni, hiszen ez egy alapvető érdekünk.
1: Jelen pillanatban nagyobb a vadállomány, mint amit mondjuk az erdő elbír viselni?
2: Hát ugye ez alapvetően a különböző statisztikákból, illetve a vadászati szakértőknek is a különböző szakcikkeiben megjelenő értékelésből kiderül, és a saját tapasztalatunk is az, hogy általában jellemző az, hogy a vadállomány nagyobb, mint amennyit az erdő tűrőképessége elviselne, tehát nekünk fontos, hogy ennek az érdekében lépéseket tegyünk. Nem véletlen, hogy sok esetben az erdőfelújítások védelmébe kerítéseket kell építeni. Természetesen az ország különböző erdőterületein más és más viszonyok jellemzőek. Vannak, ahol a helyzet kedvezőbb, van, ahol a helyzet azért durvább. Viszont a vadhatás monitoring kivételével nincs hozzá igazán jó segítség, hogy hogyan lehet ezt a szabályozást valójában jól lebonyolítani. Tehát kell ehhez valami konkrét mérce, egy olyan segítség, amivel azt tudjuk mondani, hogy igen, ez a hatás, ez megfelelő. Eddig ugye a vadállomány szabályozásnak az alapvető mottója az az volt, hogy vadállomány becstést kell végezni. Sokszor ez a becstés az erdőben található fedettség, látási viszonyok miatt nagyon nehézkes. Ugye sok esetben az erdőkben nappal rengeteg ember mozog, a vadállomány zavart, éjszaka aktív inkább nappal beálló helyeken, sűrűségekben, védett helyeken tartózkodik. Tehát nagyon nehéz megítélni, hogy valójában mennyi vad van az adott területen. És hát ebből kiindulva, amit egy becslés jelent, ebből nagyon nehéz a valós mértékét a vadállománynak megsatszolni, és ezen a becslésen alapuló kilövést megtervezni szintén nagyon nehéz, és hogyha itt nem megfelelő a kilövésnek a mértéke, akkor ez hosszú éveken keresztül a vadállomány akkumulációjához, felhalmozódásához vezetett, és ennek az eredménye pedig az, hogy a mezőgazdasági kultúrákra, de az erdőre is fokozott vadnyomás nehezedik.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatódik a beszélgetés dr. Csépányi Péterrel, a Pilisi Park Erdő ZRT erdőgazdálkodási és természetvédelmi vezérigazgató helyettesével. Előtte azonban még kollégáim hozzák a legfrissebb híreket itt az Európa Rádióban. Maradjanak velünk továbbra is!

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Lénárt Mandától hallják. Megalakul szombaton az új országgyűlés, amely várhatóan megválasztja az új miniszterelnököt, az áprilisi parlamenti választáson nyertes Tisza párt elnökét, Magyar Pétert. Az alakuló ülés tervezett napirendjét szerdán tették közzé az országgyűlés honlapján. A napirendi javaslat szerint az alakuló ülést 10 órakor nyitja meg Sólyog Tamás köztársasági elnök, aki a himnusz elhangzása után köszönti a megjelenteket, majd felkéri a legidősebb országgyűlési képviselőt, hogy korelnökként vezesse az ülést. A ház meghallgatja Sasvári Róbert, a Nemzeti Választási Bizottság elnöke, és Nagy Attila, a Nemzeti Választási Iroda elnökének beszámolóját az április 12-i országgyűlési választásról. Az áprilisi választáson a Tisza párt 141, a Fidesz-KDNP 52, a Mi Hazánk pedig 6 képviselői helyet szerzett a 199 fős parlamentben. A szünetben megtartott mandátumvizsgálatot és a mandátumigazolást követően az országgyűlési képviselők esküt tesznek, ezzel megalakul az új országgyűlés, és megszűnik a 2022-ben létrejött kormány megbizatása. Magyar Péter miniszterelnökké választása után a Kossuth téren díszszemle és ünnepélyes zászló felvonás lesz, majd az új kormányfő köszönti az egybegyűlteket. A Nemzeti Választási Bizottság csütörtökön elfogadta az országgyűlési képviselők választásának adatairól szóló közleményét. A bizottság törvényben előírt kötelezettsége a választás eredményének közzététele, a közleményt a jogszabály szerint a Magyar Közlönyben kell nyilvánosságra hozni. Az április 12-i választást követően a jogorvoslatok május 1-én zárultak le. Az országos listán mandátumot szerzett képviselők és nemzetiségi szószólók megbízó leveleit hétfőn adták át az országházban. A Nemzeti Választási Bizottság a csütörtöki ülésén elfogadta a választás eredményéről szóló közleményét, amely a hivatalos jegyzőkönyvi adatok szerint tartalmazza az alapvető névjegyzéki adatokat, az egyéni választókerületi és listán szavazás részletes adatait, továbbá a megválasztott országgyűlési képviselők névsorát, írja a Nemzeti Választási Bizottság. A múlt héten országos szinten stagnált a koronavírus örökítő anyagának átlagkoncentrációja a szennyvízben, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ a honlapján. A tájékoztató szerint az év 18. hetében 20 településen stagnálást mértek. Enyhe emelkedést tapasztaltak Budapest délpesti szennyvíztisztító telepének ellátási területén és Szegeden. Az örökítő anyag koncentrációja valamennyi mintában az alacsony tartományban volt a 18. naptári héten. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közlése szerint a szennyvízminták alapján a koronavírus fertőzések számának emelkedése nem várható. Arról is írtak, hogy az influenza A vírusának örökítő anyag koncentrációja országos átlagban stagnál, a 18. naptári héten Kecskeméten volt kimutatási határ felett a mennyisége. A szennyvíz eredmények szerint a fertőzés számok emelkedése nem várható a következő időszakban. A folytatásban is van esély több hullámban esőre, ezt írta a Hungaromet ZRT agrometeorológiai elemzésében. Összességében a jövő hét közepéig nagy területen várható 10 mm-t meghaladó eső, de a záporos jelleg miatt nagy területi különbségek lehetnek. Az oszály akár jelentősen is mérséklődhet. A hőmérséklet hétfőre 24-29 fokig emelkedik, de a jövő hét keddi hidegfront jelentős lehűlést hoz. A talaj állapota az oszályos augusztusokat idézi, a felső 30 cm-es réteg rendkívül száraz, a talaj felszín poros. A 30-60 cm közötti réteg is kritikusan száraz állapotban van az Alföldön és a Mezőföldön, ahol a mélyebb rétegek eleve fel sem töltődtek a tél folyamán, de a Dunántúlon és északon is sokat veszítettek nedvességtartalmukból az elmúlt két hét során. A gyümölcsök többször és sokfelé szenvedtek komoly fagykárokat áprilisban és május első hajnalán is. Nagy károk keletkeztek, a Dunatisza közepén nagy területen teljesen lefagyott a szőlő, de sokfelé sérült a kajszi, az őszi barack, a szilva, a cseresznye, a megy és a dió. Az akác szintén sokfelé lefagyott, írja Hungaromet ZRT.
0: Az időjárásról.
1: Szombaton napos idő, várható gomoly felhő képződéssel, a Nyugat-Dunántúlon kisebb számban a középső és északkeleti országrészben alakulhatnak ki záporok, zivatarok, az északi északnyugati szél időnként megélénkül zivatarok környezetében megerősödik, a legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 21 és 24 fok között várható.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, ez továbbra is a Kitekintő, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Balázs Alexandra, és ahogy megígértem, folytatom a beszélgetést dr. Csépányi Péterrel, a Pilisi Parkerdő ZRT erdőgazdálkodási és természetvédelmi vezérigazgató helyettesével, a természetközeli erdőgazdálkodásról és az ökológiai vadgazdálkodásról. Egyet nem értek laikusként. Régen sem etették az erdőben az állatokat, tehát nem adtak neki külön takarmányt. Most valahogy az utóbbi években azt látom, hogy télen takarmányozzák az erdőkben az állatokat. Hát igen, ugyanakkor önök meg azzal küzdenek, hogy a nagy vadállomány kárt tesz a facsemetékben, nem tud megújulni, mert ugye mindent lerágnak, de egyébként ezt lehet látni a kiskertekben is, hogy az őzeket visszatartani nagyon erős kerítéssel lehet, mert mindenhova bemennek, és a rózsabokortól kezdve minden tövig rágnak.
2: Igen, azért itt két különböző dologot kell talán ehhez az egészhez hozzátenni. Egyrészt az, hogy mi a saját gyakorlatunkban ezt a vattakarmányozást a minimálisra szorítjuk, gyakorlatilag vattakarmányozást nem végzünk szabad területeken, tehát azt gondoljuk, az a véleményünk, hogy az erdő tűrőképességének megfelelő vadállomány takarmányozása fölösleges. Ugyanakkor azt is figyelembe kell venni, és itt jön a képbe az erdőgazdálkodás és a vadgazdálkodás harmonizációja, hogy a Pilisi Parkerdőnél törekszünk arra, hogy az erdőállományokban egyre inkább teret nyerjen a folyamatos erdőborítás biztosító erdőkezelés, tehát ezzel ott az örök erdő erdőművelési rendszert értem, ahol vegyes korú, tehát több korú erdők alakulnak ki, változatos fafaj összetételű erdők alakulnak ki. Itt nincsenek ezeken a területeken nagy területű véghasználatok. Ugye ezeknél a véghasználatoknál alakul az ki, hogy a környező szálerdőkben, ahol kevés újírat található, a vadállomány a levágott területeken fejlődő újulatra, csemetékre jár éjszaka táplálkozni. Ugyanakkor az erdő terület nagy részén az idősebb, középkorú állományok alatt pedig nagyon kevés táplálékot talál. Az örök erdő gazdálkodás során nem alakítunk ki vágásterületeket, mindenütt van idősebb fa, középkorú fa, fiatal csemete, tehát az egész erdőállományban folyamatosan van a vad számára elérhető táplálék. Tehát ez a fajta erdőgazdálkodás abban is segít, hogy a vad élőhelye erdőművelési szempontból legyen megfelelőbb, több táplálékot biztosít ez a fajta erdő, több helyen mindenütt rendelkezésre áll az újulat. Ugyanakkor azt is figyelembe kell venni, hogy itt a csemeték az árnyalás alatt lassabban fejlődnek, mint hogyha nincs fölöttük idősebb fa, tehát több ideig ki vannak téve a vadrágásának. Azt mondhatjuk, hogy ez a kritikus időszak, amíg a csemeték magassága mondjuk ilyen 2 méter alatt van, hiszen a vad körülbelül eddig éri el a csúcshajtást. Az a legproblematikusabb, hogyha egy fejlődő csemetének a csúcshajtása van folyamatosan lerágva, mert akkor nem tud magasságot fejleszteni, magasságot nyerni, és előbb-utóbb megáll a fejlődésben, és vagy egy rosszabb minőségű, rosszabb ágszerkezetű fa alakul ki belőle, vagy pedig minőségi értelemben lesz egy gyengébb minőségű fa. Vagy pedig akár el is pusztulhat, hogyha a rágás annyira folyamatos, hosszú távon nem tud megnövekedni, és el fog pusztulni. Tehát nekünk arra kell koncentrálni, hogy az élőhelye az erdőműveléssel a vadnak szintén megfelelő legyen, és ezt a kettőt kell összehozni. Részint egy alkalmazkodás az erdőgazdálkodás, az erdőművelés részéről, részint alkalmazkodás a vadgazdálkodás részéről, ahol az elsőrangú szempont az erdei ökoszisztéma működőképessége. Ezt hogy tudjuk biztosítani? Részint ugye olyan vadapasztási terveket készítünk, amelyek figyelembe veszik, hogy a vadhatás milyen trendet követ. Hogyha minden évben bizonyos pontokon megnézzük, hogy milyen csemeték fordulnak elő, ezek mennyire rágottak, akkor előbb-utóbb képet tudunk alkotni arról, hogy a éppen aktuális mennyiségű vad, amit kilőttünk, az megfelelő, vagy emelni kell ezt a mennyiséget. Láthatjuk, hogy majd, ha emeljük a vadkilövési mennyiséget, ez a vadhatás előbb-utóbb csökkenni fog, és elérhet egy olyan szintre, ami már az erdő tűrőképességének megfelel, és az erdő zavartalanul tud működni. Ezért nagyon-nagyon fontos a vadászok szerepe. Tehát egy jól vadászó vadász nagyon sokat tud tenni a jövő erdeiért, a jövő erdeinek minőségéért, a jövő erdeinek működőképességéért. Tehát azért nagyon fontos, hogy a vadásztársadalmat meggyőzzük arról, hogy más út is van a vadgazdálkodásban, és ez az út nem rosszabb, mint a hagyományos út.
1: De erre látnak esélyt, hogy meg tudják őket győzni?
2: Azt gondolom, igen. Tehát, mint ahogy az erdőgazdálkodásban is lassú, de folyamatos változás van, mindig próbáljuk a legújabb és a legjobb gyakorlatokat lemodellezni és beintegrálni, úgy a vadgazdálkodásban is van erre remény. Ezzel a példával szeretnénk abba az irányba példát mutatni a gyakorlati vadgazdálkodóknak, más erdőgazdálkodóknak is, akiknek van hatása a vadgazdálkodásra, hogy milyen utat is lehetne követni a jövőben ahhoz, hogy ez a fajta konfliktus helyzet, ez a jövőben ne konfliktus helyzet legyen, hanem egyre inkább egy kölcsönös egymásra épülés és egy kölcsönös segítség a gazdálkodás során. Tehát egy jó, egészséges vadállománynak az alapja a jól működő, egészséges erdő. És fordítva is igaz ez. Ez egy kölcsönös függés egymástól, és hogyha valamelyik nem megfelelően működik, akkor annak a másik biztos, hogy a kárát látja. Tehát ebben az értelemben nekünk nagyon, nagyon fontos, hogy megfelelő ismeretterjesztést folytassunk ebben a kérdésben.
1: Azért nincsenek könnyű helyzetben, mert hogy a társaságuk által kezelt területeken ugye magas a védett területek aránya. Tehát itt azért akár milyen beavatkozást nem lehet elvégezni.
2: Igen, hát pontosan az örökerdő gazdálkodás, az örökerdő üzemmód, az egy nagyon jó válasz arra, hogy a természetvédelem alatt álló területeket hogyan lehet a legoptimálisabban kezelni. Természetesen, ha természetvédelemre gondolunk, akkor szükség van bizonyos mennyiségű kezeletlen területekre, általában olyan helyeken, ahol nagyon öreg, nagyon idős erdők vannak. Aztán a területek zömét természetközeli módon is lehet és kell is kezelni. Erre például egy nagyon jó megoldás az örökerdő üzemmód. Ez szintén egy folyamatos borítás jelent. Tehát mindenütt van nagyfa, mindenütt van erdőkép. Ugyanakkor ez a fajta erdőművelés természetesen faanyagot is szolgáltat a társadalomnak. Tehát megvannak azok a megfelelő válaszok ezekre a problémákra, amelyeket be lehet nyugodtan vetni.
1: Jól értelmezem, hogy önöknek ugye a célja az, hogy elsősorban az erdőfelújítást az kerítés nélkül oldják meg. Tehát, igen, hogy egy olyan erdőgazdálkodási módszert alkalmazzanak, amivel ugye folyamatos az erdőborítás, és hát kerülik a nagyvágás területeket. És pontosan ezért kell ehhez egy megfelelő vadgazdálkodás is, mert ezt csak akkor tudják elérni, hogyha megfelelő a vadlétszám, és annak a károkozása az

0: Nem úgy kell elképzeljük, hogy kezdett be a lutheri reformáció terjed, és akkor jön a következő héten a Calvin, nem, ez egy átmeneti időszak volt. Mohács után a magyar ajkú lakosság is egyre inkább odafordult az Istenhez és a reformáció tanításához. Azt lehetne mondani, hogy Luthert Mohács után értette meg a magyarság is, hogy ő vissza akarja vinni az embert az Istenhez, arra az alapra, ami Jézus Krisztus, és amit az apostolok is képviseltek. A helvét irányú reformáció az főként 1540-es, 50-es évektől kezd kibontakozni hazánkba, és hát nyilván azok a prédikátorok, akik korábban a lutheri elvek mentén szolgáltak gyülekezetbe, prédikáltak, osztottak úrvacsorát, tanítottak, stb., megismerkednek a helvét irány tanításával. Ugye itt, mint említettem korábban is, főként az úrvacsora kérdésén volt a nagy hangsúly, és a Zwingli, illetve Calvin János is egészen másképpen állt ehhez a kérdéshez, és amikor elfogadták azt az álláspontot, akkor annak mentén tanítottak, a helvét irány mentén. És ahogy szolgáltak a gyülekezetbe, ahogy prédikáltak, ahogy az úrvacsorát kiosztották, ahogy arról tanítottak, stb., egy ilyen folyamatos átmenetet képezett a lutheri irányról való átállás a helvét irányra. De ez több év, amíg végül ugye olyan prédikátorok kerültek a gyülekezetek élére, akik már a helvét irány mentén tanítottak, osztottak úrvacsorát, és éltek és szolgáltak a gyülekezetek között. Tehát azt kell mondani, hogy ez egy folyamat volt. Ugye a lelkipásztoroknál, vagy a prédikátoroknál, hogyha azt vizsgáljuk, hogy mi volt az oka, hogy katolikusból a reformációt követő prédikátorok lettek, annak is igazából nagyon sok oka volt, ezt is én szépen tárgyalom a bevezető részébe a tankönyvnek, de csak egyet megemlítek, hogy vissza kell térni az alapra, a szentírási alapokra, illetve hogy a katolikus egyház tiltotta a papi nőstülést. Cölibátus gyakorlata volt, és a reformátorok, jó példával előjárva, a nyugati reformátorok ugye megnősültek, ezt tudjuk, és a szentírás alapján egyértelműen arról tanítottak, hogy a Szentírásban nincs alapja a cölibátusnak, és családban is éppen úgy meg lehet élni az Istennel való kapcsolatot és a szentséget, mint hogyha az ember egyedül maradna. És én úgy vélem, hogy ez egy nyomós ok lehetett a katolikus plébánosoknál, hogy családban is Istennek szolgálunk, családdal, család között úgy is lehet Istennek szolgálni, és ez az egyik oka volt, én azt gondolom, és így lettek a reformációt hirdető prédikátorokká, később gyülekezeti lelkészekké. Nos, az első prédikátorok, a reformátorok első nemzedékének nem volt könnyű élete, hiszen nagyon sok üldöztetésnek voltak kitéve, menekülniük kellett állandóan, hol a katolikus egyház, hol a török üldözte őket, de amikor így végigveszem a kötetbe az életüket, akkor nagyon szépen ezt is bemutatom, úgyhogy aki majd kezébe veszi ezt a kötetet, azt gondolom, hogy élvezetes életrajzokat, illetve szolgálatokat talál benne.
1: Könyv címére, ha visszautalunk, akkor abban az alcíméből.
0: Igen?
1: Benne van ez a kifejezés, hogy intézményesülés. Itt mire gondoljunk? Konkrétan intézmény alapításokra, vagy inkább a forma felvételre, hogy ez már egy egyháznak tűnő?
0: A második, tehát amit ön kérdez, annak a második fele, ugyanis amikor egy formálódó egyház elkezd intézményesülni, az azt jelenti, hogy szervezetté válni. Vagyis, ugye a reformációt követő prédikátorok mentén a gyülekezetek is csatlakoznak, ugye, és ezek a gyülekezetek aztán egyházmegyékké formálódnak, az egyházmegyék majd kerületté formálódnak püspökkel az élén. És ezt jelenti, hogy az egyház elkezd intézményesülni. Kialakulnak a formák, a szervezettség, a tisztségek, meghatározzák a különböző tisztségek betöltőinek a szerepét, a feladatait, illetve zsinatok ülnek össze, amelyek törvényeket alkotnak, kánonokat hoznak, és ezekben a kánonokba lefektetik az egyház tanításának az alapjait, onnantól kezdve, hogy ki választja a lelkipásztort, kinek a kötelessége, a felszentelés, stb., hogyan viselkedjenek a lelkipásztorok, milyenek legyenek a lelkészeknek a feleségei, illetve elkülönítik az esperes, a püspök feladatot,

0: adatait. Szóval ezt jelenti az, hogy az egyház elkezd intézményesülni.
1: Muszáj itt belekérdeznem csak egy-két érdekességben. Milyennek kellett lenni a lelkész feleségének erről? Mit mondott a korabeli intézményesülő protestáns egyház?
0: Ezzel a zsinatok kezdenek el foglalkozni, ugyanis miután ugye a reformációt követő prédikátorok megnősülnek, ezért az egyháznak állást kellett foglalni. Elsőrenden azt írják elő, hogy amennyiben lehetséges, özvegyasszonyt vagy tisztes szűz leányt vegyenek feleségül a lelkipásztorok, és a lelkész feleségeknek pedig azt írják elő, hogy nagyon fontos, hogy szemérmetesek legyenek, alázatosak legyenek, ne öltözködjenek hivalkodóan, ne hordjanak hivalkodó ékszereket, stb. Stb. És ezekkel kénytelenek voltak foglalkozni, hiszen a papnéi szerepkör ez egy új dolog volt a magyar történelembe, illetve hát az egyház történelembe, és ezt azért kellett szabályozni, hogy a lelkipásztorok is mihez tartsák magukat, illetve hát a lelkésznéknek is. Na most ez aztán a későbbiekben, hogy mindenki betartott-e vagy sem, az már más dolog. Tudjuk azt, mivel azt írják, hogy özvegy asszonyokat, hogy többször is nősültek a lelkészek Magyarországon. Bár a nyugati reformátorok nem igazán támogatták az újraházasodást, Magyarországon egészen más volt a történelmi helyzet, illetve a lelkipásztoroknak a helyzete. Elsőrenden, ha meghalt egy lelkésznek a felesége, akkor a maradt gyermekek érdekében újra nősült. És az tény, hogy a kánonoknak engedve a legtöbb esetben volt lelkészeik özvegyét vették feleségül, mert egy özvegy helyzete abban az időben kiszolgáltatott volt, és ezzel próbáltak segíteni. Esetleg maradt ott is gyerek, és akkor az özvegye maradt lelkipásztornál is maradt gyerek, és így egyesítették a családot, és így karolták fel esetleg elhunyt lelkisztársuknak is az özvegyét, gyerekeit.
1: Lesz folytatás a tankönyvnek? Ez most a 16.-17. század, folytatják a munkát?
0: Igen, lesz folytatása ennek a kötetnek, ugyanis ebbe csak a 16-17. Század foglaltatik benne, és a következő kötet a 18-19. Század, és tulajdonképpen, amit itt a püspök választással kapcsolatban már említettem, az majd a következő kötetnek a része lesz. És egy külön kötetet szeretnénk majd szentelni a 20. századi református egyház történetének.
2: Kedves hallgatóink, egy hiányzó tankönyvet akartak pótolni, de több lett a kötet, mint tananyag, mondta el rádiónknak Bátoriné Misák Marianna, a Sárospataki Református Hittudományi Egyetem docense, a Hagyomány és Megújulás Metszéspontján című a magyarországi és erdélyi reformáció intézményesülését és harcait bemutató kötetről. A 16.-17. századi egyháztörténeti munkáról az egyik szerzővel, Bátoriné Misák Marianna egyetemi docenssel, Hegedűs Márk beszélgetett.
3: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.
2: Kedves hallgatóink, néhány perc múlva a hírek jönnek, de várjuk vissza önöket. Legyen szép napjuk, ha tehetik, tartsanak velünk, és hallgassák a folytatásban is az Európa Rádiót.
3: Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.

0: 7 óra. Európa Rádió, az értékes gondolatok rádiója. Hírek az Európa Rádióban.
1: Az Európa Rádió híreit hallják, köszöntöm hallgatóinkat, Lénárt Vanda vagyok. Az OTP Bank NRT több más piaci szereplővel közösen csütörtökön ismét alkotmányjogi panaszt terjesztett elő az Alkotmánybíróságon a lakossági kamatstop rendelet, illetve annak meghosszabbításai miatt, közölte a bank a Budapest Értéktőzsde honlapján. Az OTP közleménye szerint ezen legújabb alkotmányjogi panasz lényegében a 2021-ben bevezetett lakossági kamatstop rendelet ismételten 30-áig meghosszabbító veszélyhelyzeti kormányrendeletet támadja, amelyet a kormány 2025. november 26-án fogadott el. A kérelmezők azt kérik az Alkotmánybíróságtól, hogy állapítsa meg a lakossági kamatstop rendelet rendelkezéseinek, illetve ismételt meghosszabbításainak alaptörvénybe ütközését. Legutóbb tavaly szeptemberben fordultak hasonló kéréssel a testülethez. Mint írják, a Covid veszélyhelyzetet követően a kamatstop rendeletet a kormány annak ellenére hosszabbította meg többször is, hogy a járvány miatti veszélyhelyzet már nem állt fenn. A bankszövetség véleménye szerint a kamatstop gazdasági, jogi és etikai szempontból is aggályos intézkedés, közölte a szervezet. Idén több mint 89 ezer tanuló felvételizett középfokú nevelési oktatási intézménybe, 9. évfolyamra 76.198-an, 6 évfolyamos gimnáziumba 80.071-en, 8 évfolyamos gimnáziumba 5.272-en tájékoztatott az oktatási hivatal. Azok számára, akik az általános felvételi eljárásban nem jutottak be egyik középfokú iskolába sem, vagy olyan tanulmányi területre nyertek felvételt, ahol mégsem kívánják megkezdeni a tanulmányaikat, számukra május 11-én rendkívüli felvételi eljárás kezdődik. Az oktatási hivatal honlapján már elérhető a középfokú intézmények által meghirdetett üres férőhelyek közti tájékozódást biztosító keresőprogram. A rendkívüli felvételi eljárásban érintett tanulók, köztük a 9. évfolyamra az általános felvételi eljárás eredményeként felvételt nem nyert 1346 diák, az általános eljárásban résztvevők 1,77%-a a rendkívüli felvételire közvetlenül a középfokú iskolákban jelentkezhetnek, közölte az oktatási hivatal. Május 20-áig kell beadni az SZIA bevallást, amit eddig 1.700.000-en tettek meg, hívta fel a figyelmet a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, hangsúlyozva, hogy az ESZIA a rendszerben online néhány perc beadni a bevallást, és ha valaki mégis elakadna, sok segítség áll rendelkezésére a kitöltéshez. A bevallási tervezetek az ESZIA-ban ügyfélkapu plusz vagy DÁP regisztrációval érhetők el. A felületen május 5-éig már 1.900.000-en megtekintették, 1.100.000-en pedig véglegesítették, közülük 717.000-en módosítás nélkül elfogadták a NAV által kiajánlott tervezetet, írja a közlemény. Az adóhivatal kiemelte, sokaknak semmit nem kell hozzátenniük a tervezethez, mert az tartalmaz mindent, elég, ha csak átfutják és nyilatkoznak az 1+1%-ról. A vallási közösség vagy a Nemzeti Tehetségprogram számára szóló, korábban már elfogadott nyilatkozat eltérő rendelkezésig vagy visszavonásig érvényes marad, a civil kedvezményezettek támogatásáról azonban minden évben újra kell nyilatkozni, emlékeztetett a NAV. Az adóhivatal 1819-es ingyenes infóvonalán vagy az ügyfélszolgálatokon is kérhető segítség a bevallással kapcsolatban, és minden információ megtalálható a NAV honlapján az SZIA bevallás 2025 csempén is, írja a közlemény. Áprilisban 134 földmozgást regisztrált a Kárpát-medencében a Hunrendföld Fizikai és Űrtudományi Kutató Intézet Kövesligeti Radószeizmológiai Obszervatóriuma. Az intézmény a Facebook oldalán azt írta, áprilisban 25 természetes eredetű földrengést és 109 bányarobbantást regisztráltak a Kárpát-Pannon régióban. A hónap során a lakosság által is észlelt földmozgás történt. Április 16-án 1 óra 30 perckor egy 2,5-ös magnitudójú földrengés volt Magyarország és Horvátország határán, a Somogy vármegyei Bolhó közelében.
0: Az időjárásról.
1: Szombaton napos idő várható gomoly felhő képződéssel, a Nyugat-Dunántúlon kisebb számban a középső és északkeleti ország részben alakulhatnak ki záporok, zivatarok, az északi északnyugati szél időnként megélénkő zivatarok környezetében megerősödik, a legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 21 és 24 fok között várható.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja.
1: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. Kezdődik a Kontinentális reggeli az Európa Rádió Nyíregyházi stúdiójának műsorában. A mikrofonnál a szerkesztőt, Tóth Évát hallják. Jó reggelt kívánok! Kedves hallgatóink, ebben az órában hamarosan fellapozzuk a kalendáriumot, és elmondjuk önöknek a mai naphoz kapcsolódó jeles történelmi eseményeket, évfordulókat, majd hitéleti gondolatainkat hallgathatják meg az útra valóban. 7:30 hírekkel jelentkezünk. Azt követően Kocsis Attila lelkipásztorral beszélgetünk, akinek nevéhez fűződik a Bórum és az egyháztáji vásár kialakulása.
2: Bikaranyos nevű településen nőttem fel lelkész családban, és hát azon túl, hogy lelkész családban, lelkész család generációkban, hiszen én a harmadik vagyok a sorban, és fiunk, hogy a történeteknek az elébe menjek, fiunk pedig a negyedik generációs lelkész.
1: Kedves hallgatóink, maradjanak továbbra is az Európa Rádióval!

0: Kalendárium. A mai nap a történelem színpadán.
1: Május 9-e van, a Gergelyek nevenapja. A görög név jelentése éber, őrködő. Sokfelé ezen a napon kezdődtek a szőlőmunkák. Zalai hagyományok szerint a Gergely napján metszett tőkéről sok bort születelnek. A kalendárium szerint a budapesti Torna Klub lejátszotta Magyarországon az első hivatalos futballmérkőzést, ez 1897-ben volt. Ekkor a budapesti Torna Klub két csapata csapott össze. Május 9-e Európa nap annak emlékére, hogy Schumann francia külügyminiszter 1950. május 9-ei nyilatkozatában javaslatot tett az Európai Szén és Acél Közösség létrehozására. A nap nevezete szülötte Batchányi János költő, a Magyar Tudományos Akadémia tagja 1763. május 9-én született. 1892-ben Zita magyar királyné látta meg a napvilágot, a Bourbon-házból származó pármai hercegnő. Házassága révén 1916 és 18 között Ausztria császárnője, Magyarország és Csehország királynéja. 1912-es születésű Ottlik Géza, Kossuth és József Attila díjas író, műfordító, a magyar intellektuális próza kiváló alkotója, kiemelkedő tudású bridge versenyző, többszörös magyar bajnok és válogatott, valamint világhírű szakíró, a bridge játék megújítója is volt. 1935-ös születésű Berta Bulcsú, háromszoros József Attila díjas író, publicista. 1935-ben Csányi Vilmos Széchenyi díjas biológus, biokémikus, etológus született. Kutatási területe az állati és emberi viselkedés, valamint a biológiai és a kulturális evolúció kérdései. 1959-ben született Áder János politikus, jogász, köztársasági elnök, a Fidesz alapítója, egykori elnöke, az Európai Parlament képviselője. 1707-ben Dietrich Buxtehude dán zeneszerző, orgonista hunyt el. A barokkor egyik legfontosabb zeneszerzője volt, orgonára írt művei a barokk orgona irodalom törzsanyagához tartoznak, gyakran hangzanak el hangversenyeken és templomi szertartásokon. 1805-ben Friedrich von Schiller hunyt el, német költő, drámaíró, filozófus és történész. Őt tartják a legjelentősebb német drámaírónak. 1892-ben Baross Gábor politikus, a korszerű magyar kereskedelem és közlekedés megalapítója hunyt el, 1975-ben Ajtai Andor Kossuth díjas színművészt búcsúztatták, 1997-ben Takács Mária, vagyis ahogy a közönség ismerte, Takács Marika tévébemondónő hunyt el, 2015-ben Lámfalusi Sándor, jegybankár, tőkepiaci szakértő, az euró atya hunyt el. Kedves hallgatóink, május 9-én a kalendáriumot hallották.
0: Az Európa Rádió kalendáriumát hallották.

magvak, gyümölcs helyett. Egyszer egy fiatal fiú különös álmot látott. Egy boltba ment be. Miután a pult mögött egy angyalt látott, izgatottan megkérdezte: mondja kérem, mit árulnak itt? Az angyal udvariasan így válaszolt: mindent, amit csak szeretne. Az ifjú aztán így szólt: akkor azt szeretném, hogy legyen vége minden háborúnak a földön. Azt kérem, hogy legyen több készség az emberekben arra, hogy beszélgessenek egymással. Szeretném, ha megszűnnének a dél-amerikai nyomornegyedek, ha több képzési lehetősége lenne a fiataloknak, több ideje a szülőknek arra, hogy gyermekeikkel játszanak, és... Ekkor a szavába vágott az angyal, és így szólt: bocsásson meg, kedves ifjú, biztosan félreértett. Mi nem gyümölcsöket, hanem elvetni való magvakat árulunk. Valóban nagyszerű dolog lenne, ha valahol ezeket a nemes kívánságokat érvényesíteni lehetne. Istennél, befolyásos embereknél, politikusoknál, tömegeknél. Ha érdemben hatni lehetne az emberek gondolkodására, egymáshoz való viszonyulására, a döntésekre. Így ünnepek táján különösen úgy érezzük, valami ilyesmire lenne szükség, hogy igazi változás történjen, hogy mindenkinek ünnepe legyen. Persze hamar belátjuk, hogy ez valóban álom. Jobb nem is emlegetni, nem álmodozni, mert csak elkeseredik az ember. Mégis valahol ez a könnyebb, ez a legkönnyebb. Másoktól várni valami jót, fontosat, aztán belátni, hogy az emberek nem változnak, tehát jobb józannak maradni, a realitásokkal számolni, aztán az ilyen vágyakat, álmokat feladni. Azonban az iménti példa elgondolkodtató. Szépek és kellemesek a gyümölcsök, mindegyik egy-egy csoda, de egyik sem úgy terem, hogy egyszerre csak éretten ott piroslana a fán, vagy éppen a nappalinkban a gyümölcsös tálon. A történet sok esetben egy apró maggal kezdődik el, melyet reménységgel és odaszánással elültet valaki. Aztán gondozgatja, s mindent megtesz a növekedéséért, a gyümölcsért. Van, amelyik kevesebbet, van, amelyek nagyon sokat alszik kinn a téli hidegben és nyári hőségben, míg termőre fordul, és gyümölcsöt érlel. Türelem, szeretet, kitartás kell hozzá. Az igazi változások és eredmények mégis így születnek. Ezek is egy-egy kicsiny maggal kezdődnek, amelyet valaki egy döntés nyomán gondozni kezd. Magában hordja, türelmesen nevelgeti. Aztán egyszer elkezd gyümölcsöt érlelni, türelmet, kedvességet, megbocsátást, segítőkészséget, önzetlenséget, majd valaki másra is áthat, s talán egy mosolyt, jobb hangulatot, békességet, kitartást, reménységet ébreszt benne. Lehet aztán olyan mag, amely egész családokra, munkatársi vagy akár nagyobb közösségekre is jótékonyan kihat. A reggel sokszor a bevásárlás ideje, hogy meglegyen, amire a nap során szükség lesz. Talán többen éppen erre indulnak most el. Áldott lehet az az ember, aki olyan magvakat is magához vesz, amelyeket hosszabb távra is kész magával vinni, nevelgetni, hogy aztán először ők magát formálják, aztán mások is örömmel részesülhessenek a gyümölcseikből. Valószínűleg nem szűnik meg tőle minden háború a földön, de ha két ember között békesség lesz rajta keresztül, már nagy eredmény született. Ettől biztosan nem tűnnek el még a nyomornegyedek, de ha valakivel megosztjuk azt, amink van, néki már enyhült a nyomora. Valószínűleg nem változik meg minden szülő és minden gyermek gondolkodása, de ha egy gyermekre hálásabban nézhet a szülője, vagy egy szülőre a gyermeke, már áldott gyümölcs termett. Ha valaki ilyen magvakat keres, minden bizonnyal találni is fog, hiszen a vetésre készen várnak ezek. A nevelgetésükhöz türelmet, aztán bőven termő napot, sőt, ilyen gazdag életet kívánok minden kedves rádióhallgatónknak.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Lénárt Mandától hallják. A Nemzeti Választási Bizottság csütörtökön elfogadta az országgyűlési képviselők választásának adatairól szóló közleményét. A bizottság törvényben előírt kötelezettsége a választás eredményének közzététele. A közleményt a jogszabály szerint a Magyar Közlönyben kell nyilvánosságra hozni. Az április 12-i választást követően a jogorvoslatok május 1-én zárultak le. Az országos listán mandátumot szerzett képviselők és nemzetiségi szószólók megbízó leveleit hétfőn adták át az országházban. A Nemzeti Választási Bizottság a csütörtöki ülésén elfogadta a választás eredményéről szóló közleményét, amely a hivatalos jegyzőkönyvi adatok szerint tartalmazza az alapvető névjegyzéki adatokat, az egyéni választókerületi és listán szavazás részletes adatait, továbbá a megválasztott országgyűlési képviselők névsorát, írja a Nemzeti Választási Bizottság. A múlt héten országos szinten stagnált a koronavírus örökítő anyagának átlagkoncentrációja a szennyvízben, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ a honlapján. A tájékoztató szerint az év 18. hetében 20 településen stagnálást mértek. Enyhe emelkedést tapasztaltak Budapest délpesti szennyvíztisztító telepének ellátási területén és Szegeden. Az örökítő anyag koncentrációja valamennyi mintában az alacsony tartományban volt a 18. naptári héten. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közlése szerint a szennyvízminták alapján a koronavírus fertőzések számának emelkedése nem várható. Arról is írtak, hogy az influenza A vírusának örökítő anyag koncentrációja országos átlagban stagnál, a 18. naptári héten Kecskeméten volt kimutatási határ felett a mennyisége. A szennyvíz eredmények szerint a fertőzés számok emelkedése nem várható a következő időszakban. Május 20-áig kell beadni az SZIA bevallást, amit eddig 1.700.000-en tettek meg, hívta fel a figyelmet a Nemzeti Adó és Vámhivatal, hangsúlyozva, hogy az ESZJ a rendszerben online néhány perc beadni a bevallást, és ha valaki mégis elakadna, sok segítség áll rendelkezésére a kitöltéshez. A bevallási tervezetek az ESZIA-ban ügyfélkapu plusz vagy DÁP regisztrációval érhetők el. A felületen május 5-éig már 1.900.000-en megtekintették, 1.100.000-en pedig véglegesítették, közülük 717.000-en módosítás nélkül elfogadták a NAV által kiajánlott tervezetet, írja a közlemény. Az adóhivatal kiemelte, sokaknak semmit nem kell hozzátenniük a tervezethez, mert az tartalmaz mindent, elég, ha csak átfutják és nyilatkoznak az 1+1%-ról. A vallási közösség vagy a Nemzeti Tehetségprogram számára szóló, korábban már elfogadott nyilatkozat eltérő rendelkezésig vagy visszavonásig érvényes marad, a civil kedvezményezettek támogatásáról azonban minden évben újra kell nyilatkozni, emlékeztetett a NAV. Az adóhivatal 1819-es ingyenes infóvonalán vagy az ügyfélszolgálatokon is kérhető segítség a bevallással kapcsolatban, és minden információ megtalálható a NAV honlapján, az SZIA bevallás 2025 csempén is, írja a közlemény. Áprilisban 134 földmozgást regisztrált a Kárpát-medencében a Hunrend Földfizikai és Űrtudományi Kutató Intézet Kövesligeti Radószeizmológiai Obszervatóriuma. Az intézmény a Facebook oldalán azt írta, áprilisban 25 természetes eredetű földrengést és 109 bányarobbantást regisztráltak a Kárpát-Pannon régióban. A hónap során a lakosság által is észlelt földmozgás történt, április 16-án 1 óra 30 perckor egy 2,5-ös magnitudójú földrengés volt Magyarország és Horvátország határán, a Somogy vármegyei Bolhó közelében.
0: Az időjárásról.
1: Szombaton napos idő várható gomoly felhő képződéssel, a Nyugat-Dunántúlon kisebb számban a középső és északkeleti ország részben alakulhatnak ki záporok, zivatarok, az északi északnyugati szél időnként megélénkő zivatarok környezetében megerősödik, a legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 21 és 24 fok között várható.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kontinentális reggeli, az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli, minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, az eddig eltelt szolgálati idejében számos helyre vezette Isten Kocsis Attila lelkipásztort. A nevéhez fűződik a Bórum és az egyháztáji vásár kialakulása, de szolgált Amerikában, és jelenleg nem csak a Magyar Református Diaszpóra Központot vezeti, hanem visszajár a Kelet-Magyarországi Református Gyermekvédelmi Központba a fiatalokhoz. Kocsis Attilával Búzás Bori beszélgetett.
2: Ha jól tudom, a Bükkben nőtt fel lelkész családban, és a teológiát, mielőtt végső célként tűzte volna ki maga elé, nem feltétlenül ezt az útirányt nézte ki magának. Kocsis Attila lelkipásztor úrral beszélgetünk, ugye arról az életpályáról, arról a színes életpályáról, amit eddig a lelkipásztori szolgálat alatt megélt. De hát akkor hogyan is indult ez?
3: Ha nem is a Bükkbe, de a Bükk alján. Bükk Aranyos nevű településen nőttem fel, nőttem fel valóban lelkész családban. És hát azon túl, hogy lelkész családban, lelkész család generációkban, hiszen én a harmadik vagyok a sorban, és hát a fiunk, hogy a történeteknek az elébe menjek, fiunk pedig a negyedik generációs lelkész, és ebben a ottani létben, ebben a bükkönyösi létben nagyon sok izgalmas, érdekes dolgokat tapasztaltunk meg, és tényleg nem a teológia volt az első csapás irány, én vegyészmérnök, majd testnevelő tanár, edző, valami ilyesmire gondoltam, de aztán az Úristen másképpen intézte, vagy másképpen gondolta, és elindított egy olyan úton, amelyik út most már lassan vége fele jár. És nekem mindig gimnazista koromban is ott volt előttem ez az életige a római levélben, hogy nem azért, aki akarja, nem is azért, aki fut, hanem a könyörülő Istené. Szóval bármennyire is csapkodunk, bármennyire is más fel akarunk futni, ha az Úristen egy utat elkészített számunkra, akkor azt az utat előbb-utóbb meg fogjuk találni, meg rá is vezet bennünket. Úgyhogy ez így történt, és hát most már 51 esztendeje annak, hogy Debrecenbe a kollégium kapuján beléptünk, és elkezdtük a teológiát. Többet magunkkal, és hát a többet magunkba beleértendő az az egy valaki, aki aztán rögtön a kezdetétől kezdve jó társam lett, és feleségem, aki szintén hát évfolyam társam volt, és így indultunk aztán. A teológia 5. évébe házasodtunk össze, és akkor kerültünk Felsőnyárád Gyákfalva Dövény Kurittyán nevű 4-es gyülekezeti körbe.
2: És innen aztán egy nagyon izgalmas út vezet, mert Attila megjárta Amerikát is, és hogyha csak most a mostani szolgálati területét nézzük, a Diaszpóra Központ vezetőjeként körbejárja, hát Amerika mellett egész Európát, és nézi a különböző országokban fogyatkozó vagy épp gyarapodó magyar gyülekezeteket. Kettő között hogy telt az út? Azért annyi szolgálati területe volt, melyek azok, amelyekre szívesen emlékszik vissza, amelyeket szívesen kiemel?
3: Én mindegyikre szívesen visszaemlékszem. Kiemelni egyiket se szeretném, mert mindegyiknek megvan a maga szépsége, a bája, az izgalma, az elkötelezettsége, és még sok minden egyéb dolgot mondhatnék róla, de ugye 81-82-es tanévben kaptam ösztöndíjas lehetőséget Princetonba. Ez volt az első találkozásom a diaszpora magyarsággal, ha így tetszik. Akkor még egy ereje teljében és szolgálati ereje teljében lévő amerikai magyar református közösséget találtam ott. Nagy nevekkel, akik az 56 utáni magyar közösségeket, meg 56-ban kimenteket pásztorolták, Bütösi János, Havattői Sándor, Ábrahám Dezső, Csordás Gábor, Szűcs Zoltán, és még sorolhatnám azokat a lelkész neveket, lelkészek személyét, akik akkor az én tanító mestereim is voltak, befogadtak, és tényleg nagyon tanulságos egy évet töltöttem. Haza jöttem, visszamentünk ebbe a 4 gyülekezetbe, és akkor ott 87-ig szolgáltunk, és akkor hívtak el a Berekfürdői Megbékélés Háza vezetőjének, ahol hát az volt a feladat, hogy az akkor már majdnem befejezett, de még elég sok tennivalóval bíró intézményt elindítani egy új úton, új funkciókat keresni, új lehetőségeket keresni, tehát az egy nagyon izgalmas közeg volt, és valljuk meg őszintén, ott már akkor a rendszerváltozásnak a szele is fújdogált, vagy legalábbis lengedezett, és ott ért bennünket a románi koloniai forradalomnak az időszaka. 91-ben volt módom lehetőségem Tőkés Lászlónak a Magyarország első nagy magyarországi útjának a szervezésében, hát elég jelentős módon részt venni. Majd pedig következett a 91-es református világtalálkozó, aminek szintén az egyik főszervezője voltam. És akkor 91-ben, aminek most éppen már a 35. évfordulója van, II. János Pál pápa debreceni látogatásának az eseményeiben is tevékenyen részt vettem. Tehát az egy nagyon turbulens időszak volt, és 91-ben választott meg az egyházkerület pályázat útján kollégium főigazgatójának. Ha jól tudom, akkor mindmáig kollégium történetében én vagyok az egyetlen pályázat útján választott főigazgató. Megtiszteltetésnek is érzem, meg kötelezettségnek is éreztem abba a helyzetben, és hát itt 1996-ig szolgáltam, amikor a mezőtúri gyülekezet hívott meg, és ott lelkészként és gimnáziumba tanító vallástanárként szolgálhattam 6 esztendeig. És akkor az egyik amerikai püspök nagy erővel hívott bennünket, hogy kétnyelvű lelkészekre volna szükség az Egyesült Államokban, és hát akkor itt hosszas családi és egyházi főhatósági tárgyalások után végül is egy 10 éves időtartamra úgy döntöttünk, hogy akkor elvállaljuk ezt a szolgálati felkérést, és így kerültünk 2002-ben egy Port Amboy nevű városkába, ami New York mellett New Jersey államban van.
2: Akkor itt Amerikából Amerikába, majd hogy nem ez az ív, és közben ugye itt nyilván Magyarországon is számos olyan feladat és szolgálati terület, ami szerintem egy életpályába is egy-egy szakasza bőven elég. Na de itt még mindig nincs vége a történetnek, mert ha csak az utóbbi két szolgálati területet említjük, amit már előbb mondtam, ugye a Diaszpóra Központ vezetése, és előtte ugye a Kelet-Magyarországi Református Gyermekvédelmi Központnak a lelkipásztora, megint egy teljesen más történet, megint egy más szolgálat.
3: És a szabad a kérdés előtt még válaszolni, vagy folytatni az előzőket, hogy 2010-ben haza hívtak bennünket, és akkor engem felkértek az akkor alakuló nemzetpolitikai államtitkárságban a diaszpóra ügyeknek a koordinálására, vitelére, és hát ez volt az az időszak, egy 3,5 éves időszak, amikor gyakorlatilag megismerhettem a világ magyarságát, illetve benne a református diaszpórának a létét, Ausztráliától Dél-Amerikáig. Volt egy olyan pillanat, amikor közös megegyezéssel elváltak az útjaink, és akkor kerültem a református szeretett szolgálathoz. És ott két dolog volt, ami talán valamelyest a személyemhez fűződik. Én akkor ezt a vidékfejlesztés részét kaptam meg, és akkor elindultunk ezzel a bizonyos egyháztáji vásárral, vagy vásárokkal 2013-ban, ha jól emlékszem, amelyek aztán kis szünet után újra itt-ott folytatódnak, és a másik az pedig a kárpát-medencei református szőlészek és borászoknak a fóruma, ez a bizonyos bórum. És akkor ott volt egy érdekes pillanata, vagy egy szakasz a szolgálat időnek, szerintem ott tanultam a legtöbbet, amikor a nagy templom egyházközségnek a hajléktalan szállójá voltam éjjeli őr. Ez volt az egyik legizgalmasabb munkám, feladatom. Itt egy fél évig, tehát egy téli szezonban voltam a hajléktalan szállón éjjeli őr. Nem lelkész, nem lelkigondozó, nem mentálhigiénés, hanem éjjeli őr. Nagyon sok nehéz sorsú emberrel találkoztam, akikkel rengeteget beszélgettem, akik megtanítottak arra, hogy kell túlélni az éjszakákat, vagy a szezonokat, vagy az éveket Debrecenben, hajléktalanként, és nagyon sok izgalmas éles sors bontakozott ki előttem ott a téli estéken beszélgetés során, és ez egy nagyon izgalmas időszak volt, és nem is gondoltam, hogy ebben az időszakban készít fel az Úristen arra, hogy a gyerekvédelembe folytassam tovább a szolgálatot, és ha nem is ezekkel a sorsokkal, de a szociálisan rettenetes nehéz helyzetben lévő gyerekekkel, fiatalokkal, családokkal tudjak tovább foglalkozni, vagy nekik segítséget adni. Tehát egy olyan felkészítési időszak volt ez, sokan számüzetésnek is gondolhatták volna, talán az elején én magam is így gondoltam, de rengeteg örömöm volt benne, és mai napig is derűvel emlékszem vissza ezekre a hetekre, amit ott töltöttem. És akkor így jutottunk el a gyermekvédelemig, ahol én voltam az első főállású lelkész a református gyermekvédelemben.
2: Hogyan telnek a mostani évek, hónapok?
3: Azt mondom, hogy

0: és ha valahova hívnak szolgálni, azt pedig szívesen elvállal.
1: Kedves hallgatóink, az eddig eltelt szolgálati idejében számos helyre vezette Isten Kocsis Attila lelkipásztort. A nevéhez fűződik a Bórum és az egyháztáji vásár kialakulása, de szolgált Amerikában, és jelenleg nem csak a Magyar Református Diaszpóra központot vezeti, hanem visszajár a Kelet-Magyarországi Református Gyermekvédelmi Központba a fiatalokhoz. Kocsis Attilával Búzás Bori beszélgetett.

0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, az Európa Rádió Nyíregyházi stúdiójának műsorában rövidesen hírekkel jelentkezünk. 8 óra után pedig újabb témákkal várjuk Önöket. Maradjanak velünk továbbra is.

0: 8 óra. Európa Rádió, az értékes gondolatok rádiója. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Görög Márta lesz az igazságügyi miniszter, jelentette be pénteken Magyar Péter miniszterelnök. A lendő tárcavezető jelenleg a Szegedi Tudomány Egyetem állami és jogtudományi karának dékánja. Magyar Péter közösségi oldalán úgy fogalmazott, Görög Márta szakmai pályafutása garancia lehet a jogállamiság és a jogbiztonság megerősítésére. A professzor tagja a Magyar Jogászegylet elnökségének és a Magyar Tudományos Akadémia állam és jogtudományi bizottságának is. A leendő miniszter feladata lesz a jogalkotás szakmai színvonalának helyreállítása és az átlátható törvényalkotás erősítése. A tervek szerint nagyobb szerepet kapna a társadalmi és szakmai egyeztetés a jogszabályok elfogadása előtt. Magyar Péter szerint az új igazságügyi vezetés feladata lesz az uniós források felszabadításának elősegítése is. A posztra korábban Mellitei Barna Márton volt a jelölt, aki visszalépett. Döntését a miniszterelnökkel fennálló rokoni kapcsolatával indokolta. Orbán Viktor leköszönő miniszterelnök szerint a kormány kivezette Magyarországot a válságból. Erről az első negyedéves gazdasági adatok kapcsán beszélt pénteken egy YouTube csatornán adott interjúban, utolsó miniszterelnöki munkanapján. Orbán Viktor úgy fogalmazott, szomorúan élte meg a választási vereséget, mert nem tudta befejezni a megkezdett munkát. Célja egy szuverén önálló Magyarország felépítése volt, amely saját gazdasági érdekeit védi. A volt miniszterelnök hangsúlyozta, büszke az elmúlt 16 év eredményeire, köztük az állami vagyon növelésére és a Magyar Nemzeti Bank aranytartalékának bővítésére. Azt mondta, kormánya jelentős forrásokat csoportosított át a bankoktól és multicégektől a magyar családokhoz. Orbán Viktor szerint a következő kabinetnek nem szabad feladnia a jelenlegi gazdaságpolitikai irányt, és nem lenne szabad adóemeléseket bevezetnie. Beszélt arról is, hogy a fiatalabb korosztály jelentős része már nem a Fideszt támogatta. A volt miniszterelnök kijelentette, minden esetleges vizsgálat elé nyugodtan áll, mert állítása szerint törvényesen és becsületesen végezte munkáját. Több programot szervez májusban a Regőci István Alapítvány a koronavírus árváért fennállásának 5. évfordulója alkalmából. Herceg Anita elmondta, május 11-én a támogatók számára táncszínházi előadást rendeznek a Magyar Nemzeti Táncszínház épületében. Május 17-én családi napot tartanak a támogatott gyermekeknek és családjaiknak a Margit-szigeti szabadtéri színpad helyszínén. A programok között szerepel táncház, sakkfoglalkozás, zenei fellépések és pszichológiai előadás is. A kuratóriumi elnök közölte, az alapítvány az elmúlt 5 évben több mint 1640 gyermeket támogatott. Jelenleg csaknem 1100 olyan gyermek részesül segítségben, akik a koronavírus járványban veszítették el egyik vagy mindkét szülőjüket. Az alapítvány rendszeres pénzbeli és mentálhigiénés támogatást is nyújt, és továbbra is várja az adó 1%-os felajánlásokat. Évente mintegy 2,3 millió beteget látnak el a mentők Magyarországon, közölte közleményében az Országos Mentőszolgálat. A szervezet a Mentők Napja alkalmából adott ki tájékoztatást. Az idei évben több jubileumot is ünnepelnek. Az Országos Mentőszolgálat május 10-én emlékezik megalakulásának 78. évfordulójára. Emellett a magyarországi szervezett életmentés kezdete 139 évvel ezelőttre nyúlik vissza. Az emléknap alkalmából ünnepséget tartottak a Nemzeti Színházban, ahol több mint 200 elismerést adtak át. Országszerte további 1700 mentő dolgozó részesült különféle kitüntetésben. Az OMS 256 mentőállomásból és 204 ügyeleti pontból álló hálózatot működtet. 1948 óta egységes állami rendszerben végzi feladatait. A mentők munkája évente több millió beteg ellátását biztosítja. megnevezte az ügyészségen az úgynevezett Zsolti bácsit, a Szőlő utcai gyermekotthon botrány egyik áldozata. Bangó Sándor az ügy koronatanúja közösségi oldalán jelentette be, hogy részletes vallomást tett a hatóságoknak. A férfi, aki korábban arcával és nevével vállalta történetét, közölte az ügyészség kérésére, egyelőre nem hozza nyilvánosságra a titokzatos segítő kilétét, hogy ne veszélyeztesse a nyomozást.
0: Az időjárásról.
1: A változó vastagságú fátyolfelhőzet a keleti országrész felett lassan elhagyja hazánkat. Többnyire felhőtlen lesz később az ég gomoly felhőképződéssel. A Nyugat-Dunántúl mellett a középső és északkeleti országrészben alakulhatnak ki záporok, zivatarok. A csúcshőmérséklet 21 és 27 fok között valószínű, a legalacsonyabb értékek 7 és 14 fok között lesznek.
0: Európa Rádió híreit hallották. Mai ige. Bibliai üzenet minden nap mindenkinek.

Imádság. Te pedig, amikor imádkozol, menj be a belső szobádba. Máté evangélium a 6. fejezet, 6. vers. Próbáltál már valaha elbeszélgetni egy-két éves kisgyermekkel? Amikor a mondat közepén jársz neki, eszébe jut, hogy épp ideje előszedni valamelyik játékát, vagy jó ötlet lenne körbekergetni a kutyát a ház körül. Néha pont így viselkedünk Istennel. Néhány elsietett percet, szétszórt gondolatot adunk csak neki, de nem szánunk rá időt, nem különítünk el egy nyugodt helyet arra, hogy teljes figyelmünket neki szenteljük. Elfeledkezünk arról, hogy az imádság helye egyben az ima meghallgatás helye is. A nagy gondunk az elkalandozó gondolatok harca. Olyan dolgok, amelyekről megfeledkeztünk, most hirtelen felszínre jönnek és figyelmünket követelik. Márpedig, ha, ahogy Jakab mondja, kétlelkűek vagyunk, akkor nem fogunk választ kapni imáinkra. Mi segíthet? Először is imádkozz hangosan. Ez megnehezíti a gondolatok elkalandozását. Először talán furcsának, kellemetlennek tűnhet, de hamar hozzászoksz majd. Másodszor írd le a figyelemelterelő gondolatokat címszavakban. Amikor elkezd kattogni az agyadban a távíró, írd le, ami eszedbe jut, aztán nyugodtan feledkezz meg róluk. Ha még később is eszedbe jutnak, vidd őket Isten elé imádságban. Harmadszor vezess imanaplót. Néha nem igazán tudjuk, mit is akarunk, vagy hogy mit gondolunk valamiről, amíg ki nem írjuk magunkból. Akkor egyszer csak meglátjuk, mint egy tükörben, ott vannak előttünk legmélyebb szükségeink és vágyaink, előttünk és Isten előtt. Mondd el neki bátran, mire vágysz, és engedd, hogy megtisztítsa vágyaidat. Mondd el neki kísértéseidet, és engedd, hogy erőt adjon. Mondd el neki, ha neheztelsz valakire. Kérd, hogy bocsásson meg, és adjon erőt neked is a megbocsátáshoz. Nincs nagyobb kiváltság az imádság lehetőségénél. Hát ne hanyagold el, használd ki! Ön a mai ige ingyenes kiadványának napi elmélkedését hallotta, mely megrendelhető a maiige.hu oldalon, vagy a következő magyarországi címen. Mai ige 6201 Kiskörös, Postafiók 33.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat! Folytatódik a Kontinentális reggeli az Európa Rádió Nyíregyházi stúdiójának műsorában. A mikrofonnál a szerkesztőt, Tóth Évát hallják. Jó napot kívánok! Kedves hallgatóink, ebben az órában elsőként szólunk a kapcsolati mintákról, visszatérő hibákról és a tudatos változtatás lehetőségeiről.
2: Alapvetően a pszichológia több szempontból közelíti meg, hogyha mondjuk családterápiás rendszer szemléletet nézünk, akkor a szüleink vagy a nagyszüleink, ezek a transzgenerációs mintázatok azok, amelyek leginkább befolyásolják a nem is csak a párkapcsolatunkat, hanem az emberi kapcsolatunkat.
1: Azt követően szólunk arról, hogy a Szatmári Református Egyházmegyében a hitéleti alkalmak mellett az egyházmegye elnöksége fontosnak tartja a közösségi és sporteseményeket is.
3: A sport az egy olyan ága az életnek, amivel a gyermekeket, és itt nálunk ugye elsőrenden a futballra gondolok, azért nagyon jól meg lehet fogni. Tehát nagyon ritka az a gyerek, aki nem szeret focizni, vagy nem tud focizni, ezzel így vannak a hittanosaink is.
1: Majd beszámolunk arról, hogy a Kállai Gyűjtemény emlékkiállítással tiszteleg alapítója előtt.
4: 9 vitrínben láthatóak itt azok a személyes tárgyai, amelyek életének egy-egy sorsforduló pontjához köthetőek.
1: Kedves hallgatóink, maradjanak továbbra is az Európa Rádióval!

figyelj, nekem így nem. Miért kapom, ha nem is kértem? Nem lehet csak ennyi, még tovább kell menni. Mondd, mit kéne éreznem?

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, nem léphetünk kétszer ugyanabba a folyóba, tartja a mondás, és hogy mit jelent ez a párkapcsolatokban. Dr. Dibáci Zsuzsa nyíregyházi pszichológus nyilatkozik rádiónknak. Hallhatnak a kapcsolati mintákról, visszatérő hibákról, és a tudatos változtatás lehetőségeiről, és arról, hogyan kerüljük el, hogy ugyanazokat a köröket fussuk újra és újra. A riporter Pokrovenszky Gergely.
2: Ön szerint, kedves pszichológusnő, miért van az, hogy sokszor hasonló párt választunk, még akkor is, hogyha az előzőben ugyanúgy és olyan formában csalódtunk?
3: Első körben alapvetően a pszichológia több szempontból közelíti meg, hogyha mondjuk családterápiás rendszer szemléletet nézünk, akkor a szüleink vagy a nagyszüleink, ezek a transzgenerációs mintázatok azok, amelyek leginkább befolyásolják nem is csak a párkapcsolatunkat, hanem az emberi kapcsolatunkat. Hogyha a séma terápiás irányzatot nézzük, ugye a sémák kémia most egy nagyon felkapott irányzat, ott pedig a sémáink aktiválódása, a nem egészséges sémák kapcsolódása, a sebeken keresztül történő kapcsolódás az, ami befolyásolja azt, hogy hogyan választunk párt, és miért mindig ugyanolyan típusú párt választunk magunknak. De mind a kettőnek az alapja a kötődés. Hogyha a kisgyermekkorra visszagondolunk, akkor mindig van egy úgynevezett elsődleges gondozó, ez az édesanyja, nagymama, valaki, aki nagyon közel áll a gyerkőt, és hogyha ő a gyerek alapvető szükségleteit, és most nem csak a fiziológiai szükségletekről beszélünk, hanem az érzelmi szükségleteit nem, vagy nem megfelelő módon elégíti ki, akkor egy ilyen szükséglethiány keletkezik, amelyet ugye a gyerek valamilyen módon nem megfelelő működési mechanizmussal próbál kompenzálni, vagy megoldani, és ezek felnőttkori mintázatokban is megjelennek. Egy nagyon egyszerű példa, ugye az alap szükséglet lehet a feltétel nélküli szeretet, hogyha a gyerek kisgyermekkorban, kamaszkorban azt tanulja meg, hogy a szeretet feltételhez kötött, akkor vagyok szerethető, ha teljesítek, akkor vagyok szerethető, ha jó gyerek vagyok, akkor ő ezt tanulja meg az emberi kapcsolatokról, hogy a szeretet az esetleges, vagylagos, feltételhez kötött, és a párkapcsolataiban, baráti kapcsolataiban maga fölé rendel mindenkit, és mindenkinek az a fontos, hogy a másik mit érez, hogy a másiknak jó legyen, mert ebből megéli, hogy ha ő teljesít, akkor szerethető. Vagy nagyon gyakori probléma ez elvált szülőknél, hogy a gyereket nevelő szülő kvázi bevonja maga mellé a párkapcsolatába a vele maradó gyereket, és megterheli azokkal az érzelmi nehézségekkel, amit mondjuk a párja felé kellene, hogy közvetítsen, és ebből a gyerek, mivel még nem rendelkezik megfelelő énvédelemmel, megküzdési mechanizmussal, azt tanulja meg, hogy az anyai érzelmei fontosak, az anyának sok problémája van, vagy az apának, most teljesen mindegy, hogy kivel marad a gyerek, az övé viszont nem, mert hogy én miért terheljem a szülőmet a saját problémáimmal, hiszen van neki elég problémája. És a párkapcsolatban is ezt fogja megtanulni, hogy az ő érzelmei nem fontosak, az ő szükségleteinek a kielégítése nem fontos, hanem inkább csak a másik félé. És vannak tipikus ilyen párkapcsolati találkozások, amelyek sajnos nem egészségesek, de mivel egymás sebeihez kapcsolódnak, ezért nagyon hosszú távon fent tudnak maradni. Ilyen például egy ilyen alárendelő személyiségnél, vagy alárendelő működésmódnál egy érzelmileg elhanyagolt ember. Mert hogyha az egyik fél alárendelődik, és folyton kedveskedik, küzd a szeretetért, teljesíteni akar az elismerésért, a másik viszont az érzelmileg elérhetetlen, ők jó páros, mert jól tudnak egymással együttműködni, viszont nyilván nem egészséges, mert egy párkapcsolatból az lenne a legideálisabb, hogyha mind a ketten a sérüléseinket, a gyógyulásainkat tudnánk kivenni. Ami nagyon nehéz, hogy egy ismerkedésnél, ugye szokták ezt mondani, hogy az volt az első benyomásom, hogy ezer éve ismerjük egymást, hogy rögtön egy hullámhosszra kerültünk, csak ezzel az a baj, hogy az ismerősség és az otthonosság érzése, az nagyon gyakran a múltbeli sémáink aktiválódásának a következménye. Nagyon fontos az, hogy megnézze ilyenkor az adott személy, hogy tényleg a hétköznapi értelemben vett kémia működik-e, vagy sajnos azért van ez a nagyon ismerősség érzés, mert hogy a múltbeli sebeink aktiválódása megbálódtak, és ennek egy nagyon egyszerű, nem nagyon egyszerű, de hogy egy praktikus oldala van, hogyha azt élem meg egy akár baráti, akár párkapcsolatban, vagy egy ismerkedés során, hogy biztonságban érzem magam, önmagamat adhatok, beszélhetek a saját gondolataimról, érzéseimről, és kapok rá oda-vissza választ, akkor ez egy tényleg jó egészséges kapcsolódás. De ha azt élem meg, hogy bizonytalan vagyok, hogy szorongok, hogy van egy ilyen fiziológiás aktivációs állapot, ott azért föl kell, hogy merüljön bennem, hogy vajon gyermekkoromban ezek az érzések milyen helyzetekbe aktiválódtak, és hasonlít-e ez a fiziológiás állapot ahhoz a gyerekkori kielégítetlen szükséglet szempontjából kielégítetlen állapothoz, ami most megjelenik.
2: Mit tanácsol, hogyan ne essünk ugyanabban a folyóba, hogyan ne válasszunk hasonló párt, akik mondjuk rosszul választottak?
3: Egyrészt én azt szoktam mondani párterápia során, hogy minden párkapcsolatból tanulunk. Nézzük meg azt, hogy a következő kapcsolatban mi az, amit át szeretnék vinni, tehát hogy az előzőben jól csináltam, jól éltem meg magam benne, tehát jól képviseltem magam benne, a másiknak is jó volt ez, tehát hogy melyek voltak azok a pozitívumok, amelyek kvázi sikeressé tették ezt a párkapcsolatot, azt vonjam le, és vigyem tovább a következőben. De az is nagyon fontos, hogy nézzem meg, hogy mit csináltam rosszul. Például egy alárendelődő személynél, hogyha látja, hogy a múltbeli kapcsolataiban ő folyamatosan azt nézte, hogy a másiknak mi a jó, és kvázi nem róla szólt a kapcsolat. Én sokszor kérdezem ezt párterápiában, hogy hol vagy te ebben a történetben, és ha az a válasz rá, hogy nem vagyok benne a történetben, akkor ez nagyon fontos, hogy ezt ne vigyem tovább. Tehát, hogy ha az új kapcsolatomba azt vigyem tovább, amiben én is részese vagyok, nyilván nem kell leuralni a másikat, de hogy egyenrangú partnerek vagyunk. Tehát egy rossz párkapcsolat után, vagy egy lezárult, inkább így mondom, párkapcsolat után kell egy egyenleget, egy főkönyvet vonni, mi az, amit jól csináltam, és szeretném a jövőben is jól végezni, és mi az, amit már látom, hogy nem így kellett volna, és a következőben ezt nem szeretném meglépni. Ez az egyik része a történetnek, a másik része meg mindig a feltenni ezt a kérdést, hogy vajon ez a gyerekkoromból jöhet-e, hogy én így működök egy kapcsolatban. Nem azt mondom, hogy mindenkinek el kell menni terápiába, de azt mindenképpen javaslom, hogy legyen egy tudatosság a párkapcsolatban, és rá kell arra nézni, hogy vajon mennyire húzok én úgy tudattalanul bele ebbe az érzelmi állapotba, hogy nem látom az saját határaimat, kereteimet, nem látom azt, hogy mi jó benne. Nagyon gyakran az a baj ezekkel a működésmódokkal, például mondjuk egy érzelmi deprivációnál, egy érzelmi elidegenedésnél, hogy már a személyiségem része. És a személyiségem része például, hogy hát mindenki magányos a mai társadalomban, vagy jó nekem egyedül. És hogyha ezt már megmagyaráztam magamnak, kvázi ideologizáltam is magamnak, akkor már nagyon nehéz úgy rátekinteni, hogy ez változtatásra szorul. Ez az egyik része. A másik része viszont a függőség, amit be kell hozni, hogy sajnos a párkapcsolatokban is megjelenik ez a fajta adok-kapok irányvonal. Tehát arra is nagyon figyelni kell, hogy vajon ez tényleg rólam szól az érzelmekről, vagy ez egy biokémiai dopamin rendszer működtetés. És akkor nagyon egyszerű példa, hogy ugye egy egyenlőtlen párkapcsolatban, amikor az egyik folyamatosan szeretve szeretne lenni, a másik viszont távolodik, de néha mondjuk ad egy-egy kis morzsát a szeretetből, akkor ez nagyon meg tudja erősíteni a kapcsolatot. Mert egy párkapcsolat rossz, akkor abból ki fog valaki lépni. De ha egy párkapcsolat olyan, hogy néha jó, néha rossz, akkor az benne fogunk maradni, mert mindig várjuk, hogy na, akkor most lesz. Jó, majd megint jó lesz. És hogy ez nem csak a bántalmazó kapcsolatokban van benne, de a bántalmazó kapcsolatokban nagyon szépen kirajzolódik, hogy azért tudja, hogy nem jó neki, tudja, hogy ki kellene lépni, de azért nem lép ki belőle, mert egyrészt benne van az otthonosság, az ismerősség érzés, hogy ezt már tudom kezelni, tudom, hogy nem jó, de tudom kezelni. A másik, hogy sajnos ennek van egy agyi biokémiai leképeződése, és olyan, mint a függőség, hogy az agyban olyan aktivációt indít el, hogy ő benne marad, és mint hogy egy szerhasználó visszamegy a különböző függőségeihez, a párkapcsolati nem egészséges függőséghez is vissza tud kapcsolódni.
2: Lehet-e a párkapcsolaton javítani, és hogyha igen, akkor milyen technikákkal vagy mechanizmussal?
3: Két technikával lehet javítani, vagy én belátom azt, hogy nekem mondjuk sok problémáim vannak, és akkor mondjuk én egy érzelmeimtől eltávolodó, ez a legtipikabb, vagy egy alárendelő személyiségű ember vagyok, és akkor felfedezem magamban, hogy a párkapcsolatomban ez nem jól csapódik le, vagy a baráti kapcsolataimban, és akkor az első lépés az a tudatosság, hogy megnézem, hogy melyek azok a helyzetek, amikor én mindig belelépek ugyanabba a folyóba, mindig alárendelő, elrendelődök, vagy mindig érzelmileg bezárok, és ha már felfedeztem, hogy én ezekben a helyzetekben így működök, akkor már az a lépcsőfok, hogy ezt megállítom, hogy nem megyek bele, hogy észreveszem, és abba hagyom, hogy nem csinálom. Elkezdem magam képviselni, elkezdem az érzelmeimet, a szükségleteimet hangoztatni, és erre, hogyha a párom vevő, akkor ez a kettős dinamika elkezd működni, és kvázi átfordítjuk egymást. Sajnos nem ez az általános tapasztalat, ha egy egyéni terápiában valaki változik, akkor sajnos a párkapcsolati dinamikában egy nagyon értetlen helyzet áll elő, és a másik fél az nem érti, hogy mi történik. Sokszor kapom meg a hozzám járóktól, hogy azt üzeni a férje, a feleség, hogy szereljen vissza, mert hogy az az embernek jobban működött, tehát nyilván az ő sémájához jobban kapcsolódott, tehát nem feltétlenül igaz az a állítás, hogy ha én változom, akkor a párom is változik, nem biztos, hogy fog változni, ez általában a kapcsolatnak a tönkremenését vonhatja maga után. Én azt szoktam javasolni, hogy inkább akkor, hogyha probléma van, akkor ezt nem feltétlenül egy pszichológussal, vagy egy párterapeutával, hanem akár egy bölcsebb házaspárral is beszéljék meg, vagy akik hasonló életszakaszban vannak kisgyerekkel, üres fészek szindrómában, beszéljék meg, hogy ők ezt hogyan oldják meg, akik bölcsebbek, vagy más tudással rendelkeznek, de nyilván a párterápia az egy nagyon jól működő technika, mert ott mind a két fél képviseli magát, mind a két félnek megvan a saját igazsága. Én azt szoktam mondani, hogy ugyanazt a könyvet olvassák más nyelven, elcsúszik a kommunikáció, és hogyha vissza tudnak találni egymáshoz, és megértik egymás sémáit, és hogy hogyan reagálnak egymás sémáira, akkor ez egy nagyon tudatos helyzetben lehet állítani. Egyes oktatáson szoktam azt mondani, hogy legyen mindenkinek a készletében egy vicces szó, ami egy saját pozitív élményhez kapcsolódik, és hogyha valami nagyon nehéz állapot van köztük, vitáznak, veszekednek, akkor bárki bedobja ezt a vicces szót, amiről eszükbe jut egy nagyon kellemes, barátságos történet az ő múltjukból, a közös múltjukból, akkor le kell állni a vitával. Az kvázi egy ilyen időt kérek, és nem azt mondjuk ilyenkor, hogy akkor ezt így szőnyeg alá söpörjük, hanem ott akkor azt mondjuk, hogy most időt kérek, mert most már olyan nehéz érzelmi állapotban vagyunk, hogy nem tudunk kompromisszumra jutni, és akkor külön kell menni, és azt kell mondani, hogy egy óra múlva, holnap, hét múlva, olyan nincs, hogy soha, de hogy megbeszéljük, csak akkor mindenki lehiggad és át tudja gondolni. És szerintem ebből nagyon sok probléma megoldódik, hogy már mikor elvisz az indulat és zsigerből reagálok, hanem egy kicsit lenyugszom, és a másik nézőpontját is figyelembe tudom venni. Azt szoktam mondani, hogy a vitánál, hogyha működik a szeretet, akkor nem az a fontos, hogy nekem igazam legyen, hanem az, hogy mit érez a másik. És ha én ebbe az állapotba vissza tudok lépni, hogy az a fontos, hogy mit érez a másik, akkor mindent meg tudunk oldani.
2: Meg tudnak-e mindent beszélni a párok egymással? Hogy látja, hogy mi a tapasztalás? A párok egymással kommunikálnak, megbeszélik ezeket a nehéz, zavaró helyzeteket?
3: Hát amikor be hozzám kerülnek, akkor már nyilván nem, mert akkor már eljutnak egy olyan állapotba, ami már nagyon gyakran válás közeli állapot, de ha ott vagyunk hárman vagy négyen, akkor azt látom, hogy ha mind a két félnek tudjuk úgy képviselni az álláspontját, én azt szoktam mondani, hogy úgy működöm egy ilyen helyzetben kvázi, mint egy tolmácsgép, hogy az egyik személy nyelvéről fordítok a másik személy nyelvére, és ez egy nagyon egyszerű példa, hogy van egy feleség, aki meleg vacsorával várja haza a férjét, és a férj nem szól, de késik 2 órát. És a feleség elkezd zsörtölődni, hogy hát én főztem neked meleg vacsorát, és a férj megmondta, hogy de miért nem hívtál fel, vagy miért nem szóltál időben, és elmegy a vacsorán vitatkozás, ahelyett, hogy látnál mind a két fél, hogy emögött az van, hogy szerettem volna ma hozzád kapcsolódni, egy kellemes randit, egy vacsorát eltölteni, mert azt érzem, hogy kezdünk távolodni egymástól. És ha ezt így lefordítjuk, hogy emögött nem a vacsora van a hangsúlyban, vagy a fókuszban, hanem az érzelmi kapcsolódás, akkor rögtön megérti a másik fél is, hogy miért volt gond, hogy késett, nem arról van szó, hogy kihűlt a krumplipüré, hanem arról van szó, hogy megint nem tudtunk egy jót beszélgetni, megint nem tudtunk érzelmileg kapcsolódni egymáshoz. Tehát alapvetően én azt látom, hogy a kommunikáció nem működik, nem azt kommunikálja senki, ami a szükséglete, vagy nem jól kommunikálja, ami a szükséglete, illetve darálja az embereket az élet, és nincs idő beszélgetni, csak arra, hogy ki fizeti be a csekket, vagy ki hozza haza a gyereket.
2: Mondhatjuk, hogy viszonylag egy alapszabály lenne, hogy ne csak a saját problémánkkal foglalkozunk, hanem próbáljuk megérteni másik félnek, a párkapcsolatban lévőnek a problémáját, érzelmi dolgait.
3: Abszolút, ez lenne a cél párterápiánál is, hogy egy picit így szoktunk ilyen székcserés technikát is alkalmazni, hogy átültetjük egymás székébe. És akkor most te beszélj a férj szerepéről benne, mint hogyha te lennél a férjed, te meg beszélj a nő szerepében, és ne azt mondogasd, amit ő mond, hanem azt próbáld átérezni, hogy ebben a helyzetben, amikor te késel a vacsora időről, akkor ő mit érez? Nem az, hogy mit mond, hanem hogy mit érez, hogy vajon milyen érzés az, hogy ő készül, hogy felöltözik, hogy kicsipi magát, hogy megterít, és te meg nem jössz, és amikor ezt ő szóvá meri tenni, akkor te meg letámadod, hogy dolgozni voltál. Ami jogos, mind a két oldalnak megvan mindig az igazsága, csak hogy mi van mögött. És igen, én ezt tanítjuk a párterápiában, hogy egyrészt érthető, megfelelő módon kommunikálja a saját szükségleteit, illetve azt is megtanítjuk, hogy erre hogyan legyen vevő a másik. Ugye tipik párkapcsolati probléma, hogy ez a duzzogok. Nőknél főleg beválik, férfiaknál is szoktam látni zárójel, és hogy mit él meg a másik, mikor az egyik fél elzárkózik érzelmileg előle, mert ez a duzzogás, ez nem más, mint egy érzelmi elzárkózás, egy érzelmi eltávolodás, hogy kvázi magamra vagyok hagyva. És hogyha ráadásul mondjuk neki gyerekkorában van egy ilyen tapasztalása, hogy az érzelmeivel magára lett hagyva, mondjuk egy elvált szülők esetében, akkor ez nagyon borítja az egyensúlyt, hogy na megélem ugyanazt, amit a gyerekkoromban, hogy nem veszik figyelembe, hogy nekem most arra lenne szükségem, hogy beszélgessünk. Nem szeretjük azt, amikor nincsenek kimondva dolgok, de nem is nagyon merik kimondani otthon már, amikor nagyon elmérgesedett a helyzet, mert csak ugyanazokat a veszekedési köröket futják, és hogy vannak olyan házaspárok, akik kis jegyzettel jönnek hozzám, és mondják, hogy ezt otthon direkt nem mondtam, mert tudom, hogy veszekedés lesz belőle, de itt elmondom, hogy akkor én fordítsak és mondjam el, és most már azért egész szépen azok a párok, akik mondjuk X ideje már jönnek, szépen tudnak egymás nyelvén beszélgetni. Ez egy tanulási folyamat, és nem pedig belünk született, mint ahogy az érzelmi intelligencia és tanulás következtében alakul ki megfelelő módon, meg lehet tanulni, de munka van benne.
1: Kedves hallgatóink, dr. Dibáci Zsuzsa nyíregyházi pszichológust hallották. A riporter Pokrovenszky Gergely volt.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink! A Szatmári Református Egyházmegyében a hitéleti alkalmak mellett az egyházmegye elnöksége fontosnak tartja a közösségi és sporteseményeket is. Éppen ezért idén is megszervezik az ifjúsági focikupát. Milotán a sportpályán találkoznak a labdarúgás szerető fiatalok. Mindemellett a szószékcsere program sem marad el a református közösségben. Szalai Konttal, a Szatmári Református Egyházmegye esperesével Széles Szabolcs beszélget.
2: Konfirmandus focikupa kerül megszervezésre Milotán, amely Kocsis Kupa néven lett most ismeretes számunkra. Esperes úr, miért is fontos alkalom ez, és miért kapta ezt a nevet?
3: Áldás békesség, szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat. Azért fontos, mert épp testben, épp lélek, mondja a régi latin mondás, mens sana in corpore sano. A klasszikus műveltségnek a dolgait is érdemes az embernek megfontolni. Biblia túl sokat nem foglalkozik a testneveléssel, vagy éppen a sporttal így direktben, de ezek az ősi igazságok azért ránk is teljesen érvényesek. A sport az egy olyan ága az életnek, amivel a gyermekeket, és itt nálunk ugye elsőrenden a fotballra gondolok, azért nagyon jól meg lehet fogni. Tehát nagyon ritka az a gyerek, aki nem szeret focizni, vagy nem tud focizni. Ezzel így vannak a hittanosaink is. Szerkesztő úr ugye konfirmandus focikupának mondta, mi ezt már kibővítettük egy ideje, igazándiból hittanos és konfirmandus focikupát jelent. Milotán lesz megrendezve ez az alkalom. Ugye 5.-6. osztályos gyerkőcöknek, hittanosoknak, illetve 7.-8. osztályos gyerekeknek külön korcsoportba, külön kupáért, külön érmekért megy a küzdelem, illetve lánycsapatoknak a nevezését is várjuk ugyanebben a, ugyanezekben a kategóriákban. Dr. Kovács Barnabással, aki egyébként a Szatmári Egyházmegyének az egyik zsinati tagja, egyébként nábrádi presbiter, évek óta kötésben vagyunk ilyen sport dolgokban, és ő ugye volt barcelonai főkonzulként, a Barcelona foci csapatával is komoly kapcsolatot épített ki. Ezért már tavaly is megrendeztük, ezzel egy időben tulajdonképpen a mi foci bajnokságunknak a Kocsis Kupa nevet adtuk, vagyis Kocsis Sándor emléktorna, ugye Kocsis az aranycsapatnak a tagja, aki aztán ugye Barcelonában fejezte be a pályafutását. Az ő segítségével minden egyes gyermeknek tudunk adni egy Bibliát, egy kis hordozható ilyen zsebbibliát. Én is elcsodálkoztam egyébként rajta, aminek igen nagy sikere volt például a tavalyi esztendőben. Nem is gondoltam, hogy a gyerekek ilyen szívesen veszik, ugye ebben a digitális össze-vissza világban. Aztán kapott minden csapat egyébként egy garnitúra Barcelona mezt is. Na most ez ebben az esztendőben is így lesz, illetve Kocsis Sándornak a fia is a vendégünk lesz. Természetesen ugye nem csak ilyen emberi tényezőkre figyelünk, mert az alkalom az közös istentisztelete láhítattal kezdődik a milotai templomban, a szellemisége is, ha ilyet lehet mondani. A focinak azért nem egy ilyen szokásos meccs színvonal, hanem odafigyelünk a beszédre is, legyen ez az Isten dicséretnek egy sajátos módja ebben az esztendőben.
2: Sőt, ezen a programon a lelkipásztorok is fognak focizni, jó példát mutatva a fiataloknak, ugyanis a hátsó füves futballmentő túra is program ezen a helyszínen fog folytatódni és megvalósulni. Kikkel játszanak, esperes úrék?
3: Mi csapatunknak a neve ez a Papok SC, ez onnan ered, hogy évtizedekig játszottunk a gyarmati meg a Mátészalkai kispályás bajnokságban ilyen néven. Lelkészi és hát nyilván világi tagokkal kiegészült komoly kispályás foci csapat volt ez. Most várjuk a szomszédos egyházmegyének is a lelkészét, hogy egy kicsit erősödjünk, meg hát ugye a nagy pálya az nem ilyen 5+1-es, hanem 11 játékos kell hozzá, és akkor még cserékről nem beszéltünk, meg hát ugye mi már azért nem is vagyunk annyira fiatalok, hogy végigbillánk szaladni egy ilyen órás vagy másfél órás meccset is akár, tehát cserére szükségünk lesz, és a Szatmári Főnix csapatával, a Tukacs Laciék féle komoly csapattal fogunk játszani, ahol hát még akár aktív focisták is vannak, úgyhogy szeretettel hívunk és várunk mindenkit erre az alkalomra. Ez egy ilyen barátságos, de nagyon komoly foci meccs. Ugye maga a háttértartalom az az, hogy a Szatmári Főnix az igyekszik olyan helyeken foci meccseket játszani, ahol esetleg nagyon régen volt már elhagyott régi szatmári pályákon. Hát a Milotai az nem ilyen, mert ugye tudtommal ott van foci csapat mind a mai napig, de maga a cél az egy fontos dolog, és aztán ez egy baráti vacsorával, estebéddel fog majd véget érni.
2: Ezek szerint a Szatmári Református Egyházmegyében ennyi sportolni tudó és labdarúgás szerető, labdarúgást játszó lelkipásztor van?
3: Azért 11 főt nem tudunk kiállítani magunkban csupán lelkipásztorokból, de 5-6-7 fő az van, azt kiegészítjük a Nyírségből, esetleg Felsőszabolcsból, illetve hát világi tagú presbiterek is, fiatalabb presbiterek is tartoznak majd hozzánk. Így teljes a kép, nekik ilyen tiszteletbeli papi címet adunk erre az alkalomra.
2: Az Egyházmegyében egy olyan program is megjelent már az elmúlt években, amely a Szószékcsere nevet kapta. Ennek a nevéből már a hallgatók gondolhatják, hogy ilyenkor lelkipásztorok nem a saját egyházközségükben, hanem más egyházközségben szolgálnak. Mondhatni, cserélnek a lelkipásztorok szolgálati helyeket. Ennek a programnak mi az üzenete, Esperes úr, és miért fontos, hogy ez a program folyamatosan megvalósulhasson?
3: Az üzenete az az, hogy mi itt egymás közelében élünk. Persze azért nem mindenki jut el minden templomnak a szószékére, illetve talán azt is mondanám, hogy szószékére ritkábban, mert amikor egymást meghívjuk különböző alkalmakra, akkor vagy helyettesítés, mondjuk nyáron, ami azért sokkal ritkább, és az általában ilyen bevált kapcsolatokon alapul, tehát általában ugyanazt szokták hívni helyettesíteni, aki mondjuk ezt megteheti, meg kapacitása is van erre, meg ott van a szomszédban. Viszont amikor ima hét van, akkor meg általában ima termekben, kisebb helyeken vagyunk, és a templomnak az érzése, a templomi szolgálatnak a hangulata az ugye egészen más. Nem baj, hogyha a gyülekezetek ismerik az egyházmegye lelkipásztori közösségét. Igyekszünk úgy szervezni mindig, hogy minden esztendőben máshova kerüljön az illető lelkész. Természetesen neki is fogadni kell, nem neki, mert ugye ő oda van szolgálni, hanem az otthoniaknak egy másik lelkipásztort. Ez a testvéri közösségnek a munkálása is fontos dolog, ugye pünkösd utáni időkre. Marad általában ez a május 31-i vasárnap lesz ebben az esztendőben.
2: Ez egy sajátos program az egyházmegyén belül, vagy más egyházmegyékben is jelen van?
3: Szerintem van más egyházmegyében, nem gyakori azért, tehát nem minden egyházmegyében, de itt mi ezt meg tudjuk hála Istennek csinálni. Ugye 50 pár lelkipásztorunk van, és ez azt jelenti, hogy ezen az egy vasárnapon senki nem szolgál a saját gyülekezetében, hanem valamelyik akár távolabbi gyülekezetben. Ez egy fontos, és szerintem egy olyan barátságos alkalom.
1: Kedves hallgatóink, Szalai Kontot, a Szatmári Református Egyházmegye esperesét hallották. A riporter Széles Szabolcs volt.

0: Kontinentális reggeli, az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli, minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink! A Kállai Gyűjtemény emlékkiállítással tiszteleg alapítója Kállai Kristóf születésének 110. valamint halálának 20. évfordulója előtt. A tárlat a neves gyűjtő és mecénás életútját, munkásságát és a magyar kulturális örökség megőrzéséért végzett tevékenységét idézi fel. A kiállítás célja, hogy bemutassa azt a szellemi és kulturális örökséget, amely melyet Kállai Kristóf hagyott maga után. Dr. Holmár Zoltánt, a kiállítás kurátorát hallják. A riporter Pokrovenszky Gergely.
2: Néző célt itt ezen a kiállításon, induljunk el innen az első képtől.
3: Ez az időszaki kiállítás tavaly lett betervezve, hiszen Kállai Kristófnak, a gyűjtemény alapítónak kettős évfordulóját ünnepeljük, 110 éve született, és idén lesz 20 éve, hogy elhunyt. Ő nélküle nem létezne ez a gyönyörű patinás múzeumi intézmény, hiszen ő volt az utolsó magyar királyi miniszternek, Kállai Miklósnak az első szülött fia, aki ebben a házban született, és neki régi nagy vágya volt a rendszerváltás követően, hogy az alapítást követően, tehát a Nyírvízpalota idégenes helyként való figyelembe vétele után ide a Kállai házba kerüljön át majd ez az új értékálló anyag, amely rendjeleket, viseleteket, különböző értékes családi dokumentumokat, levelezéseket foglalt magába. Sajnos ezt az gyűjteményalapító már nem élhette meg, amikor 2020-ban átköltöztünk ide, de tisztelgünk az emléke előtt azokkal a tárgyakkal, amelyeket ő adományozott számunkra 2006-ban bekövetkezett haláláig, és azokat a tárgyakat, amelyeket ő maga érdemelt ki vagy használt. Ugye 9 vitrínben láthatóak itt azok a személyes tárgyai, amelyek életének egy-egy sorsforduló pontjához köthetőek. Találhatóak itt a Mátai lovagrendből származó időszakából kitüntetések, érdemrendek, fotók, a vadászattal kapcsolatban néhány tárgya, ugye a vadászkamara által adományozott bronztál, amelyen az ő portréja látható, és vadász kristálypoharak is láthatók, az ő neve van belegravírozva. Ugyanakkor látható, hogy szemközt a legnagyobb vitrínben az ő utazó bőröndje a II. Világháború végéről. Ezt évtizedeken át használta, ez egy bőrből készült, Bécsben készült gyönyörű utazó bőrönd különböző neszeszerekkel és

0: Az alsó sorban található meg Kállay Kristóf jobbról a második, hiszen ő a Nagykállói Magyar Király Állami Szabolcs Vezér Gimnáziumban érettségizett. De megvannak a díszpolgári gyűrű is, több település is díszpolgárává választotta, például Kállósemény, Nyíregyházért van Nagykálló is.
1: Kállay család miért tartja ennyire fontosnak és kiemelten a nyíregyházi Kállay gyűjteménynek a folyamatos fejlesztését?
0: A Kállay gyűjtemény egy élő múzeum, egy élő múzeumi gyűjtemény folyamatosan gyarapszik évről évre, hál' Istennek a leszármazottak megtisztelnek bizalmukkal minket, folyamatosan hoznak, gyarapítják a gyűjteményünket nagyon értékes családi tárgyakkal, fotókkal, személyes használati eszközökkel, amelyek egy-egy Kállay családtaghoz köthetőek. Ezáltal is ugye egyre szélesebb képet kapunk a különböző családtagokról, egy nagyon szertágazó családról van szó, mai napig élő család, két nagy ága van, a Napkori és az Orosi, mind a kettőnek élnek leszármazottai úgy Magyarország, mint Európa számos más országában, és tartják is a kapcsolatot egymással, értve velünk is. Ennek ékes példája volt két évvel ezelőtt augusztusban a Kállay világtalálkozó, amikor több mint 150 Kállay családtag jelent meg a Nyíregyházán, és tiszteletüket is tették a Kállay gyűjtemény kiállításaiban.
1: Lesz esetleg annak a világtalálkozónak folytatása?
0: Az akkori megbeszélések alapján tervezték, tervezik is, akkor azt mondták, 5 éven belül kellene folytatni, mert ugye a legutóbbi az 2000-ben volt, a soron következő 2024-ben, tehát közel évszázad telt el. Azt mondták az idősebbek is, nem kéne újabb 4 évszázadot várni, hanem inkább egy 5 éven belül egy újabb találkozót kellene szervezni. Addigra a kisgyerekek is már nagyobbak lesznek, az idősebbek meg reméljük, hogy még itt lesznek körünkben.
1: Itt egy újabb vitrin található.
0: Szintén vadászati tárgyak, ugye csak külön egy egész termet meg lehetne tölteni Kállay Kristóf vadászati emlékeivel, hiszen szenvedélyes vadász volt. Itt egy ajándéktál látható, amelyet vadász jelenetekkel díszítettek, egy domborműves gyönyörű dísztál, de megvan a 60-as évből használt távcsöve is, vadásztávcsöve, ugyanakkor őzláb markolatos papírvágó kés és nagyító is látható, illetve egy kevésbé ismert tárgy, gázzal tölthető kézmelegítő, a hideg őszi napokon, vadászatokon ezt tartották a vadászok a kezükben, hogy az ujjaik ne gémberedjenek el, és tudják a puskát is bármikor használni éles helyzetben.
1: Előtte pedig egy újabb kép látható, amikor éppen aláír.
0: Igen, a Kállay Miklós miniszterelnök látható a dolgozó szobájában 1942-ben, mellette pedig a fia, mint miniszteri titkár. Sokan már abban az időben is voltak rossz ízű megjegyzések, hogy valószínűleg nyílt nepotizmus volt, hogy az apa a fiát odaültette a miniszterelnöki hivatalba, holott nem. Egy igazi sokat látott fiatalemberről van szó, Kállay Kristóf személyében, aki 5 nyelven beszélt, angolul, németül, franciául, olaszul és latinul, hiszen jogdoktori végzettségű szakember volt ő, mindenben támasza és segítője volt édesapjának, elkísérte a diplomáciai útjára is, ott volt mellette, amikor Hitlerrel és Mussolinivel is egyeztetéseket folytatott az 1942-ben és 43-ban, tehát végig segítette az édesapját, és azért is fontos számára 1942, mert nem csak miniszteri titkár lett, de ekkor nősült meg, és a következő kép éppen a házassági fotója. 1942-ben Kézdi Vásárhelyi Vásárhelyével átvette feleségül, amely Frigyből két gyermekük született, ugye 1944-ben András, 1947-ben pedig Miklós, akit csak Misi bácsinak emlegetnek mind a mai napig a családtagok, és ő volt nálunk a kiállítás megnyitón és a promózódi átvételekor. Látható a következő vitrínben még itt néhány kitüntetés, többek között a Lisszaboni Földrajzi Társaság díszlánca, amely kitüntette ezzel a hatalmas érdemrende a Kállay Kristófot, a mellette lévő adományozó oklevélyet van, erre jogosító igazolványa is megtekinthető, de azok a tárgyak is megtekinthetőek itt, amelyek az ő munkásságát ismerik el, például egy művészi dísztányé Finnországból, amelyet a FAO részéről adományoztak részére 1988-ban, a máltai lovagrendbeli szolgálati tevékenysége a titlát látható a Nagy Szentgergely, Nagy Keresztje, Vászalgon és Csillaga, amely a fotókon is megjelenik, illetve a Pro-Hungária kitüntetés, amelyre talán a legbüszkébb volt, hiszen az 56-os forradalom alatt azoknak a máltai lovagoknak adományozták ezt a patinás kitüntetést, akik részt vettek az 56-os menekültek ellátásában, egészségügyi ellátásában, élelmiszerrel való ellátásában. Ugye az említett vadászati vitrinünk, ahol a Szabolcs Vadászkamara által adományozott bronztál látható, rajta Kállay Kristóf botrijával, illetve azok a gyönyörű kristály pohárszetnek a darabjai, amelynek a talpába Kállay Kristóf neve is bele van gravírozva, és egy fotó vadászat közben látható éppen Kállay Kristóf. Ez pedig ez a fotó, ami előtte van, nem Mária Pócson készült, de egy Mária Pócsi zászlót fog büszkén Kállay Kristóf. 56-ban készült Bécsben, egy akkori egyházi ünnepségen büszkén mutatta azt a zászlót, amely lényegében a szűkebb hazájából származik.
1: Érdemes tehát május 22-ig megtekinteni a kiállítást.
0: Ugye a kiállítás a mindenkori jegyárak szerint tekinthető meg a Kállay gyűjtemény, és május 22-ig sok szeretettel várom minden kedves érdeklőt, akik kicsit szeretnék jobban megismerni gyűjtemény alapítónk életútját.
2: Kedves hallgatóink, dr. Holmár Zoltánt, a

0: Hallai Gyűjtemény emlékkiállítás kurátorát hallották. A tárlat május 22-éig látogatható. A riporter Pokrovenszky Gergely volt.
1: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
0: Kedves hallgatóink! Az Európa Rádió Nyíregyházi stúdiójának műsorában kontinentális reggelink végéhez értünk. Zárásként napi ige és gondolat következik Katona Béla lelkipásztortól. Én mára megköszönöm megtisztelő figyelmüket, további szép napot és kellemes rádiózást kívánva búcsúzik Önöktől a szerkesztő műsorvezető Tóth Évát hallották.
1: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
2: Isten igéjét Mózes második könyve 20. fejezetének második verséből hallgassuk meg. Én az Úr vagyok, a te Istened. A Sínai hegynél Isten szövetséget köt a néppel, és ennek alapjaként átadja a 10 parancsolatot. Ez nem egy egyszerű szabályrendszer, hanem az élő Istennel való kapcsolat kerete, ami a szabadságban való életet védi. Hiszen a parancsolatok célja nem az, hogy gúzsba kössenek, hanem az, hogy irányt adjanak. A 10 parancsolat a zsidó és a keresztény etika alapja, amelyet Isten két kőtáblán ajándékozott népének. Az első kőtáblán az első 4 parancsolat az Isten iránti szeretetre, a hozzáfűződő kapcsolatunkra, a második kőtáblán a második 6 parancsolat az embertársak iránti szeretetre, a hozzájuk fűződő kapcsolatunkra vonatkozik. A parancsolatok pedig a megszabadításra épülnek. Nem egy távoli törvényhozó, hanem a megszabadító Isten adja a parancsokat. Azaz előbb kiszabadította, megszabadította népét a rabságból, a nyomorúságból, majd ahhoz, hogy a szabadságukat meg tudják őrizni, útmutatást ad. Nézzük ma az első 2 parancsolatot röviden. Én az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptom földjéről, a szolgaság házából. Ne legyen más Istened rajtam kívül. Isten kizárólagos hűséget vár tőlünk. Ne kacsingassunk más felé, ne várjunk segítséget csillagállástól, ne akarjuk megtudni a jövőnket kuruzslóktól. Teljes szívünket csak az egyetlen örök Istennek adjuk át. Második. Ne csinálj magadnak semmiféle bálványszobrot, azoknak a képmására, amik fenn az égben, lenn a földön, vagy a föld alatt a vízben vannak. Ne imádd és ne tiszteld azokat, mert én az Úr, a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok. Megbüntetem az atyák bűnéért a fiakat is 3, sőt 4 nemzedéken át, ha gyűlölnek engem. De irgalmasan bánok 1000 nemzedéken át azokkal, akik szeretnek engem és megtartják parancsolataimat. Isten nem helyettesíthető emberi alkotással. Az embernek fel kell ismernie, emberi kéz alkotta tárgyak nem lehetnek képesek arra, hogy az életünk eseményeire hatással legyenek. Gondolok itt a kabalákra, a szerencsehozó piros pénztárcára, és sorolhatnánk. Ez mind babonaság, melyekkel a 10 parancsolat ellen vétünk. A mai ige magyarázat a Tisza Szent Imrén szolgáló Fodor Csipes Anikó lelkipásztor nevéhez fűződik.
1: Az Európa Rádió információs magazinját a kontinentális reggelit hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.

0: 9 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, az Európa Rádió híreit Kecskés Ákostól hallják. Hamarosan véget ér a hivatalos fűtési időszak országszerte. A budapesti közművek is megkezdi a távhőrendszer nyári karbantartását. Bár a fűtési szezon még egy hétig tart, az enyhe időjárás és az automatikus szabályozók miatt a legtöbb épületben már minimális a hőfelhasználás. A társaság idén rekordösszeget, összesen több mint 8 milliárd forintot költ a hálózat korszerűsítésére és hibajavításra. Közben a kedvező időjárás miatt a Mihő Kft. Kedden leállította a távfűtést Miskolcon. A városban már megkezdődött a felkészülés a nyári karbantartásokra. A legnagyobb munkálat az avasi és a belvárosi hőkörzetet érinti. Június 23-a és 26-a között nagy leállást terveznek, amelynek idején a melegvíz szolgáltatás is szünetelhet. Augusztusban folytatódik a bulgárföldi kazánház rekonstrukciója is. Tegnap a német nyelvi írásbelikkel folytatódtak az érettségi vizsgák. Az oktatási hivatal adatai szerint több mint 13 ezeren adtak számot tudásukról, középszinten mintegy 10 ezeren, emelt szinten pedig több mint 3 ezeren vizsgáztak. A délelőtt kezdődött vizsgákon a diákoknak olvasott és hallott szövegértési, nyelvhelyességi, valamint íráskészségi feladatokat kellett megoldaniuk. Középszinten összesen 180, az emelt szinten vizsgázóknak pedig 240 perc állt rendelkezésükre. Az íráskészséget vizsgáló résznél a diákok saját nyomtatott szótáraikat is használhatták. A vizsgaidőszak jövő héten a többi idegen nyelvvel és a választható tárgyakkal folytatódik. A jogszabályok betartása akkor is kötelező, ha éppen nem esik jól, jelentette ki a kúria elnöke Kaposváron. Vargazsi András a 32. jogi beszélgetések konferencián hangsúlyozta, az alaptörvény és a jogállam lényege éppen a vitás helyzetek rendezése. Figyelmeztetett, hogy a szubjektív jogértelmezés bizonytalansághoz vezethet. A tanácskozáson elhangzott, az Alkotmánybírósághoz évente csaknem 4000 panasz érkezik, melyek során 20-30 bírói döntést semmisítenek meg. Lajtár István legfőbb ügyész helyettes a tényleges életfogytiglan védelmében szólalt fel, kiemelve, hogy a társadalom védelme felülírja a bűnismétlés kockázatát. A konferencián szó esett a börtönök telítettségéről is, amely jelenleg országosan meghaladja a 110%-ot. A végrehajtások államosítását és non-profit alapokra helyezését kezdeményezi a Mi Hazánk mozgalom. Torockai László pártelnök bejelentette, az új országgyűlés megalakulása után azonnal benyújtják 7 pontból álló törvényjavaslat csomagjukat. A politikus hangsúlyozta, céljuk a végrehajtó maffia felszámolása, ezért a területet a bíróságok vagy az adóhatóság felügyelete alá rendelnék. A javaslat csomag részeként a párt az egykori devizahitelesek teljes kártalanítását is követeli. Torockai László szerint a tőketartozáson felül megfizetett összegeket a bankoknak és a végrehajtóknak kellene visszafizetniük az érintett családok számára. A Greenpeace mérései igazolták az egészségre ártalmas aszbeszt jelenlétét Sopronban is. A szervezet két helyszínen vett mintákat, amelyek mind pozitívak lettek. A szakértők szerint a szennyezett kőzúzalék magánberuházásokon keresztül kerülhetett az utcákra. A Greenpeace azonnali kármentesítést és az érintett területek locsolását kéri a hatóságoktól a porzás megakadályozása érdekében. A szervezet szerint az osztrák bányákból származó szennyezettség mértéke Nyugat-Magyarországon jóval nagyobb a vártnál, ezért rendkívüli kormányzati intézkedéseket és egy szakmai egyeztető fórum felállítását sürgetik az emberi egészség védelmében.
0: Az időjárásról.
1: A változó vastagságú fátyolfelhőzet a keleti ország rész felett lassan elhagyja hazánkat. Többnyire felhőtlen lesz később az ég gomoly felhőképződéssel. A Nyugat-Dunántúl mellett a középső és északkeleti ország részben alakulhatnak ki záporok, zivatarok. A csúcshőmérséklet 21 és 27 fok között valószínű, a legalacsonyabb értékek 7 és 14 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Nézzük mai témáinkat. Elsőként arról lesz szó, hogy hogyan változott az üzemanyagok ára 2010 óta Magyarországon. Balogh Csabával, a GKI szakmai igazgatójával beszélgetünk.
2: Ez is meglepett egy picit minket, mert mindenkinek az van a fejében, hogy mennyire emelkedtek az üzemanyag árak az elmúlt időszakokban, években, de valójában eléggé hasonló volt, mint amennyivel az átlagos fogyasztói árindex emelkedett, sőt, az infláció még egy picivel magasabb is volt. Picivel kevésbé drágultak az üzemanyagok, mint az átlagos fogyasztói kosárban lévő cikkeknek az átlaga.
1: Aztán egy új egyháztörténeti tankönyvet mutatunk be. Itt lesz velünk az egyik szerző, Bátoriné Misák Marianna egyetemi docens, a Sárospataki Református Hittudományi Egyetem tanára.
3: És akkor mindig el kellett mondjam, hogy sajnos nincsen egy egységes tankönyv, de ezt ajánlom, ezt ajánlom, ezt ajánlom, meg természetesen az órai jegyzet. És végül úgy gondoltam, hogy akkor alkossunk mi egy tankönyvet a diákjaink számára.
1: Tartsanak velünk!

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: ...2012-ben 330 liter üzemanyagot lehetett megvásárolni az átlag magyar fizetésből. Ma a rögzített benzinár mellett több mint 800 liter vásárolható meg, derül ki a GKI elemzéséből. Balogh Csaba, a GKI szakmai igazgatója azt mondja, bár mindenkinek az van a fejében, hogy milyen sokat drágultak az üzemanyagok, őket is meglepte, hogy az elmúlt 16 évben a gázolaj és a benzinára nagyságrendileg ugyanúgy emelkedett, mint más termékeké, sőt valójában némileg az inflációhoz képest kisebb arányú volt az árak változása. És mi várható majd akkor, ha egyszer kivezetésre kerül az üzemanyag maximalizált ára? Balogh Csabával, a GKI szakmai igazgatójával beszélgetünk. Miért érezték most időszerűnek elkészíteni ezt az elemzésüket?
2: Igen, GKI azért gondolta, hogy időszerű itt az üzemanyagoknak a megfizethetőségére ránézni, mert ugye itt az üzemanyag tartalékok történelmi mélypontra zuhantak, ezért a bevezetett, hát is első felében bevezetett plafon, rögzített ár, azért elég kockázatos, hogy meddig maradhat fönt, és igazából arra voltunk kíváncsiak, hogyha újra piaci árat lenne kénytelen minden autós fizetni Magyarországon, az mekkora teher lenne, és ezt próbáltuk távolról megvizsgálni, tehát egészen 2010-től kezdve néztük, hogy az üzemanyagok megfizethetősége hogyan változott. Tehát most igazából emiatt a kockázat miatt éreztük ezt időszerűnek.
1: És akkor mielőtt az adatokról beszélnénk, egy technikai kérdés, hogy miért 2010 a viszonyítási kezdőpont az elemzésükben?
2: Igyekeztünk minél egy nagyobb időszakot, ez ugye egy bő 15 év volt, és ebben az időszakban azért elég változatos volt, voltak mind infláció szempontjából nyugalmasabb időszakok, voltak dinamikusabban emelkedő árak, ugyanígy az olajárakban is voltak emelkedő, illetve korrekció szakaszok, tehát ez egy akkora időszakot ölelt át, ahol már egy ilyen hosszabb távú összefüggést is meg lehet állapítani.
1: Oké, és akkor mik a sarokszámok, mondjuk hány liter üzemanyag vehető a mai áron, mennyit lehetett 2010-ben venni, és egy kicsit a mozgásokról is meséljen, hol volt ebben mélypont, vagy a legkedvezőbb adat a lakosság szempontjából ebben a 16 évben?
2: Igen, viszonylag kerek számok jöttek ki szerencsére, úgyhogy ez így könnyen érthető, tehát ahonnan elkezdtük, ott majdnem nem pontosan 400 liter tudott venni egy munkavállaló, aki az átlag keresetet vitte haza, hogyha minden jövedelmét az üzemanyagvásárlási költete, nyilván ez nem reális, csak hogy így tudtuk mérni, hogy mennyire volt drága akkor, tehát összesen 400 liter. Ez a 10-es évtől indulva egy picit csökkent, tehát itt a 12-es évben ugye ott volt egy recesszió, egy olajáremelkedés is volt a 10-es években, és azzal egy picit így még drágábbá vált, tehát akkor egy ilyen 350 liter környékére, egészen pontosan 330 liter volt az alja ennek a akkor volt a legdrágább ebben a 15 évben, és onnantól a 12-es évtől elkezdve folyamatosan nőtt ez a mennyiség, amit meg tudott vásárolni egy átlag munkavállaló. Egészen a 20-as évekig nőtt valamennyivel 700 liter fölé mind a gázolaj, mind a benzin, és onnan elkezdődött egy pici csökkenés, oldalazás, majd így a tavalyi évben, 25-ben volt egy újabb emelkedés és ugrás, tehát hogy ott vált egy picit még kedvezőbb, és ugye az idei év lett volna az, ahol elindul egy korrekció csökkenés, főleg ez az iráni konfliktus miatt megugró olajára következtében emelkedő benzinárak, és akkor ugye ezt a benzinás top meg tudta állítani. Úgyhogy most körülbelül egy 800 liter környékén, picivel 800 liter fölött vagyunk, hogyha a dízelt nézik, akkor ez egy 850 litert tud venni jelenleg, illetve még annál is többet benzinből, majdnem 890 liter benzin tudna megvenni egy munkavállaló átlagosan, a átlag kereset. Tehát keresés, és akkor innen léptünk tovább, hogy mi lenne, hogyha hirtelen itt az üzemanyag tartalékok megcsappanása, illetve hát nyilván ennek azért több oldalról vannak itt költségei ennek a benzinástok tartásának, ha ezt eltörölnék, akkor meg hirtelen beesne, és itt nagyon fontos az, hogy a gázolaj sokkal jobban esne, hiszen ennek a piaci ára jóval magasabb, az 700 liter alá csökkenne, és a benzin pedig 760 liter környékére csökkenne. Tehát itt lenne egy ilyen jelentősebb csökkenés, és ezzel körülbelül vissza is érnénk erre az a 2020 és 23 közötti platóra, tehát hogy azon a szinten csökkenne vissza, ami még nyilván jóval magasabb, és ezek szerint még jóval kedvezőbb az ára, mint a 2010-es években volt relatív a jövedelmekhez viszonyítva, aminek ugye több összetevője van, és mondja, erről esetleg még érdemes beszélni, hogy miért változtak így.
1: Na és mi ez a több összetevő?
2: Ugye egy fontos összetevője alapvetően a nemzetközi olajáraknak a változása, de pont az volt az érdekes az elemzésünkben, hogy egyre távolabbról, vagy egyre lazábban követi a hazai benzines gázolajára a nemzetközi üzemanyagoknak az ármozgását, és ebben több tényező játszik szerepet. Egyrészt a forint árfolyamának a változása, tehát a dollárral szemben érdemes ebben ez az összehasonlításhoz nézni a forint árfolyam változását, és nyilván amikor a forint erősödik a dollárhoz képest, akkor kedvezőbbé válik, hiába emelkedik esetleg a nemzetközi olaján, akkor nem fog annyival emelkedni a hazai üzemanyagár, és hát ellentétes folyamatnál megfordítva. Ez egy nagy tényező, és az ugye pont az idei évben is jellemző volt, ugye volt évelején egy erősödés a forintban, majd amikor az iráni válság elindult, egy nagy dollár erősödés nemzetközi volt egy forint gyengülés. Idehaza ez a kettő összeadódott, tehát itt még ez még rá is tevődött az olajárak emelkedésére, és emiatt még drágábbak lettek volna itthon az üzemanyagárak. De hogyha a következő tényezőt nézzük, az pedig a szabályozási oldal. Ott ugye több tényező van, egyrészt a jövedéki adó emelés, akkor az jellemzően minden évben folyamatosan növelték a hazai üzemanyagárakat év elején, de pont az idei év kivétel volt, hogy idén elhalasztásra került a jövedéki adó emelés az üzemanyagok esetében, tehát ez most idejében éppen nem emelte a benzinárakat, tehát ez eltérítette korábban a nemzetközi olajáraktól a hazai üzemanyagárakat, idén ez nem játszott szerepet, de a korábbi években ez fontos tényező volt, és a szintén szabályozói környezethez hozzátartozó, ugye ami 21-ben is bevezetésre került, és a mostani idei tavaszi benzinástopp szintén egy szabályozói beavatkozás, ami megint csak eltéríti a nemzetközi folyamatoktól a hazai üzemanyagárakat. Tehát ez a két nagy csoport van, ami lazította ezt a kapcsolatot az árfolyam, illetve a szabályozói környezet.
1: És akkor oké, nem jövőbe látó, de ezek alapján akkor azt lehet mondani, hogyha majd kivezetésre kerül valamikor ez az intézkedés, akkor, mint a benzinás stopnak a plafon ára, akkor például ezek a tényezők lesznek a meghatározók, hogy milyen árfolyamon van itt.
2: Igen, akkor ismét egyrészt a forint árfolyama lesz meghatározó, meg a nemzetközi olajárak lesznek meghatározók, illetve hogyha valóban az év közepén bevezetésre vagy újra emelésre kerül a jövedéki adó, akkor az szintén emelni fogja. Tehát itt a nemzetközi olajárak és a jövedéki adó az egyértelműen fölfele fogja, ha újra piaci árat fogunk fizetni az üzemanyagokért, akkor növelni fogja az üzemanyagok árát. A forint árfolyam azért most jellemzően erősebb tud lenni még a dollárra szemben is, mint mondjuk egy hónappal ezelőtt, azt pedig csökkenteni fogja. Tehát a kettőnek egy ilyen egyvelege lesz, de azért várhatóan inkább emelni fogja, és ugye most jelenleg látjuk is a piaci árakat is minden változtatáskor, hogy mennyi lenne a piaci, és az lényegesen magasabb az árstoppos árnál.
1: Oké, egy kicsit kontextusba helyezem még az árakat. Ha 2010-hez nézték a kutatásukban, ezért kérdezem, a többi fogyasztási cikkhez nézve az üzemanyagok árát, akkor hogyan változott másnak az ára az üzemanyag árához képest 16 év alatt?
2: Ez is meglepett egy picit minket, mert mindenkinek az van a fejében, hogy mennyire emelkedtek az üzemanyag árak az elmúlt időszakokban, években, de valójában eléggé hasonló volt, mint amennyivel az átlagos fogyasztói árindex emelkedett, sőt, az infláció még egy picivel magasabb is volt, de itt nem annyira nagyok azért a különbségek, de ha ilyen számokra lefordítva akarjuk mondani, akkor az infláció az ebben a bő 15 évben egy 90% fölötti áremelkedés volt összességében, 93%, és ennél valamennyi alacsonyabb volt a gázolajára 88%, a benzinára pedig 76%-kal emelkedett el alatt a 15 év alatt, tehát egy picivel kevésbé drágultak az üzemanyagok, mint az átlagos fogyasztói kosárban lévő cikkeknek az átlaga, tehát ez ilyen szempontból szintén hozzájárult ahhoz, hogy miért tud egy átlag munkavállaló több üzemanyagot venni. A másik fontos tényező pedig az, hogy a jövedelmek pedig még az inflációnál is előteljesebben emelkedtek, tehát egy átlag keresetet hazavívő munkavállaló még az inflációnál is magasabban emelkedett az ő jövedelme, és ebből is ez a másik tényező volt, ami növelte, és ez volt a hangsúlyosabb, ami növelni tudta a vásárolható üzemanyagok mennyiségét. Tényező, ami fontos, és igazából egy picit még az ellenkező irányba hat, hogy ugyanakkor a fogyasztói kosárban nőtt az üzemanyagoknak a súlya, tehát még 2010-ben picivel 6% alatt mi volt a havi költés az átlagfogyasztónak üzemanyagra, ez 25-re már 7%-7% fölé emelkedett, tehát egy picivel többet is, még hogyha az átlag termékeknél egy picit alacsonyabb is az ára az üzemanyagnak.
3: Most itt egy kis szakmai magyarázattal, ha segíteni az adatok megértését a hallgatóinkat, tehát ez a fogyasztói kosár, ez a KSH-nak a mérésed, ez azt jelenti, hogy egy átlag ember Magyarországon a költésének a 2025-ben a 7,3%-át üzemanyagra költötte. Ez egy becsült adat, ez egy ilyen fiktív kosár, vagy ezt valami kutatás előzi meg, ami alapján egy ilyen átlag fogyasztót elképzel a KSH, ami alapján ezt a kosarat összeállítja?
2: KSH rendszeresen megméri, és időszakonként felül is vizsgálja ezeket a súlyokat, de itt próbálják a valós fogyasztási adatok alapján, de nyilván ez egy nagy átlag, tehát akinek nincs autója, természetesen nem költse mennyit üzemanyagra, akinek sokat autózik, az többet, és ez a kettőnek az átlaga, és ez a kicsi növekedés, ez a 6% alól, egy picit 7% fölé, ez azt jelenti, hogy átlagosan egy hazai háztartás és hazai fogyasztó egy picivel többet fogyaszt üzemanyagból, tehát többet jár autóval igazából, annak ellenőre valószínűleg hatékonyabbak az autók, és kevesebbet fogyasztanak, de mégis többet autózunk, ezt nagyon én így fordítanám legettőben átlagosan.
3: A kutatásuk eddig szólt, de bennem egy kérdés van még, ez nem tudom, elemzőként ez belefér önnek, hogy erre válaszoljon, ha igen, akkor köszönöm, hogy ön szerint meddig tartható fönt ez az ársapka, a plafonár az üzemanyagok esetében? Itt az elmúlt hetekben azért olvastunk a készlet fogyásról, ezt nyilván pótolni kell, azt most már drágább alapanyagból lehet megtenni. Meddig tartható fönt ez?
2: Hát ez nehéz kérdés, hogy ez pontosan meddig fog fönntartani. Nyilván ennek itt azért volt egy politikai indítatása, és ennek a bevezetésének itt a választásokat megelőzően. Most túl vagyunk a választáson, talán ez talán kicsit csökkent ennek a jelentősége, amiben itt fontos tisztán látni, hogy azért ennek jelentős költsége van, mind a költségvetés számára, és attól innentől kezdődik a kérdés, hogy ezt a költségvetés hogyan oldja meg, tehát hogy kire terheli ezeket a költségeket, tehát ez egy zéró összegű játék, ha így tekintünk rá, tehát hogyha az autósoknak kedvezünk abból, hogy egy mesterségesen alacsony árat kell fizetniük, akkor azt valakinek meg kell fizetni, és az jellemzően azért az adófizetők összessége. Tehát ez igazából egy jövedelmi átcsoportosítás a nem autózók felől az autózók irányába, és akkor itt van a kérdés, hogy ezt hogy gondolják itt a döntéshozók, hogy ezt a jövedelmi átcsoportosítást, ezt meddig érdemes fenntartani. A másik dilemma, amit megemlített is, igen, hogy itt az üzemek tartalékoknak a feltöltése, és ugye az egy valós költség, hogy piaci áron fogja tudni feltölteni majd az állam ezeket a tartalékokat, tehát itt ott azért ez, ott mélyen a zsebébe kell nyúlnia, tehát ez még egy ilyen plusz költség lesz a költségvetés oldaláról. Nem is szeretnék így jóslatokat mondani ezzel kapcsolatban, de azért nem azt mondom, hogy ez hosszú távon nem fenntartható, és még egy fontos, ezt láttuk is itt a márciusi hónap során, hogyha egy mesterségesen alacsony árakat tartunk, akkor a kereslet megugrik, és egy többet kereslet alakulhat ki. Nehéz mérni a rövid időszak alatt, de hogyha ez így maradna, akkor az meg az egész ország sebezhetőségét növelni, hiszen többet fogyasztanánk ezekből az üzemanyagokból, mint amennyit a piaci árak mellett, és ezeket importáljuk, ezeket, tehát a külső egyensúlyát az országnak ez rontja, amit meg szintén kedvezőtlen így össztársadalmilag.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Balogh Csabát, a GKI szakmai igazgatóját hallották.
4: Oda meg vissza, ha beülök a buszba, megyek a vidámba, indulok a búzsba, se vége, se hossza, startolok újra, csillagokat ír le a csillagok útja, és én elindulok, ahova hozzád megérkezem.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket! A híreket Kecskés Ákostól hallják. Görög Márta lesz az igazságügyi miniszter, jelentette be pénteken Magyar Péter miniszterelnök. A leendő tárcavezető jelenleg a Szegedi Tudomány Egyetem állami és jogtudományi karának dékánja. Magyar Péter közösségi oldalán úgy fogalmazott, Görög Márta szakmai pályafutása garancia lehet a jogállamiság és a jogbiztonság megerősítésére. A professzor tagja a Magyar Jogász Egylet elnökségének és a Magyar Tudományos Akadémia állam és jogtudományi bizottságának is. A leendő miniszter feladata lesz a jogalkotás szakmai színvonalának helyreállítása és az átlátható törvényalkotás erősítése. A tervek szerint nagyobb szerepet kapna a társadalmi és szakmai egyeztetés a jogszabályok elfogadása előtt. Magyar Péter szerint az új igazságügyi vezetés feladata lesz az uniós források felszabadításának elősegítése is. A posztra korábban Mellitei Barna Márton volt a jelölt, aki visszalépett. Döntését a miniszterelnökkel fennálló rokoni kapcsolatával indokolta. Több programot szervez májusban a Regőci István Alapítvány a koronavírus árváért fennállásának 5. évfordulója alkalmából. Herceg Anita elmondta, május 11-én a támogatók számára táncszínházi előadást rendeznek a Magyar Nemzeti Táncszínház épületében. Május 17-én családi napot tartanak a támogatott gyermekeknek és családjaiknak a Margit szigeti szabadtéri színpad helyszínén. A programok között szerepel táncház, sakkfoglalkozás, zenei fellépések és pszichológiai előadás is. A kuratóriumi elnök közölte, az alapítvány az elmúlt 5 évben több mint 1640 gyermeket támogatott. Jelenleg csaknem 1100 olyan gyermek részesül segítségben, akik a koronavírus járványban veszítették el egyik vagy mindkét szülőjüket. Az alapítvány rendszeres pénzbeli és mentálhigiénés támogatást is nyújt, és továbbra is várja az adó 1%-os felajánlásokat. Évente mintegy 2,3 millió beteget látnak el a mentők Magyarországon, közölte közleményében az Országos Mentőszolgálat. A szervezet a Mentők Napja alkalmából adott ki tájékoztatást. Az idei évben több jubileumot is ünnepelnek. Az Országos Mentőszolgálat május 10-én emlékezik megalakulásának 78. évfordulójára. Emellett a magyarországi szervezett életmentés kezdete 139 évvel ezelőttre nyúlik vissza. Az emléknap alkalmából ünnepséget tartottak a Nemzeti Színházban, ahol több mint 200 elismerést adtak át. Országszerte további 1700 mentő dolgozó részesült különféle kitüntetésben. Az OMS 256 mentőállomásból és 204 ügyeleti pontból álló hálózatot működtet. 1948 óta egységes állami rendszerben végzi feladatait. A mentők munkája évente több millió beteg ellátását biztosítja. Hamarosan véget ér a hivatalos fűtési időszak országszerte. A budapesti közművek is megkezdi a távhőrendszer nyári karbantartását. Bár a fűtési szezon még egy hétig tart, az enyhe időjárás és az automatikus szabályozók miatt a legtöbb épületben már minimális a hőfelhasználás. A társaság idén rekordösszeget, összesen több mint 8 milliárd forintot költ a hálózat korszerűsítésére és hibajavításra. Közben a kedvező időjárás miatt a Mihő Kft. Kedden leállította a távfűtést Miskolcon. A városban már megkezdődött a felkészülés a nyári karbantartásokra. A legnagyobb munkálat az avasi és a belvárosi hőkörzetet érinti. Június 23-a és 26-a között nagy leállást terveznek, amelynek idején a melegvíz szolgáltatás is szünetelhet. Augusztusban folytatódik a bulgárföldi kazánház rekonstrukciója is. A jogszabályok betartása akkor is kötelező, ha éppen nem esik jól, jelentette ki a kúria elnöke Kaposváron. Vargazsi András a 32. jogi beszélgetések konferencián hangsúlyozta, az alaptörvény és a jogállam lényege éppen a vitás helyzetek rendezése. Figyelmeztetett, hogy a szubjektív jogértelmezés bizonytalansághoz vezethet. A tanácskozáson elhangzott, az Alkotmánybírósághoz évente csaknem 4000 panasz érkezik, melyek során 20-30 bírói döntést semmisítenek meg. Lajtár István legfőbb ügyész helyettes a tényleges életfogytiglan védelmében szólalt fel, kiemelve, hogy a társadalom védelme felülírja a bűnismétlés kockázatát. A konferencián szó esett a börtönök telítettségéről is, amely jelenleg országosan meghaladja a 110%-ot.
0: Az időjárásról.
1: A változó vastagságú fátyolfelhőzet a keleti ország rész felett lassan elhagyja hazánkat. Többnyire felhőtlen lesz később az ég gomoly felhőképződéssel. A Nyugat-Dunántúl mellett a középső és északkeleti ország részben alakulhatnak ki záporok, zivatarok. A csúcshőmérséklet 21 és 27 fok között valószínű, a legalacsonyabb értékek 7 és 14 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Egy hiányzó tankönyvet akartak pótolni, de több lett a kötet, mint tananyag, mondja Bátoriné Misák Marianna, a Sárospataki Református Hittudományi Egyetem egyetemi docense, a Hagyomány és Megújulás Metszéspontján című, a Magyarországi és Erdélyi Reformáció intézményesülését és harcait bemutató kötetről. A 16-17. Századi egyháztörténeti munkáról beszélgetünk tehát az egyik szerzővel, Bátoriné Misák Marianna egyetemi docenssel.
2: Hagyomány és megújulás Metszéspontján című könyvről fogunk beszélgetni. Kezdjük onnan, hogy miért tartották fontosnak szerzőtársával, hogy megalkossák ezt a kötetet.
3: Úgy véltük, hogy nagyon régen a diákoknak nincs már egy egységes kötet a magyar protestáns egyház történet tanulmányozásához, ugyanis volt 4 szerzőpáros, Bíró, Bucsai, Tóth és Varga, akik 1949-ben adtak ki egy kötetet, amit a Sárospataki Teológiai Akadémia 1995-ben egyfajta faksimile kiadásként megjelentetett. Nyilván jelentek meg különböző kötetek, amelyek röviden, vagy csak egy szeletét tárgyalták a magyar protestáns egyház történetnek, de tankönyvként igazából a diákjaink sokszor nem tudták használni őket, és mindannyiszor azzal szembesültem, amikor elérkeztünk az aktív szemeszter végére, vizsgaidőszak elejére, hogy tanárnő, miből készüljünk. És akkor mindig el kellett mondjam, hogy sajnos nincsen egy egységes tankönyv, de ezt ajánlom, ezt ajánlom, ezt ajánlom, meg természetesen az órai jegyzet. És végül úgy gondoltam, Botonnal egyetértésbe, hogy akkor alkossunk mi egy tankönyvet a diákjaink számára, adjunk a kezükbe egy olyan kötetet, amiből tudnak a vizsgára készülni. Ez természetesen ez az első része csupán a századokat átölelő egyház történetnek, ugyanis ebben a tankönyvben csupán a 16-17. Századi magyar, illetve erdélyi protestáns egyház történetet tárgyaljuk, viszont igyekeztünk olyan mélységekben, amennyire a diákoknak szükséges a felkészüléshez, illetve azon túl is egy kicsit. Tehát tulajdonképpen ez volt az elsődleges indoka ennek a tankönyvnek az elkészítésében, hogy nincsen egy egységes tankönyv, hanem mindenhonnan össze kellett szedni a diákoknak a tananyagot. És ebben az esetben ugye mindig egymásnak, amikor kidolgoztak egy-egy témát, akkor egymásnak adták a tételeket, tévedések voltak benne hasonló, és ezt vitték mindig tovább az évfolyamok, és mindig ugyanazokat a hibákat kellett kijavítsuk a feleletekbe, stb. Nagyon-nagyon lényeges volt, hogy legyen már egy olyan könyv, amiből egységesen tudnak készülni majd a vizsgákra.
2: Itt az említett diákok, ők teológusok?
3: Is, illetve ugye a Hittudományi Egyetemen, illetve Kolozsváron is, levelező képzésen is tanítjuk az egyház történelmet, különösen is a katekita lelkipásztor munkatárs szakon, de a református közösség szervező szakon is, illetve a többi szakon is, csak más megközelítésből. Most én itt elsősorban ugye a levelezős hallgatók igényeit próbáltam ebben a kötetben kielégíteni, ami nem jelenti azt, hogy a nappal is tagozatos hallgatóknak ne lenne jó ez a könyv, mert éppen olyan hasznát veszik majd ennek a kötetnek, mint a levelezős, illetve a más szakon tanuló hallgatók.
2: Most lehet, hogy megijesztettük a hallgatókat azzal, hogy egy tankönyvről beszélgetünk, de az, aki nem jár Sárospatakra vagy Kolozsvárra, a teológiára, a Hittudományi Egyetemre, annak mennyire érdekes ez a könyv, tehát hogy a nyelvezetében, a forrásanyagában ez mennyire forgatható akkor is, ha az emberben nem lesz mondjuk lelkipásztor.
3: Én azt gondolom, hogy ez nem csupán teológián tanuló, vagy református tanárképzőn tanuló diákok számára hasznos ez a könyv, hanem olyanok számára is, akik nem tanulnak ezekben az intézményekben, ugyanis úgy igyekeztünk a nyelvezetét, illetve a szerkezetét összeállítani, hogy bárkinek könnyen megérthető legyen, olvasmányos legyen. Ez a kötet tele van illusztrációkkal, színes, illetve fekete-fehér illusztrációkkal, mivel hát a 16. századból még nem igazán tudtunk nagyon sok színes képet beletenni, de igyekeztünk úgy összeállítani, hogy olyanok is hasznosnak találják, illetve érdekesnek találják, akik nem feltétlen kötődnek a hittudományhoz, hanem csak érdeklődnek egyáltalán a magyar és az erdélyi protestáns egyház történet iránt, akár csak a bevezető vagy a reformátorok életútját érdekesen próbáltuk valóban összeállítani, vagy az egyes települések, városok reformációját, vagy hogyan ment végbe a reformáció, hogyan váltak el a felekezetek egymástól. Ezeket mind igyekeztünk egy érdekes megközelítésből szemléltetni, hogy tényleg élvezetes legyen az olvasata.
2: Mindjárt egy-két érdekességről szeretném, ha beszélnénk azok kedvéért is, akik még nem fogják ezt a könyvet elolvasni, de legalább halljanak a korszakról egy-két fontos gondolatot. De először is a 5 perccel ezelőtti kezdő gondolatára, hogy ugorjak vissza. Azt mondta, hogy Magyarország és Erdély, meg azt is mondta, hogy 16.-17. század. Most ugye itt jócskán Trianon előtt vagyunk, amikor még ez egy egységes ország volt. Miért válik el a protestáns egyházak fejlődése, története a 16.-17. században annyira másként Erdélyben és a ma ismert Magyarországon, hogy külön kell ezt taglalni?
3: Nagyon sokszor a Magyarországon lévő tantervekben ugye nincs benne az erdélyi reformáció, illetve a fejedelmek életútja, csak annyiban érintik sokszor, amennyiben a magyarországi események indokolják. Azt hangsúlyoznom kell, hogy a történelem tulajdonképpen ugye egy kicsit szétválik onnantól kezdve, ugye, hogy Magyarország 1526-ban ugye a törökök győztek, majd 1541-ben az ország három része szakadt, és különösképpen ez a három része szakadás indított el ilyen külön utakat, majd az erdélyi fejedelemség, illetve a magyar királyság külön útjait, és ugye az egyházpolitika az különbözőképpen alakult. A felekezeteken belüli különbség pedig, az pedig azért alakult, ugye, mert hogy Luther Márton indította el a reformációt, és majd később Zwingli jelenik meg, Calvin János jelenik meg, és hát különösen az úrvacsora vita volt az, amiben Luther és Zwingli nem tudtak, vagy az úrvacsora kérdésében nem tudtak közös nevezőre jutni, és onnantól kezdve maga az értelmezés is elvált, illetve két irányt vett a felekezetek alakulása, a luteránusok, illetve majd a helvét irány. És Erdélybe még ehhez jött hozzá majd az unitárius. Maga a történelmi események is 1541 után elválnak, illetve hát a felekezetek is a reformátorok mentén alakul, és így lesz a későbbiekben ugye az evangélikus egyház, a református egyház, és Erdélybe az unitárius egyház.
2: Kontextust értjük, és akkor tényleg csak egy-két érdekességet vegyünk végig a beszélgetés további részében. Hogyan képzeljük el ezt az időszakot az egyházak tekintetében, felekezetek tekintetében, hogy mennyire volt egyik pillanatról a másikra az, hogy elváltak ezek a közösségek egymástól? Tehát ugye már alapból az, hogy ugye mondjuk volt egy templom, ami katolikus volt, akkor protestált a közösség. De utána hogy dőlt el az, hogy akkor az egy luteri irány lesz, vagy egy helvét irány lesz? Egyik vasárnap még ezt mondta, így úrvacsoráztak, máshogy úrvacsoráztak. Szóval hogy tudná ezt érzékeltetni, hogy ez egyik pillanatra a másikra, vagy ez egy folyamatnak írható le inkább?
3: Na most a reformációt nem úgy kell elképzeljük, hogy egyik napról a másikra ment végbe. A reformáció, jól fogalmazott, az egy folyamat volt. Miután Luther Márton ugye kiszegezte a 95 tételt 1517. október 31-én, hogy először német a Római Birodalom területén terjedt, de azt tudjuk, hogy a magyar ország területén már 1518-tól kezdve lassan megjelennek Luther tételei. Elsőrenden a Luther nézetei a német ajkú lakosság között terjedt, és ugye különbséget teszünk a Mohács előtti és a Mohács utáni reformáció terjedések között. Mohács előtt Nem jellemző az, hogy Luther nézetei a magyar ajkú lakosság között terjed. Ennek nagyon sok oka volt, ezt a könyvbe tárgyalom a bevezető szakaszban. Viszont, amikor megtörtént a mohácsi katasztrófa, akkor az akkori magyar társadalom egyfajta traumát élt át. És ebben a traumában egy kapaszkodóra volt szüksége, és ez a kapaszkodó, ez tulajdonképpen maga a reformáció mozgalma lett. Azok a tanítások, amelyeket a reformátorok képviseltek, és amelyeket a reformátorok elveit követő prédikátorok képviseltek. Ugye a kezdeti luteri vonalon kezdődő reformáció kibontakozása azoknak a katolikus papból reformációt követő prédikátoroknak köszönhető, akik elkezdtek gyülekezetről gyülekezetre, vagy az emberek között prédikálni, és az ő prédikációjuk, illetve szertartásgyakorlatuk, úrvacsora osztásuk után a gyülekezetek ugye mentek. Alkalmazkodtak. És ezt nem úgy kell elképzeljük, hogy kezdett be a luteri reformáció terjed, és akkor jön a következő héten a Calvin, nem, ez egy átmeneti időszak volt. Mohács után a magyar ajkú lakosság is egyre inkább odafordult az Istenhez és a reformáció tanításához. Azt lehetne mondani, hogy Luthert Mohács után értette meg a magyarság is, hogy ő vissza akarja vinni az embert az Istenhez, arra az alapra, ami Jézus Krisztus, és amit az apostolok is képviseltek. A helvét irányú reformáció az főként 1540-es, 50-es évektől kezd kibontakozni hazánkba, és hát nyilván azok a prédikátorok, akik korábban a luteri elvek mentén szolgáltak gyülekezetbe, prédikáltak, osztottak úrvacsorát, tanítottak, stb., megismerkednek a helvét irány tanításával. Ugye itt, mint említettem korábban is, főként az úrvacsora kérdésén volt a nagy hangsúly, és a Zwingli, illetve Calvin János is egészen másképpen állt ehhez a kérdéshez, és amikor elfogadták azt az álláspontot, akkor annak mentén tanítottak, a helvét irány mentén. És ahogy szolgáltak a gyülekezetbe, ahogy prédikáltak, ahogy az úrvacsorát

0: hirdető prédikátorokká, később gyülekezeti lelkészekké. Nos, az első prédikátorok, a reformátorok első nemzedékének nem volt könnyű élete, hiszen nagyon sok üldöztetésnek voltak kitéve, menekülniük kellett állandóan, hol a katolikus egyház, hol a török üldözte őket, de amikor így végigveszem a kötetbe az életüket, akkor nagyon szépen ezt is bemutatom, úgyhogy aki majd kezébe veszi ezt a kötetet, azt gondolom, hogy élvezetes életrajzokat, illetve szolgálatokat talál benne.
1: Könyv címére, ha visszautalunk, akkor abban az alcíméből.
0: Igen.
1: Benne van ez a kifejezés, hogy intézményesülés. Itt mire gondoljunk? Konkrétan intézmény alapításokra, vagy inkább a forma felvételre, hogy ez már egy egyháznak tűnő?
0: A második, tehát amit ön kérdez, annak a második fele, ugyanis amikor egy formálódó egyház elkezd intézményesülni, az azt jelenti, hogy szervezetté válni. Vagyis, ugye a reformációt követő prédikátorok mentén a gyülekezetek is csatlakoznak, ugye, és ezek a gyülekezetek aztán egyházmegyékké formálódnak, az egyházmegyék majd kerületté formálódnak, püspökkel az élén. És ezt jelenti, hogy az egyház elkezd intézményesülni. Kialakulnak a formák, a szervezettség, a tisztségek, meghatározzák a különböző tisztségek betöltőinek a szerepét, a feladatait, illetve zsinatok ülnek össze, amelyek törvényeket alkotnak, kánonokat hoznak, és ezekben a kánonokba lefektetik az egyház tanításának az alapjait, onnantól kezdve, hogy ki választja a lelkipásztort, kinek a kötelessége, a felszentelés, stb., hogyan viselkedjenek a lelkipásztorok, milyenek legyenek a lelkészeknek a feleségei, illetve elkülönítik az esperes, a püspök feladatait, szóval ezt jelenti az, hogy az egyház elkezd intézményesülni.
1: Muszáj itt belekérdeznem csak egy-két érdekességben, milyennek kellett lenni a lelkész feleségének erről, mit mondott a korabeli intézményesülő protestáns egyház?
0: Ezzel a zsinatok kezdenek el foglalkozni, ugyanis miután ugye a reformációt követő prédikátorok megnősülnek, ezért az egyháznak állást kellett foglalni. Elsőrenden azt írják elő, hogy amennyiben lehetséges, özvegyasszonyt vagy tisztes szűz leányt vegyenek feleségül a lelkipásztorok, és a lelkész feleségeknek pedig azt írják elő, hogy nagyon fontos, hogy szemérmetesek legyenek, alázatosak legyenek, ne öltözködjenek hivalkodóan, ne hordjanak hivalkodó ékszereket, stb. Stb. És ezekkel kénytelenek voltak foglalkozni, hiszen a papnéi szerepkör ez egy új dolog volt a magyar történelembe, illetve hát az egyház történelembe, és ezt azért kellett szabályozni, hogy a lelkipásztorok is mihez tartsák magukat, illetve hát a lelkésznéknek is. Na most ez aztán a későbbiekben, hogy mindenki betartotta vagy sem, az már más dolog. Tudjuk azt, mivel azt írják, hogy özvegy asszonyokat, hogy többször is nősültek a lelkészek Magyarországon. Bár a nyugati reformátorok nem igazán támogatták az újraházasodást, Magyarországon egészen más volt a történelmi helyzet, illetve a lelkipásztoroknak a helyzete. Elsőrenden, ha meghalt egy lelkésznek a felesége, akkor a maradt gyermekek érdekében újra nősült. És az tény, hogy a kánonoknak engedve a legtöbb esetben volt lelkészeik özvegyét vették feleségül, mert egy özvegy helyzete abban az időben kiszolgáltatott volt, és ezzel próbáltak segíteni. Esetleg maradt ott is gyerek, és akkor az özvegye maradt lelkipásztornál is maradt gyerek, és így egyesítették a családot is, így karolták fel esetleg elhunyt lelkésztársuknak is az özvegyét, gyerekeit.
1: Lesz folytatás a tankönyvnek? Ez most a 16.-17. század, folytatják a munkát?
0: Igen, lesz folytatása ennek a kötetnek, ugyanis ebbe csak a 16-17. Század foglaltatik benne, és a következő kötet a 18-19. Század, és tulajdonképpen, amit itt a püspök választással kapcsolatban már említettem, az majd a következő kötetnek a része lesz. És egy külön kötetet szeretnénk majd szentelni a 20. századi református egyház történetének.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Bátoriné Misák Marianna egyetemi docenst, a Sárospataki Református Hittudományi Egyetem munkatársát hallották.
2: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.

0: Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
1: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Vadászok a magas lesen, horgászok a vízparton, szakácsok a bogrács mellett. Nomád. Az Európa Rádió magazin műsora szombaton 10 órától.

0: 10 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Nincs menekvés a bűncselekménnyel szerzett vagyon kimenekítői számára, jelentette ki Nagy Gábor Bálint a 24.hu-nak. A legfőbb ügyész hangsúlyozta, technikailag megoldható, hogy akár Dubajból is visszahozzák a luxusautókat, vagy egyéb vagyonelemeket, mivel a kiadatási egyezmény hiánya ellenére is működnek a jogi visszaszerzési módszerek. Az interjúban elhangzott, az ügyészség átvette a nyomozást a Magyar Nemzeti Bank alapítványok ügyében, és konkrét eljárási cselekmények várhatók. Nagy Gábor Bálint megerősítette azt is, hogy folyamatban van a büntetőeljárás Balási Gyula cégcsoportja ellen is, ahol már vagyonkorlátozó intézkedéseket is alkalmaztak. A legfőbb ügyész szakmailag támogatná Magyarország csatlakozását az Európai Ügyészséghez, és egy önálló vagyonvisszaszerzési hivatal felállítását is jó ötletnek tartja. Közös fellépést sürget a határon átnyúló adótartozások behajtására a magyar és a koreai adóhatóság. Vágújhelyi Ferenc, a NAV elnöke budapesti találkozóján állapodott meg dél-koreai kollégájával a két szervezet közötti technikai és behajtási együttműködés megújításáról. A megbeszélésen kiemelt szerepet kapott a mesterséges intelligencia alkalmazása az adóügyekben, valamint a digitális ügyfélkiszolgálás fejlesztése. Mivel a koreai köztársaság az egyik legnagyobb tőkebefektető Magyarországon, a két hatóság szorosabb információcserével és közös képzésekkel segíti a jövőben a kockázatok hatékonyabb elemzését. A NAV közleménye szerint a koreai fél világszínvonalú digitális megoldásai irányadóak lehetnek a magyar adórendszer további korszerűsítéséhez is. Rangos nemzetközi elismerést kaptak a budapesti Corvinus Egyetem szakemberei. A research.com akadémiai platform legfrissebb kutatói világrangsorában az intézmény több oktatója is helyet kapott. A listán szerepel Baranyi Péter számítógéptudományi, valamint Fertő Imre agrárközgazdasági kutató is. Mellettük a Semmelweis és a Pécsi Tudományegyetem egy-egy professzora szintén bekerült a nemzetközi élmezőnybe. A rangsor összeállításakor a szakemberek tudományos idézettségét és szakmai díjait vették alapul. Megfelelt a szabályoknak a vizes élőhelyek kezelése az elmúlt 5 évben, állapította meg az állami számvevőszék. Azt vizsgálták, hogy a nemzeti parkok 2020 és 2025 között milyen eredményesen használták fel a természetvédelemre fordított, csaknem 12 milliárd forintos pályázati forrást. A számvevőszék jelentése ugyanakkor hiányosságokra is rámutatott. A döntéshozatal során nem hasznosultak megfelelően a legfrissebb kutatási eredmények, a hatásvizsgálatok pedig sokszor csak eseti jelleggel készültek el. A hatóság hangsúlyozta, a vizes élőhelyek megőrzése stratégiai érdek. Az ÁSZ szerint a jövőben a fenntartható tájhasználatot alapelvként kell kezelni, nem csupán egymást követő projektek sorozataként. Országszerte 47 helyszínen tartják az Emlékhelyek napját. A Nemzeti Örökség Intézete május 2. szombatján különleges programokkal és kedvezményekkel várja a történelem iránt érdeklődőket. A kiemelt helyszínek között szerepel a Monoki Kossuth Emlékház, ahol kézműves foglalkozásokkal készülnek a családoknak. A debreceni református nagy templom pedig szakmai tárlatvezetésekkel nyitja meg kapuit a látogatók előtt. A kínálatban emellett várak interaktív bemutatói, hadtörténeti ételkóstolók és éjszakai koncertek is szerepelnek. A program sorozat célja, hogy közelebb hozza a fiatalabb generációkhoz nemzeti múltunk legfontosabb emlékhelyeit, amelyek többsége ezen a napon ingyenesen látogatható. Minőségi probléma miatt laktózmentes UHT tejet vont ki a forgalomból a kifli.hu. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság közleménye szerint a visszahívás az 1 literes kiszerelésű, 1,5%-os MIL márkájú terméket érinti. A hatóság kéri a vásárlókat, hogy a 2026. március 12-i minőség megőrzési idővel rendelkező tejből ne fogyasszanak, ha még van belőle készletük. Az online kereskedő a hatósággal együttműködve már megkezdte az érintett tételek begyűjtését a fogyasztóktól. A szakemberek emlékeztetnek, a lejárt vagy nem megfelelő minőségű tejtermékek fogyasztása egészségügyi kockázattal járhat.
0: Az időjárásról.
1: A változó vastagságú fátyolfelhőzet a keleti ország rész felett lassan elhagyja hazánkat. Többnyire felhőtlen lesz később az ég gomoly felhőképződéssel. A Nyugat-Dunántúl mellett a középső és északkeleti ország részben alakulhatnak ki záporok, zivatarok. A csúcshőmérséklet 21 és 27 fok között valószínű, a legalacsonyabb értékek 7 és 14 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Vadászok a magas lesen, horgászok a vízparton, szakácsok a bogrács mellett. Nomád, az Európa Rádió szabadidős műsora az erdők, vizek és ízek szerelmeseinek.
1: Kedves hallgatóink, kollégáim nevében is köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezetőt, Horváth Emesét hallják. A Nomád mai adásában először Kishonti Csilla, kozmetikus stílus tanácsadóval az idei év fürdőruha trendjéről beszélgettem.
2: Ez lehet egyrészes, lehet valami látványos, ilyen statement kiegészítővel ellátott fürdőruha, de maradnak napi renden a kis csini háromszög bikinik is, annak, akinek jól áll.
1: Majd Bábel László kertészmérnököt az egynyári és évelő növények dilemmájáról kérdeztem.
3: A bokrokat, cserjéket érdemesebb ezeket ősszel betrágyázni, tehát például komposzttal, illetve komposzttal megszórni a földjüket október-november tájékán, hogy legyen idejük komposztból kiázni a tápanyagnak, föltárolódni a talajba. Vannak olyan ásványanyagok, amik nehezen szívódnak föl, tehát ilyen a foszfor, ilyen a kálium. Idő kell, amire azt a növény föl fogja tudni menni.
1: Adásunk végén Szaniszló Bertalan séffel folytattuk ízutazásunkat, és a francia konyha jellemzőiről beszélgettünk.
4: Francia konyha az egy nagyon-nagyon változatos és nagyon minőségi alapanyagokra építő konyha, és nem csak a csigát kell oda sorolni, és a croissant ugye a francia konyhához.
1: Akiket érdekelnek témáink, ha tehetik, töltsék velünk az elkövetkezendő egy órát.

0: Nomád, az erdők, vizek és ízek szerelmeseinek.
1: Kedves hallgatóink, telefonvonal másik végén köszöntöm Kisvonti Csilla kozmetikus stílus tanácsadónkat. Szia Csilla, szép jó reggelt kívánok neked.
2: Jó reggelt kívánok a hallgatóknak, szia Anese.
1: Ránk rúgta az ajtót a nyár, nem tudok mást mondani, mert egyik nap még mínuszfokok voltak, reggelente még azért elég hűvösek, és délutánra, már kora délutánra meg azért bőven 20 fok felé emelkedik a hőmérséklet, ami leginkább nyári napokat idézi. Ha nyár, akkor nyilvánvalóan sokat vagyunk kint a szabadban, sokat időt töltünk a vízparton, akik ezeknek a vízi sportoknak, vagy a napozásnak a szerelmesei, és hát ilyenkor fürdőruhát öltünk magunkra. Na de milyen fürdőruhát öltsünk magunkra ebben a szezonban?
2: Igen, ez mindig kérdés, szerintem minden nőt izgat, már ha a fürdőruhát, mert nagyon sokan még ott is elakadnak, hogy jaj, hát ő nem húz fürdőruhát. De jelentem, az idei év a well-beingről szól, és az önkifejezésről. Tehát nincs tiltott darab, persze mindig vannak trendek, de elsősorban ez a testhez és lélekhez is passzoló fürdőruha az, ami most célt szolgál. Tényleg ez a well-being az, ami a legjobban így megnevezhető most a fürdőruhadivatban, és ezt a célt szolgálja, hogy jól érezzük magunkat a bőrünkben. És kinek milyen? Ez lehet egyrészes, lehet valami látványos, ilyen statement kiegészítővel ellátott fürdőruha, de maradnak napi renden a kis csini háromszög bikinik is annak, akinek jól áll nyilván. Kritikával nézegessük és vásároljuk meg a fürdőruhákat. A jó hír az, hogy izgalmas megoldások kerülnek az előtérbe, tehát aki egy kicsit úgymond öltözködni is szeretne a fürdőruhájával, akkor annak most abszolút itt lesz az idén a trendje. Tehát izgalmas megoldások, anyagok, vibráló színek, de ugyanúgy a pasztellek is, illetve a virágminták divatban lesznek, illetve maradnak, amik voltak eddig. Újra értelmezzük egy kicsit így a sziluett, tehát a testalkatot, és hát nagyon jó hír, hogy ezek a klasszikus fazonok, azok újra visszatérnek az idén, és ezért is mondtam ezt a önkifejezést, vagy ezt a jó közérzetet, hogy nem kell lemondani senkinek a fürdőruháról, akinek van egy kis pocakja, és nem vékony, és klasszikusan azt mondja, hogy hát ő nem vesz fürdőruhát, mert nincs olyan alakja. Tehát most ezek a klasszikus egyberészesek abszolút újra előtérbe kerülnek, és egyáltalán nem kell miatta szégyenkezni. Maximum a színen lehet változtatni, hogy ne csak a feketéhez nyúljunk, mert a formája az abszolút testhez álló legyen, és bátran válasszanak színeket is. Nyilván egy élénk szín az mindig figyelemfelkeltő. Tehát, hogy inkább a szín a figyelemfelkeltő, nem annyira a fürdőruha szabása. Tehát nem kell lemondani, hanem válasszunk kellemes kis light színeket, aki tartózkodik a nagyon erős élénk színektől, mert hogy most divat a fuchsia, a napfényes sárga, a smaragdzöld, vagy a pisztácia zöld, a mély bordó, tehát a trendi színek, ezek most nagyon előtérbe kerülnek a fürdőruhák területén. De ez a retro 80-as éveket idéző magasra szabott alsók, ezek újra előtérbe kerülnek, és akkor lehet válogatni, hogy felülre, ugye, hogyha kétrészes fürdőruhát viselünk, akkor milyen kerüljön, hogy háromszöges, fektetett, csavart, magasan záródó, tehát lehet variálni így a felsővel, egy kicsit pozícionálni így a testalkatunkat, tehát hogyha van pocak, vagy nagyobb a popsi, akkor most abszolút jó hír, hogy ezek a magasra szabott alsók, ezek trendé válnak az idén nyáron. Lehetnek egyébként ilyen karakteres fürdőruhák is, hogy valami jellegzetesség van rajta, a szabott virágszirmok a felsőjén, vagy féloldalas, félvállal szabású fürdőruhák, vagy valamilyen kis fény, csillogás kerül a fürdőruhába, akár kövek strasszok formájában is, vagy egy rátét festés formájában, és egy kicsit ilyen ékszerként ható fürdőruhák is divatba kerülnek, hogy akár a pántja lesz köves, vagy csillogós, vagy egy megkötője, ilyen apró kis elemek, fodrok, szegélyek, fény, elemek, csattok, tehát ezek egy kicsit ezt a kifutó hangulatot is vissza fogják adni a bátrabbak viseletében. Tehát attól függ, igen, hogy ki mennyire bátor, milyen a testalkata, hol viseli a fürdőruhát, mert nem tudom, te így tapasztaltad el, Mese, hogy valahogy külföldön, tengerparton, ahol nem ismernek, ott bátrabban viseljük a saját stílusunkat.
1: Igen,
2: a fürdőruhát.
1: Igen, szó szerint így van.
2: Ugye?
1: Igen.
2: Hogy olyan, mintha itthon olyan félénkebbek lennénk, mitől félünk, hogy megszólnak, vagy megnéznek, vagy találkozunk ismerősökkel, tehát valahol ez egy érdekes jelenség, de abszolút így van, én tapasztaltam. Nem csak a fürdőruhák, hanem nyári kalapok, ruhák tekintetében is, hogy bátrabban viselik magunkat a nők. Lehet azért, mert talán abban az országban ez a szokás, és ezért felbátorodnak a hölgyek, hogy ott ők is bátrabban viselhetik a saját hangulatukat, személyiségüket.
1: A fürdőruhával kapcsolatban böngésztem én is különböző internetes oldalakat, és meglepődve láttam, hogy vannak olyan fürdőruhák, amely már inkább ilyen sportszetként funkcionál. Tehát ilyen szoknya jellegű felső, vagy mint egy kis biciklis nadrág, vagy attól rövidebb alsó. Tényleg egész furcsa, ugyanakkor meg nagyon jól néz ki, meg nagyon divatos, meg szerintem nagyon praktikus is. Ezekről mi a véleményed?
2: Alkat függő, tehát nem annyira a kort helyezném előtérbe, meg a személyiséghez, hogy mennyire bírja el a személyiség azt, hogy játékosabb, feltűnőbb legyen, több mindent mutasson meg magából, tehát nem klasszikusan az évek száma fogja meghatározni. De teljesen igazad van, igen, a sportelemek, tehát a sportos fürdőruhák, vagy a különböző kétrészesek, ugye régen a tankinik voltak nagy slágerek, hát most az is, csak másféle formában jön megint a divatba. És akkor még nem beszéltünk ugye a fürdőruha kiegészítőkről, a kendőkről, a sortokról, egyéb ilyen fürdőkellékek, mint napszemüveg, vagy kalap, ugye ezek megint visszatérnek, vagy talán mindig is voltak, de most sokkal hangsúlyosabbak lesznek az idén. Ez a beach party divat, akár a tópartokon is egy ilyen tengerparti hangulatban lehet öltözni, vagy lehet viselni ezeket a nyári fürdőruhákat és a hozzátartozó kellékeket. Megmondom őszintén, én strandon, kifejezetten strandon már nagyon-nagyon régen jártam, ha csak nem úszni, tehát inkább tópart, vagy ha adódik, akkor tengerpart az, ami nálam számításba jöhet, és ott is egy picit, lehet, hogy a hely szelleme, vagy az, hogy nagyobb tér van, ott is egy kicsit bátrabban viselik a fürdőruhát a nők. Tehát ha nem is ilyen tengerparti hangulatban, de sokkal merészebben és elfogadóban, mint mondjuk egy strandon. A strand ugye tömöttebb, több ember van, tehát valahol ott jobban, ott nem tudunk úgymond úgy elbújni, mint esetleg egy tóparton.
1: Mindig csak a hölgyekről beszélünk. Szerintem az urak fürdő ruhái, nyilván, hogy azok nem olyan látványosak, és olyan nagy változások nem történnek. De azért mégis, ugye évek óta látjuk ezt a, hát én nem is tudom, hogy fürdősort, vagy bermuda, vagy...
2: Igen.
1: Vagy hát tulajdonképpen olyan, mintha a nyári rövidnadrágjába menne úszni némelyik férfi, pedig hát egy ilyen sportáruházba járva úszónadrágot kerestünk, és meglepődve tapasztaltam, hogy ezek nem a hétköznapi rövidnadrágok, hanem ezek tényleg úszó sortok, vagy úszó rövidnadrágok. Tehát, hogy erről is ejthetünk néhány szót, hogy az urak mit vegyenek fel a vízparton.
2: A férfiaknál sokkal jobban jellemző a kényelem. Tehát náluk ezek a short jellegű fürdőnadrágok, ezek abszolút tartják még mindig magukat. Ugye itt megint a hossza, hogy kinek mennyi az, ami tetszik, hogy rövidebb, vagy akár térdig érő fazont választ, úszik-e esetleg, mert akkor mondjuk nem annyira praktikus, vagy csak strandolás szempontjából, vagy tóparton levés és kevesebb úszás fürdés szempontjából van rajta. De ez... Én nem gondolom, hogy ki fog menni a divatból. Most visszagondolok arra, hogy így valamelyik adásban beszélgettünk erről a low energy dressingről, azt hiszem, ugye, hogy ez a kényelmes, miért öltözködünk így kényelmesen, ugye ez inkább a ruházkodás szempontjából volt jelen a beszélgetésünkben, és azért, mert nem igényel sok döntés, tehát ez a döntési fáradtság hozza elő, és a férfiaknál ez külön probléma, hogyha öltözködésről kell gondolkodni. Tisztelet a kivételnek, de a többségénél ez nem téma. Nem kell, hogy gondot jelentsen, sőt, kifejezetten fárasztja őket az, hogy ki kell találni, hogy hogyan öltözködjenek, és ebben a fürdőruhadivatban ez nyugodtak lehetnek, hogy nem kell dönteni, úgyhogy ez biztos, hogy marad. A színek és egyéb kiegészítők náluk is változhatnak, tehát, hogy az egyszínű az inkább náluk trendi és divatba jött, mint a nagyon mintás és a nagyon élénk színek, illetve néha előfordul, hogy én még látok fecske fürdőruhákat is, de főleg az úszásnál, ugye, aki, hogyha én elmegyek így alkalmanként úszni, akkor az úszás szempontjából nyilván ez a kényelmes, vagy a testhez tapadó sort fürdőruha. De nyilván ez egy praktikum, és nem a divatot szolgálja.
1: A kiegészítőket ugye emlegetted, ezeket a kendőket, amelyeket különböző raffinált módon tudunk magunkra tekerni, derékba, válba, itt-ott megkötve, tehát szerintem azoknak is a változata az a végtelennel egyenlő.
2: Igen, strandpapucsban is a klasszikus strandpapucs az abszolút újra divatba lendült, de tavaly óta ugye a magasabb talpú, keresztpántos strandpapucsok, ugye, aki abban tud járni, vagy azt találja kényelmesnek, az is még mindig divat az idén.
1: És egyetlen egy dolgot, azt mindig elmondjuk, hogy a fényvédőt azt sose felejtsük el. Milyen trendi a fürdőruhánk, hogyha piros ropogósra égünk benne, sajnos nagyon-nagyon nagy kárt okozunk saját magunknak, hiszen a bőrünk nem felejt.
2: Igen, a nyári kalapok, és hogyha valaki nem szereti a kendőket, bár én azért szeretem így a strandkendőt, mert ilyen multifunkcionális, igen, hogy vára, lábra, tehát itt-ott lehet takargatni magunkat, de ha valaki ezt nem szereti, akkor rendszeresítsen egy sima fehér inget, egy óriás méretűt, vagy akár egy férfi fehér inget így a nők, vagy egy hosszújú póló, de az ingek egy kicsit kényelmesebbek, meg szellősebbek, és akkor azt ugyanúgy föl lehet kapni a fürdőruhára, még öltöztet is.
1: Nagyon szépen köszönöm ezt a nagyon részletes és alapos fürdőruhakalauzt erre a nyára, úgyhogy én azt tanácsolom mindenkinek, aki úgy gondolja, hogy újítani kell ezen a kollekción, hogy az alkata, a személyisége szerint válassza olyat, amiben jól érzi magát. Ez a legfontosabb. Köszönöm szépen, hogy itt voltál velem. Én további szép napot, jó munkát, majd jó pihenést, és jövő héten újból várlak. Szia!
2: Köszönöm én is, szia!

0: Nomád, az erdők, vizek és ízek szerelmeseinek.
1: Kedves hallgatóink, a telefonvonal másik végén köszöntöm Bábel László kertészmérnököt. Szép jó napot kívánok!
2: Kezdjük sokan, és én is köszöntöm a rádió hallgatót.
1: Hetek óta különböző praktikus tanácsokat, ötleteket adunk a kertbarátoknak. Most beszéljünk a ennyári, illetve évelő növények a kertben. Melyik a praktikusabb, melyiknek mi az előnye, mi a hátránya?
2: Az a helyzet, hogy mind a kettőnek helye van a kertben. Mind a kettő díszítő értékkel bír, mind a kettőnek megvan a botanikai értéke, és megvan a maga jelentőség egy kertben. Például egy nyári növény az sokkal szebb, sokkal mutatósabb, mint egy évelő, de az évelőnek meg az az előnye, hogy ezt egyszer elültettük, az ott van, az következő évben is ugyanúgy fog kihajtani, ugyanolyan virágokat fog hozni. Még egy nyári esetében az elhullantja magját, tehát hogy mag valahol máshol fog kicsérdezni a kertben. Kertészetileg meg szoktuk különböztetni a hagymásokat, meg az évelőket, bár a hagymások, gumósok, hagymagumósok gyakorlatilag azok is évelőnek tekinthetők, de általában évelőnek azt szoktuk tekinteni, aminek például, mint a rózsa, hogy van egy fás szára, vagy van egy tőlevél rózsája, olyan, mint például a szamóca, vagy a közismertebb nevén a földi eper. A hagymások esetében megkülönböztetünk tavaszi, meg őszi hagymásokat, méghozzá azért, hogy a tavasszal vagy ősszel virágoznak. A tavaszi hagymásokra például van egy nagyon egyszerű praktikus tanács, méghozzá az, hogy amikor a gyerek kijön az iskolából, akkor a tavaszi hagymásokat ki kell venni a földből, amikor a gyerek bemegy az iskolába, a tavaszi hagymásokat be kell tenni a földbe, ugyanis a nárcisz, a jácint, a tulipán és társai, ezek úgy néznek ki, úgy élnek, hogy ősszel bekerülnek a földbe, akkor elkezdenek kihajtani, tehát hoz egy pici hajtást, a föld fölött kihajt, ami az avas szint alatt áttelel, és akkor amikor tavasszal elkezdődik a jó idő felmelegedés, tehát márciusban, ezért van az, hogy borzasztó gyorsan ki tudnak bújni, mert már a hajtás csúcs az ott van kint belőle, és ezért tud gyorsan kitörni a föld felé, és ennek hatására ő hamar hozza a virágját.
1: Milyen praktikus tanácsokat adhatunk azoknak, akik évelő növényeket részesítik előnybe, és nyilván valamilyen ápolásra, gondozásra szorulnak, hogy ezek a növények, hogy jövőre ugyanolyan szépségükbe pompázzanak, ugyanolyan virág özönnel lássanak el minket.
2: Évelők esetében mondjuk a cserjéket vegyük, azok is hát felfoghatók évelőnek, mert ott vannak, de igazándiból nem feltétlenül szokták ezt évelőként kezelni. De az egyszerűség esetében vegyük a bokrokat, cserjéket. Érdemesebb ezeket ősszel betrágyázni, tehát például komposzttal, illetve komposzttal megszórni a földjüket október-november tájékán, hogy legyen idejük komposztból kiázni a tápanyagnak, föltáródni a talajba. Vannak olyan ásványi anyagok, amik nehezen szívódnak föl, tehát ilyen a foszfor, ilyen a kálium. Idő kell, amire azt a növény föl fogja tudni venni, tehát és ahhoz ezt kell, hogy ősszel kiutassuk már ezt a tápanyagot, hogy be tudjon oldódni a talajba, hogy a gyökere számára felvehető formába legyen. És akkor ezt tavasszal föl tudja venni már a növény. Metszeni általában tavasszal szoktunk, vannak, tehát a gyümölcsfák esetében a csontfiasokat kell zölden metszeni, de a dísznövényekre ez nem jellemző. Vannak olyan dísznövények, amiket lehet tavasszal metszeni, de vannak olyan dísznövények, amiket nem célszerű tavasszal megmetszeni, mert a virágzásukat befolyásoljuk a metszéssel. Például levágjuk a virágrügyeket olyan növények esetében, amik ágrégen hozzák a virágot. Ha megmetszük tavasszal, virágzás előtt, akkor nem fog virágozni. Azokat például célszerű később metszeni, tehát virágzás után metszeni. Vannak olyanok, amik szintén nyírhatók, sövény növények, akkor ott nem kell azzal foglalkozni, mert az a lényeg, hogy zöld tömeget képezzen. Vannak olyan növények, amiknél érdemesebb levágni az elszállott virág részeket, sőt nem érdemes, hanem le is kell vágni, mert azok esetenként betegséget hordozhatnak, tehát átvihetik a következő évre, tehát növényegészségügyi szempontból érdemesebb ezt levágni. Bizonyos növényeket nem feltétlenül célszerű takarni, tehát például ilyenek a hosták, amik, tehát a sástriliumok, amik például szintén a talajba gumóval telelnek át, és azoknak a levele is elszárad, teljesen eltűnik, tehát teljesen tar kopaszföld van a feljöttük, és ott például a virágszárat már, amikor elvirágoztat nyár közepén ki kell húzni, megmarad a sáslevél, aminek hatására az mint egy zöld, megmarad fotoszintetizál, a növény saját magát fölkészíti a térre, tehát akkor már nem a virág képződésre fordítja az erejét, hanem a gumóba tárolja el a tápanyagot. Tehát ezért célszerű ezeket a növényeket meghagyni, tehát a zöld részeket minél tovább meghagyni, hogy ezzel tudunk a növénynek az áttelelésébe segíteni. Aztán, hogy most van, aki akarja letakarni falevéllel vagy múcsat, az már az ő dolga. Bizonyos esetekben, ha letakarja, az lesz a gond, hogyha tavasszal le akarja szedni róla a takarást, akkor hogy tudja leszedni, hogy ne sérüljön meg az említett tulipán vagy nárcisz esetében is. Ha ott oda megyünk gyereblével, hogy lehúzzuk az avart róla, akkor hát nagyon könnyen tönkést tettük már ezt a növényt.
1: Van egy nagyon kedvelt növény a kertekben, néhány évvel ezelőtt jelent meg, ez a mocsári hibiszkusz. Ugye gyönyörű, hatalmas, színes virágai vannak, ő is évelő növény, és ősszel teljesen elszárad, olyan, mint a teljesen elpusztult volna. Én elkövettem az első ilyennél azt a hibát, hogy én kiszedtem a földből, mert ennek vége annyi, pedig kiderült, hogy hát ő csak elvonult telelni, és majd következő év tavaszán újból halt. Szóval mit tegyünk vele, hogyan tudjuk átteleltetni?
2: A mostani teleink már nem olyan kemények, mint voltak. Tehát ezek a növények már mediterrániumból jönnek föl, és jobban át tudnak telelni nálunk. Esetenként lehet takarni, de nem célszerű. Viszont a gondozása a mocsári hibiszkusznak nyáron nagyon fontos, hogy tápanyagban bőséges talajt kapjon, tehát esetenként meg legyen trágyázva, tehát nem feltétlenül azt, hogy be kell dolgozni a trágyát, hanem azt jelenti ez, hanem hogy akár komposztájával, komposztált trágyának a levélvel locsolni kell, tehát tápoldatot kell kijuttatni ennek a növénynek, és rengeteg vizet igényel a mocsári hibiszkusz. Tehát minél több vizet kap és napfényt, annál szebben fog virágozni a hibiszkusz.
1: Még egy utolsó kérdésem van. Ugye sokan vagyunk úgy, hogy valamilyen egy nyári növényünk nagyon szépen virágzik, vagy nagyon tetszik a színe, és megpróbáljuk összeszedni a magjait. Ez rendben is van. Tehát ezeket a magokat összeszedem, kiszárítom, és jövőre elvetem. Ugyanazt a növényt fogom kapni?
2: Gyakorlatilag ugyanolyan növényt fog kapni, nagyjából ugyanazt is fogja kapni. Tehát itt van olyan, hogy tehát mivel kereszteződik a növény, tehát nem feltétlenül önmagát porozza be, hanem a szomszéd növény, tehát a génállományuk kicserélődik, de ennek következtében lesz stabilabb, erősebb a növény, ellenállóbb. És például itt most, hogy beszélünk ezekről az egynyári növényekről, meg a maggyűjtésről, én például szoktam tanácsolni azt, hogy ha valakinek van büdöskéje a kertbe, azt gyűjtse össze a magot. Nincs az a mennyiségű maga, amit nem kéne összegyűjteni, mert a büdöskének van egy olyan tulajdonsága, hogy egy gyökere által olyan anyagot választ ki, amivel a talajlakó kártevőket riasztja. Ezzel például, ha valaki veteményes kertet ültet, körbeülteti a növényeit, a veteményeket, már megvédi a fonalférektől, meg tudja védeni a cserebogárpajoroktól. Tehát, de akár a kertbe is érdemes ágyászszegénynek ültetni a büdöskét, mert el tud riasztani egy csomó más kártevőt.
1: Hát nagyon szépen köszönöm a egy nyári, illetve évelő növények kérdéskörben adott tanácsait. Én köszönöm, hogy itt volt velem, további szép napot, jó munkát kívánok, és jövő héten újból várom. Viszont hallásra!
2: Köszi csókolom, és viszont hallásra.

0: Nomád, az erdők, vizek és ízek szerelmeseinek.
1: Kedves hallgatóink, beszélgető társam, állandó séfünk Szaniszló bácsi. Szia bácsi, szép napot kívánok neked.
2: Szia mese, sziasztok, üdvözlök mindenkit.
1: A mai vidék, ahova utazunk, az Franciaország lesz. Ugye tudjuk, hogy azért Franciaország elég nagy és rengeteg tájegysége van, tehát nyilván ott a gasztronómia tájegységenként eltérhet, de azért a nagy francia konyhára jellemző dolgokról néhány mondatot mondasz nekünk?
2: Hát a francia konyháról ugye azt tanultuk, és azt mondják, hogy minden konyha alapja és minden konyha anyja, és onnan származik az igazi csúcs gasztronómia. Tudjuk, hogy a világ egyik legrangosabb, hanem a legrangosabb szakácsversenye, a Bocuse d'Or is ugye francia alapokon nyugszik. Paul Bocuse nagyon híres francia séfnek az emlékére, és az ő nevét is viseli egyébként. Tehát igen, a francia konyha az egy nagyon-nagyon változatos és nagyon minőségi alapanyagokra építő konyha, és nem csak a csigát kell oda sorolni, és a croissant ugye a francia konyhához. Én azt gondolom, hogy a francia konyhához itt szakmán belül is, a magasabb berkekben és ugye a világon is egy kicsikét méltatlanul párosítják a többi ország gasztronómiáját, hiszen a francia konyhát is befolyásolta például az olasz konyha, illetve annak a változatossága. De tényleg, hogyha szigorúan veszik, akkor tényleg ez a francia igazi gasztronómia, az mindennek az alapja.
1: Melyek azok az alapanyagok, amelyeket erőszeretettel használ a francia konyha?
2: Hát tulajdonképpen a kifinomultság és a minőség jellemzi főleg. Nem minden régiót, mert van, ami a tradíciókra épít, majd erről is lesz szó, de a karakteres és kifinomult mártások, a borok, a sajtok, a csúcsminőségű alapanyagok, a nagyon drága alapanyagok felhasználása, ennek a minimális megbolygatása bármilyen, tehát az egyszerűség, de mégis a magas minőség és a színvonal. Egy fő nagyon minőségi alapanyag, teszem azt például egy libamáj, vagy egy bélszín, vagy egy fésűkagyló, és ennek csak egy minimális köret, egy nagyon finom karakteres mártást adni, ez az egyik része a francia gasztronómiának, de nagyon változatosan használják például a húsokat, nagyon sokféle hús használják, talán a marhát használják kevésbé, azt gondolom, de a bárány, a szárnyasok, akár a galamb, a vadak, a sertéshúsnak egy nagyon magas szintű felhasználása. Tehát azt gondolom, hogy a francia konyha az tényleg nagyon-nagyon változatos, de főleg három jellemző és fő stílusa van, amit úgy, ha szigorúan veszünk, akkor meg kell különböztetni. Ugye ez a cuisine classique, mondott ágazat. Ez a nagyon bonyolult és nagyon színvonalas technológiákat és alapanyagokat felvonultató hagyományos gasztronómia. Van egy másik vonal, a cuisine nouvelle, ami ugye a könnyedebb és egyszerűbb ételeket helyezi előtérbe, illetve van az a változata a gasztronómiáknak, ami az adott régió és területnek a jellemzőit és alapanyagait helyezi előtérbe.
1: Beszéltünk az alapanyagokról, beszéljünk a fűszerekről. Szerintem a francia konyhában nincs olyan fűszer, amit kiemelten használnak, vagy mégis, mert én úgy gondolom, hogy ilyen recepteket halva, látva, olvasva, hogy ott gyakorlatilag mindent használnak.
2: Tulajdonképpen, hát azt kell mondanom, igen. Nyilván a fűszerpaprikát és a fokhagymát és a vöröshagymát azt nyilván ugye ritkábban, vagy egyáltalán nem, inkább ezeket a kifinomultabb zöld fűszereket, azokat is a lehető legfrissebben, az olívaolajat, illetve hát az visszafogadtabb, de elegáns és mégis karakteres fűszereket részesítik előnyben. Nincsenek náluk ilyen nagyon-nagyon durva törvényfokhagymás, sertésült vagy ehhez hasonló ételek. Tehát nagyon sokféle fűszert használnak, de harmonikusan, és olyanokat, amik illenek egymáshoz.
1: Beszélgetésünk elején említetted, hogy az ételekben rengeteg féle mártást használnak. Ezt így utána nézve megszámlálhatatlan féle mártást készítenek. Mi ennek az oka egyébként? Más konyhákban miért nem találkozunk ezzel?
2: Ez a kifinomultság és ez a magas minőség, hogy azt lehessen, azt érzékeltessék, hogy ez az, de mégis más. Tehát, hogy vannak alapmártásaik, ugye a bechamel mártás, a velüté, a hollandi mártás, ami ugye a legelterjedtebb, ezek az alapmártások. Na most ezeket a mártásokat ezer és egyféleképpen lehet utána ízesíteni, módosítani. Tehát, hogyha a bechamelhez adok egy pici tejszínt, egy pici olajat, akkor már is gratin mártás, ugye egy kis tojássárgájával. Ezzel, ha besütnek egy zöldséget, az már is egy gratin burgonya lesz. Illetve a velüté, A velüté az tulajdonképpen bármi lehet egy velüté, bármilyen alaplével. Tehát egy a besamel alapja, amikor elkezdik ezt a, azt a világos vajas rántást, de forró tej helyett nem forró tejjel, hanem alaplével öntik fel, legyen az egy zöld borsó, legyen az egy sárgarépa, legyen az egy spárga, egy főzőtök, egy bármi, és akkor már is egy változatosabb és az adott ételhez illő mártást tudnak kínálni. Ez mind-mind a kifinomultság és ez az extravagánság, hogy igaz a mártás alapja ugyanaz, de mégis az ételhez ők fejlesztik és adják az ízt.
1: Ha már ugye a mártások, akkor menjünk tovább a köretekbe. A köretek közül is van olyan, ami előnyben részesítenek, tehát a burgonyát, a rizst, zöld köreteket, vagy gyakorlatilag mindenből egy picit?
2: Hát a rizst azt ritkábban, én azt gondolom. A burgonyából is nem az egyszerű sült burgonyát és az egészben sült burgonyát, vagy stb. Kell elképzelni, hanem az ebből készült inkább bonyolultabb köreteket, akár egy gratin burgonya, ugye nagyon vékonyra legyalult burgonya szeletek, és ezt szokták préselni is, hogy minél szebb legyen, és minél rétegesebb legyen, ezt egy tejszínnel, tojássárgájával, bármilyen fűszerekkel rétegezik, és akkor ezt gyönyörűen megsütik, vagy burgonyából pürét inkább előszeretettel készítenek, vagy hercegnő burgonyát, a pomme de chez, ugye, amit ugye egy burgonyapüré tojássárgájával, kis szeretsendióval, és akkor ezt egy pici kis rózsa formára kinyomják, és akkor megsütik még pluszban, illetve hát a zöldségekből is inkább a frissességet és a karaktert, amit meg akarnak őrizni, tehát egy spárgát, egy bébirépát, egy pici bébispenót levelet, tehát csak épp annyira hőkezelni, hogy ne nyers hatása legyen, és minél szebben tudják a tányéron megmutatni. Tehát, hogy ha répa a köret, ha bébirépa a köret, akkor lássa az ember, hogy az egy bébirépa, és egészben. Tehát inkább erre építenek, tehát nem ezek a durva és erős köretek, hogy rizs, vagy sült krumpli, vagy bármi, hanem ebben is inkább a finomság is, hogy minél többet kell dolgozni.
1: Fogások. Megtalálható egy francia menübe, nyilván megtalálható előételleves főfogás, de én most nyilván a hétköznapi étrenden lennék kíváncsi, tehát nyilván egy háziasszonynak otthon hazamegy munkából, nincs ideje arra, hogy négyféle fogást rekintsen a családnak, bár lehet, nem tudom. De hogy azért a fogások, tehát hogy van leves, főétel, desszert, vagy vannak esetleg olyan egytálételek, amelyeket inkább szívesebben készítenek, mert hogy laktató gyorsan megvan.
2: Igen, tehát amiről beszéltünk, az a gasztronómia, az a inkább az éttermi vonal és a szakmának a velejárója. Nyilván otthon nem, hogy főz egy francia háziasszony sem, és nem így élnek, nem így léteznek. Ugye nagyjából kétféle régióra lehet felosztani ugye az országot, van az északi és az elzászi tartomány, ott inkább a németes hatás érvényesült, tehát a savanyú káposzta, a rusztikus ételek, a sertéshús ott inkább elterjedtebb, és azt gondolom, hogy ott a háztartásokban is inkább ezeket részesítik előnyben. És hát van ugye a provanci, biztos, hogy hallottuk már, hogy provanci fűszerkeverék, ugye? Friss zöld fűszeres keveréknek mondjuk. Ott pedig ez a mediterrán konyha, a könnyed ételek, az olívóolaj és a friss zöld fűszerek használat az, ami jellemző, és azt gondolom, hogy otthon is ebben a vonalban mozognak. Illetve ha említenem kéne klasszikus

0: szint is az abból készült ételeket, illetve hát nagyon szeretem a friss pékáruként fogyasztani a friss bagettet, ugye az most ugye francia eredetű, és reggelire egy ropogós friss bagett, vagy egy nagyon finom croissant, az mindig jól esik, igen.
1: A francia konyháról órák hosszat beszélhetnénk még, mert rengeteg minden van, amiről lehetne aprólékosan belemenni, de hát nyilván itt nekünk nem az a célunk, csak bemutassuk nagy vonalakban, hogy mégis mi jellemzi ennek az országnak a konyháját. Én nagyon köszönöm, hogy ebben az utazásban segítségemre voltál. Itt voltál velem, rám szented az idődet. Én további szép napot, jó munkát, jó pihenést, és jövő héten folytatjuk. Szia!
0: Én köszönöm a lehetőséget, sziasztok, minden jót!

0: Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán.
1: Kedves hallgatóink, ennyi fért mai adásunkba. Kollégáim nevében is búcsúzom, a szerkesztő műsorvezetőt, Horváth Emesét hallották. További szép napot és kellemes pihenést kívánok mindnyájuknak.
0: Vadászok a magas lesen, horgászok a vízparton, szakácsok a bogrács mellett. Nomád, az Európa Rádió szabadidős műsorát hallották. Elhangzott műsorunkat ma 18 órától megismételjük. Találkozások. Az Európa Rádió magazin műsora szombaton és szerdán délelőtt 11 órától.

0: 11 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Április végére elérte az éves hiánycél több mint 70%-át az államháztartás deficitje. A Nemzetgazdasági Minisztérium gyors tájékoztatója szerint az év első 4 hónapjában a központi alrendszer hiánya meghaladta a 3800 milliárd forintot. Csak áprilisban csaknem 430 milliárdos hiány keletkezett, ami magasabb a tavalyi év azonos időszakánál. A tárca a deficit növekedését többek között a 13. és 14. havi nyugdíjak kifizetésével, valamint a megemelkedett gyógyító megelőző ellátásokkal magyarázza. Jelentősen nőttek a lakástámogatásra fordított kiadások is, elsősorban a vidéki otthonfelújítási program miatt. A minisztérium közölte, bár a kiadások nőttek, az adó- és járulékbevételek is 8%-kal haladják meg a tavalyi szintet. A részletes adatokat 2 hét múlva teszik közzé. Meghaladta az 57 ezer milliárd forintot a kormányzati értékpapírok állománya március végére. A Magyar Nemzeti Bank friss adatai szerint egy hónap alatt több mint 400 milliárd forinttal nőtt a befektetések értéke, ezen belül főként a rövid lejáratú és a devizás állampapírok állománya bővült. Az állampapírok legnagyobb részét pénzügyi vállalatok és külföldi befektetők birtokolják, de a lakossági megtakarítások aránya is meghaladja a 25%-ot. Ezzel szemben a budapesti értéktőzsdén jelentős csökkenést mértek, a tőzsdei részvények piaci értéke közel 6%-kal esett vissza. A jegybank tájékoztatása szerint a hazai vállalatok részvényállománya több mint 1200 milliárd forinttal csökkent a hónap során, ami elsősorban a vezető papírok kedvezőtlen árfolyam változásának tudható be. Akár 130 ezer forintot is veszíthetnek azok a nyugdíjbiztosítással rendelkezők, akik nem figyelnek az adóbevallásukra. A Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetsége figyelmeztet, a befizetések után járó 20%-os állami támogatás nem jár automatikusan, azt a május 20-áig benyújtandó ESZIA bevallásban külön kell igényelni. Tavaly az ügyfelek átlagosan 354 ezer forintot tettek félre ezekre a számlákra, ami után 71 ezer forintos jóváírás igényelhető. Bár a NAV tervezeteiben a biztosítói adatok alapján már szerepelnek ezek az összegek, az adószakértők szerint érdemes ellenőrizni a bevallást. Fontos tudni, hogy aki elfelejti az igénylést, az önellenőrzéssel még pótolhatja, de a jóváírás feltétele, hogy az adózónak ne legyen köztartozása. Jelenleg már több mint 500 000 magyar rendelkezik ilyen típusú megtakarítással. Kész ételt is visszahívott a forgalomból a Penny Market Kft. Mikrobiológiai szennyezettség miatt. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság tájékoztatása szerint a Penny to Go márkájú brassói aprópecsenye, valamint a csirkepaprikás orsó tésztával érintett a vizsgálatban. A hatóság arra kéri a vásárlókat, hogy aki vett a 330 g-os kiszerelésű Talofood Kft. Által gyártott termékekből, ne fogyassza el azokat. Az érintett tételeket az üzletlánc a hatósággal együttműködve már kivonta a forgalomból, és visszavásárolja a fogyasztóktól. A szakemberek folyamatosan nyomon követik a visszahívás folyamatát az ügyfelek biztonsága érdekében. 3 napos tűzszünetben és 1000-1000 fogoly kicserélésében állapodott meg Oroszország és Ukrajna Donald Trump amerikai elnök kezdeményezésére. A hírt péntek este a moszkvai elnöki tanácsadó Jurij Ušakov erősítette meg, miután korábban Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök is elfogadhatónak találta a javaslatot. A fegyvernyugvás a tervek szerint szombat reggel lépett életbe. Az amerikai elnök által tető alá hozott egyezség célja a humanitárius segélyezés megkönnyítése és a feszültség enyhítése a frontvonalakon. A megállapodás értelmében a két ország összesen 2000 hadifoglyot ad át egymásnak a következő 72 órában. Nemzetközi elemzők szerint ez az eddigi legjelentősebb diplomáciai áttörés a konfliktus kezdete óta, ugyanakkor kérdéses, hogy a rövid távú fegyverszünet elvezethetett tartós béketárgyalásokhoz.
0: Az időjárásról.
1: A változó vastagságú fátyorfelhőzet a keleti országrész felett lassan elhagyja hazánkat. Többnyire felhőtlen lesz később az ég gomoly felhőképződéssel. A Nyugat-Dunántúl mellett a középső és északkeleti országrészben alakulhatnak ki záporok, zivatarok. A csúcshőmérséklet 21 és 27 fok között valószínű, a legalacsonyabb értékek 7 és 14 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Találkozások. Emberek, akikre érdemes odafigyelni. Történetek, amelyeket érdemes megismerni. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Jó napot kívánok, Papp Beatrix vagyok. 2 évvel ezelőtt lett a Debrecen Nagyerdei Református Egyházközség lelkipásztora Németh Áron. Azóta sok változás történt, a hagyományos, jól bevált események megmaradtak, emellett elindult egy átalakulási, generációváltási folyamat. Új találkozók és kis csoportok jöttek létre, nemrégiben pedig beiktatták a gyülekezet másik lelkipásztorát, Berta Zoltánt. Mai magazin műsorunkban erről hallhatnak.

0: Nyáron lesz 2 éve, hogy Németáron átvette a Debrecen nagyerdei református gyülekezet lelkipásztori posztját. Beállt az út az önök élete?
1: Igen, most már valóban lassan 2 éve, hogy itt szolgálok vezető lelkészként ebben a gyülekezetben, és nem volt egy csendes időszak abban az értelemben, hogy sok változás történt, személyi változások is. Tehát azzal csak egy folyamat indult el, egy ilyen átalakulási vagy generációváltási folyamat, hogy én 2 évvel ezelőtt ide kerültem. De azóta volt még egy lelkész választás a gyülekezetben, hogy ahogyan korábban is 2 megválasztott lelkésze volt az egyházközségnek, ez továbbra is így legyen. Úgyhogy egy újabb lelkész választáson is túl vagyunk azóta. Illetve hát ez a 2 év már azért elég idő volt arra, hogy jobban megismerjem a gyülekezet csoportjait, működését, érzékeljem azt, hogy van-e olyan hiányterület, vagy olyan javítandó, fejlesztendő terület, amiben esetleg a presbiterekkel, kollégákkal együtt el tudunk kezdeni gondolkodni, vagy akár lépéseket tenni. Úgyhogy ilyen apró változások már történtek is. Nekem például nagy kihívás volt az első gyülekezeti nagytábornak a megszervezése, tehát most már azon is túl vagyok egy ilyen nagy feladaton, hogy ezt a több 100 fős, több generációs tábort megszervezzem. Most nyáron már a másodikat fogjuk, és azért érződik az, hogy már minden egyszer megtörtént. Ugye azzal, hogy egy év, vagy egy ilyen gyülekezeti tanév letelik, minden feladattal egyszer már találkoztam, már a második évenben így ez könnyebb volt.
0: Ez egy nagy gyülekezet, nyilván nagy kihívásokkal is járt.
1: Így van. Hát az egyik kihívás az ilyen a méretekből adódik, hogy mire egy új lelkipásztor megismeri a gyülekezet tagjait, még úgy is, hogy én ennek a gyülekezetnek tagja voltam korábban is, nem lelkészi minőségemben, de az, hogy kicsit az idejáró családokat, élethelyzeteket jobban felméri az ember, azért az időbe telik, és igen, ez a méretből adódó probléma, meg hát változik a világ, tehát azt is látom, hogy az a koncepció, ami itt volt a Nagy Erdőn, az nagyon jól alkalmazkodott ahhoz, ami, nem tudom, 1990 után elkezdődött a rendszerváltással, de azóta azért sok idő eltelt, és most új kihívások is vannak, amire majd reagálnunk kell.
0: Melyek voltak az első feladatok, amelyeket meg kellett valósítani?
1: Voltak infrastrukturális fejlesztések, olyan kötelezettségek, hogy az épületünk rendben legyen. Volt a tetőfelújítás, a lapos tető szigetelése az időnként javítandó, mert a UV-sugárzástól, a környezeti hatásoktól ez könnyen romlik az állaga, és éppen amikor idejöttem, akkor volt esedékes egy ilyen felújítás, úgyhogy azt elvégeztük. Illetve az én első évem itt a gyülekezetben lelkészként, az egyben a gyülekezet templomának az 50. éve volt, ezt is megünnepeltük, ez is egyébként egy nagy feladat volt, hogy a Nagy Erdei Gyülekezet templomának 50. évfordulóját, ezt a jubileumi évet megünnepeljük, de ez azt is jelenti, hogy egy 50 éves épületünk van, nem minden részében, mert vannak újabb része is, de az 50 éves kazánunk, az gyakorlatilag mostanra már nagyon megadta magát, úgyhogy ebben is elkezdett gondolkodni a presbitérium, gyűjtést szerveztünk, úgyhogy most már nem olyan nagyon sokára nekilátunk annak, hogy a templomfűtés teljes korszerűsítését megcsináljuk. Hát ez is hozzátartozik a lelkészi szolgálathoz, hogy van egy épület, amiért felelünk, egy infrastruktúra, amit fejlesztenünk kell. Itt azért az mindig fontos szempont, hogy az épület kialakításában is missziói szempontokat figyelünk. Tehát olyan legyen a környezetünk, hogy az a szolgálatunkat segítse. Ebben az előd lelkészeink is nagyon tudatosak voltak.
0: Melyik ezek a szempontok? Milyen tulajdonképpen az épületük? Maga a templom, és hát nyilván mögötte van egy közösségi tér.
1: Igen, templom esetében, ugye itt a fűtést emlegettem, nyilván az is fontos, hogy az emberek nem szeretnek olyan épületben hosszan ücsörögni, ahol nem kellemes a hőmérséklet. Tehát pusztán azzal, hogy egy kellemes környezetet biztosítunk a templom épületben, az is jelentheti azt, hogy szívesebben jönnek, vagy könnyebben szállják rá magukat emberek, hogy részt vegyenek istentiszteleti alkalmokon. Ugye az egyik rész, mert valóban nem csak a templomban élünk, vagy a templomban működünk, hanem a nagyerdei gyülekezet eléggé szerteágazó, kis csoportos struktúrával rendelkezik, ami sok termet igényel, hogy akár párhuzamosan legyenek kis csoportos foglalkozások. Az ezzel kapcsolatos fejlesztések azért megtörténtek már jó pár évvel ezelőtt, de volt időszak, amikor azt érezte a gyülekezet, hogy kinőtte a saját épületét, vagy kinőtte a tereit. Most ez viszonylag jól menedzselhető, tehát bár sok csoportunk van, de úgy a hét napjaiban el tudjuk osztani, vagy úgy idősávokban el tudjuk osztani a csoportoknak a foglalkozásait, hogy mindenkinek legyen egy kényelmes, kellemes helye, hogy ott a kis csoportos foglalkozás megtörténjen.
0: Akkor beszéljünk a csoportokról. Milyen csoportjaik vannak?
1: A csoportos rendszernek a kialakítása az azért volt szükségszerű, és ez is már egy több évtizedes folyamat természetesen, mert a mi gyülekezetünkben ez egy alapelv, hogy a gyülekezet a kis csoportjaiban él. Fontos a több generációs találkozás a nagy gyülekezetnek, ami az istentiszteleten történik, meg vasárnaponként, illetve a gyülekezeti táborban is megtörténik, de emellett ilyen tartó pillérként élteti és tartja a közösséget az, hogyha élethelyzet, életkor vagy érdeklődés szerint ilyen kis csoportok létrejönnek. És minél több ilyen kis csoport van, annál könnyebben talál otthonra valaki a gyülekezetben. Azért egy vasárnapi istentiszteleten könnyű eltűnni vagy elbújni egy oszlop mögött, egy sarokban. Az is részvétel a gyülekezeti életben, és ez fontos, meg fontos, hogy igehallgatóként jelen legyen valaki, viszont nagyon nehéz is számon tartani egymást, ha egy több száz fős gyülekezetben gondolkodunk, vasárnapi gyülekezetben. Viszont a kis csoport, ahol 10-15-20 ember van együtt, az alkalmat ad arra, hogy egymást számon tartsuk, mert észreveszünk, hogy ki az, aki nincsen ott, utána járunk, felhívjuk, a tagok egymást is számon tartják, és nyilván ezek az interakció lehetőségei is, ami persze vasárnap az istentiszteleten nem adott. Abban is van egy ilyen párbeszédes logika, ahogyan egy istentisztelet felépül, amikor az Isten megszólítja a gyülekezetet, a gyülekezet pedig válaszol énekkel vagy imádsággal, de ott egymással nem beszélgetünk, vagy a lelkész nem kérdezzük a szószéken, hogy akkor mégis azt hogy gondolta, hogyan értette. És a kis csoportok pedig éppen erre vannak, hogy ott tudjuk egymást kérdezni, egymással a tapasztalatunkat megosztani, véleményt cserélni, amikor közösen olvasunk igét, vagy közösen feldolgozunk egy témát. És hát a legkisebbektől, gondolok itt gyermekistentiszteleti vagy hittanos foglalkozásra, a fiatalokon át, mint a konfirmandusok, vagy az ifjúsági bibliaórák korosztálya, fiatal felnőttek, aktív dolgozó felnőttek és a nyugdíjasokig bezárólag igazából mindent igyekszünk lefedni.
0: Tehát mindenkinek van kis csoportja, mondhatjuk így?
1: Igen, igen, mindenkinek van lehetőség, hogy kis csoporthoz tartozzon, de természetesen nem mondható el, bár ez lenne az ideális, tehát így gondoljuk, hogy ez lenne az ideális, hogy minden gyülekezet itt a kis csoportba is tartozik. Ez 100%-osan nem valósul meg, de azt hiszem, hogy egy nagyon jó arányban igen. Valamikor végeztünk is ezzel kapcsolatban ilyen számítást, hogy mondjuk egy vasárnap olyan 300-350 fő vesz részt az istentiszteleteken, és a hét folyamán, itt a hétközi kis csoportos alkalmakra gondolok, ebből közel 200 megfordul még egyszer a gyülekezetben, hogy egy kis csoportos alkalmon is részt vegyen, tehát ez nem olyan rossz arány.
0: Tulajdonképpen a vasárnapi istentiszteletből is kettő van, olyan sokan vannak.
1: Igen, ezt most még indokoltnak látjuk, időnként felmerül az, hogy a délelőtti jelenleg két istentiszteletből lehet, hogy egyet is elég csinálni, de még a létszámok, a 8:30-kor kezdődő és a 10:30-kor kezdődő istentisztelet résztvevőinek a létszáma még indokolja azt, hogy legyen kettő. Nincs telt ház nyilván egyik alkalmon sem, de a 8:30-es az olyan 100 fő körüli gyülekezetet jelent, a 10:30-es az meg 200 körüli gyülekezetet jelent. Van ebben persze hullámzás, mert nyáron a szabadságolási időszakokban kevesebben vagyunk, de vannak időszakok, vagy nyilván az ünnepek, amikor meg ennél sokkal többen, de mondjuk ez tekinthető olyan átlagosnak, és hogyha mondjuk összevonnánk ezt a két gyülekezet részt, vagy a két istentisztelet látogató gyülekezetet, akkor az meg talán túl zsúfolt lenne. És persze így van lehetőségünk arra is, hogy hívogassunk, meg van az a reménységünk, hogy egyre többen leszünk, úgyhogy ebben nem akarunk így visszalépni, hogy zsugorítsuk a terünket, lehetőségünket ezen a téren, hanem inkább keressük azokat, akik még nem tartoznak a gyülekezethez, és valamelyik Isten tiszteletre meghívjuk őket.
0: Szó volt már a nyári táborról. Milyen programjaik vannak?
1: A nyári tábor az egy kiemelt esemény, egy kiemelt program, de az év közben van több olyan, ami mondjuk úgy, hogy rendszeresen visszatérő, már várják a gyülekezeti tagok, hogy legyen. Az Európa Rádió számára is már beszámoltunk a házasság hetéről, ugye az is egy visszatérő programunk, így februárban. Az összetartozás napja az egy minden évben megrendezett program, ami azt jelenti, hogy éppen ez a két gyülekezet rész, akik a 8:30-es, illetve a 10:30-es vasárnap istentiszteletet látogatják, ők évente egy alkalommal nagyon tudatosan egy közös alkalmon vesznek részt, ez egy közös ebéddel egybekötött egésznapos program. Igyekszünk az őszi teremtés hetét valamilyen formában megünnepelni a gyülekezetben. A nagy ünnepekhez zarándoklatok tartoznak, ez is már egy minden évben várt program. Van az úgynevezett gyülekezeti hétvége, ami a gyülekezeti tagok ismeretének a bővítésére kitalált többnapos program, ahova előadókat szoktunk meghívni. Talán ezek azok, amik a rendszeres, meg minden évben várt programjaink, de hát ezen túl keressük az új lehetőségeket. Most például tervben van egy pünköst hétfőre tervezett olyan családi nap, amire igyekszünk azokat megszólítani itt a környékünkön, akik még nem tartoznak a gyülekezethez, de egy ilyen családi napon játékkal, zenével, előadással, ugrálóvárral szívesen fogadjuk őket, és hogyha elfogadják a meghívásunkat, akkor egy ilyen missziói alkalmat, egy missziói napot tartanánk a környékbeli gyerekeknek, családoknak.
0: Cél az, hogy új gyülekezeti tagok legyenek?
1: Igen, igen, ez célunk, de szeretnénk ezt óvatosan, szeretettel és szelíden elérni, semmiképpen nem úgy, hogy valaki erőszaknak érezze az egyháznak a közeledését, inkább egy nyitottságot akarunk felmutatni, és egy jó élményt szerezni a gyülekezetben. Tehát ez nem lenne ez a pünkösdi családi nap egyfajta ilyen direkt evangelizáció, hanem inkább egy találkozási lehetőség, amikor beengedjük az érdeklődőket az épületünkbe, nem egy istentiszteleti alkalomra hívjuk őket, hanem egy találkozásra, és persze mi ezen a napon keressük a lehetőségét annak, hogy magunkat bemutassuk, illetve azokat a lehetőségeket, amihez akár hosszú távon lehet kapcsolódni, és igen, nem titkolt szándék vagy reménység az, hogy gyülekezeti taggá váljanak olyanok, akik erre nyitottak.
0: Mi az, ami az ön nevéhez fűződik az elmúlt két évben?
1: Nem egy személyes vállalkozás a gyülekezet, úgyhogy kimondottan az én nevemhez nem kapcsolnék semmit. Voltak tőlem induló kezdeményezések, de mindig a lelkész kollégákkal együtt gondoljuk ezeket tovább, illetve a presbitérium, ami a gyülekezetünknek a vezető testülete, szintén együtt gondolkodik abban, hogy tudunk egyről a kettőre lépni, esetleg új dolgokat kitalálni, kezdeményezni. Ami itt az utóbbi két év változása, hogy például indultak olyan körök ebben a kis csoportos struktúrában, amik korábban nem voltak, egyszerűen azt érzékeltük, hogy a minden korosztály, vagy minden élethelyzetet lefedni kívánó struktúrában vannak itt-ott lyukak, amik természetszerűleg keletkeznek, és ezeket a lyukakat próbáltuk kitölteni, úgyhogy az utóbbi két évben indult például az egyetemista kör, hogy az egyetemista korosztálynak is legyen egy kis csoportja, az apakör és az anyakör, ami inkább élethelyzethez, de részben életkorhoz is köthető kis csoport. Ezek például új kezdeményezések, de a teremtés hete gondolatát is az utóbbi években hoztuk be jobban, hogy a gyülekezet ebben is tudatos legyen. Ez egy országos, sőt igazából annál sokkal szélesebb körű program, hogy a teremtés hetét gyülekezetek megünnepeljék, de a mi gyülekezetünkben ez korábban nem volt gyakorlat, mi ezt bevezettük. Vagy ez az előbb említett pünkösdi családi nap, amire tényleg a környékünkön érő családokat, és nem a saját tagjainkat hívogatjuk elsősorban. Ez is most egy új kísérlet, ez még tavaly sem volt, tehát ez ebben az évben lenne először.
0: Nagy mérföldkő most a gyülekezet életében, hogy beiktatják a másik lelki pásztort. Nagy szükség van arra, hogy ketten végezzék ezt a munkát?
1: Mindenképpen, sőt, igazából három lelki pásztor szolgál ebben a gyülekezetben, de valóban ketten vagyunk megválasztott lelkészek, és egy beosztott lelkész, egy lelkésznő segíti még a munkánkat. Ha egy gyülekezet él és fejlődik, akkor jó, hogyha minél több szolgatárs bevonható. Mi egy olyan helyzetben vagyunk itt a Nagyerdőn, hogy nem minden feladatot kell, hogy lelkészek végezzenek, mert nagyon sok önkéntesünk van is a gyülekezeti tagok közül, de azt hiszem, ez a három lelkész, ez most egy olyan minimum, aminél inkább több kellene még, mint hogy kevesebb, tehát az nem volt kérdés a gyülekezet számára, hogy miután egy lelkész házaspár nyugdíjba ment, mind a két helyet betöltsék, úgyhogy nagy öröm volt számunkra, hogy nagyjából egy évvel ezelőtt meg is találta a gyülekezet a megfelelő szemét. Nyilván hosszasan gondolkodtak rajta a presbitériumban, illetve gondolkodtunk együtt, és Berta Zoltánt, akkor ő a Dóczi Gimnázium iskola lelkésze volt, őt szólítottuk meg. Ő nem volt ismeretlen a gyülekezet számára, mert már több mint 10 évet szolgált itt, püski házaspár mellett beosztott lelkészként, de a 4 éves dócis tanári és iskola lelkészi szolgálata után igent mondott a lehetőségre, hogy visszatérjen, és immár megválasztott lelkészként folytassa itt a szolgáltat a gyülekezetben, és meg is történt az egyház rendje szerint a választás, és szintén az egyház rendje szerint egy éven belül be kell iktatni.
0: Beszéljünk egy kicsit arról, hogy mi várható még a gyülekezet életében a beiktatáson kívül.
1: Készülünk már a pünkösdre, ami a következő nagy ünnepünk, ehhez kapcsolódik majd ez a családi nap, ami egy új kezdeményezés, új kihívás és új tapasztalat is lesz, hogy lássuk, hogy milyen irányba fejleszthető tovább ez a gondolat, és aztán meg lassan a tanévnek vége, és akkor a nyári időszak programjait kell megterveznünk, ami minden évben szokott lenni, és most sem fog elmaradni, reménység szerint ez egy vakációs gyermekhét, amire a gyülekezeti tagjaink gyermekeit szoktuk meghívni elsősorban, illetve azokat, akik a hitoktatás kapcsán hozzánk tartoznak. Ezek ilyen délelőtti foglalkozásokat jelentenek egy héten keresztül, és utána július közepén lesz a gyülekezeti nagytáborunk, amit ebben az évben Bükszéken fogunk megszervezni, ami egy ilyen régi új helyszín, azt mondanám, mert a korábbi évek helyszíneit most el kellett engednünk, és keresnünk kellett egy új táborhelyet, és bükszéki ifjúsági táborban egy olyan helyre bukkantunk, ami már több mint 25 évvel ezelőtt volt ennek a gyülekezetnek nagy tábori helyszíne. Egész pontosan az 1999-es és a 2000-es nagy táborok voltak Bükszéken, tehát már nagyon régen. Most viszont, hogy új helyet kellett keresnünk, megint erre találtunk rá, úgyhogy Bükszéken fogjuk júliusban megszervezni a nagy tábort. Azért ez sok feladatot, nagy mozgósítást jelent, már elkezdődött a feliratkozás, és hát az a reménységünk, hogy ez egy több száz fős tábor lehet megint, olyan 300 fővel kalkulálunk.
0: Van még vágya, amit szeretne megvalósítani?
1: Igen, nagyon sok vágyam van, amit érlelünk, és amiben együtt gondolkodunk a gyülekezettel. Hát, ha nevesíteni kellene mondjuk egy olyan területet, ami úgy nagyon ott motoszkál bennem, az a pallagi misszió, most így nevezném egész egyszerűen, tehát a pallagi terület igazából egyházközségi szempontból hozzánk tartozik, és nagyon sokat fejlődött az a városrész, de a mi szolgálatunk oda nem terjed ki olyan nagyon direkt módon. Vannak gyülekezeti tagjaink, akik ott laknak, de mégis az egy kicsit olyan önálló városrész, és én személy szerint is, meg többekkel együtt gondolkodunk azon, hogy tudjuk segíteni majd a közeljövőben annak a városrésznek a lelki fejlődését, épülését, mi ebben a feladatunk. Én abban biztos vagyok, hogy ez nekünk dolgunk, de hogy hogyan álljunk hozzá, abban még nagyon gyerekcipőben jár a gondolkodásunk.
0: Akár ottani istentiszteletekben is gondolkodnak?
1: Igen, ez sem kizárható, hogy vagy házi csoportok szervezésével. Debrecen nagyváros és fejlődő város, tehát nagyon távolra tekintve időben, vagy nagyon merészet álmodva, az sem kizárt, hogy egyszer majd ott egy templom is felépülhet.
0: Hogy érzi magát ebben a gyülekezetben? Mi az elmúlt 2 év tapasztalata?
1: Kellemes fáradtságot érzek minden nap és minden héten. A sok feladat, a sok munka, az tényleg rengeteg energiát, gondolkodást és imádságot igényel az embertől, de rengeteg örömöm van ebben a szolgálatban. Leginkább azért, mert nem érzem magam ebben egyedül, és itt két dologra is gondolok. Tehát továbbra is érzem az Isten vezetését ebben, ahogyan már az ideérkezésemkor is ezt egy nagyon erős elhívás élményként éltem át, hogy az Úristen ebben a szolgálatban akar engem látni, és úgy érzem, hogy az ő támogatását, áldását élvezhetem továbbra is, és azért sem vagyok egyedül, mert a lelkésztársakkal, a presbiterekkel, a gyülekezeti tagokkal nagyon konstruktívan lehet együtt dolgozni, hogy ezek a programok megvalósuljanak, hogy a heti menetrend működjön, mert ahogy mondtam, azért elég magas fordulatszámon működik ez a gyülekezet, és ezt sem egyedül nem bírnám magamban, sem a lelkész kollégák nélkül, úgyhogy ehhez nagy összefogás kell. És hát a családom számára is azért egy nagy váltás volt, és most 2 év után már azt látom, hogy a feleségem is, a gyermekeim is kezdik úgy megtalálni a helyüket ebben a rendszerben, ebben a gyülekezetben, úgy, mint lelkész család is kezdünk a helyünkre kerülni.
0: Korábban a Hittudományi Egyetem munkatársa volt, megvan még ez a lehetősége? Dolgozik ott?
1: Igen, sokat lazultak a szálak, de maradtak még ott feladataim. Ebben az időszakban, ebben a 2 évben ez is egy feladat volt, hogy kialakuljon ennek valami egyensúlya, vagy egyáltalán kiderüljön, hogy mi bírható, mi vállalható, mire van szükség ott az egyetem részéről, és jelenleg egy olyan formáció működik, hogy heti 1 napot ott töltök tanítással, illetve foglalkozok az ottani diákokkal, de a 7 nagyobb része az azért ide köt, tehát ezt tekintem így főállásomnak és főfeladatomnak, de nagyon szívesen megyek továbbra is a teológiára, vagy veszek részt konferencián, vagy amennyire időm engedi, akkor publikációkkal is még úgy rajta tartom a kezemet a tudomány ütőerén, és figyelem azokat a területeket, ahol valamikor még aktívan kutattam, tehát nem engedtem el ezt sem teljesen.

0: utast utunk. Míg célhoz jutunk.
1: Nemrégiben beiktatták Berta Zoltánt, a Debrecen Nagyerdei Református Egyház község másik lelkipásztorát. Vele beszélgetünk a következő percekben.
2: Mekkora nagy jelentőségű esemény ez az ön életében?
3: Nagy szavakat nem szeretnék használni, de az mindenképpen igaz rá, hogy egyszerű és megismételhetetlen. Egy beiktatás az minden lelkész életében hatalmas esemény. Viszont az én életpályám úgy alakult, hogy ha Isten terve valóban ez, akkor nekem ez lesz az egyetlen beiktatásom a pályám során, és ezért nagyon nagy örömmel, hálaadással és várakozással nézek ennek elébe.
2: Beszéljünk akkor az ön pályafutásáról. Hogyan kezdődött?
3: Ha a lelkészi szolgálatra nézek vissza, akkor az elég egyszerűen, mert én itt a Nagyerdei gyülekezetben születtem, itt kereszteltek engem, itt voltam if is. Aztán, amikor teológiára mentem, akkor itt voltam ifjúvezető, és a segédlelkészi év után, ami az egyetlen év, ami nem ide a Nagyerdőhöz köt, itt a gyülekezetben kezdhettem el beosztott lelkészként szolgálni. 11 évig szolgáltam itt, azután vállaltam el a Dóczi Gimnázium iskola lelkészi státuszát, és most onnan 4 év után kerülhettem vissza ide a gyülekezetbe, de amíg az iskolában voltam, a Dóciban voltam, addig is ennek a gyülekezetnek a tagja voltam, tehát tulajdonképpen egy év kivételével az egész életemet itt töltöttem.
2: Hány év az akkor összesen?
3: Az összesen 40-1. Amit itt élhettem, a szolgálati idő az pedig a 11 év, és most indul egy újabb, így már a megválasztás által nyugdíjazásig tartó szakasz. Ez az én emberi tervem is, mert nagyon-nagyon örülök ennek, hogy Isten erre indított, és a gyülekezet szándékait is így igazította és irányította, és ezért nagyon hálás vagyok. És hát egy beiktatás megválasztás az egyébként reménység szerint mindig ezt jelenti egy lelkész életében, hogy elköteleződik valahová.
2: Akkor ön jól ismerte ezt a gyülekezetet.
3: Igen, és ennek van egy másik oldal is, hogy a gyülekezet is jól ismert engem, ténylegesen a születésem óta, és ezért nagyon különleges ez. Nyilván én csak a saját életemet élem meg, de kevés olyan lelkipásztor van, aki abban a gyülekezetben tölthet be lelkészi szolgálatot, ahol született, és ez azért is különösen csodálatos, mert hogy nyilván minden ember fiatalon, gyerekként, kamaszként, 20 évesként azért egészen más képet mutat magáról, meg egészen más élethelyzetben és életszakaszban jár, annak a szépségeivel és a hátoldalaival, amiket egy gyülekezet megismer, hogyha valaki ide jár. És úgy érzem, hogy ez a gyülekezet egy nagyon biztonságos és bensőséges közösség. Ezt mutatja az, hogy el tudna fogadni valakit, akit megismertek már a hibáival együtt. Sokan kérdezték már a beosztott lelkész időszak alatt is, hogy lehet-e valaki próféta a saját hazájában. Engem nem profétának hívott el Isten, úgyhogy azt nem tudom, hogy milyen lehet, hanem lelkipásztornak, de nyilvánvalóan értem a kérdésnek azt az oldalát, hogy valóban ez ott van benne, hogy el tudjuk-e fogadni egymást. De én a lelkipásztori szolgálatban nem azt az oldalt látom, amiben néha nehéz megragadni, illetve hát sokan abba belefáradnak és beletörnek, hogy tökéletesnek kellene mutatkozni lelkészként, hanem éppen arról szól a lelkészség, hogy mindannyian ugyanolyan bűnösök vagyunk, ugyanolyan esendőek, de vannak, akiket arra hív el az Isten, hogy a napi 8-10-12, vagy még több órában az ő ügyével foglalkozzon, és így segítse a rábízott közösséget.
2: Milyen ez a gyülekezet? Hogyan foglalná össze?
3: Az első szó, ami eszembe jut, az a bizalom, mert valóban ezt éreztem meg. Bizalom abban, ahogy az idősebbek néznek a fiatalabbak felé, de ugyanígy megvan ez a másik oldalról, és ahogy a fiatalabbak az idősebbek felé. Bizalom abban a nyitottságban, ahogy szeretnénk azok felé fordulni, akik még nem ismerték meg az Isten evangéliumát, de bizalom abban, ahogy amikor valaki így lép be egy bibliaiskolába, vagy egy érdeklődők Isten tiszteletére, akkor tud olyan légkör lenni, hogy ő benne is megszületik. Ez az érzés. Nem frázis az, hogyha azt mondom, hogy tényleg testvéri közösség, így tudunk egymásra figyelni.
2: Változott az ön feladata most, hogy hivatalosan is ennek a gyülekezetnek a lelkipásztora lett?
3: Változott természetesen, mert abban a 11 évben úgy nézett ki a felállás, hogy én voltam a beosztott lelkész, most is egy beosztott lelkészünk van, és akkor is volt két megválasztott lelkész. 3/4 év, amióta most már itt vagyok, ténylegesen itt szolgálok nyár vége óta, és ebben azért sok mindent át kell lett, és nem is múlt időben mondom, hanem át kell gondolnom, újra meg kell tapasztalnom, meg kell ismernem, mert más egy olyan státuszban lenni, ahol én pályakezdőként indultam el, és úgy fokozatosan nőtt benne a felelősségem, a tapasztalatom, a gyakorlatom. És más volt ez az elmúlt 4 év is, amikor a gyülekezetben csak fogyasztóként voltam itt, a családommal együtt csak hétköznapi gyülekezeti tagként, persze voltak akkor is különböző szolgálataim, de most újra itt napi szinten itt a gyülekezetben, egy új csapattal, egy új lelkészi közösséggel, sok mindenben egymást is meg kell ismernünk, meg kialakítanunk azt a fajta munkarendet, amiben mindenki igazán önmagát tudja kiteljesíteni az Isten által.
2: Az könnyebbség volt, hogy ismerte a gyülekezeti tagokat, ismerte a programokat, a lüktetését ennek a gyülekezetnek?
3: Mindenképp. Tehát sok kört nem kellett futni, amikor egy-egy programról volt szó. De azért az alatt az idő alatt, amíg én nem belülről láttam, ez sok minden változott. A Covid időszaka volt pont az átmenet, itt a gyülekezet és az iskola között. És aztán 4 év azért mégiscsak sok idő, különösen azon a területen, ahol én a leginkább benne voltam korábban, az ifjúsági szolgálat terén, mert az hasonló egy iskolához, hogy az ifjúság konfirmálnak, aztán néhány év után már nem ifisként vannak itt a gyülekezetben. Úgyhogy azon az oldalon az összetétel azért változott, úgyhogy érzem teljes erővel az újdonságát mégiscsak ennek a szolgálatnak, annak ellenére, hogy mindig is ebben a gyülekezetben éltem.
2: Milyen volt a Dócés iskola lelkész időszak?
3: Nagyon sok áldást tapasztaltam meg. Nekem régi álmom volt az, hogy iskola lelkész legyek. Olyannyira régi, hogy én igazából ezért mentem a teológiára. Sőt, ha egyet visszalépünk, akkor egyszerűen csak azért mentem a teológiára, mert itt a gyülekezetben olyan ifjúsági csoportnak a tagja voltam, ahol az ifi vezetőm, aki teológus volt, olyan mintát és példát adott előttem, hogy úgy éreztem, hogy ilyen szolgálatot én is szívesen vállalnék, különösen akkor, amikor Isten ebben az elhívásban megerősített engem, tehát én eredetileg ifi vezető szerettem volna lenni, és azt mondtam, hogy lelkész gyülekezetben nem, nyilván 18 évesen ezt nem tudtam elképzelni egy ilyen gyülekezeti háttérrel, ahol ilyen lelkipásztorok szolgáltak, mint Püski Lajos és a felesége Judit, az ő mintájukat látva, én nagyon-nagyon kicsinek éreztem magamat, úgyhogy azt mondtam, hogy fiatalokkal foglalkozva, hogyha ha lelkészként, akkor egy iskolában intézményi lelkészként, és akkor is úgy éreztem, hogy úgy, mint az én iskolámban a Dóciban, mert hogy oda jártam gimnáziumba, és amikor viszont ez a lehetőség adódott, tulajdonképpen benne már teljesen el is felejtődött ez az indíték, és ez az érzés, hogy én ezért is mentem teológiára, és aztán a meghívás kapcsán erősödött ez meg bennem. És érdekes volt, hogy ott is hasonló volt egy picit a helyzet, mert voltak még tanárok, akik engem is tanítottak, meg hát egyáltalán maga az iskola, a légkör, a hangulat az szintén nagyon jól ismerős volt és otthonos volt, de mégis egészen más, mint a gyülekezeti. Tehát egy kicsit azt érezhettem meg benne, amit a nem lelkészek, hogy olyan munkabeosztással, olyan munkakörnyezetben, ami mégiscsak világiasabb, mint egy gyülekezet, ott kötött munkaidővel, kötött programokkal, rajtam kívül, meg más vallástanárokon, lelkészeken kívül azért ez mindenkinek egy világi munkahelyet jelent, pedagógusként vagy más munkakörben ott levőként, nyilván hívő emberek, de azért mégiscsak egy iskola. És előttem nem volt ott kifejezett intézményi lelkész, hanem vallástanárok szolgáltak, és látták el együttesen ezt a munkakört, de így, hogy önálló státusz alakult ott, így lehetőségem volt olyan területeken, mint a közösségépítés, vagy a szabadon választható lelki alkalmaknak a kialakítása.
2: Könnyen megtalálta a hangot a fiatalokkal?
3: Igen, a fiatalokkal mindig is könnyen megtaláltam a hangot, talán azért is, mert az én lelkem nagy része még a fiatalságban bennem maradt, de ez nem is működik másként. Tehát azokat tudjuk megérteni, akikkel tudunk azonosulni még valamilyen szempontból. Az, hogy felgyorsult a világ, az nagyon világosan érezhető volt a szóhasználatukba, az, hogy mi érdekli őket, milyen filmeket, zenéket hallgatnak, na ebben már éreztem, hogy nagyon eltávolodtam tőlük, de azért azok az alapvető kérdések, alapvető problémák és élethelyzetek, amikkel találkozik egy 10 éves fiatal, az bennem még élénk emlékekként élt, és emellé társítva a lelki teológiai gondolatokat, tapasztalatokat, nagyon jó érzés volt, hogy nyitottan tudtak fordulni a szolgálataim felé.
2: Azt a tapasztalatát tudja itt hasznosítani?
3: Igen, és éppen azt az oldalát, amit én korábban sosem éltem meg, hogy itt a gyülekezetben mindenki szabadon jön el, mindenki önként jön el egy vasárnapi istentiszteletre, egy bibliakörbe, egy ifire, de nem kötelességből jár el valaki. De ahogy mondtam, az iskola az mégis egy olyan munkahely, meg egy olyan közeg, ahol a diákok nem önként mennek be napról napra. A tanárok is, nekik is ez a munkahelyük, ők sem választhatnak, hogy most egy kicsit fáradtabbak, vagy nem olyan hangulatban vannak. És ez a fajta légkör a missziói szemléletemet erősítette, és olyan tapasztalatokkal ajándékozott meg, amik éppen azok a kritikus helyzetek, amikor valakinek az életében a hit, vagy az Istennel való kapcsolata sok kérdéssel küzd, vagy esetleg fásultabbá válik, vagy eleve háttérben van szorulva, az abban szerzett tapasztalataimat az itteni gyülekezeti életben is tudom hasznosítani.
2: Mit vállal fel az itteni gyülekezetben? Mi az ön feladata, ami teljesen a sajátja?
3: Az a különleges, hogy ebben még, bár lehet, hogy nem is azt kell mondanom, hogy még, de nem határoltuk el úgy a szolgálati területeket, hogy valaki csak ez, vagy csak ez a terület. Nyilván megvan ez, hogy elsősorban az ifjúság életét én koordinálom, vagy a könnyűzenei szolgálatot, van a kis csoportok, amiket állandó rendszerességgel én tartok, de azt nagyon jó érezni a lelkisztársakkal, hogy egyik dologban sem vagyunk magunkra hagyva. Tehát mind a hárman tudunk egymástól kérdezni, beszámolunk egymásnak, amikor leülünk a hét elején, és tudunk örülni együtt, tudunk ténylegesen úgy segítséget kérni, hogy ez nem gyűjük, hanem érezzük, hogy egy dologért szolgálunk, egy dologért vagyunk itt.
2: Van elképzelése, hogy mi az, amit szeretne megvalósítani?
3: Sok mindent kell még újra felmérni itt a gyülekezetben. Nyilván az, hogy a személyi összetétel, a lelkészív csapat teljesen megváltozott, az a gyülekezetben is felteszi azt a kérdést, hogy mi fog vajon változni, úgyhogy nagyon nagy változásokat egyelőre még nem tettünk, viszont abban fontos ennek a közösségnek, ennek a gyülekezetnek előre lépnie, ami egyrészt a nagyon nagy erőssége, amiről beszéltem is, hogy ez egy jó közösség, ahol egymásra nagyon odafigyelünk, nyitottak vagyunk egymással, viszont az évek során már korábban is, amit itt töltöttem, sokszor merült fel az kritikaként, meg tapasztaltuk is, hogy egy nagyon jó közösségbe nehéz becsatlakozni, és ennek a tudatosságát, bár mindig is hangoztattuk, és mindig szó volt erről, ennek próbáljuk megkeresni annak a módszerét, hogy hogyan lehet valóban őszintén, bátorító módon nyitni kifelé. Ennek például egy olyan eleme lesz az, hogy most májusban egy olyan családi napot tervezünk, amire ténylegesen bárkit az utcáról próbálunk meghívni, behívni egy olyan közösségbe, ahol hívő emberekkel találkozik, de felszabadult, kötetlen légkörben lehetünk együtt.
2: Akkor ön jól érzi magát kifejezetten ebben a gyülekezetben?
3: Rendkívül jó, hiszen itthon vagyok.
2: Mit kell Berta Zoltánról tudni, mint magánember?
3: A feleségem orvosként dolgozik, és két kicsi gyerekünk van, akikkel megáldott minket az Úr. Emellett nyilván, mint mindenkinek van hobbija, már amennyi időt lehet erre szakítani, nagyon szeretem a sportot, de a legfontosabb az életemben a zene, hiszen a zene egy olyan rész lehet mindenkinek a lelkében, ami nincsen helyhez időhöz kötve, zenét lehet hallgatni útközben is, lehet fáradtan is, vagy lehet reggel is, de a legjobb az, hogy lehetőségem van arra, hogy én magam is zenéjek. Van egy keresztény zenekarunk, többen a gyülekezetből vannak, illetve a gyülekezetből is indult ki, de ez a zenekar most már nem kötődik hivatalosan gyülekezethez, hiszen nem is mint dicsőítő zenekar, vagy mint kántorként funkcionálunk, hanem saját dalokat írunk, hétről hétre próbálunk, és szolgálunk sok helyen. Az első lépés a zenekar neve, és az Európa Rádión egyébként néha hallhatók is a dalaink.
2: Milyen hangszeren játszik?
3: Én gitározom és énekelek.

0: beszélgetés során Berta Zoltán Első lépés nevű zenekarának dalait hallották. Ezzel véget ért magazin műsorunk. Munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket. Papp Beatrixet hallották, viszont hallásra.
1: Találkozások. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Elhangzott műsorunkat ma 20 órától megismételjük.

Mindennapi irodalom. Hangoskönyv minden nap a Déli Krónikát követően az Európa Rádió műsorán. Ismétlés 21 órakor.

0: 12 óra. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Közös stratégiát dolgoztak ki a Kárpát-medencén kívüli magyar református közösségek megmaradásáért Balatonszárszón a héten. Eredményesen szerepelt a Miskolci Egyetem a 2026-os Magyar Egyetemi Főiskolai Országos Bajnokság Fesztiválon. Megnyílt a 36. Miskolci Nemzetközi Kamara Kórus Fesztivál. Köszöntöm Önöket! Önök az Európa Rádió Régió Krónikáját hallják, a szerkesztőtől Kecskés Ákostól. Ma van a rendszerváltás első hivatalos napja, így köszöntötte a parlament előtt Magyar Péter a Kossuth térre érkezőket szombaton reggel. A miniszterelnök ismertette a szombati nap programját majd a Tisza párt képviselőivel és a leendő kormánytagokkal együtt. Andrássy Gyula néhai miniszterelnök emlékművénél egy-egy csokor fehér virágot helyeztek el. 16 év után új miniszterelnököt választott Magyarország. Az április 12-i választásokon győztes Tisza párt elnökét, Magyar Pétert, Súlyog Tamás államfő javaslatára tették kormányfővé, amivel lezárult az Orbán kormány megbízatása. A 199 fős házban a Tisza párt 141 mandátummal irányítja a törvényalkotást, míg a Fidesz-KDNP és a Mi Hazánk ellenzéki szerepkörben folytatja a munkát. Az alakuló ülés a képviselői eskütételekkel kezdődött, és megválasztották a parlament tisztségviselőit is. A házelnöki posztra a Tisza párt Forsthoffer Ágnes jelölte. Az új parlament már a legelején az első intézkedés csomagokról, köztük a veszélyhelyzet megszüntetéséről tárgyal. Közös stratégiát dolgoztak ki a Kárpát-medencén kívüli magyar református közösségek megmaradásáért Balatonszárszón a héten. A Magyarországi Református Egyház szervezésében megvalósult fórumon három kontinensről több mint 60 küldött vett részt, hogy megvitassák a szorvány magyarság hitéletének és mindennapjainak legégetőbb kérdéseit. A tanácskozáson kiemelt figyelmet kaptak a lelkészhiány megoldására irányuló javaslatok, valamint a digitális hitélet és az ingatlan örökség megőrzésének lehetőségei. A konferencia zárásaként Steinbach József püspök, a zsinat lelkészi elnöke méltatta a távolban szolgálók kitartását és áldozatkészségét. A püspök köszöntésében hangsúlyozta, a diaszporában élők és szolgálók helytállása példaértékű, közös feladatunk, hogy minden magyar reformátust éljen bárhol a világban, az egyház szerves részének tekintsük. A résztvevők olyan új ajánlásokat fogadtak el, amelyek a jövőben rendezhetik a külföldi lelkipásztorok státuszát, és ösztöndíjprogramokkal segíthetik az utánpótlást. Javaslat alapján a jövőben 2 évente tartják meg a diaszpóra konferenciát. Országszerte 47 helyszínen tartják az emlékhelyek napját. A Nemzeti Örökség Intézete május 2. szombatján különleges programokkal és kedvezményekkel várja a történelem iránt érdeklődőket. A kiemelt helyszínek között szerepel a Monoki Kossuth Emlékház, ahol kézműves foglalkozásokkal készülnek a családoknak. A debreceni református nagy templom pedig szakmai tárlatvezetésekkel nyitja meg kapuit a látogatók előtt. A kínálatban emellett várak interaktív bemutatói, hadtörténeti ételkóstolók és éjszakai koncertek is szerepelnek. A program sorozat célja, hogy közelebb hozza a fiatalabb generációkhoz nemzeti múltunk legfontosabb emlékhelyeit, amelyek többsége ezen a napon ingyenesen látogatható. Évente mintegy 2,3 millió beteget látnak el a mentők Magyarországon, közölte közleményében az Országos Mentőszolgálat. A szervezet a Mentők Napja alkalmából adott ki tájékoztatást. Az idei évben több jubileumot is ünnepelnek. Az Országos Mentőszolgálat május 10-én emlékezik megalakulásának 78. évfordulójára. Emellett a magyarországi szervezett életmentés kezdete 139 évvel ezelőttre nyúlik vissza. Az emléknap alkalmából ünnepséget tartottak a Nemzeti Színházban, ahol több mint 200 elismerést adtak át. Országszerte további 1700 mentő dolgozó részesült különféle kitüntetésben. Az OMS 256 mentőállomásból és 204 ügyeleti pontból álló hálózatot működtet. 1948 óta egységes állami rendszerben végzi feladatait. A mentők munkája évente több millió beteg ellátását biztosítja. Minden eddiginél eredményesebben szerepelt a Miskolci Egyetem a 2026-os MEFOB Festen. A Magyar Egyetemi Főiskolai Országos Bajnokság Fesztiválon közel 80 hallgató képviselte az intézményt Gödöllőn, és több sportágban is dobogós helyezésekkel tértek haza. Az ország legnagyobb egyetemi sportfesztiválján a miskolci csapat nem csak létszámban, hanem teljesítményben is kiemelkedett. A részletekről Zsíros Zsófiát, a Sportközpont sportiroda vezetőjét hallják.
2: A hallgatókkal aktív kapcsolatunk van az év folyamán. Van egy sportolói mentorprogramunk, ahová minden fél évben ősszel és a téli szemeszterben is várjuk a pályázatokat, így ismerjük és tudjuk, hogy milyen versenyzőink, sportolóink vannak, tanulnak az egyetemen. Úgyhogy célzottan megkerestük őket, amilyen versenyszámok voltak. Így megjelentünk asztali teniszben, egyéni és páros versenyzőink voltak. A röplabda csapatunk és a kosárlabda férfi csapatunk jutott el a döntőig. Az atlétáink vehettek részt. Vízilabda férfi csapatunk játszhatott, és sakkozóink indítottak egyéni és csapatot is. A legjobb eredményeket az atléta lányaink szállították, a tavalyi évhez hasonlóan idén is a 4x100 méteres váltófutó csapatunk az aranyérmet hozta el, Gál Nikolett sportszervező hallgatónk 100 méter gátfutást megnyerte, Bacsa Fanni lett a második. Volt még távolugrásban, magasugrásban első és második helyezettünk, de nagyon szép eredményeket értek el a többiek is. Sakkozóink egyéniben hoztak második és harmadik helyezést, majd másnap a szombati napon a csapat ezüstérmes lett, nagyon-nagyon kicsivel maradtak le, de ez is nagyon szép eredmény. A röplabdás fiaink első nap egy nagyon sima mérkőzést játszottak a Corvinus ellen, nagyon élvezetes játék volt, másnap a TF csapata viszont már kifogott rajtuk, de az is egy nagyon erős meccs volt, ők is ezüstérmet hoztak, kosárlabdázóink is ezüstérmet szereztek.
1: Gyakorlatiasabb és népszerűbb lett a gyermekétkeztetés a táplálkozás egészségügyi előírások tavalyi módosítása óta. A Magyar Közétkeztetők Szövetsége szerint a cél továbbra is a sóbevitel csökkentése és a zöldségfogyasztás növelése, de a szabályozás rugalmasabbá vált. A mogyorót és dióféléket száműzték a normál étrendből, ugyanakkor nagy hangsúlyt fektetnek a választási lehetőségre. Az úgynevezett A és B menürendszer, valamint az önkiszolgáló tálalás bevezetése jelentősen javította a menza megítélését. A diákok szívesebben étkeznek az iskolában, és a választási szabadságnak köszönhetően látványosan csökkent a tányér maradék mennyisége is. Hamarosan véget ér a hivatalos fűtési időszak országszerte. A budapesti közművek is megkezdi a távhőrendszer nyári karbantartását. Bár a fűtési szezon még egy hétig tart, az enyhe időjárás és az automatikus szabályozók miatt a legtöbb épületben már minimális a hőfelhasználás. A társaság idén rekordösszeget, összesen több mint 8 milliárd forintot költ a hálózat korszerűsítésére és hibajavításra. Közben a kedvező időjárás miatt a Mihő Kft. Kedden leállította a távfűtést Miskolcon. A városban már megkezdődött a felkészülés a nyári karbantartásokra. A legnagyobb munkálat az avasi és a belvárosi hőkörzetet érinti. Június 23-a és 26-a között nagy leállást terveznek, amelynek idején a melegvíz szolgáltatás is szünetelhet. Augusztusban folytatódik a bulgárföldi kazánház rekonstrukciója is. Pénteken Miskolcon a Szent Anna templomban megnyílt a 36. Miskolci Nemzetközi Kamarakórus Fesztivál. A vasárnapig tartó rendezvénysorozaton hazai és külföldi énekegyüttesek mérik össze tudásukat a város katolikus és református templomaiban. Tóth Szántai József polgármester köszöntőjében kiemelte, a zene közösségteremtő erő, amely a mai gyorsuló világban valódi kapaszkodót nyújt. A programban a szakmai konferencia mellett nagy hangsúlyt kap a protestáns zenei örökség is, az árueseményen pedig emlékszobát avatnak a zenepalotában Csemicki Miklós zeneszerző tiszteletére. A jubileumi kórus találkozó minden hangversenye ingyenesen látogatható. Barlangi mentőgyakorlatot tartanak Akteleken a Magyar Barlangi Mentőszolgálat és nemzetközi partnereinek tagjai. A Stuck in Baradla 2026, azaz Beragadva a baradlában elnevezésű gyakorlaton 17 ország 47 barlangi mentője és mentőorvosa vesz részt. A cél az európai együttműködés erősítése súlyos barlangi balesetek esetére. A résztvevők többek között súlyosan sérült, lélegeztetett betegek ellátását és mozgatását imitálják, gyakorolják. Izolált, nehéz körülmények között végzett mentési helyzeteket szimulálnak. A program részeként többnapos föld alatti ellátási helyzeteket is modelleznek. A zárónapon a Styx ág nehezen járható szakaszain történik a sérült szállításának gyakorlása. A képzés célja egységesebb európai mentési protokollok kialakítása. Köszönöm a figyelmet, önök az Európa Rádió régió krónikáját hallották, a szerkesztőtől Kecskés Ákostól.
0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

reklám. A Kráter kiadó 25 éve áll a magyar nemzet szolgálatában. Vas Albert kötetei mellett megjelenteti Németh László, Kosáriné Rézlola, Székely Mózes és Gyurkovics Tibor életművét, valamint az egyetemes keresztény és a magyar nemzeti értékeket közvetítő könyveket. A 35 kötetes aranyrök sorozata a kommunista diktatúrákban betiltott vagy mellőzött íróknak ad nyilvánosságot. Vas Albert számos regénye hangos könyvben is hallható. Tekintse meg kínálatunkat a www.krater.hu honlapon, és adja le rendelését a kráterkukackrater.hu címre.

0: Reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
1: Köszöntöm Önöket! Mai magazinunkban Vas Albert Elvész a nyom című regényét hallgathatják meg, amely a Kráter kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Szersény Gyula, Jászai Mari díjas színművész előadásában hallják.
2: A hercegné bőröngyei voltak a szekereken, ládákban ezüstholmi és egyéb érték. A kocsisok mellett egy-egy német altiszt, a tábornok írott parancsával a zsebében, s hátul a ponyva alatt a kocsis családja. Júlia hercegné meg se próbálta rábeszélni az urát a menekülésre. Tudta, hogy hiába való lenne, és érezte azt is, hogy igaza van. A név kötelez. Egy drágfinak ott van a helye a nép mellett veszedelem idején. Mikor másnap előhajtott a tábornok által ott hagyott katonai gépkocsi, a herceg sorra megcsókolta a négy gyereket, aztán megölelte a feleségét. Az asszony egy pillanatra némán a férfi vállára hajtotta a fejét, és nehezére esett visszafojtani a kitörő sírást. Viszontlátásra Eskőn, mondta a herceg, és mosolygott. Viszontlátásra Gergely, és ügyeljen magára. Aztán a gépkocsi lassan kigördült a parkból. A herceg ott állt a lépcső alatt, és utána nézett. A hó szürke volt, az ég szürke volt, a kert kopaszfái szürkék voltak. Az éles fagyos szél ágyúszót hozott valahonnan. Mögötte ott állt Jurkó, és sóhajtott. Elvitte az ördög a világot, főméltóságú. Elvitte az ördög. Drágfi megrezzent a hangra, és hátrafordult. Keményen ránézett a horjorgas Tóth ispánra. Csak akarja vinni, Jurkó, de mi azért vagyunk itt, hogy megakadályozzuk. Még aznap parancsot adott, hogy minden állatot hajtsanak ki az istállókból, és tereljék be az erdőkbe. Hordjanak ki nekik szénát és abrakot, amennyi csak rámegy a szekerekre, s ha lehet, forduljanak a szekerek háromszor, négyszer is. Az üres silókat megtöltette búzával, s egy jó méter szecskát tapostatott föléje. Ami gabona még a csűrökben maradt, azt kiosztotta a cselédek, a falusiak és a menekültek között. Késő éjszaka került vissza a kastélyba. Kongotta lépte a szobákban, ahogy kezében a mécsessel lassan keresztül ment rajtuk. Fölszedett szőnyegek, a falon elcsomagolt képek helye, üresen ásító vitrinek, helyükről eltolt bútorok, üresség, kietlenség, lakatlanság hidege áradt mindenünnen. A gyermekek szobájában hosszasan állt az üres ágyak előtt. A földön egy törött fejű baba hevert, s a sarokban egy ott felejtett kis esőkabát. Kis íróasztalka üres fiókjai kihúzigálva, lapján egy tintafolt, az még Lajoskától maradt. Sóhajtott és lassan kiment a szobából. A pipázóban még hosszasan ült a kandalló előtt, és nézte a tüzet. Ez volt az egyetlen szoba a kastélyban, amelyik még élt. Nézte az agancsokat a falon, és régi vadászatokra gondolt, régi emberekre, vajon mi van velük? Hol vannak most, menekülésben, valahol egy országúton, börtönben, vagy már oda át abban a másik ismeretlen világban, valahol messze egy lövés dördült az éjszakában, a hang megrezzentette az ablaküveget, s a nagy fali óra kongatni kezdett túl az ebédlőben. A herceg számolta a lassú ütéseket. 11. Vajon hol vannak most Júlia és a gyerekek? Sóhajtott, fölvette az asztalról a lámpát, és átment a szobájába lefeküdni. Két napra rá már hallani lehetett a géppuskákat. Poros, piszkos, fáradt katonák meneteltek rendetlen csoportokban át a falun, magyarok, németek vegyesen. Teherkocsik dübörögtek, repülőgépek döngtek a magasban, és távolról hallani lehetett a bombázásokat. Délután két béres hevenyészet hordágyon, egy törött lábú embert hozott be az erdőből. Az emberen idegen egyenruha volt, és a béresek, akik az állatokat őrizték az erdőn, látták, amikor egy égő repülőgépből kiugrott, és ejtőernyőn aláereszkedett. A repülőgép ott égett roncsá a szemük előtt. A szálasban és az idegen katonát egy bükkfáról szedték le törött lábbal. Mikor a majorba bevitték, a herceg éppen ott állott Jurkóval, és az intézővel az üres gabonás előtt letették eléje a hordágyat. A herceg odalépett a sebesülthöz. Szeplős arcú fiatal volt, amerikai pilóta ruhában. Hol sebesült meg? Kérdezte tőle angolul. A fiatalember csodálkozva nézett rá, és elmosolyodott. Ó, beszél angolul, ez nagyszerű. A lábammal történt valami, azt hiszem eltörött. Ebben a pillanatban egy német katonai teherkocsi fordult be dübörögve a major udvarra. A herceg gyorsan intett az embereknek. Vigyék be az istállóba, elrejteni Szénátreá! Ő maga Jurkóval és az intézővel kint maradt. A teherkocsi megállt az udvar közepén, és egy német őrmester szállt le róla négy katonával. Van még valami állat az istállókban? Kérdezte parancsoló hangon. Nincs, felelt a herceg. Gabona? Az sincs. Megnézzük, mondta az őrmester, és feleletet sem várva elindult a katonáival átkutatni a majort. A németek végigjárták a csűröket, az üres istállókat, mindent. Beletelt egy fél óra. A herceg egész idő alatt ott állt az udvaron Jurkóval. Az intéző a németeket kísérte. Háború van, mondta a német, szinte bocsánat kérően, amikor visszatért az eredménytelen kutatásból. Nem tehetünk róla, az a parancs, hogy kutassunk át mindent. Háború van. Ha enni akarnak valamit, menjenek az intézőmmel, mondta a herceg. Nem tudnak egy orvost valahol a közelben? De igen, itt a domb alatt, felelt az őrmester. Beteg valaki? Egy emberem eltörte a lábát. Az őrmester oda kiáltott néhány szót a várakozó gépkocsinak, mire az elrobogott a falu felé. Az intéző magával vitte a négy németet a gazdatiszti házba. Néhány percre üres volt a major udvar. A herceg intett Jurkónak. A két béres futva vitte át a hordágyat az istállóból a parkon át a kastélyba. Mire az orvos megérkezett, az amerikai már az egyik földszinti szobában feküdt az ágyon, alsó ruhában. Egyenruháját gyorsan belökték egy üres szekrénybe. Alacsony, szemüveges, középkorú úr volt az orvos. Megvizsgálta a lábtörést, sinbetette, bekötötte. Nyílt törés volt, egy jó órát elbabrált vele. Közben kérdéseket tett fel a sebesültnek, de az csak a fejét rázta mindig, mint aki nem érti a beszédét. Mikor elkészült vele, a herceg kikísérte a gépkocsiig. Már esteledett. A lépcső alatt, mikor kettesben voltak, az orvos körülnézett. Aztán odahajolt a herceghez, és úgy súgta halkan, az emberről le kell venni az alsó ruhát, és mást adni rá. Az amerikai hadsereg pecsétje elárulhatja. A herceg megtorpan. Remélem, doktor úr, az orvos legyintett. Ugyan kérem, orvos vagyok. A gépkocsinál kezet fogtak. Kézfogásuk több volt, mint két ember udvariassági formája. Olyan volt, mint egy kis összeesküvés. A herceg ott állt, és a gépkocsi után nézett, és arra gondolt, miért nem lehet minden ember ilyen, mint ez? Mennyivel egyszerűbb lenne minden? A déli ég volt, alja vörös volt. Az ilkei malom ég, mondta az intéző, vagy a kastély, vagy az egész falu talán. A távolban puskák szóltak. Kísérteties, ijesztő zajok feküdték meg az estét. Ott álltok hármasban a kastély előtt, a herceg, az intéző és Jurkó. Lent a domb alatt hallgatva lapult a falu. Sötét volt, egyetlen lámpa sem égett. Valahol motorok dübörögtek. Kint van a családja a vadászházban? Fordult a herceg az intézőhöz. Az bólintott. Akkor most menjen hozzájuk, legyen ott. Nem lehet tudni. És főméltóságod? Én itt maradok. Az intéző állt még egy ideig lehajtott fejjel, aztán szó nélkül megfordult és elment. S te, Jurkó, nem lenne jobb, ha te is mennél? A horiorgas tót megrázta a fejét. Nem lehet istálom, ahol a gazda, ott a helye a kutyának is. A herceg keze ránehezedett az ember vállára. Hey, Jurkó, Jurkó! Aztán csak álltak az üres kastélyudvaron ketten. Csukott ablak tábláival feketén hallgatott mögöttük a nagy sötét épület, mint egy halott. Egy halott emlék, egy nagy darab elmúlt idő, és előtte két virrasztó. Karmos téli szél vacogtatta a kerti fák zörgő gajjait. Valahol puskák ropogtak, az ég alján egy égő falu vörös tűzfénye egy félelmes új holnapot hirdetett. Aznap éjszaka nem hunyta le a szemét senki a tülkösi kastélyban. Konyhában lehúzott lámpakanóc mellett egy maroknyi ilyet ember virrasztott, a szakácsnő, az öreg Inas és Jurkó a családjával. Az asszonyok olykor hangosan imádkoztak, a férfiak maguk elé görnyedve nézték a padlót és hallgatóztak. Az éjszaka néma volt és süket. Puskalövésre hallatszott már. Néha kinyitották az ajtót és figyeltek. A major sötét volt. Csak az üres istállók nyitott ajtaját csikorgatta néha a szél. Cselédlakásokban néhány öregember hevert nyitott szemmel a lackán. Asszonyt, gyermeket, mind az erdőre parancsolta a herceg. Ő maga tova éjfélig ült a vendégszoba ágya mellett, és beszélgetett a sebesült amerikaival. A szeplős arcú fiú jókedvű volt és hálás. Meglátja, mondta, ezentúl lesz itt csak igazán jó világ. Mi csak a gonoszok ellen harcolunk, a jók ellen nem. És mit gondol, kérdezte a herceg hirtelen. Amikor így egy bombát ledobott valamelyik városra, az csak gonoszokat talált el, jókat soha? Az a sok asszony gyereköt a házak pincéiben, mint csupa gonosztevő? A fiatal pilóta nyílt arca elkomorodott. Nem, felelte, azt nem hiszem. A gyerekek mind ártatlanok, az asszonyok is, és a férfiak közül is nagyon sokan, de hiába ez a háború. Nem lehet válogatni. A fontos az, hogy a vége jó legyen. És ha nem lesz jó, az sem. Az amerikai megütközve nézett a hercegre, aztán elmosolyodott. Azt hiszem, nem kétséges, hogy megnyerjük a háborút. Nem, az igazán nem kétséges, hagyta rá a herceg, de mit fog érezni akkor, ha kiderül, hogy a nép, amelyikre a bombákat ledobta, az ország, amelyiket segített legyőzni, béke helyett elnyomást, szenvedést és üldöztetést kap a maguk győzelme után. Ha kiderülne, hogy nem szabadságot is jólétet, hanem elnyomatást és fosztogatást segített uralomra jutni. Az amerikai nevetett. Ez csak a német propaganda hitette el önökkel. Mi a demokráciát és a teljes emberi szabadságot hozzuk. Néhány óra múlva ide érkeznek az oroszok, felelte a herceg komolyan. Akkor meglátja, hogy mit hoztak. Az oroszok, nevetett a pilóta. Kissé primitív, de nagyon derék és barátságos emberek. Én voltam Oroszországban, ismerem őket. Higgy el, az mind csak propaganda, amit maguk itt hallottak eddig, majd meglátja. Aztán meglátták. Hajnal felé még vaksötét volt, lövöldözés támadt a faluban. Egy szalmakazal vakító lánggal égni kezdett. Emberek ordítoztak. Jó negyed óra múlva döngetni kezdték puskatussal a kastély ajtaját. Jurkó kiment. Egy fél tucat orosz katona volt. Nyemci, nyemci? Kérdezte a vezetőjük. Nincsenek itt németek, felelte Jurkó szlovákul. A katonák körülvették. Te laksz ebben a nagy házban? Sokan lakunk benne, felelte Jurkó. Úgy, sokan. Ennivalód van? Gyertek. Bevezette őket a konyhába. Az asszonyok akkor már a pincében voltak a gyerekekkel. Az öreg Inas ételt tett a katonák elé. Mohón ettek. Kézzel. Vodka? Mordultak rá Jurkóra. Nincs vodka, felelte Jurkó. Megitták mind a németek. Morogtak valamit, és ettek tovább. Az egyik meglátott egy tortasütőt a falon. Leakasztotta, nézte. Mi ez? Tésztát sütnek benne, magyarázta Jurkó. Akkor süss nekem tésztát. Hát ahol sok minden kell, ami most nincs. Most háború van. Aha, háború, tak-tak. Közben kint megvirradt a szürke téli reggel. A major udvaron katonák lézengtek. Benéztek az istállókba, csűrökbe, mindenüvé. Aztán megtalálták a kastélyt. Jurkót félrelőgték, és bementek az épületbe. Letépték a függönyöket, feldöntötték a bútorokat, ormótlan bakancsaikban szobáról szobára topogtak, és végigkutattak minden szekrényt. A pipázóban elkezdtek lövöldözni a vadász trófeákra. A herceg átment a sebesülthöz. Az amerikai nyugtalanul ült fel az ágyban. Harc folyik a ház körül? Kérdezte folytott izgalommal. Dehogy, felelte a herceg, egy kis gúnyos mosolyjal a szája körül. Csak megjöttek a szövetségesei. Az amerikai értelmetlenül bámult rá. És a lövöldözés? Hadat viselnek a ház berendezése ellen. Közben egyre szóltak a házban a puskák. A zubbonyom belső zsebében kell legyen egy amerikai lobogó, mondta izgatottan a pilóta. Sajnálom, hogy nem jutott előbb az eszembe. Kérem, tűzze fel a házára, s ha egy orosz tisztet lát, küldje be hozzám. Ez a ház az amerikai lobogó védelme alatt áll. Kár, hogy nem tudok kimenni hozzájuk. Nem kellett sokáig búsuljon, mert már jöttek azok. Durván berúgták az ajtót. Ordítottak, s rájuk fogták a puskáikat. Nemecki? Amerikanski szoldát, felelte a herceg minden ijegység nélkül, és kibontotta előttük a kis csillagos lobogót, amit akkor szedett elő a pilóta zubbon zsebéből. Az oroszok eltátották a szájukat. Amerikanski? A herceg magyarázni kezdte szlovákul az amerikai pilóta történetét, de nem figyeltek rá. Oda mentek az ágyhoz, lerántották a sebesültről a takarót, meglátták a sinek közé kötött lábát, és vigyorogva bólogattak. Az egyik kitépte a herceg kezéből az amerikai lobogót, összegyűrte és zsebre vágta. Egy másik leakasztott egy vadászó Diana reprodukciót a falról, és vigyorogva nézegette a mesztelen női testet. Valamit mondott, amire mind felröhögtek, és köréjegyülve a képre bámultak. Aztán azt követelték a hercegtől, hogy hozza ide nekik azt a nőt, akiről ez a fénykép készült. Mikor ezt nem tudták elérni, dübegurultak. A herceget puskatussal melbeütötték, összetörtek két széket, és belelőttek a mennyezetbe. Mikor végre kivonultak a szobából, az amerikai pilóta dütöl sápadtan nézett a hercegre. Fel fogom jelenteni őket, sziszegte. Hadbíróság elé állítatom. Nagyon megütötték önt. A herceg sápadtan mosolygott. Ez az együttés semmi ahhoz képest, ami még történni fog. Néhány perc múlva sikoltozás verte föl a kastélyt. A katonák megtalálták a pincében a szakácsnőt és a Jurkó feleségét. Az amerikai mindenáron ki akart mászni az ágyból és rendet csinálni. Szerencsére nem tudott mozdulni sem a lába miatt. Egy tisztet küldjenek ide nekem, csikorgatta a fogát. Egy tisztet akarok látni. Aztán látott azt is. Egy sötétbarna képű fiatal fickó szíjkorbáccsal a kezében a herceget kereste. Két géppisztolyos katona volt vele. A herceg a dolgozó szobájában ült és olvasott. Valami könnyű vidám regényt, a korbácsos megállt a küszöbön. Kicsoda maga? Kérdezte magyarul, és szűkre húzott szemeiben kegyetlenség villogott. A herceg még a könyvet sem tette le a kezéből, úgy mondta kimérten, herceg Drágfi Gergely vagyok. A fiatal fickó arca megrándult gúnyosra. Herceg? Kérdezte, és bejjebb lépett a szobába. Szóval maga az a herceg? Gyűlölet volt az arcán, ahogy nézte, és lassan közelebb jött. Maga kollaborált a németekkel, mi? Ne tagadja! Üvöltött rá hirtelen. Mindent tudunk magáról. Hol az a német tiszt, akit a házában rejteget? A herceg letette a könyvet a kezéből, és nyugodtan fölállt. A házban nincs semmiféle német tiszt, felelte lassan és méltósággal, csupán egy sebesült amerikai repülőszázados. Ha akarja, oda vezetem hozzá. Gyerünk! Mordult rá a fickó, és megsuhogtatta a kezében a korbácsot. Jaj magának, ha hazudik! Ismerjük ezeket a finom arisztokrata urakat Pestről! Kaszinó, lóverseny, pesgőzés, mi? Vége annak a világnak! Antiszemita beszédek! Zsidók elhurcolása, mi? Mi csináltak a szüleimmel az urak, mi? Úri brigantik fejével kövezem ki a Váci utcát! Egy végtéből acsarkodott, és suhogtatta az ostorát, amíg a vendégszobához nem értek. Aztán odalépett az ágyhoz, és összehúzott szemekkel mustrálta a benne fekvőt. A két géppisztolyos katona lövésre kész fegyverrel állott mögötte. A papírjait! Mordult rá németül az amerikaira. Az rántott egyet a vállán, és mondott valamit angolul. Az ön rangját kérdi. A korbácsos kihúzta magát. Hadnagy vagyok! Recsegte fölényesen. De ez nem tartozik ide. A papírjait akarom látni ennek az embernek. A herceg lefordította a szavakat angolra. Az amerikai elővette zubony a zsebéből a papírokat, és oda nyújtotta az oroszok hadnagyának. Mondja meg neki, hogy én amerikai kapitány vagyok, és tudni akarom, hogy milyen egységhez tartoznak a katonák, akik ide betolakodtak és megsértették az amerikai lobogót. A herceg tolmácsolta a kívánságot. A korbácsos hadnagy az iratokat vizsgálta. Ahhoz semmi köze a pofának, morogta. Lehetnek ezek a papírok hamisak is. Amerikai elsápadt a haragtól, amikor megtudta, hogy mit mondott az orosz szövetséges. Mondja meg neki, csattant fel a hangja, hogy küldjön ide egy magasabb rangú tisztet. Panaszt akarok emelni. Ez a ház, és a benne lakó emberek az amerikai lobogó védelme alatt állanak. Mondja meg neki, küldjön ide egy okosabb tisztet, ha ő nem tudja az írásaimat elolvasni. A hadnagy mord arccal hallgatta végig a tolmácsolást, aztán odalökte a papírokat az ágyra. Mondja meg a pofának, hogy ne vágjon föl. Itt nem a Broadway-n van, hanem a Vörös Hadsereg hatalmi területén. Különben is ki kell derüljön, hogy igaz-e a duma, amit itt elhalandzsált. Addig a házat nem szabad elhagyni, sem neki, sem magának. Megértette? Az ráhúzott korbácsával a csizmájára, hogy csak úgy csattant, és két géppisztolyos testőre élén kidübörgött a szobából. Mit mondott a gengszter? Kérdezte az amerikai bosszusan. A herceg közölte vele a parancsot. A kapitány megcsikorgatta a fogát, de nem szólt semmit. Jó másfél óra múlva három tiszt érkezett gépkocsin. Egy angolul beszélő tolmács is volt velük. Az amerikai kapitány kitombolta a dühét. Ha felét lefordította a tolmács annak, amit mondott, már az is elég volt. A tisztek megígérték, hogy súlyosan megbüntetik azokat, akik a házban lévő asszonyokkal erőszakoskodni mertek, és felajánlották, hogy küldenek egy sebesült szállítókocsit, és kórházba vitetik. A kapitány hallani se akart a kórházról. Itt maradok, mondta a tolmácsnak. Mondja meg nekik, egy orvost küldhetnek, de itt maradok. A tisztek elmentek, és elparancsolták a kastély környékéről a katonákat is. Csak egyet hagytak ott őrnek. Fél óra múlva megtépett, jajveszékelő asszonyok szaladtak föl a faluból, és védelmet kértek. A herceg begyűjtötte őket a kastélyba. Valami 30 asszony és leány húzódott össze a kastély szobáiban, megfélemlített, részben már megtépett és megkínzott nők. Az asszonyi sírást meghallotta az amerikai is, és nyugtalanul dörömbölt az ágydeszkán, amíg a herceg meghallotta és bement hozzá. Mi történik a nőkkel? Kérdezte az amerikai, mintha sírást hallottam volna. A herceg elmondta, hogy mi megy végbe a faluban, a kapitán csikorgatta a fogait. Csak ne feküdnék itt ilyen tehetetlenül, mérgelődött. Dél is elmúlt már, mikor újra egy gépkocsi állt meg a kastély előtt. A doktor érkezett, egy testes, alacsony ember. Megnézte a kapitány lábát, és gipszbe tette. Az amerikai fölháborodottan közölte vele az asszonyok dolgát. Újra a herceg tolmácsolt közöttük, bár elég nehezen ment, mert az orvos rosszul értette meg a szlovák beszédet, vagy legalábbis tetette magát sokszor, hogy nem érti. Végül mégis megígérte, hogy jelenteni fogja a dolgot az ezredesnek, és gondoskodik, hogy rend legyen a faluban, aztán elment. Estig nem is történt semmi. Az őr ott állt a kapu előtt, és elzavart minden kujtorgó katonát. Csak egyszer jött még egy tisztféle néhány katonával, és a herceggel akart beszélni. Igás állat kellé, szekér, mondotta a tolmács, aki vele volt. Amit még találnak, tessék. Persze nem találtak semmit, mert az istállók üresek voltak, de nem jöttek vissza többet. Lent a faluban szünet nélkül dübörögtek a teherkocsik. A parkban katonák lövöldöztek géppisztollyal a fácánokra, a golyók néha a kastély falába csapódtak, vagy sivítva húztak el mellette. Korán leszakadt az este. Jurkó behívta az őrt a konyhába, és megvendégelte jól. Az orosz falhoz támasztotta a puskáját, és elégedetten ült a kemence mellett a padon. Jámbor csöndes embernek látszott. Kint havazni kezdett. Egyszerre lett sötét. Az asszonyok haza akartak menni, de néhány ember, aki feljött a faluból, nem látta a tanácsosnak. Részek katonák járnak, még házról házra mondták, és asszonyokat keresnek. Úgy 8 óra tájban kurjantozás verte föl a csöndet. Egy csoport részeg orosz támolygott föl a kastélyhoz, és döngetni kezdte az ajtót. Jurkó fölverte a szunyókáló őrt. Az tárgyalni kezdett a részegekkel, aztán röhögve tért vissza a konyhába. Csak az asszonyok miatt jöttek, mondta vigyorogva Jurkónak. Megtudták a faluban, hogy itt vannak az asszonyok. Küld ki nekik őket, akkor elmennek. Jurkó szaladt föl a herceghez. A herceg lejött. Ebben a házban egy amerikai tiszt lakik, mondta az őrnek. Nem tudsz erről? Tak-tak, bólintott jámborul a muszka. Nem is akarnak az elvtársak semmi rosszat, csak az asszonyokat akarják. De az asszonyok is az amerikai tiszt védelme alatt állanak. Az orosz röhögni kezdett. Mind az összes? Mit kezd az amerikai annyi asszonnyal egyszerre? Tartson meg hármat, négyet, s a többit küldje le az elvtársaknak. Az asszonyokat nem szabad bántani, mondta szigorúan a herceg. A jámbor orosz nagy szemeket mereztett. Bántani, atyuska, ki akarja őket bántani? Csak azt akarják csinálni velük az elvtársak, amire az asszonyok valók. Nem bántja őket senki. Végül megértette, hogy az amerikai kapitány nem akar egy asszonyt se kiadni. Kiment és megmondta a várakozóknak. Azok fölháborodottan kezdtek el ordibálni, néhány lövést is leadtak a sötét ablakokra, de aztán elvonultak dühösen. Reggel egy lélekszakadva érkező béres jelentette, hogy éjfél után részek katonák törtek rá az erdei házra. Valaki el kellett árulja nekik az odavezető utat. Az intézőt lelőtték, feleségét és két leányát, az egyik 17 éves volt, a másik 14, embertelenül megkínozták. De máshonnan is jöttek a hírek. Az emberek arcára ráfagyott a rémület, csak osonva mertek járni napokon, heteken át, s a falun keresztül egyre dübörögtek a gépkocsik, meneteltek a katonaoszlopok, és éjszakánként asszonyok sikoltoztak a lapulóházakban. Az amerikai kapitány 3 hónapot töltött Tülkösön. Közben teljesen meggyógyult a lába, jött-ment, veszekedett az orosz parancsnokságokon, és nem csak a tülkösiek, de sok környékbeli falu népe imába foglalta az amerikai tisztet, aki lelkes lendülettel és erélyesen sietett, mindig a bajba jutottak, és az igazságtalanul meghurcoltak segítségére. Április közepén aztán mennie kellett. A mezőkön már megkezdődtek a tavaszi munkák. Neki volt köszönhető, hogy az igás állatok egy része még megmaradt, és ugyancsak a tenyész állatokból is elég sok. Ő hajtotta keresztül, hogy az új magyar hatóságok elismerjék Drágfi herceg érdemét, az állatállomány megmentését illetően, úgy tüntetve föl a dolgot, hogy a herceg ellenállást fejtett ki a németekkel szemben, amikor a maga és a község állatait elrejtette előlük az erdőben. Az utolsó estén hosszasan ültek együtt a pipázóban. Az amerikai szűkszavú volt és elgondolkodó. Valamit kell mondjak magának, szólt hirtelen, ideges hangon, és cigarettáját elnyomta a hamutartóban. Sajnálok minden bombát, amit ledobtam. Rossz helyre dobtam őket. Ma már tudnám, hogy hova kellene. A herceg nem szólt semmit, csak maga elé nézett, bele a petróleum lámpa fényébe. Szeretnék bocsánatot kérni maguktól, folytatta az amerikai lassan, az egész magyar néptől, amiért közreműködtem ebben a gazságban, ami itt történik. De ez nem elég, azt nagyon jól tudom. Mindent el fogok követni, ami csak tőlem telik, hogy az Egyesült Államok népe megtudja az igazságot. És jóvá tegye azt, hogy rászabadította magukra Ázsiát. Tudom, hogy ez mind frázisnak hangzik, amit most mondok, de megszerettem magukat, magyarokat, és mi amerikaiak hűséges barátok is tudunk lenni, nem csak konok ellenfelek. Gondoljon erre, kérem, és gondoljon arra is, hogy Amerika nagyon nagy és egészen más világ, mint ez itt, és hogy Amerikának sok időre van szüksége, amíg végre valamire elszánja magát. Talán egy évtized is eltelik addig, amíg újra itt leszek, de akkor igazán úgy jövök majd, mint a felszabadító. Remélem, itt találom még akkor. Másnap elment. 3 hétre rá híre jött, hogy a németek letették a fegyvert, és a háború befejeződött. Ez azonban egyelőre nem vevődött még észre. Rablások, elhurcolások napirenden maradtak. Az oroszok munkásokat követeltek, és válogatás nélkül fogdostak össze mindenkit, aki szemük elé került. A feldúlt otthonokban megkínzott, megfélemlített emberek ődöngtek, és a felszabadultnak csúfolt ország megtelt idegenekkel, akik a hatalom egyenruhájában gyűlöletet hirdettek, népjognak neveztek rablást és gyilkosságot, és úgy kalózkodtak a felfordult világrendben, mint az éhes csukák.
1: Mai magazinunkban Vas Albert Elvészanyom című regényéből hallottak részletet, amely a Kráter Kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Szersény Gyula előadásában hallották. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
0: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
3: A Kráter Kiadó 25 éve áll a magyar nemzet szolgálatában. Vas Albert kötetei mellett megjelenteti Németh László, Kosáriné Rézlola, Székely Mózes és Gyurkovics Tibor életművét, valamint az egyetemes keresztény és a magyar nemzeti értékeket közvetítő könyveket. A 35 kötetes aranyrök sorozata a kommunista diktatúrákban betiltott vagy mellőzött íróknak ad nyilvánosságot. Vas Albert számos regénye hangos könyvben is hallható. Tekintse meg kínálatunkat a www.krater.hu honlapon, és adja le rendelését a kráterkukackrater.hu címre.

Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös magazinja. Minden nap 14 órától az Európa Rádió műsorán.

0: 14 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Ma van a rendszerváltás első hivatalos napja, így köszöntötte a parlament előtt Magyar Péter a Kossuth térre érkezőket szombaton reggel. A miniszterelnök ismertette a szombati nap programját majd a Tisza párt képviselőivel és a leendő kormánytagokkal együtt. Andrássy Gyula néhai miniszterelnök emlékművénél egy-egy csokor fehér virágot helyeztek el. 16 év után új miniszterelnököt választott Magyarország. Az április 12-i választásokon győztes Tisza párt elnökét, Magyar Pétert, Súlyog Tamás államfő javaslatára tették kormányfővé, amivel lezárult az Orbán kormány megbízatása. A 199 fős házban a Tisza párt 141 mandátummal irányítja a törvényalkotást, míg a Fidesz-KDNP és a Mi Hazánk ellenzéki szerepkörben folytatja a munkát. Az alakuló ülés a képviselői eskütételekkel kezdődött, és megválasztották a parlament tisztségviselőit is. A házelnöki posztra a Tisza párt Forsthoffer Ágnest jelölte. Az új parlament már a legelején az első intézkedés csomagokról, köztük a veszélyhelyzet megszüntetéséről tárgyal. 1990 óta nem látott mértékben alakul át az országgyűlés összetétele. A parlamenti helyek többségét elfoglaló Tisza párt mind a 141 képviselője újoncként kezdi meg a munkát. A rendszerváltás óta meghatározó politikusok sora távozik a házból, köztük Orbán Viktor, Kövér László és Kósa Lajos is befejezi képviselői pályafutását. Ezzel Németh Zsolt maradt az egyetlen honatja, aki 1990 óta megszakítás nélkül tagja a parlamentnek. Még a korábbi ellenzéki pártok teljesen eltűntek a törvényhozásból, a Fidesz és a KDNP frakció jelentősen megfiatalodva, a Mi Hazánk pedig rutinos csapattal folytatja a politizálást. A megújulás és az építkezés időszakának nevezte a választások utáni helyzetet Rétvári Bence. A KDNP frakció vezetője közösségi oldalán hangsúlyozta, bár az április 12-i vereség súlyos, a polgári és kereszténydemokrata értékek mellett kitartó 2,5 millió szavazó bizalma szilárd alapot ad a folytatáshoz. A politikus szerint ellenzékben is minden erejükkel a 16 év alatt elért eredmények, így a családtámogatások, a rezsicsökkentés és a nemzeti szuverenitás megvédéséért dolgoznak majd. Rétvári kiemelte, a cél most a párbeszéd és azok megértése, akik máshogy döntöttek, hiszen a közösség erejét az mutatja meg, hogyan képes a vereség után újra talpra állni. A Fidesz-KDNP normális ellenzékként tevékenykedik majd az új parlamenti ciklusban, közölte Gulyás Gergely az országgyűlés alakuló ülése előtt. A frakcióvezető hangsúlyozta, a pártszövetség az ország sikerében érdekelt, ezért minden jó kormányzati javaslatot támogatni fognak, ugyanakkor következetesen számon kérik a Tisza párt választási ígéreteinek betartását. Gulyás Gergely kiemelte, ellenzékből is kiemelt figyelmet fordítanak az eddigi eredmények megőrzésére, így a családtámogatások, az alacsony adók, a határvédelem, valamint a nyugdíjak értékállóságára és a 14. havi nyugdíj védelmére. Magyarország visszatér a nyugati érték közösségbe, írt a közösségi oldalán Tar Zoltán az új kormány társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztere. A politikus történelmi jelentőségűnek nevezte, hogy az új kabinet eskütétele éppen május 9-én az Európa napon történt, amely a béke és az összefogás szimbóluma. Tar hangsúlyozta, ez a nap a békés építkezés kezdetét és a magyar rendszerváltás új fejezetét jelenti, ahol a hatalom helyett a szolgálat kerül a középpontba. A miniszter üzenetében megerősítette, Magyarország készen áll a kölcsönös tiszteleten alapuló nemzetközi együttműködésre és a közös európai értékek képviseletére. Közzétették a választások előtt indított nemzeti petíció eredményeit a kormányzati portálon. A tájékoztatás szerint a több mint 1.800.000 válaszadó 99%-a elutasította a rezsiárak emelését, valamint a háború további finanszírozását. Az adatokból kiderült, hogy a résztvevők döntő többsége postai úton küldte vissza válaszait, amelynek technikai költségei meghaladták a 3,5 milliárd forintot. A petíció népszerűsítésére fordított reklámkiadások pontos összege egyelőre nem ismert. A miniszterelnöki kabinetiroda tájékoztatása szerint a részletes elszámolás még folyamatban van.
0: Az időjárásról.
1: A változó vastagságú fátyol felhőzet a keleti ország rész felett lassan elhagyja hazánkat. Többnyire felhőtlen lesz később az ég gomoly felhőképződéssel. A Nyugat-Dunántúl mellett a középső és északkeleti ország részben alakulhatnak ki záporok, zivatarok. A csúcshőmérséklet 21 és 27 fok között valószínű, a legalacsonyabb értékek 7 és 14 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat, a Határtalant hallják. Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. 12 éves lett a Tesó blog.
2: Hát kezdetben volt a Tesó újság, ahogy említetted volt, amikor még más kultúrája volt az olvasásnak, a találkozásnak, meg úgy az egymással való bánásnak is talán, egy picit Kárpátalján. Más volt a közösségünk. 2013-ban kaptam a megbízást, hogy ezt a Tesó újságot helyezzük új alapokra, illetve folytassuk.
1: Munkatársképző ismételten az IKE szervezésében.
3: Őszintén erről picit homályosak az emlékeim, pedig amúgy nem volt régen. 2 évvel ezelőtt a 2024-es MKT-s csoportban voltam részvevőként, és visszaemlékezve annyi volt, hogy megláttam valamelyik közösségi média platformon, ha jól emlékszem, akkor talán az Instagramon jött szembe velem az MKT-nak a híre, és nagyon megtetszett az ötlet, hogy közösség, fejlődés, kirándulás, persze akkor ez is nagyon nagyot számított, és hogy mindez egy egyházi, hitközeli közegben, úgyhogy igazából vakon jelentkeztem erre az egészre, mindig is érdekelt maga az ifjúsági munka, és így nagyon összeállt nekem a kép.
1: Május éjszakai hagyományok.
4: Ezt a hagyományt mi az elődeinktől kaptuk meg. Én is, mint gyerekként emlékszem, hogy amikor elérkezett ez az este, és tényleg nagy izgalommal vártuk, hiszen több fázisa van ennek a hagyománynak. A kisfiúk viszik a kislányoknak a virágkosarat, ilyen kisebb kosarak, ilyen cserepesek, vagy a májfát. Sajnos ebből egyre kevesebb van, de még mindig fellelhető volt az éjszaka folyamán, figyeltem, hogy hol mit látunk.
1: Közösségi élet Székely-Kakasdon.
5: Hát mi nagyon jól érezzük magunkat ebben a faluban. Már több mint 20 éve itt vagyunk, és tényleg úgy érezzük, mint hogyha egy családban érkeztünk volna. Valahogy úgy érezzük, hogy mint hogyha itt nőttünk volna fel, megismertük az embereket, valahogy úgy ráérzünk egymásnak a gondolatára is, vagy hogy mit szeretnének, odafigyelünk egymásra, és emiatt van az, hogy tényleg, hogy az az összefogás, hogyha valamit szervezünk, akkor tényleg mindenki itt van, segítséget érzünk, hogy egymást segítsük. Úgy mi, mint a gyülekezeti tagok segítenek bennünket is.
1: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.
0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Kárpátalja. 12 éves lett a Tesó blog. A KRISZ, vagyis a Keresztény Református Ifjúsági Szövetség online felülete az elmúlt években nem csak egyházi, hanem társadalmi és kulturális kérdésekben is megszólalt, keresztény szemlélettel reflektálva a világ történéseire. Hitről, közéletről, médiáról és a fiatalokat érintő témákról is rendszeresen olvashatunk náluk. A 12 éves jubileum kapcsán Laskoti Zoltán főszerkesztővel beszélgetünk az indulásról, az elmúlt évek tapasztalatairól és a jövő terveiről. A riporterek Birta Zoltán és Oniszkó Györgyi.
6: Hogyan indul a Tesóban? Mi volt ennek a kezdeti formája?
2: Hát kezdetben volt a Tesó újság, ahogy említetted volt, amikor még más kultúrája volt az olvasásnak, a találkozásnak, meg úgy az egymással való bánásnak is talán, egy picit Kárpátalján. Más volt a közösségünk. 2013-ban kaptam a megbízást, hogy ezt a Tesó újságot helyezzük új alapokra, illetve folytassuk. Én ezt a megbízást úgy fogadtam el Sipos József akkori KRISZ elnöktől, hogy egy picit gondoljuk át ennek az újságnak a megjelentetését, terjesztését, és próbáljunk optimalizálni, minél kevesebb erőbefektetéssel és minél kevesebb energiabefektetéssel, minél több fiatalt elérni. Ezért elengedtük a nyomtatást, nagyon nehéz volt elengedni ezt az újságot, engem is rengeteg nosztalgia köt hozzá, meg vannak még lefűzve a régi számok, és az oldalunkon el is érhetők egyébként digitálisan a régi számok, de aztán 2014. február 17-én elindult a Tesó blog 3 bejegyzéssel, és onnantól fogva egészen a mai napig több-kevesebb intenzitással, de folyamatosan 12 éve működünk és gyártjuk az értékes tartalmakat, hiszen mi nem más blogok tartalmait osztjuk meg, hanem a blog működése mögött valóban van egy alkotói munka, úgy a web oldal fenntartása mögött, mind a korrekciós szinten, mind a szövegek létrehozása mögött. Ezért nagyon hálásak vagyunk. Azért is hálásak vagyunk, hogy ez a blog már régen túlnőtte azt, amire hivatott a Tesó újság, hiszen már nem Kárpátalja és nem csak Kárpátalja a célterületünk és célközönségünk, hanem az olvasottsági adataink alapján a Kárpát-medence, sőt a tengeren túl magyar reformátussága is olvas minket, aminek mi nagyon örülünk, és nagyon nagy áldásként éljük meg ezt.
7: Ugye, aki a Tesó blogra és azon belül a bemutatkozásra téved, ott a blog tulajdonképpen szolgálatként határozza meg önmagát. Mit jelent az online térben szolgálni?
2: Ez egy nagyon széles kategória. Számunkra azt jelenti az online térben szolgálni, hogy kevés alkalommal találkozunk egymással offline körülmények között, kevésszer tudunk meginni egymással egy kávét, mondjuk, hogy elbeszélgessünk, de van egy közös cél, amit jelenleg én Kárpátaljáról, aztán többször kezdtünk Magyarországról, Nyugat-Európa más részéről, volt olyan, hogy a tengeren túlról dolgozott be valaki hozzánk, tehát ezeket a fizikai határokat és nagyon sokszor lelki határokat is átlépve mégis tudunk egy célért dolgozni. És az online szolgálatot mi valóban úgy éltük meg, mint ahogy az imádkozó ember sokszor a közösséget megéli a tőle távol lévővel, lehet, hogy 100 kilométerek választanak minket egymástól, de az Istennél találkozunk, úgyhogy hálásak vagyunk azért, hogy a fizikai határok nem befolyásolják ezt a szolgálatunkat, és így tudjuk végezni egy célért, az evangélium képviselete ügyében, illetve azért, hogy bizonyságot tegyünk a hitünkről és hitvallásunkról, ami szintén megtalálható az oldalunkon.
6: Beszéljünk kicsit a stábtagokról, mert ha nézzük a cikkek feletti neveket, akkor nagyon ismerős nevekkel találkozunk.
2: Egy olyan szerkesztő gárdával indultunk el 2014-ben, amit megörököltünk részben a régi Tesó újságból, és azóta is fontosnak tartjuk, hogy ez a szerkesztő gárda folyamatos megújulás, változás közben kész legyen befogadni újabb tagokat. Több pályázatot is hirdettünk, alkotói pályázatokat, ahol új szerzőket kerestünk, és soha nem fáradunk el új arcokat keresni. Ezért nagyon változatos a szerkesztőgárda, hogyha végignézitek a neveket, találhattok ott olyanokat, akik évek, évtizedek óta szolgálatban vannak Kárpátalján, és vannak olyanok, akik talán még most tanulnak felsőoktatási intézményben, vendégszerzőként, vagy már állandó szerzőként. Vannak olyanok, akik néha-néha írnak egy szöveget, lehet, hogy nem minden hónapban publikálnak, de azért hozzátesznek a blog működéséhez, és szeretjük és szeretnénk ezt továbbra is ilyen rugalmasan tartani, hiszen nekünk tényleg nem az a célunk, hogy valamiféleképpen intézményessé váljunk, hanem hogy ez a szolgálat tovább menjen, ki mikor mivel tud beszállni.
7: Ugye a szerkesztői gárda az óriási. Hogyan zajlik az együttműködés, hogy hogyan kerülnek ki a posztok?
2: Van ennek egy szépen bejáratott algoritmusa. Ha megszületik egy szöveg, akkor beküldjük a hónapfelelősnek. Van egy hónapfelelősünk, aki abban a hónapban áttekinti a beérkezett szövegeket, illetve biztosítja azt, hogy minden posztnapunkon menjen ki szöveg, és amikor a hónapfelelős megkapja a szövegeket, továbbítja nekem, mint főszerkesztőnek, korrektornak és webszerkesztőnek. Palai Ferenc a webszerkesztőnk, akinek nagyon-nagyon hálásak vagyunk a munkájáért, illetve Papszaniszló Adrián az, aki korrektorként nagyon sokat tesz azért, hogy a szövegek szép, ékes formában, gondozottan és logikailag is egységesen jelenjenek meg. És amikor úgymond a szöveget a szerzővel egyeztetve gondozzuk egy picit, illetve alakítjuk, ha szükséges, akkor kerül ki a felületünkre, és onnantól fogva a szöveg önálló életre kell. És megjelenik vagy más kárpátaljai médiumok reposztjában, vagy magyarországi médiumok reposztjában, vagy lesz belőle nyomtatott anyag, és így készült már belőle kiadvány is, imaséta is. Úgyhogy onnantól fogva számunkra a legérdekesebb, hogy mi lesz abból, amit kiadunk a kezünk közül.
6: Igen, a kiadványok szempontjából is érdekes, hogy nem olyan rég, pontosabban már láthattuk, illetve sokan foghattuk is a mellesleg van a Szentlélek is Tesóból kiadványt, ami azért érdekes, mert ezt Olasz Timitől hallottam, bár ne ő is csak hozta valakit, hogy amikor olyan stresszes volt a helyzet, akkor mindig azt mondta, hogy mellesleg van Szentlélek is, és az mindig megmaradt az én lelkemben, és ebben kiadvány is született.
2: Így van, ez egy pünkösdi kiadványunk, ami egy hiánypótló szándékkal született, ugye a pünkösd ünnep körét járjuk körbe benne, illetve a lélek ajándékainak a témáját járjuk benne körbe, ami úgy református tanításban jelen van, de nem mindig teszünk rá akkora hangsúlyt, hogy erről egy külön kiadvány is készüljön, és nagyon hálásak vagyunk azért, hogy ez a kiadvány elkészülhetett, és én különösen személyesen is hálás vagyok idős Pocsai Sanyi bácsinak, hogy megírta az előszót ez a kiadványhoz. Egy hatalmas biztatás volt nekünk, hogy ő vállalta, hogy ezt a kiadványt így népszerűsíti, és így mutatja meg, hogy milyen lelkiértékek találhatók benne.
7: Melyek azok a témakörök, amelyek ugye a legnagyobb visszhangot váltják ki, vagy amelyekről úgy gondoljátok, hogy az olvasók körében igazán érdekel téma?
2: Régebben próbáltunk az olvasók közönség segítségével rászűrni azokra a témákra, amikről írjunk, és ez a próbálkozás részben hozott eredményt, de módszert váltottunk, és az írások aktualitása mindig az adott egyházi év ünnepeihez igazodik, legyen szó akár adventi kalendáriumról, adventi naptárról, amit minden nap posztolunk advent idejében, vagy esetleg bőti sorozatról, ami pont vasárnap indult el, és ajánlom mindenkinek a figyelmébe, Olasz Timi zseniális írással indított. Ma is jött ki új tartalom, pénteken is fog kijönni új tartalom, ajánlom mindenkinek ezt a sorozatot, illetve hát ezen túl az életkori sajátosságainkat felhasználva, és azokat a kihívásokat felhasználva, amikkel küzdünk, ezeket a kihívásokat is előhozzuk. Ha már megharcolt kihívások, akkor próbálunk egy pici kiutat is mutatni belőle. Illetve mivel van köztünk szakképzett, lediplomázott, például pszichológus, lelki dolgokkal foglalkozó szakember, az ő írásaiban azért a szakma is megjelenik. Tehát ilyen szakmai jellegű cikkek is vannak.
6: Miért érdemes ezzel a változó világgal felvenni a versenyt, akár a médiák szempontjából is, mert a reformáció idején tudjuk, hogy kocsma dolog azok voltak azok az eszközök, amik legtöbb ember tudták elérni, és ezt alkalmazták a reformáció korában. Ma láthatjuk, hogy muszáj vagyunk lépést tartani az információknak a formációival is, és itt ezeken a tereken, digitális tereken megjelenni keresztényként. Hogyan látod ezt a fajta megjelenésnek a munkáját, mennyire tud beépülni azzal, hogy embereket érjen a keresztény tartalom?
2: Nyilván az embereket ott kell keresni, ahol vannak, ahol az idejük legnagyobb részét töltik, és nem szerettük volna parlagon hagyni az online teret. Magvetés évében fontos elmondani azt, hogy nem csupán abban a földben végezhető a magvetés, ami kézzel fogható, nem csupán az organikusan elérhető embereket kell elérnünk egyházként vagy keresztényekként, hanem meg kell próbálnunk elérni azokat, akik picit távolabb vannak gyülekezettől, egyháztól, közösségtől, legyen ez a távolság kilométerben, méterben mérhető, vagy egy lelki távolság. Úgy tapasztaltuk meg, hogy pont a blog eszköze segített azoknak, akik talán lelkileg távolodtak el a helyi közösségtől, egy picit visszatalálni és újra kapcsolódni. Úgyhogy mi nem versenyeztünk és nem versenyezünk senkivel, mert a versenynek mindig az a vége, hogy összehasonlítások születnek, és vagy elmarasztaljuk, vagy túldicsérjük magunkat, viszont igyekszünk ott megtalálni az olvasóinkat és leendő olvasóinkat, ahol éppen vannak, és hogyha valakinek csak egy lépést segítünk az ő hitének fejlődésében, erősödésében, mi már akkor győztünk. Tehát nincs verseny, győzelem van.
7: Mennyire kihívás ma ebben a nagy digitális zajban mélyebb tartalmakat közölni, és ténylegesen elérni az ifjúságot, hiszen ez szerintem egy óriási feladat.
2: Hát igen, ez egy nagyon-nagyon nagy kihívás, amivel küzdünk napról napra, és számunkra is kérdés egyébként, hogy mennyire tudjuk elérni a fiatalságot, mivel azt látjuk, hogy csökken a figyelem, és csökken az elolvasható karakter mennyiség. Ezért inkább arra törekszünk, hogy az írásaink gondolatébresztőek és nem kifejtősek vagy kivesézőek legyenek. Arra törekszünk például ezzel a bőti sorozatunkkal is, hogy 2 darab percbe beleférjen az az elmélkedés, amivel elindítunk. Legyen ez egy szikra, mondjuk úgy, mint ahogy az autóban is szükség van egy szikrára, hogy belobbanjon az üzemanyag. Legyen ez egy szikra, amivel elindulhat valami az olvasóban. És hát nagyon reméljük, hogy akiket elérünk, azokban elindul valami, mert nem csupán a fiatalok a célközönségünk most már. Hogyha az oldalunk algoritmusát nézzük, akkor a célközönségünk a 20-30 évesektől elkezdett inkább eltolódni, akár a 40 és 50 évesek felé is. Úgyhogy egyáltalán nem szeretnénk magunkat úgy látni, mint akik csak a fiataloknak posztolnak. Szeretnénk mindenkinek nyújtani valamit azáltal, amit Istentől kaptunk.
6: Egy-két elérhetőséget mondjunk el, és a megjelenésnek az időpontját, ugye hetente 3 alkalommal jelentek meg új anyaggal, és egy pedig egy visszatekintő, erről mesékelek nekünk még azért.
2: Így van. Érdemes folyamatosan nézni a Tesó blog oldalát, hiszen 12 év alatt felgyűlt annyi tartalmunk, archivált tartalmunk, illetve a régi Tesó újságnak is ott vannak az archivált részei, hogy minden nap talál valami frisset, finomat csemegézni magának az ember. Akár még a régi tartalmakat is érdemes újra elolvasni. De hetente 3-szor igyekszünk jelentkezni egy átlagos héten friss tartalommal. Kedden, pénteken és vasárnap van posztnapunk. Csütörtökön pedig mindig egy régebbi tartalmat osztunk meg. Ez követhető a közösségi média felületünkön, illetve igyekszünk, hogy mindig frissüljön valamennyire a blog tartalma. De még egyszer szeretettel biztatok mindenkit arra, hogy csemegézzen az elmúlt 12 év terméséből, hiszen lehet, hogy ott érik éppen aktuális üzenetek, amik megíródtak néhány éve, és most elolvasva esik le valami belőle. Én nagyon sokszor élem meg ezt, amikor egy szerkesztőtársamnak, vagy akár a saját magam írását előveszem, és így csapok a fejemre, hogy hol voltam én lelkileg, agyban, gondolatban 2 évvel ezelőtt. Nem 12 év, 2 évvel ezelőtt, és hálát adok azért, hogy azóta értem, azóta megértettem új dolgokat, hogy érdemes ezt a kincses bányát felfedezni. És erre biztatlak titeket is.
1: Az elmúlt 12 év azt mutatja, hogy van igény a hiteles, keresztény értékrendű online tartalomra. A Tesó blog ma is igyekszik megszólítani és gondolkodásra hívni olvasóit. Laskoti Zoltánnal, a Tesó blog főszerkesztőjével beszélgettünk a jubileum kapcsán.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Erdély. Véget ért a második munkatársképző tanfolyam Kolozsváron. A szervezésről, témákról és a megtapasztaltakról beszélgetünk Polgár Dávid István szervezővel és Vég Hunor Szabolcs résztvevővel. A riporter Bálint Enikő.
2: Szeretettel köszöntelek titeket az Agnus Rádió stúdiójába, hiszen először vagytok itt és mikrofon előtt is talán.
3: Pontosan. Igen. Köszönjük a meghívást.
2: Megvolt a második munkatársképző. Először is hozzád szólnék, Dávid, te voltál résztvevő is.
3: Igen.
2: Annak idején. Tudnál-e arról mesélni, hogy hogyan kapcsolódtál be egyáltalán az IKÉ-be, meg a munkatársképzőbe?
3: Őszintén erről picit homályosak az emlékeim, pedig amúgy nem volt régen. Két évvel ezelőtt a 2024-es MKT-s csoportban voltam résztvevőként, és visszaemlékezve annyi volt, hogy megláttam valamelyik közösségi média platformon, ha jól emlékszem, akkor talán az Instagramon jött szembe velem az MKT-nak a híre, és nagyon megtetszett az ötlet, hogy közösség, fejlődés, kirándulás, persze akkor ez is nagyon nagyot számított, és hogy mindez egy egyházi, hitközeli közegben, úgyhogy igazából vakon jelentkeztem erre az egészre, mindig is érdekelt maga az ifjúsági munka, és így nagyon összeállt nekem a kép. Ez volt a kezdet igazából az IKÉ-nél.
2: És időközben már szervező is lettél. Hogyan vállaltad be, miért?
3: Hát, hogy miért? Talán azért, mert hozzám akkor annyira szólt ez az egész program, és láttam benne a lelkületet, láttam az akkori szervezőkben azt az önzetlenséget, azt a nyitottságot, amivel felénk fordultak résztvevők felé, hogy ez inspirált engem arra, hogy ténylegesen itt van helyem. És azzal, hogy csatlakoztam én is a szervezők közé, ezzel igazából egy viszonzást szerettem volna adni nekik, hogy én is itt vagyok, és támogatni szeretném ezt a kezdeményezést, ami most már hosszú évek óta, tehát évtizedek óta áll. Pontosan nem is tudom, hogy hányadik, nem a számok embere vagyok. De ez egy megtiszteltetés, és egyben egy óriási felelősség is számomra, hogy most ott állhatok, ami anno engem inspirált.
2: És itt van melletted egy résztvevőm, akinek a legelső, ha jól értettem.
4: Igen, most először veszek részt. Vettem részt MKT-n.
2: Milyen élményekkel maradtál?
4: Nagyon eléggé jó élményekkel maradtam meg. A társaimmal nagyon összeszoktunk, azóta is beszélgetünk napi szinten. Nagyon sok új dolgot tudtam meg Istenről, a közösségről, és még nagyon sok dologról.
2: Mi volt a téma?
3: Hát ugyebár a második alkalmunknak a témája az már maga a rendezvény szervezés, tehát maga a szakmai tudás átadása volt a cél. Különböző workshopok révén, különböző beszélgetésekben, gyakorlatokban, és az, hogy ez milyen volt, az talán már jobban át fog jönni Hunitól.
4: Számomra nagyon tartalmasak voltak az előadások, a workshopok, meg minden. Nagyon sok olyan dolgot tudtam meg, ami aktuális az életemben, és nagyon szükséges volt számomra, és sok információval maradtam meg, ami nagyon hasznos, még ma is.
2: Egy kicsit beleláthatunk a szervezői részébe. Hogyan állt össze a fejetekben ez a második alkalom? Mi az, amit ti szeretetek volna megvalósítani? És akkor igazából Hunid elmondhatod, hogy ez neked átjött-e, vagy hogyha nem, akkor mi az, amivel maradtál?
3: Ez egy érdekes rész, mivel magában a program összeállításában én viszonylag minimálisan veszek részt. Egyrészt ténylegesen, mivel most vagyok első alkalommal a szervezők között, másrészt pedig, mivel én javarészt a háttérből igyekszem támogatni a rendezvényt, többnyire, mint fotósként, hogy ugyan állt össze az egész. Igazság szerint ténylegesen itt az volt a mi célunk, és a vágyunk, hogy ezen a hétvégén a résztvevőknek egy szakmai tudást tudjunk átadni arról, hogy hogyan is vezethetnek egy ifit, hogyan szervezhetnek benne a programokat, hogyan segítkezhetnek a saját környezetükben az ifjúsági munka terén, és erre próbáltunk releváns témákat, előadókat és programokat összegyűjteni, amik révén érdemben hozzá tudunk járulni az aktuális és a jövőbeni ifjúsági szolgálókhoz.
2: És most hozzád szólnék.
4: Igen, hát ezek a programok volt köztük ilyen, hogy asszertív kommunikáció, meg hogy konfliktuskezelés, ugye mondta Dávid a rendezvény szervezéseket. Nagyon sok olyan információt tudtam meg, amit eddig nem, és számomra ezek nagyon hasznosak és nagyon érdekeltek, és ez volt az egyik, amiért eljöttem MKT-ra, hogy a rendezvény szervezésbe ezután jobban bele tudjak segíteni.
2: Ezek szerint van ezzel neked célod?
4: Igen, közösségben, hát a gyülekezetünkben is szoktunk szervezni bibliaheteket, táborokat, és úgy éreztem mindig, hogy ezeknek a megszervezésében nekem ott a helyem, és nekem segítenem kell, és mindig így éreztem, hogy én segíteni akarok.
2: És tudtál szerezni új barátokat, vagy más megvilágításban láttál olyan embereket, akikkel eddig nem beszélgettél?
4: Igen, nagyon sok új barátot szereztem. Nagyon összeszoktunk, mondtam az előbb is a társaimmal, és úgy jöttünk el, hogy hát könnyek között jöttünk el egymástól, és nagyon összemelegedtünk, össze vagyunk már kapcsolódva. Egy közösség voltunk, és nagyon jó.
2: Ezek szerint várod a következő alkalmat?
4: Szerintem mindenki várja. Ezt mondtuk is, mikor elbúcsúztunk, hogy biztos, hogy nem tudjuk kivárni, alig várjuk már.
2: Vagy egykor majd ott fog szülni, ahol Dávid.
4: Hát lehetséges, soha nem lehet tudni.
2: Hogy Dávidnak a telefonjának a háttára nézek, ezt a hallgatók nem látják, de én igen látom, hogy ott van egy matrica is az MKT-ról, és mivel te a pillanatok megörökítője is vagy, ilyen szemszögről tudsz mesélni. Mi az, amit fontosnak szoktál látni egy ilyen eseményen, amikor a háttérbe vagy, és mégis fókuszálsz olyan emberekre, eseményekre, részletekre, amik kikerülnek az internetre?
3: Alapvetően az én célom nem az, hogy ezek a képek a nyilvánosságban megjelenjenek. Tehát nem így tekintek rájuk startból. Persze ez is a része, és természetes folyamat az, hogy ezt a külvilág, és úgy igazából mindenki meglássa. Én amire hangsúlyt szoktam fektetni, és szerintem ez is az egész, ez most már MKT mellett inkább a fotózásnak a... De végső soron ezt az MKT-ra is rá lehet húzni. Sőt, nagyon is, hogy az emberek. A fókuszban mindig is az emberek lesznek. És az a kis világ, amit a Jóisten belénk teremtett. És ezt igyekszem visszaadni. A közösség formáját, az emberek mienségét, az ottani hangulatot, azokat a cselekedeteket, azokat a programokat, amik történnek, azokat minél hitelesebben, minél őszintébben és minél bentebbről, minél intimebben visszaadni az embereknek. Főként azoknak, akikről készül. Hiszem azt, hogy későbbiekben majd ez lesz az, ami a külső embereket is megfogja.
2: Melyik lesz a következő alkalom? Ezt nyilván tőled kérdezem, mert te látsz inkább bele.
3: Magának az MKT-nak a következő állomása az a nyári gyakorlat lesz. Ez igazából az a közeg, ahol valójában tudnak gyakorolni, és gyakorlatba ültetni mindezt azt a tudást, azt a tapasztalatot, amit az első két szeminárium alatt megszereztek, magukban szívtak. Ezt tehetik igazából a saját gyülekezetükben, vagy néhányokkal majd az idei Válcsirányt Ike Fesztiválon is találkozni fogunk, vagy igazából ott lesznek velünk, mint önkéntes, mint munkatárs, és még az év vége fele ránk egy harmadik szeminárium, ahol mindezt kiértékeljük majd a nyári gyakorlatot, illetve még nagyobb hangsúlyt fogunk fektetni arra a közösségre, ami itt születőben van, és igazából beleszületik majd az egész ikés közösségbe.
1: Az elmúlt percekben Polgár Dávid István szervezővel és Vékhunor Szabolcs résztvevővel beszélgettünk a második alkalommal megszervezett munkatársképző tanfolyamról.
0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Kárpátalja. A május éjszakája mindig különleges hangulatot hordozott. A természet ébredésével együtt a szívekben is új remények, szerelmek és hagyományok keltek életre. Becske Adrián, a Viski Folk Műhely zenei szekciójának koordinátora mesél nekünk a május éjszakájának varázsáról. Megtudhatjuk, hogyan készültek egykor a fiatalok, milyen szerepe volt a szerenádnak, a május kosárnak és a május fának, és hogyan élnek tovább ezek a hagyományok napjainkban.
5: Ugye május 1-e előtt éjszaka vagy esti órában indul a közösségi program, és aztán végén pedig egy szernázásos maratonnal folytatódik. Mesélj kérlek ennek a hátteréről, ennek az elmúlt 8 évnek az időszakáról.
6: Hát ezt a hagyományt mi az elődeinktől kaptuk meg. Én is, mint gyerekként emlékszem, hogy amikor elérkezett ez az este, és tényleg nagy izgalommal vártuk, hiszen több fázisa van ennek a hagyománynak. A kisfiúk viszik a kislányoknak a virágkosarat, ilyen kisebb kosarak, ilyen cserepesek, vagy a májfát. Fát állítanak. Sajnos ebből egyre kevesebb van, de még mindig fellelhető volt. Az éjszaka folyamán figyeltem, hogy hol mit látunk. Feldíszítik szalagokkal, lufival, és akkor a lányoknak a kapujába állítják. És ahogy tovább haladunk, ugye korba vagy időbe, a nagyobb fiúk viszont már a barátnőknek, akiknek elég komoly szándékaik vannak, nagy virágkosarakat visznek, és ezt kíséri az éjjeli szerenádozás. Tehát ezt a hagyományt, ahogy említettem is, mi az elődeinktől kaptuk meg, és ezt úgy így egybe foglalva azt csináljuk, hogy a Riski tájházba ebből a szerenádozásos részt mi ezt így közösségi szinten csináljuk, és ez úgy kapcsolódik hozzám, hogy a Riski folkműhelyben a vonós hangszereket oktatom, és minden évben újabb és újabb diákokat csatlakoztatok ehhez a szerenádhoz. A műsorrend, vagyis az éjjeli szerenádrend, az szintén az, amit még ott Forgon Laci bácsék húztak, meg Cébei Lajos bácsék, meg annak idején még Csüri Lajos bácsék, meg Pálkari bácsék, ezek mind a nagy viski zenész elődök, mi tőlük tanult, vagy hát nem tőlük, de azt a szerenádos rendet tanítom be az ifjú viski zenészeknek. Én úgy gondolom, hogy ha ők már egyszer innen elmennek, mert sajnos ez benne van a pakliba, azért az én útravalom nekik az, hogy egy viski népdalcsokorral és a május éjszakai rendel bocsátom őket útjukra, hogy ne felejtsék el, hogy honnan jöttek, és hová tartoznak, és hogy várjuk őket nagyon sok szeretettel vissza. És akkor ennek kerítettünk egy ilyen hagyományőrzéses alkalmát, hogy a tájházba hívogatunk mindenkit, ez egy nyílt program, aki szeretné meghallgatni, hogy őrizzük mi a hagyományt, és hogy elevenítjük fel ezeket a szokásokat. Ott a gyerekekkel közösen egy nagy májfát feldíszítettünk, és elmondtuk, hogy mi ez a hagyomány, aki még esetleg nem találkozott vele, és elég szép számra sikeredett, közel 50-60 fő volt tegnap este a Viski tájházba, és akkor ott elkezdjük a szerenádot. Előzetesen azért mindenkinek kiküldem a szöveget, akinek nincs, akkor kinyomtatom, és kezükbe adjuk, hogy ez tényleg úgy hangzódjon, mint egy nagy kórus. És ez nagyon-nagyon, tényleg nagyon szépre és nagyon meghatóra sikeredett. Ott vagyunk, még egy kicsit együtt beszélgetünk, és aztán elindul ez az egész csapat a következő helyszínekre. Ilyenkor megyünk a parókiára, utána iskolaigazgató, KMKS elnök, a városháza képviselőihez. Tehát vannak ilyen tisztelethelyeknek, nevezzük mi ezt. És aztán a zenész gyerekeknek, mindenkinek van egy lehetősége, hogy ahol ő szeretne, ott húzzuk az ő zenéjét. Hát a zenész fiúk azért még inkább az anyukáknak húzták. Úgyhogy így sikeredett be tegnapra 17 vagy 18 hely végül, úgyhogy tényleg nagyon jóra sikeredett. Nagyon élvezték az újonnan érkezettek is, mert tavaly 3 hegedűs volt, idén pedig már 6. Hát, hogy folyamatosan bővítjük a csapatot, és az ifjoncoknak is nagyon megtetszett ez a szokás.
7: Milyen volt a fogadtatás, vagy mivel illik viszonozni a szerenádot, amit visztek?
6: Hát a fogadtatás az minden évben nagyon-nagyon nagy és nagyon szeretettel fogadnak minket mindenhol, az tény, hogy ugye már, tehát nem tudjuk titokba tartani, hogy na most oda is megyünk, meg oda is megyünk. Az lenne a meglepetés, ha egy-egy helyre nem mennénk, ahol előző éven voltunk. Hát ilyenkor, ugye amikor a szerenád elkezdődik, akkor az, akinek visszük, akkor ő fogadja azzal, hogy vagy az ablakon kukucskál ki, ugye az utolsónál, a Nyisd ki babám az ajtónál van az, hogy neki a villanykapcsolgatással kell jelezni, hogy fogadja-e a szerenádot, vagy nem fogadja a szerenádot. Ugye ez onnan jön ez a szokás, hogy annak idején, amikor ez tényleg még meglepetés volt, vagy a lány nem tudta, hogy a fiútól szerenádot fog kapni, akkor ezzel jelezte, hogy fogadja-e a fiú közeledését, vagy úgymond szerelmi vallomását, vagy nem fogadja. Ha nem volt villanykapcsolgatás, akkor elkullogtak. Ha volt villanykapcsolgatás, akkor pedig fogadta a szerenádot, kijött és megvendégelte a zenészeket. Ez a hagyomány is fennmaradt, akkor egy kis üdítővel, csokoládéval, egy kis ilyen apró süteménnyel vendégelik meg a résztvevőket. Hát ezt mi felduzzasztottuk a pár zenészről, tényleg ahogy mentünk tovább, akkor jöttek velünk azok a tagok is, akik kíváncsiak voltak, hogy ez hogy zajlik tovább, vagy egyszerűen egy jó estét szerettek volna maguknak. Persze hajnali 3-ig nem kísért minket ez a nagy énekkar. Folyamatosan így, aki úgy útba esett haza, akkor már ő ott maradt, de hogy elég sokáig jöttek, és ez tényleg nekem is egy nagy öröm, hogy van értelme a munkának, és hogy másnak is fontos ez, meg közös ügy, és hogy így egybe vagyunk, és ezek között a szürke hétköznapok, meg minden gonddal terhelt hétköznapokban ez egy ilyen üde színfoltja volt ez a szerenádozás, és hogy tényleg azt láttam, hogy nagy lelkesedéssel jöttek velünk a többiek is.
5: Visken, korábban sok zenekar jártatta ezt az éjszakát, még a háború idén is több zenekarról tudtunk, akik veletek párhuzamosan muzsikáltak.
6: Igen, ez most is így volt, tehát még volt egy felnőtt zenekar, ugye ők igazából, tehát ők azok, akik azt a hagyományt őrzik, hogy fiatal emberek, vagy férjek, vagy ilyen nősülendő fiúk megkérik őket, hogy akkor hozzanak szerenádot a kiválasztottjuknak. És most is így volt ilyen. Mi inkább a hagyományőrzésre állunk rá, hogy akkor a gyerekeknek is érdekes lehet. Tehát inkább közösségi programot csinálunk belőle, mert hát ez a mi profilunk. De volt párhuzamosan, most is volt egy zenekar, aki tőlünk, velünk együtt, vagy tőlünk függetlenül, tehát nekik is vannak ezek a biztos pontok, vagy ilyen tiszteletzenék, ahol ők is megjárják. Tehát volt olyan hely, ahol ide nem találkoztunk, de tavaly találkoztunk, tehát van, aki két éjjeli zenét kapott.
1: Az elmúlt percekben Becske Adriennel a Viski Folk Műhely zenei szekciójának koordinátorával beszélgettünk.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Erdély. Püspöki vizitációt fogadott a Székelykagasdi Református Egyházközség áprilisban, amelyben a legkisebbektől a legnagyobbakig mindenki részt vett. Együtt készültek a presbiterek, a nőszövetségi tagok, a vallásórások és a roma gyermekek csoportja. A gyermekek éve alkalmából a gyülekezet egy emlékfát is elültet a templom kertjében. A gyülekezet életéről és az előkészületekről a helyi lelkipásztorral, Molnár Endrével és feleségével, Molnár Andrával beszélgettünk. A riporter Pilbák Kincső.
2: Püspöki vizitációt fogadott a Székelykagasdi Református Egyházközség. Molnár Endre lelkipásztorral és feleségével, Molnár Andreával beszélgettünk a gyülekezeti életről.
3: Hát a Székelykagasdi Református gyülekezetben nagyon jó emberközeli és istenközeli tevékenységek folynak. Egy több mint 500 lelket számláló gyülekezeti közösségről beszélünk. Vasárnaponként istentiszteletek vannak, nőszövetségi alkalmak, bibliaórák, gyermekcsoportok, ifi csoportok, van egy roma gyerek csoport vallásóránk, ahol úgy, mint a többi csoportban, nagyon lelkes gyerekek jönnek el.
2: És úgy tudom, hogy nincsenek feljegyzések, hogy lett volna a közelmúltban püspöki vizitet.
3: Nem volt a közelmúltban. Sőt, egyáltalán nem is emlékszem, nem találtam arra utaló feljegyzést, hogy lett volna a püspöki vizitáció. A gyülekezetünk több mint 3 évszázados létezése óta, és nagyon örvendünk ennek a vizitációnak, és kitüntetve érezzük magunkat, megtisztelő a püspök úrnak a látogatása, és a vizitációs bizottságnak a látogatása egy kedves, jó hangulatú alkalom.
2: Hogyan készültek erre a találkozásra?
3: Hát a vizitáció alkalmával ugye megvizsgálják a gyülekezetnek az életét, úgy a lelkipásztornak a szolgálatát, a munkáját, mint magát az egész gyülekezetet. Az irodában megvizsgálnak mindenféle iratokat, ez így van rendjén is, így van jól. Szakmai, hasznos tanácsokat kapunk, melyeket majd a szolgálatunk következendő időszakában jól tudunk hasznosítani, hogy jobban menjenek a dolgaink. A gyülekezetet is, a nőszövetséget, a presbitereket, a vallásórásokat, az ifiseket is meglátogatja a vizitációs bizottság, majd pedig lesz egy közös ünnepi istentisztelet. Készültünk a kórusunkkal, a gyerekekkel fogunk énekelni, és mivel, hogy az idén a gyermekek éve van, akkor arra gondoltunk, hogy a főtiszteletű úrral és a gyerekekkel a templom udvarán egy emlékfát fogunk majd az istentisztelet után elültetni. Úgyhogy azt is előkészítettük, és lázasan, örömmel készülünk erre az alkalomra.
2: Ön, mint aki így közelebbről benne van ebbe a gyülekezet formálásba, úgymond, mit tud elmondani a gyülekezeti életről, milyen ez a faluban?
4: Hát mi nagyon jól érezzük magunkat ebben a faluban. Már több mint 20 éve itt vagyunk, és tényleg úgy érezzük, mintha egy családban érkeztünk volna. Valahogy úgy érezzük, hogy mintha itt nőttünk volna fel, megismertük az embereket, valahogy úgy ráérzünk egymásnak a gondolatára is, vagy hogy mit szeretnének, odafigyelünk egymásra. És emiatt van az, hogy tényleg, hogy az az összefogás, hogyha valamit szervezünk, akkor tényleg mindenki itt van, segítséget érzünk, hogy egymást segítsük. Úgy mi, mint a gyülekezeti tagok segítenek bennünket is. Tegnapi nap nekem számomra ez egy nagyon ünnepélyes hangulat volt, mindannak ellenére, hogy nagyon-nagyon sokat dolgoztunk, készült az imaházban a tőzött káposzta, és egy csoport a süteményekkel foglalkozott, egy csoport meg a hidegtállal dolgozott, ugyanakkor mi meg készültünk a kórussal, tehát egy terembe annyi aktivitás egyszerre, mindenki tudta, hogy mit kell csináljon, úgyhogy nagyon-nagyon szép alkalom volt látni azt, hogy tényleg mindenki oda teszi magát.
2: És volt itt külön találkozás a roma gyerekek csoportjával, nekik külön foglalkozások vannak így rendszeresen tartva.
4: Igen, vallásórát szoktunk tartani a gyerekeknek, és a vallásórás gyerekek után ők következnek. Tehát próbáltuk már a vakációs biblia heten, hogy együtt tartsuk meg, de sajnos, hogy annyira nem ismerik a nyelvünket, hogy akár a román nyelvet se, hogy hiába beszéltünk magyarul, románul, egyszerűen nem tudtuk lekötni a figyelmüket, és így rájöttünk, hogy nekik külön alkalom kell. Úgyhogy nagyon jól tudunk haladni velük, nagyon-nagyon fogékonyak, odafigyelnek, bátrak. Talán úgy érezzük, hogy most ők nagyon-nagyon akarnak felzárkozni.
2: És hallottam, hogy énekeltek a tiszteletes úrral egy cigány nyelvű éneket. Emiatt meg kellett tanulják akár önök is az ő nyelvüket?
4: Igen, megtanultuk. Hát igazából ez úgy szokott lenni, hogy vakációs biblia héten mindig abban gondolkozunk, hogy mindenkinek jó legyen, és akkor román gyerekek is szoktak járni, meg ugye roma gyerekek is, és mivel hogy nagyon nagy arányban járnak tehát ott van 20-30 magyar, és ugyanennyi cigány gyerek jár el a vakációs biblia héten, és behoztam a magyar éneket, román éneket, és akkor bejött a cigány ének is, és már ott kezdtük el ezt az éneket, de igazából ott jöttünk rá, hogy a magyar gyerekek is szerették ezeket az énekeket, és nem haragudtak meg a roma gyerekek, hogy énekeltünk az ők nyelvükön. És így jött az ötlet, hogy akkor legyen nekik külön csoportjuk.
2: A gyülekezet és a lelkipásztor család között érezhető a kölcsönös támogatás. A falu egyik lakója a családot méltatta, akikre elmondása szerint mindig lehet számítani.
5: Én már alképes idős vagyok, és szinte legrégebbi nőszövetségi tag egyike, de az a lényeg, hogy össze

0: Nem volt részünk még soha, és nem tudtuk, hogy hogy kell, mit kell csinálni, ugye vár, mert milyen a falusi ember. Mindent úgy akar, hogy jó legyen. És mindent úgy, hogy ne vajon szégyen. Hát mi ennek érdekében eleinte kicsit féltünk, de ahogy jött az idő, megbátrottunk a gondolatta, és azótától mi vártuk. Hál' Istennek eljött ez a nap is, és itt vagyunk együtt, közössége, és örvendünk, hogy megértük ezt a nem mindennapi ünnepét. Reméljük, hogy a püspök úr jól fogja érezni magát, és jó emlékekkel megy el Kakasról, és majd még eszébe jutunk, hogy létezik Székely Kakas is, és elmegy a hírünk másfelé is.
1: Hogyan készültek fel a gyülekezet különböző csoportjai?
2: A nőszövetség tagjai ételkészítéssel készültek, és mi a férfiak pedig mitsütéssel, hússütéssel próbálunk kedveskedni a püspök úrnak, mert nagy megtiszteltetés, hogy ellátogatott hozzánk és a szerény közösségünkbe. Igyekszünk mindent megtenni, hogy jól érezzék magukat, és mivel, hogy ez egy összetartó közösség, ezért én már tudtam előre, hogy itt nem lesz gond, mert kisegítjük egymást, meg mindenki beleadja a tudása szerint a maximumot.
3: Hát ez mindenképp nagy esemény a mi egyházközségünk életében. Erre még nem volt példa, mindenképp nagy eseményként éljük meg. Készültünk is, próbáltuk oda tenni magunkat. Mindenki a maga módján, lehetősége szerint, mindenki ideje szerint kapcsolódik. Ilyenkor ki szoktuk takarítani a templomot, persze nem csak erre az alkalomra, ezt szoktuk gyakorolni időközönként, de ilyenkor odafigyelünk jobban a részletekre, az imaházat is kitakarítjuk, rendet tesszük az udvart, tehát úgy, mint amikor vendégek érkeznek, és főleg fontos vendégek számunkra. Ugyanakkor a szeretett vendégség az jelentős a mi közösségünk életében, ezt szerintem nagyon jól is gyakoroljuk, mivel az egyházközségünkben gyakran vannak események, már nagyon gyakorlatiasan oldjuk meg ezeket, tudjuk, hogy ki, aki süteményt készít, ki, aki töltött káposzta elkészítésében segít, vagy akár bármilyen más menüben. Persze készítettünk erre az alkalomra is süteményeket, reméljük, hogy ízletes lesz a vacsora, oda tettük magunkat.
1: A vizitációt záró istentiszteleten részt vettek a környék lelkészei is, jelenlétükkel támogatva az egyházközséget.
4: Én csak az istentiszteletre érkeztem, azóta vagyok itt, de nekem egy nagyon kellemes élmény volt. Az ige hirdetés, a felszólalók, amit mondtak, ahogy mondták, ahogy segítettek betekinteni abba, hogy mi is történt itt. Biztos, hogy nagyon sok minden, aminek nem voltunk részesei, de így már egy kicsit mégis benne találjuk magunkat. Nagyon szeretem a zenét, nagyon tetszett az, ahogy lelkesen énekeltek. A gyülekezet kórusa, ifjai örvendek, hogy a kollégánkat így is támogathattuk, hogy eljöttünk és jelen voltunk, és hogy ilyen sok kolléga eljött, hogy énekelhettünk mi magunk is, ezt megígértük neki, hogy fogunk, örömmel énekeltünk. Nekem minden mozzanata nagyon áldásos és építő volt.
1: A nap végén mindenki hálával és elégedetten tekintett vissza a találkozásra, amelyet a gyülekezet egy emberként közösen szervezett meg, ünnepként élve meg azt.
5: Így, hogy eltelt ez a nap, hogyan élték meg, hogyan érezték magukat?
6: Hát élményekbe gazdag volt. Szép, nagyon szép volt. És tényleg így olyan hamar össze is jött minden. Itt egy páran egy-kettőre megterítettük azt. Aztán mire jöttek a presbiterek a gyűlésből vissza, hogy segítsenek nekünk, minden el volt intézve. Hát itt most mit kell csinálni? Hát semmit, mert mi mindent megcsináltuk. Szóval nagyon szép volt. Szép volt maga az igék, a minden. Összességében volt szép minden.
7: Hálások vagyunk mindené, hálások, és adjon a Jóisten erőt, kitartást mindenkinek továbbra is. Sok ügyes segítségünk volt a fiatalok. Tessék végignézni, mindig voltak segíteni. Maximális. Most már túl vagyunk mindenen. Úgy érzem, hogy elégedett mindenki. Mi is most már. Megsegített a Jóisten.
8: Az elmúlt percekben Molnár Endre lelkipásztorral és feleségével, Molnár Andreával beszélgettünk. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét minden napján. Áldást, békességet!
9: Határtalan.

Kárpát-medencei református stúdiók közös műsorát hallották. Elhangzott műsorunkat ma 23 órától megismételjük. Svéd asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.

0: 15 óra. Európa Rádió, az értékes gondolatok rádiója. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Egyedi adópolitikai profilt rajzolnak ki Magyarországról a Forvis Mazár legfrissebb régiós elemzésének adatai. Hazánk páratlanul alacsony 9%-os társasági adóval és a digitális adó megoldásokkal az élmezőnybe tartozik, ugyanakkor a 27%-os áfa és a szektorális különadók sokasága továbbra is egyedülálló a térségben. Bár a béreket terhelő 41%-os adóék meghaladja a régiós átlagot, a családi adókedvezmények terén Magyarország nyújtja a legnagyobb segítséget. Három gyermek esetén az adóteher 18% alá csökken, ami a legjobb érték a vizsgált 25 ország közül. Gyakorlatiasabb és népszerűbb lett a gyermekétkeztetés a táplálkozás egészségügyi előírások tavalyi módosítása óta. A Magyar Közétkeztetők Szövetsége szerint a cél továbbra is a sóbevitel csökkentése és a zöldségfogyasztás növelése, de a szabályozás rugalmasabbá vált. A mogyorót és dióféléket száműzték a normál étrendből, ugyanakkor nagy hangsúlyt fektetnek a választási lehetőségre. Az úgynevezett A és B menürendszer, valamint az önkiszolgáló tálalás bevezetése jelentősen javította a menza megítélését. A diákok szívesebben étkeznek az iskolában, és a választási szabadságnak köszönhetően látványosan csökkent a tányér maradék mennyisége is. Pénteken Miskolcon a Szent Anna templomban megnyílt a 36. Miskolci Nemzetközi Kamarakórus Fesztivál. A vasárnapig tartó rendezvénysorozaton hazai és külföldi énekegyüttesek mérik össze tudásukat a város katolikus és református templomaiban. Tóth Szántai József polgármester köszöntőjében kiemelte, a zene közösségteremtő erő, amely a mai gyorsuló világban valódi kapaszkodót nyújt. A programban a szakmai konferencia mellett nagy hangsúlyt kap a protestáns zenei örökség is, a záróeseményen pedig emlékszobát avatnak a zenepalotában Csemicki Miklós zeneszerző tiszteletére. A jubileumi kórus találkozó minden hangversenye ingyenesen látogatható. A közösségépítés, mint a fiatalok legfőbb motivációs eszköze lesz a témája az idei Bárka Akadémiának. A Református Egyház ifjúsági programja 2026. május 16-án tartja tavaszi szakmai napját a budapesti Rádai Házban, ahová pedagógusokat, lelkészeket és ifjúsági munkásokat várnak. Kovács Nikoletta, a szakmai vezető, az esemény kapcsán elmondta, a mai fiataloknál a hagyományos módszerek már kevésbé működnek, ezért a hangsúlyt a valós kapcsolódásra és a tapasztalati tanulásra kell helyezni. A szakmai napon a résztvevők előadásokon és workshopokon ismerhetik meg a Bárka módszertant, amely az élménypedagógiát ötvezi a keresztény lelkiséggel. A program célja, hogy a szakemberek olyan gyakorlati eszközöket kapjanak, amelyekkel segíthetnek a bezárkózó fiataloknak az integrációban és a felelősségvállalásban. Május 11-én éjfélig lehet még jelentkezni a Pénztár Szövetség pénzmesterek elnevezésű online versenyére. Az Önkéntes Pénztárak Országos Szövetsége 8-szor hirdette meg a középiskolásoknak szóló pénzügyi vetélkedőt, amelyre eddig már 2500 diák regisztrált. A közel 4 millió forintos összdíjazású versenyben a 9-től 11. évfolyamos tanulók mellett a felkészítő tanárokat és az iskolákat is jutalmazzák. Az alapszakaszból a legjobb 50 versenyző jut tovább a május 22-ig tartó döntőbe, ahol kvízek és esszé feladatok várják a résztvevőket. A szövetség friss kutatása szerint a hazai lakosság biztonságérzetét jelenleg leginkább az egészségi állapot és a munkahely stabilitása határozza meg. Karbantartás miatt átmenetileg leállnak az A-Box csomagautomaták jövő hétfőn. Az üzemeltető tájékoztatása szerint a Fox Post hálózat érintett egységei május 11-én este 9 órától kedd hajnali 3 óráig frissítés miatt nem lesznek elérhetőek. A cég weboldala és a Z-Box automaták a leállás alatt is zavartalanul működnek majd. Mint ismert, a Paketta és a Fox Post összeolvadása már zajlik, a jövőben a márkanév egységesen Fox Post marad, az automatákat pedig típusuktól függően A-boxként és Z-boxként használhatják az ügyfelek.
0: Az időjárásról.
1: A változó vastagságú fátyolfelhőzet a keleti országrész felett lassan elhagyja hazánkat. Többnyire felhőtlen lesz később az ég gomoly felhőképződéssel. A Nyugat-Dunántúl mellett a középső és északkeleti országrészben alakulhatnak ki záporok, zivatarok. A csúcshőmérséklet 21 és 27 fok között valószínű, a legalacsonyabb értékek 7 és 14 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották. Mai ige. Bibliai üzenet minden nap mindenkinek.

Imádság. Te pedig, amikor imádkozol, menj be a belső szobádba. Máté evangélium a 6. fejezet, 6. vers. Próbáltál már valaha elbeszélgetni egy-két éves kisgyermekkel? Amikor a mondat közepén jársz, neki eszébe jut, hogy épp ideje előszedni valamelyik játékát, vagy jó ötlet lenne körbekergetni a kutyát a ház körül. Néha pont így viselkedünk Istennel. Néhány elsietett percet, szétszórt gondolatot adunk csak neki, de nem szánunk rá időt, nem különítünk el egy nyugodt helyet arra, hogy teljes figyelmünket neki szenteljük. Elfeledkezünk arról, hogy az imádság helye egyben az ima meghallgatás helye is. A nagy gondunk az elkalandozó gondolatok harca. Olyan dolgok, amelyekről megfeledkeztünk, most hirtelen felszínre jönnek és figyelmünket követelik. Márpedig, ha, ahogy Jakab mondja, kétlelkűek vagyunk, akkor nem fogunk választ kapni imáinkra. Mi segíthet? Először is imádkozz hangosan. Ez megnehezíti a gondolatok elkalandozását. Először talán furcsának, kellemetlennek tűnhet, de hamar hozzászoksz majd. Másodszor írd le a figyelemelterelő gondolatokat címszavakban. Amikor elkezd kattogni az agyadban a távíró, írd le, ami eszedbe jut, aztán nyugodtan feledkezz meg róluk. Ha még később is eszedbe jutnak, vidd őket Isten elé imádságban. Harmadszor vezess imanaplót. Néha nem igazán tudjuk, mit is akarunk, vagy hogy mit gondolunk valamiről, amíg ki nem írjuk magunkból. Akkor egyszer csak meglátjuk, mint egy tükörben. Ott vannak előttünk legmélyebb szükségeink és vágyaink, előttünk és Isten előtt. Mondd el neki bátran, mire vágysz, és engedd, hogy megtisztítsa vágyaidat. Mondd el neki kísértéseidet, és engedd, hogy erőt adjon. Mondd el neki, ha neheztelsz valakire. Kérd, hogy bocsásson meg, és adjon erőt neked is a megbocsátáshoz. Nincs nagyobb kiváltság az imádság lehetőségénél. Hát ne hanyagold el, használd ki! Ön a mai ige ingyenes kiadványának napi elmélkedését hallotta, mely megrendelhető a maiige.hu oldalon, vagy a következő magyarországi címen. Mai ige 6201 Kiskörös, Postafiók 33.

0: Mai ige. Bibliai üzenetet hallottak. Svédasztal. Az Európa Rádió délutáni menüje.
1: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat! Kezdődik a Svédasztal az Európa Rádió Nyíregyházi stúdiójának műsorában. A mikrofonnál a szerkesztőt, Tóth Évát hallják. Jó napot kívánok! Kedves hallgatóink, délutáni magazinunk most következő órájában elsőként dr. Bánszky Hajnalka, a Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs vármegyei levéltárának igazgatója lesz a vendégünk, akivel a csehszlovák-magyar lakosságcsere és Nyíregyháza kapcsolatáról beszélgetünk.
2: 46 tavasza, Magyarországon a II. Világháború vége, még jegyrendszer van, óriási a nélkülözés, végbe ment egy ilyen felemás földreform, és ebben a helyzetben ugye sokan láttak abba kiutat, hogy akkor elköltöznek innen, ahol kapnak földet, ahol kapnak állást, ahol jobb életlehetőségeik lesznek, és akkor ezért több mint 6000-re jelentkeztek, 6036, vagy más számítások szerint 6060-an, amiből végül 46, 47 és 48 folyamán 4508 fő ment el, szlovák ment el Nyíregyházáról.
1: Ezt követően itt lesz velünk Dezső Attila református lelkipásztor, akitől a második parancsolat magyarázatát halljuk.
3: Az első tiltásnál rögtön azt kell látnunk, hogy két különböző héber szó szerepel itt. Az egyik a peszel, a másik a tömuná. A peszel, ez szó szerint egy, hát ilyen kifaragott szobrot jelent, vagy milyen valami faragott bálványképet jelent, amit mindenképpen emberi kéz készít, kőből, fából, fémből, teljesen mindegy, hogy miből, de mindenképpen vallási tiszteletnek a céljára. Tehát azért csinálják, hogy aztán azt majd tiszteljék. Tehát a szó gyöke, ez a pászal ige, ami hát ugye faragni, vésni, ugye ezt jelenti, és ezért mindig konkrét kézzel készített kultikus tárgyat jelent.
1: Kedves hallgatóink, az iménti vendégek társaságában várjuk Önöket, Svédasztalunk most következő órájában az Európa Rádió Nyíregyházi stúdiójának műsorában. Kellemes rádiózást kívánunk!

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink! A közelmúlt történelmének egyik kevésbé ismert, mégis meghatározó fejezete a csehszlovák-magyar lakosság csere időszaka. Hogy ez miként érintette Nyíregyházát és a térség lakosságát, erről is szól dr. Bánszky Hajnalka, a Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei levéltárának igazgatója kötetében. Pokrovenszky Gergely beszélgetését hallják.
2: Az elmúlt év végén jelent meg önnek a kötete Csehszlovák-Magyar lakosságcsere Nyíregyházán 1946 és 1948 között. Mondhatjuk, hogy ez a téma most is aktuális volt?
3: Igen, most az évfordulóit éljük ennek az eseménysorozatnak. 1945 áprilisában hirdette ki Edvard Beneš a kassai kormányprogramot, amiben kollektív bűnösségét hirdetett ugye a csehszlovákiai, német és magyar kisebbségnek. 1946. február 27-én, tehát 80 éve van, hogy aláírták a lakosságcsereegyezményt. Ezt Magyarország és Csehszlovákia között történt ez az államközi egyezmény. Jövőre pedig áprilisban lesz 80 éve, hogy az első cserevonatok elindultak, április 11-én Nyíregyházáról, 12-én pedig Csehszlovákiából, és hát április 12-e 2012 óta a Felvidékről kitelepítettek emléknapja is.
2: Aki esetleg nem ennyire járatos ebben a témában, mint ön, annak áruljuk el, hogy pontosan ez mit jelentett ez a lakosság csere?
3: Ennek volt egy előzménye, az előzménye az a felvidéki magyarok üldözése. 1945-ben, tehát a II. Világháború után kezdődött el ez. Bizonyára nagyon sokan hallottak már a kassai kormányprogramról, a Beneš dekrétumokról, amikről ugye mind a mai napig sok szó esik. Ezekben a csehszlovákiai, magyar, illetve német nemzetiségű lakosokat tették felelőssé azért, hogy Csehszlovákiát a II. Világháború előestéjén feldarabolták, tehát ezeket a népcsoportokat az állam ellenségének kiáltották ki. A csehszlovákiai németségtől viszonylag könnyen úgymond megszabadult az új államvezetés, hiszen a nagyhatalmak a Potsdami konferencián hozzájárulásukat adták, hogy a közép-európa és a kelet-európai németséget Németországba áttelepítsék, viszont a magyarokkal szemben, magyarokkal kapcsolatban ezt a jogosítványt nem kapták meg a csehszlovákok, ezért más eszközökhöz nyúltak. Hát ugye menekülésre kényszerítés, internálás, akkor elvették az állampolgári jogaikat, elvették a földjeiket, kényszermunkára hurcolták őket a Csehország részek. Először 45-ben, majd aztán 46-ban is. És tulajdonképpen olyan megtorló intézkedések sora vezetett ehhez az egyezményhez. Ezt a két ország kötötte egymással. Magyarország ezzel tudta azt garantálni, hogy a csehszlováki magyarságot azt ne semmisítse meg tulajdonképpen a másik fél. Elvileg az egyezmény keretében még a vagyonukat is áthozhatták, tehát az ingóságaikat, az ingatlanaikért pedig kárpótlásban részesülhettek. Csehszlovákia számára pedig ugyancsak ez volt a maximum, amit el tudott érni, hiszen ő a teljes magyarságot akarta ott felszámolni, de ehhez nem kapott felhatalmazást, illetve erre nem kapott lehetőséget.
2: Ez egy doktori disszertáció. Hogyan építette fel ennek a kötetnek a tematikáját?
3: Ezzel a témával azért sokat foglalkoznak, tehát ezt nem lehet a lakosságcserét ugye a magyar üldözéstől elválasztani. Elsősorban a felvidéki magyarokkal kapcsolatban foglalkoznak ennek a történetével, nem csak felvidéki vagy szlovákiai magyar történészek, meg magyar történészek, egyébként szlovák történészek is foglalkoznak ezzel. Tehát így a politika történeti háttér ez egy jól kutatott téma volt, viszont nagyon érdekes azt megnézni, hogy ez a mikroközösségekben hogyan valósulhatott meg. Mert ugye itt emberek jöttek és mentek, ugye vonatok északnak és délnek volt is ilyen című konferencia, És hát a lakosság cserének visszatérve annak az volt, itt két lakosság cseréltek ki, a felvidéki magyarságot, akiket kijelöltek, viszont a magyarországi szlovákok, ők önként jelentkezhettek áttelepedésre. És hát nagyon sokan jelentkeztek, és nagyon érdekes lokálisan megvizsgálni, hogy mi vezetett rá embereket, közösségeket arra, hogy áttelepítésre jelentkezzenek. Nyíregyházzal egyébként több mint 6000 szlovák jelentkezett áttelepedésre, ami annak tükrében meglepő, hogyha megnézzük a korabeli statisztikákat, amikor, nem is tudom, 3500 volt a szlovákul beszélők száma az 1941-es népszámlálás szerint, akkor honnan volt 6000 ember? Hát nyilván, mert a népszámlálásban sem mindenki azt vallotta be, ami valójában volt, illetve hát mindenféle eszközei voltak a csehszlovák hatóságoknak, vagy közegeknek, hogy rábírják az embereket arra, hogy jelentkezzenek Csehszlovákiába való átköltözésre. Mik voltak ezek az indokok, vagy érvek? Hát elsősorban nemzeti érzelmet akarták felkelteni, emlékeztették őket ugye a magyar elnyomásra, tehát arra, hogy itt kollektíven nem gyakorolhatták a jogaikat. Rengeteg szlovákokkal kapcsolatos, ugye negatív, nem is tudom, mondatok vannak, hogy büdös tót, meg nem tudom, tehát ezeket egyébként használták ki szlogenbe, hogy ugye ők éreztették, hogy másodrang, emlékeztették őket arra, hogy a magyarok milyen sokszor másodrangú állampolgárként kezelték őket. És hát az itteni szlovák lakosokban is volt egy vágy, hogy ők szabadon beszélhessenek szlovákul, nem csak a tanyában, nem csak a metodista gyülekezetbe, meg ne kelljen ezt titkolni, szégyelni. Tehát ez maga is csábító volt. Na de csábító volt azok a gazdasági ígéretek, mert hogy a lakosságcserére toborzás az 46 tavaszán történt. 46 tavasza Magyarországon a II. Világháború vége, még jegyrendszer van, óriási a nélkülözés, végbe ment egy ilyen felemás földreform, és ebben a helyzetben ugye sokan láttak abba a kiutat, hogy akkor elköltöznek innen, ahol kapnak földet, ahol kapnak állást, ahol jobb életlehetőségeik lesznek, és akkor ezért több mint 6000-re jelentkeztek, 6036, vagy más számítások szerint 6060-an, amiből végül 46, 47 és 48 folyamán 4508 fő ment el, szlovák ment el Nyíregyházáról.
2: A levéltáron kívül honnan gyűjtötte az információkat ehhez a disszertációhoz?
3: Több levéltárból gyűjtöttem. Nyilván elsősorban itt a nyíregyházi levéltár egy nagyon, nagyon erős alapot adott hozzá, de én jártam természetesen az országos levéltárban, illetve jártam Pozsonyban a szlovák nemzeti levéltárban, és még Kassán is voltam, hiszen Kassára telepedett át egy nagyon ismert nyíregyházi szlovák, őt Márkus Mihálynak hívták, bizonyára sokan ismerik a Bokortanyák népe című néprajzi kötetét, ami egy nagyon érdekes mű, és máig alapmű, az ő irathagyatéka is rendkívül érdekes. De vannak benne egyébként a múzeumban található képek is, mert hogy itt a 90-es években a fevidékről kitelepítettek leszármazottaitól egy jelentős, hát ilyen dokumentumgyűjteményt vett át a múzeum, ez egy nagyon érdekes anyag.
2: Diagramok is találhatóak a kötetben, ezek mit ábrázolnak pontosan?
3: Ó, hát ugye a diagramok azok mindig érzékeltetnek. Van benne diagramma a szlovák lakosságról, hát fekete-fehér a kiadvány, tehát amennyire látszik, hogy mennyire törpül el a szlovák nyelvűek aránya, itt egészen talán az első az az 1867-es, vagy 1880-as népszámlálás, azután az egyházi felekezeti megoszlást is diagramra tettem, hiszen Nyíregyházán a szlovákok evangélikus vallásúak voltak, és az ő arányuk azért jobban tükrözi mindig a statisztikákba az, hogy mégis ki lehetett szlovák származású ebben az országban. De tettem bele ábrát a cserevonatok üteméről is, ez nem csak Nyíregyházára vonatkozóan, hanem nagyon sok olyan forrás használtam fel, ami nem csak a mi városunk történelmével kapcsolatos, hanem úgy az egész lakosság cserével kapcsolatban. Szerintem azoknak is hasznos lehet, akik mondjuk ezt az ország más részén próbálják meg feltárni. De nagyon sokat írok ebben, nem csak a nyíregyházi szlovákokról, hanem a Nyíregyházára telepített felvidéki magyarokról is, hiszen ők körülbelül 1500 ember az, akiket ide irányították a lakosságcsere keretében, aztán nem mindenki telepedett itt meg Nyíregyházán, de hát a legtöbbeknek nem volt választási lehetőség, hanem el kellett ezt fogadniuk. És az ő leszármazottaik körében nagyon erős ennek az emléke, ők már a 90-es években adtak ki köteteket, nekik szervezetük van, igyekeznek megőrizni ennek a történeti emlékezetét, és nagyon-nagyon pozitívan fogadták ezt a könyvet.
2: Miért tartja ennyire fontosnak ezt a témát, hiszen azt látni és lehet hallani, hogy a szívén és a lelkén viseli?
3: Mert tehát mostában sokat beszélünk a közbeszédben is a feldolgozatlan traumákról, az őseink által átélt traumákról, amik a felmenőink, és sokszor nem értjük a jelenlegi helyzetünket, érzéseinket. Szerintem, hogyha ezeket a történeteket megismerjük, akkor azok közelebb visznek ennek a megértéséhez is, hogy mik történtek a saját családunkban. Illetve hát azért ez hatást gyakorolt Nyíregyházára, mert hogy gyakorlatilag befejezetté tette, én azt gondolom, itt a szlovákság asszimilációját. Most is van szlovák önkormányzat, de nagyon jól tudjuk, hogy nem, ez a szlovák nyelvű kultúra, ez már nem ér Nyíregyházán, ez átalakult, a tirpák tudatunk is átalakult, az inkább a városhoz való kötődés jelenti ma már, nem pedig a városi szlovák gyökerekhez való kötődés. Hát ez, hogy mennyire baj vagy nem baj, az nem a feladatom eldönteni, de hogy ez egy jelenség. És hát a magyarok számára ez egy kétségtelen sérelem volt, ez szerintem számukra pedig még fontosabb, hogy erről beszéljünk, hogy erről szélesebb körben beszéljünk. A szlovákiai magyar közvélemény nagyon sokat tud róla, a felvidéki magyarságnak ez egy identitást képző az ő második világháború utáni történetük, és mégis Magyarországon ez talán mintha egy kicsit halványodna.
2: A szakmán kívül ki és hol örültek a legjobban ennek a kötetnek, amikor megjelent?
3: A leszármazottak. Tehát itt, amikor a levéltárban volt a könyvbemutató, én nem is tudom, hogy nem olyan nagy a kutatótermünk, aki át nálunk tudja, nem fértek be, a folyosón, a lépcsőn álltak, és ők mind olyanok, akik vagy a Tanyabokrokból, a Nagycserkeszről jöttek be Kálmánházáról is, és utána egyébként keresnek is engem. Próbáltam juttatni kötetet számukra is, illetve ajánlottam, hogy megyek, tartok előadást, mert szoktak hívni ezekbe a közegekbe, és mindig olyan nagy örömmel fogadják, hogyha erről hallhatnak.
2: Mi lesz ennek a könyvnek az utóélete, hová sikerül még eljutatni, és mit tervez vele?
3: Ennek a sorozatnak teljes, az összes kötete elérhető az interneten. A Magyar Nemzeti Levéltár, tehát nem csak így kötet formájában, hiszen ma már egyre kevesebbet olvasunk fizikailag, ezért mindet az internetre fölteszi, és akkor onnan azért szabadon öngészhetőbb. Hát én ezt a kutatást szeretném folytatni, és szeretnék egy kicsit az emlékezett történettel jobban foglalkozni, tehát azóta is voltak olyanok, akik megkerestek, hogy hát nekik van dokumentumok, hát hoznák a levéltárbát, örömmel fogadjuk, mert hogy azok megint egy olyan aspektusát fogják feltárni, illetve mi megőrizzük, mert hogy ezt nagyon szépen feltárható a levéltár iratokból is egyféle dolog. De annak is van egy, nem csak egy, tehát történettudomány számára, illetve magának ennek a történeti, nem tudom, a tudatnak, az emlékezetnek a fenntartása szempontjából a magándokumentumok, amikor az ember a kezébe tartja az ott hagyott házakról készült képet, vagy azokat a fehér lapokat, amivel kitelepítették ezeket az embereket. Tehát, hogy ezeket is fontos, hogy közgyűjteménybe kerüljenek, eljussanak hozzánk, szóval a közeljövőben én nagyon szeretném, hogyha így a könyv kapcsán, én nagyon örülök ennek a megkeresésnek is, és hogyha mind többen jönnének, hogy ők is megosztanák velem a történetüket. Illetve én szeretném még tovább is megosztani, és hát ki tudja, talán majd egyszer egy bővített kiadás, mert már azóta látom, amióta ezt a kéziratot lezártam, hogy ide még lehetett volna hozzátenni, ott egy kicsit színesíteni, lesz ennek még folytatása.
2: Ezt a kötetet hogyan lehet esetleg a fiatalokhoz közelebb vinni, illetve lehet-e, mi a módja, módszere ennek?
3: Szerintem az iskola azért nagyon fontos, ugye a történelem órák. Amikor a felvidéki magyarok kitelepítésének emléknapján tartottam 2025-ben beszédet, ott például három iskola diákjai voltak, szóval látszott, hogy ezért a pedagógusok erre gondot fordítanak, hogy ezt a gyerekekhez eljusson.
2: Következő terve, nagy álma, következő alkotása?
3: Hát ugye a levéltár az egy olyan különleges intézmény, ahol a tudományos feldolgozás is a feladatunk, de azért mi egy erősen egy hivatali rendszer is vagyunk, tehát a hivatali ügyeinket is visszük tovább. Egyelőre nem tudom, mert ennek most vagyok, tudod, vannak készülő munkák, meg mindig foglalkozunk valaminek a feltárásával, meg én is foglalkozom, és akkor azt folytatni szeretném. De azért még itt a lakosságcserével kapcsolatban egy dologra hadd hívjam már fel a hallgatóknak a figyelmét. Ez nem csak az én, nem tudom, szeretet, vagy egy olyan téma, amiránt én elhívást érzek személy szerint, hanem maga a Magyar Nemzeti Levéltár is figyelmet fordít erre. Ugyanis van egy új adatbázis, a Magyar Nemzeti Levéltár adatbázisok online oldalán, tehát hogyha ezt beütik, hogy adatbázisok online, kiadja a mi adatbázisos felületünket, ahol már rengeteg hasznos adatbázis van, tényleg rekordokat dönt ennek a látogatottsága, és idén március 27-én került fel a lakosságcserekartonok kereshető adatbázisa. Tehát ebben mindenki, akit érdekel és érintett, a saját családtagjait rákereshet, vagy arra a településre, ahonnan ő származik, és azt hiszem, hogy 190 ezer név van benne összesen, na hát van benne mit keresni.
2: Még egy kérdés, és köszönjük szépen, hogy befáradt ide a stúdióba. Mi volt a legpozitívabb visszaigazolás, visszacsatolás a könyv kapcsán?
3: Mikor maguk az átélők jönnek, tehát nekem az jelenti a legtöbbet, amikor látom, hogy nekik ez fontos, és hogy örülnek neki, hogy valaki foglalkozik a történetükkel.
1: Kedves hallgatóink, dr. Bánszky Hajnalkát, a Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei levéltárának vezetőjét hallották a csehszlovák-magyar lakosságcsere és Nyíregyháza kapcsolatáról. A riportot Pokrovenszky Gergely készítette.

0: Svéd asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Svéd asztal. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, a következő percekben a második parancsolat magyarázatát hallják Dezső Attila, Sátor Aljaújhelyi református lelkipásztortól, a riporter Jászter Beáta.
2: Ne csinálj magadnak semmiféle bálványszobrot azoknak a képmására, amik fenn az égben, lenn a földön vagy a föld alatt a vízben vannak. Ne imádd és ne tiszteld azokat, mert én az Úr, a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok. Megbüntetem az atyák bűnéért a fiakat is 3, sőt 4 nemzedéken át, ha gyűlölnek engem. De irgalmasan bánok 1000 nemzedéken át azokkal, akik szeretnek engem és megtartják parancsolataimat. Így szól a második parancsolat református fordítása. És most jöjjön a katolikus fordítás. Ne csinálj magadnak faragott képet vagy hasonmást arról, ami fent van az égben, vagy lent a földön, vagy a vizekben a föld alatt. Ne borulj le ilyen képek előtt, és ne tiszteld őket, mert én, az Úr, a te Istened, féltékeny Isten vagyok. Azoknak a vétkét, akik gyűlölnek engem, megtorlom fiaikon, unokáikon és dédunokáikon. De ezred ízig irgalmasságot gyakorolok azokkal, akik szeretnek és megtartják a parancsaimat. Mit tilt pontosan Isten a második parancsolat alapján?
3: A második parancsolatban több tiltás is található. Az első tiltásnál rögtön azt kell látnunk, hogy két különböző héber szó szerepel itt. Az egyik a peszel, a másik a tömuná. A peszel, ez szó szerint egy kifaragott szobrot jelent, vagy milyen valami faragott bálványképet jelent, amit mindenképpen emberi kéz készít, kőből, fából, fémből, teljesen mindegy, hogy miből, de mindenképpen vallási tiszteletnek a céljára. Tehát azért csinálják, hogy aztán azt majd tiszteljék. A szó gyöke, ez a pászal ige, ami hát ugye faragni, vésni, ugye ezt jelenti, és ezért mindig konkrét kézzel készített kultikus tárgyat jelent, amit hát istenségként, vagy az istenség jelképeként kezdtek el tisztelni. Ugye klasszikus példa ennek az aranyborjú, amikor egy látható képet készített Isten népe, és elkezdtek leborulni előtte, meg tisztelni, meg énekelni, meg tapsolni neki, meg minden, táncoltak körülötte az Isten helyett, az élő Isten helyett. A tömún ez pedig, hát ez egy ilyen tágabb értelmű dolog, ilyen alakot jelent, formát jelent, képmást jelent, vagy valaminek a megjelenési módját jelenti. Nem feltétlenül a konkrét bálvány szoborra utal, hanem bármilyen látható formára, annak a kiábrázolására. Tehát, hogy a szó gyakran mondjuk a bibliai szóhasználatban ilyen látomásokban jelenik meg, egy ilyen észlelt alakra, egy észlelt képre vonatkozik. Ugye Mózes Istennek a tremunáját látja, Istennek az alakját látja, amikor Isten elmegy mellette. Amikor a Sínai Szövetségnél vagyunk, akkor ott is az van, hogy Izrael nem látott semmiféle tömunát, semmiféle ilyen alakot a Sínai hegyen, amikor a szövetséget megkötötték. Tehát az első dolog, amit így a második parancsolattal kapcsolatban tudnunk kell, hogy a peszel az a konkrét bálványszoborra utal, amit kultikus dologként készítünk, a temuná pedig mindenféle látható formát jelöl, mint hogyha az Istent képviselni, mert helyettesítjük. Tehát akkor az a feladat, hogy nem rajzolhatom le az Istent, nem formázhatom meg mondjuk az Úr Jézust, vagy valami, tehát nem ezt tiltja. Tehát, hogyha én lerajzolom, mint a gyerekekkel is szoktunk rajzoltatni a hittanórán, és akkor rajzoljátok le akkor Jézust meg a tanítványait, és akkor ezzel nem vétenek a második parancsolat ellen, mert nem válik ez a rajz Istent helyettesítő kultusztárgyá. Én magam is lefesthetem az Urat, ha én úgy gondolom, hogy ő így nézett ki, de ha nem kezdem el ezt a képet nyalogatni, puszilgatni, simogatni, nem tudom, akkor nem vétettem a második parancsolatán, hogyha nem mondom azt, hogy na ez az Isten, vagy az Istennek valamilyen része. A teológiai háttere talán itt a második parancsolatnak az, hogy az Isten az ő igéjében jelentette ki magát. És mivel ő, így szoktunk mondani, transzcendens, láthatatlan, ezért semmi olyan látható dologban nem tudjuk őt kiábrázolni, mint ami itt van. Tehát, hogy mikor kiábrázoljuk, akkor olyan, mintha valami a teremtett dolgot azonosítanánk magával az Istennel. Mindenképpen ezt a képszerűséget tiltja ez a parancsolat, mert torzítaná azt az Istent, aki végtelen, aki kiábrázolhatatlan, aki megragadhatatlan, aki megfoghatatlan. Tehát külön hangsúlyozza, ugye ez a második parancsolat, hogy sem az égben, sem a földön, sem a vizekben lévő dolgokról nem szabad ilyen kultikus képet csinálni, hogy aztán majd azt mondjuk, hogy na ez itt az Isten. Ez mind az animizmusból jön. Mindenképpen azt kell látnunk, hogy ez úgy felsorolja mindazt, ami az ókori vallásokban egy általánosan bevett dolog volt. Tehát ha belegondolunk az egyiptomi Isten világra vagy panteonra, akkor van egy állat fejük, meg egy emberi testük. És hát ugye mindezek, amik az égen vannak, ugye a madarak, ami a földön van, vagy a vizekben van, tehát akkor ezek mind-mind, Isten azt mondja, na ezt ne csináljátok, semmiképpen sem semmit. Én nem hasonlítok sem egy krokodilhoz, sem egy vízilóhoz, sem egy emberhez, semmihez. Azt mondja a 20. század egyik nagy teológus, hogy Gott ist immer was anders, hogy Isten mindig valami más. Ezt kell valahogy tiszteletbe tartanunk. Tehát ez az első dolog, amit tilt ez a parancsolat.
2: Nem csak egy tiltást tartalmaz a második parancsolat, még valami mást is tilt. Mit?
3: Igen, hát a második parancsolatnak a tiltásainak a második része, ez a képek előtt való leborulást, és a képeknek a szolgálatát tiltja, ugye? Eredetileg ugye itt szól, hogy Lotistahavelahem, ugye, hogy ez a sáhah ige, azt jelenti, hogy először is, hogy lehajolni, vagy meghajolni, vagy leborulni, és hogy ennek egy ilyen különleges, ilyen histafél igetörzse van itt, ez egy nagyon érdekes igetörzs, vagy forma, amely azt jelenti, hogy valaki a teljes testével leborul, meghajol, azért, hogy aztán majd cserébe kapjon valami mást, valami elismerést akár, ugye számomra ezt jelenti a hitba él forma. A bibliai szövegben, új szövetségi görög szövegben talán ez a proszkünézisnek a szava. Hát ez, amikor az ember megrogyantja a térdét, a térde leérinti a földet, utána az ember lehajol, homlokával megérinti a földet, tehát ez a tipikusan, ez a meghajolni, ige, itt talán annyival több, hogy ebben van valami elvárás aztán majd a másik fél felé. Tehát, hogy amennyire én meghajolok, te legalább annyira segítsél engem, ez a do ut des, hogy adok, hogy aztán te megadjál nekem valamit. Tehát, hogy ez a számító vallásosság, ami nekem pluszot jelent talán itt ebben az összefüggésben. Isten, amikor ezt mondja, hogy Lotistahavelahem, hogy ne hajolgass, vagy ne borulj le előttük, akkor ez nem pusztán egyetlen esetre vonatkozó tiltás, számomra ezt mondja a jiktól forma, hanem ez egy általános tartós tilalmat jelent. Ne borulj le előttük, mint hogyha azt mondaná, hogy semmilyen körülmények között ne történjen meg az Isten népének a körében, hogy ilyen faragott dolgok előtt, vagy bármi előtt ő lehajol. Ugye ez az, amit nagyon komolyan vesz Dániel baráti köre, Sidrák, Misák és Abednego, ott a nagy aranyszobor előtt, hogy amikor megszorol a duda meg a minden, és akkor mindenki borult, ők pedig állva maradtak, mert ezt tiltja. Tehát nem lehet, nem csinálhatom meg, akkor se, ha ez az életembe kerül. Nem lehet. Nem csak ilyen fizikális meghajolást, hanem kultikus hódolatot tilt ezt. És a másik szó, ugye, hogy ne tiszteld, ne imád, ne szolgálj nekik, ugye ez itt az ábad vagy ávad szó, ami az Isten tiszteletnek sokféle formáját is jelenti. Az ókori vagy a mindenkori bálványszobrok esetében ez azt jelenti, hogy ne fürdesd, ne porold le, ne öltöztesd, ne itasd, ne gyűjtsd elé az embereket, ne imádkozz hozzá, ne beszélj neki, ne csókolgasd, ne simogasd, ne becézd, mit tudom én, tehát rengeteg sok mindent jelent. Tehát ezek elterjedt szokások voltak a termékeny félhold vidékén. Egyiptomban is külön papság volt a különféle szobroknak a rendben tartására volt egy szolgáló közösség. Ez egész szentírás arra tanít, hogyha faragott képekről, hogy ezek semmik, hogy ezek csak az Istent bosszantják, amikor Isten és az ember elé kerül. És a korai keresztényeknek az idejében, ugye az egyház történetet, hogyha végig gondoljuk, akkor azt látjuk, hogy egészen a 4. századig sok Isten hívő vagy politeista a római görög világban, ugye a római birodalomban, azzal érveltek az apologéták, a hitvédők, ugye így polemizáltak vagy az akkori emberekkel, hogy hát látom, hogy itt van a ti istenetek az Apollón, vagy a nem tudom melyik, hát van keze, meg van lábát, akkor akkor használja. Akkor menjen, azt csinálja a dolgát, de az ember ne dolgozzon az éppen tisztelt istenség, vagy hát mondjam, így olyan faragott képelyet. Ha van szája, akkor egyen. Akkor miért ti hozzátok neki az ételeket? Hát, hogyha megszokták dobálni, tojásokkal dobálták, meg nagyon ajánlom az Agora nevezetű, vagy című filmet, aki meg tudja nézni ott abban a Parabolani nagyon szépen, amikor megérkeznek ugye ott Alexandriába, akkor ott nagyon szépen megdobálják ezeket a szobrokat, és azt mondják, na hát, semmi nem történt velem, hát akkor ennyi ereje is van. Tehát tényleg a Biblia alapján nagyon szépen mondja ezt. Szóval, amíg az első szó, tehát ez a sáha ige, ez a vallásos tiszteletnek a kifejezése, a másik az meg azt mondja, hogy hát semmilyen kapcsolatban ne kerülj ezekkel. Sem fizikai hódolat, sem vallási szolgálat, semmilyen kép felé nem irányulhat, ezt mondja Isten a változhatatlan örök parancsolatában.
2: Most jött el akkor az idő, hogy bemutassuk azokat a konkrét ószövetségi példákat, amikor arról beszélhetünk, hogy valaki vét a második parancsolat ellen. Ugye az aranyból jó, az teljesen közérthető.
3: A Mózes második könyvenek a 32. fejezetében látjuk az aranyborúnak a történetét, amikor Izrael megszegi tényleg ezt a második parancsolatot, Mózes felmegy a hegyre, kéri az Úrtól ugye a 10 parancsolatot, és akkor összeszedik az összes aranyat, ezüstöt, és egy ilyen ápiszbikát hoznak létre, ugye az Egyiptomból jönnek, hát egy látható bálványt készítenek, egy peszelt, egy ember által formált Isten szobrot készítenek, ez lett az Istennek a helyettesítője. Bár ők azt mondták, hogy jaj, hát nem a szobrot imádjuk, mi az Istent imádjuk, de a szobor innentől kezdve így peszel lett, és a borjú egyben temuná is, ugye? Mert egy borjúnak a képe, a megjelenési formája lett az, ahogyan ők kiábrázolták az Istent. Tehát mind a kettő tiltás ellen vétettek, a peszel és a temuná ellen is, és a nép ezután leborul előtte, ez a sáhah ige kapásból, megint csak vétettek, és kifejezték a hódolatukat. E felé, az aranyborjú felé áldozatot mutattak be, ünnepelték, ugye ez már az ábadnak a tiltása, tehát konkrétan az egész második parancsolatot ilyen szempontból, mondjam így, hogy megszegték. Megint csak azt mondjuk, hogy egy kultusz volt, emberi kéz által csinált, és még a legszörnyűbb az, hogy íme Izrael, a te Istened, aki kihozott téged Egyiptom földjéről. Na hát, azt hiszem, hogy ez egy nagyon durva dolog. Az jut eszembe, hogy mikor két része szakad az egységes királyság Izraelben, akkor Roboám és Jeroboám uralkodik, és Jeroboám ugye az északi tisztörzsnek a királya, ő már kettő aranyborjút készített. Az Egy Királyok könyvében olvashatjuk, hogy a 11. fejezet környékén, és ezek a borjak, megint csak azt mondjuk, hogy egyértelműen peszel, vagyis ember által készített bárványszobrok, megint csak temunák is, mert a bikák formájában ábrázolják ki az Istent, mint hogyha Isten egy bika lenne. Megint csak ott elhangzik egy ilyen rettenetes mondat, hogy íme Izrael, a te Istened. A nép aztán ezekhez a borjakhoz járt, az áldozó halmokhoz, megint csak leborult előttük, Istaháve, ugye, megint csak ott van, hogy vétettek. Ráadásul ez a Jeroboám, ez oltárokat is épített, papokat rendelt oda, külön ünnepeket szerveztek, ugye ezek felé a kultuszközpontoknál, teljes az ábad, már úgy, hogy megvan a 10 parancsolat. Tehát ahelyett, hogy Jeruzsálembe engedte volna az embereket, tiltotta őket, és azt mondta, hogy na, ide járuljatok ehhez, és a nép teljesen átáll. Óriási a baj. Baál szobrok, hát azt gondolom, hogy ezeknek talán a legnagyobb, hát mondjam, megjelenése Izraelben, hát jelen voltak már a Birák idejében is, ugye Jerubbaál, mint Gedeon esetében, de talán Ahab és Jezabel uralkodása, Illés prófétának az ideje, talán ez a leginkább, amikor az a Baál tisztelete, meg az Asera tisztelete, azok így elterjednek Izraelben. Ugye Baált úgy mondjam így, hogy tisztelték a föníciai panteonban, hogy ő a viharnak az istensége, meg az esőnek az istensége. Azért Illés milyen szépen elmondja, hogy hát akkor 3 évig nem fog esni, még harmad se lesz, aztán kérjétek csak nyugodtan. Szóval megint csak azt látjuk, hogy Ahab is, meg Jezabel is, ugye a Baálnak és az Aserának a kultuszát meghonosítják, és akkor külön ilyen sztéléket állítanak fel, ilyen féldombor műveket, meg szobrokat állítanak fel, meg szent fákat, szent oszlopokat állítanak fel, hát ez mind Peszel. Kultikus bálványkép, és ráadásul Temuná is, mert ugye hát nem tudták az Istent kiábrázolni, és az emberek megint csak leborultak ezek előtt, a szobrok előtt, kódolatokkal illették őket, oltárokat építettek, áldozatokat hoztak nekik, megint itt van az ábadnak a bűne, hogy hát ez nem az élő Isten felé formálták ezt, és olyan szinten átáll a nép, hogy amikor Illés ott van a Kármel hegyen, hát akkor egy nagyon komoly égi jelenségnek kell történni ahhoz, hogy isteni közbeavatkozás szükséges ahhoz, hogy a nép megértse, hogy hát itt tényleg itt gond van, hát, hogy itt nem akárki kell tisztelni, és nagyon komoly igét mond Illés, miközben ott már vagdalják magukat ezek a papok, már a vérük folyik, már mindent csinálnak, és még mindig nem. És akkor mondja ott Illés, azt mondja, hát kiabáljatok hangosan, hát Isten ő, hát lehet, hogy nem hallja, vagy lehet, hogy félrement, lehet, hogy alszik, lehet, hogy nem tudom, tehát, hogy gúnyolja őket, maga Illés, és ugyanazt csinálja, mint akár Jeremiás, vagy akár később apologéták. Tehát mindenki vétkezik a másik parancsolat ellen, aki egy ember által készített, vagy egy természetben talált dolgot, mondjam így, hogy Istenit magasztal, valami különös tiszteletben részesít.
1: Kedves hallgatóink, a második parancsolat magyarázatát hallották Dezső Attila sátoraljaújhelyi református lelkipásztortól. A riporter Jászter Beáta volt.

0: 16 óra. Európa Rádió, az értékes gondolatok rádiója. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Április végére elérte az éves hiánycél több mint 70%-át az államháztartás deficitje. A Nemzetgazdasági Minisztérium gyors tájékoztatója szerint az év első 4 hónapjában a központi alrendszer hiánya meghaladta a 3800 milliárd forintot. Csak áprilisban csaknem 430 milliárdos hiány keletkezett, ami magasabb a tavalyi év azonos időszakánál. A tárca a deficit növekedését többek között a 13. és 14. havi nyugdíjak kifizetésével, valamint a megemelkedett gyógyító megelőző ellátásokkal magyarázza. Jelentősen nőttek a lakástámogatásra fordított kiadások is, elsősorban a vidéki otthonfelújítási program miatt. A minisztérium közölte, bár a kiadások nőttek, az adó- és járulékbevételek is 8%-kal haladják meg a tavalyi szintet. A részletes adatokat 2 hét múlva teszik közzé. Meghaladta az 57 ezer milliárd forintot a kormányzati értékpapírok állománya március végére. A Magyar Nemzeti Bank friss adatai szerint egy hónap alatt több mint 400 milliárd forinttal nőtt a befektetések értéke, ezen belül főként a rövid lejáratú és a devizás állampapírok állománya bővült. Az állampapírok legnagyobb részét pénzügyi vállalatok és külföldi befektetők birtokolják, de a lakossági megtakarítások aránya is meghaladja a 25%-ot. Ezzel szemben a budapesti értéktőzsdén jelentős csökkenést mértek, a tőzsdei részvények piaci értéke közel 6%-kal esett vissza. A jegybank tájékoztatása szerint a hazai vállalatok részvényállománya több mint 1200 milliárd forinttal csökkent a hónap során, ami elsősorban a vezető papírok kedvezőtlen árfolyam változásának tudható be. Akár 130 ezer forintot is veszíthetnek azok a nyugdíjbiztosítással rendelkezők, akik nem figyelnek az adóbevallásukra. A Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetsége figyelmeztet, a befizetések után járó 20%-os állami támogatás nem jár automatikusan, azt a május 20-áig benyújtandó ESZIA bevallásban külön kell igényelni. Tavaly az ügyfelek átlagosan 354 ezer forintot tettek félre ezekre a számlákra, ami után 71 ezer forintos jóváírás igényelhető. Bár a NAV tervezeteiben a biztosítói adatok alapján már szerepelnek ezek az összegek, az adószakértők szerint érdemes ellenőrizni a bevallást. Fontos tudni, hogy aki elfelejti az igénylést, az önellenőrzéssel még pótolhatja, de a jóváírás feltétele, hogy az adózónak ne legyen köztartozása. Jelenleg már több mint 500 000 magyar rendelkezik ilyen típusú megtakarítással. Kész ételt is visszahívott a forgalomból a Penny Market Kft. Mikrobiológiai szennyezettség miatt. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság tájékoztatása szerint a Penny to Go márkájú brassói aprópecsenye, valamint a csirkepaprikás orsó tésztával érintett a vizsgálatban. A hatóság arra kéri a vásárlókat, hogy aki vett a 330 g-os kiszerelésű Talofood Kft. Által gyártott termékekből, ne fogyassza el azokat. Az érintett tételeket az üzletlánc a hatósággal együttműködve már kivonta a forgalomból, és visszavásárolja a fogyasztóktól. A szakemberek folyamatosan nyomon követik a visszahívás folyamatát az ügyfelek biztonsága érdekében. 3 napos tűzszünetben és 1000-1000 fogoly kicserélésében állapodott meg Oroszország és Ukrajna Donald Trump amerikai elnök kezdeményezésére. A hírt péntek este a moszkvai elnöki tanácsadó Jurij Ušakov erősítette meg, miután korábban Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök is elfogadhatónak találta a javaslatot. A fegyvernyugvás a tervek szerint szombat reggel lépett életbe. Az amerikai elnök által tető alá hozott egyezség célja a humanitárius segélyezés megkönnyítése és a feszültség enyhítése a frontvonalakon. A megállapodás értelmében a két ország összesen 2000 hadifoglyot ad át egymásnak a következő 72 órában. Nemzetközi elemzők szerint Ez az eddigi legjelentősebb diplomáciai áttörés a konfliktus kezdete óta, ugyanakkor kérdéses, hogy a rövidtávú fegyverszünet elvezethetett tartós béketárgyalásokhoz.
0: Az időjárásról.
1: A változó vastagságú fátyolfelhőzet a keleti országrész felett lassan elhagyja hazánkat. Többnyire felhőtlen lesz később az ég gomoly felhőképződéssel. A Nyugat-Dunántúl mellett a középső és északkeleti országrészben alakulhatnak ki záporok, zivatarok. A csúcshőmérséklet 21 és 27 fok között valószínű, a legalacsonyabb értékek 7 és 14 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat! Folytatódik a Svéd Asztal az Európa Rádió nyíregyházi stúdiójának műsorában. A mikrofonnál a szerkesztőt, Tóth Évát hallják. Jó napot kívánok! Kedves hallgatóink, ebben az órában hamarosan fellapozzuk a kalendáriumot, és elmondjuk önöknek a mai naphoz kapcsolódó jeles történelmi eseményeket, évfordulókat. Majd hitéleti gondolatainkat hallgathatják meg az útra valóban. 16:30 a nap legfontosabb híreit foglaljuk össze regionális krónikánkban. Azt követően Bodnár Zsolttal, a Felső-Tiszavidéki Vadgazdák Szövetségének elnökségi tagjával a jótékonysági vadászatról és az aktuális feladatokról beszélgetünk.
2: 2025-ös vadászati év végén ide Szabolcs-Szatmár Vármegyének a Jós András Kórház gyermekosztályának 5,2 millió forint gyűlt össze, amit igazából nem készpénzformában adunk át, hanem egy előre leegyeztetett eszközbeszerzéset.
1: Kedves hallgatóink, maradjanak továbbra is az Európa Rádióval!

0: Kalendárium. A mai nap a történelem színpadán.
1: Május 9-e van, a Gergelyek neve napja. A görög név jelentése éber, őrködő. Sokfelé ezen a napon kezdődtek a szőlőmunkák. Zalai hagyományok szerint a Gergely napján metszett tőkéről sok bort születelnek. A kalendárium szerint a budapesti Torna Klub lejátszotta Magyarországon az első hivatalos futballmérkőzést, ez 1897-ben volt. Ekkor a budapesti Torna Klub két csapata csapott össze. Május 9-e Európa nap, annak emlékére, hogy Schumann francia külügyminiszter 1950. május 9-ei nyilatkozatában javaslatot tett az Európai Szén és Acél Közösség létrehozására. A nap nevezete szülötte Batchányi János költő, a Magyar Tudományos Akadémia tagja 1763. május 9-én született. 1892-ben Zita magyar királyné látta meg a napvilágot, a Bourbon-házból származó pármai hercegnő. Házassága révén 1916 és 18 között Ausztria császárnője, Magyarország és Csehország királynéja. 1912-es születésű Ottlik Géza, Kossuth és József Attila díjas író, műfordító, a magyar intellektuális próza kiváló alkotója. Kiemelkedő tudású bridge versenyző, többszörös magyar bajnok és válogatott, valamint világhírű szakíró, a bridge játék megújítója is volt. 1935-ös születésű Berta Bulcsú, háromszoros József Attila díjas író, publicista. 1935-ben Csányi Vilmos Széchenyi díjas biológus, biokémikus, etológus született. Kutatási területe az állati és emberi viselkedés, valamint a biológiai és a kulturális evolúció kérdései. 1959-ben született Áder János politikus, jogász, köztársasági elnök, a Fidesz alapítója, egykori elnöke, az Európai Parlament képviselője. 1707-ben Dietrich Buxtehude dán zeneszerző, orgonista hunyt el. A barokk kor egyik legfontosabb zeneszerzője volt, orgonára írt művei a barokk orgona irodalom törzsanyagához tartoznak, gyakran hangzanak el hangversenyeken és templomi szertartásokon. 1805-ben Friedrich von Schiller hunyt el, német költő, drámaíró, filozófus és történész. Őt tartják a legjelentősebb német drámaírónak. 1892-ben Baross Gábor politikus, a korszerű magyar kereskedelem és közlekedés megalapítója hunyt el. 1975-ben Ajtai Andor Kossuth díjas színművészt búcsúztatták. 1997-ben Takács Mária, vagyis ahogy a közönség ismerte, Takács Marika tévébemondónő hunyt el. 2015-ben Lámfalusi Sándor, jegybankár, tőkepiaci szakértő, az euró atya hunyt el. Kedves hallgatóink, május 9-én a kalendáriumot hallották.
0: Az Európa Rádió kalendáriumát hallották.

Magvak gyümölcs helyett. Egyszer egy fiatal fiú különös álmot látott. Egy boltba ment be. Miután a pult mögött egy angyalt látott, izgatottan megkérdezte: mondja kérem, mit árulnak itt? Az angyal udvariasan így válaszolt: mindent, amit csak szeretne. Az ifjú aztán így szólt: akkor azt szeretném, hogy legyen vége minden háborúnak a földön. Azt kérem, hogy legyen több készség az emberekben arra, hogy beszélgessenek egymással. Szeretném, ha megszűnnének a dél-amerikai nyomornegyedek, ha több képzési lehetősége lenne a fiataloknak, több ideje a szülőknek arra, hogy gyermekeikkel játszanak, és... Ekkor a szavába vágott az angyal, és így szólt: bocsássam meg, kedves ifjú, biztosan félreértett. Mi nem gyümölcsöket, hanem elvetni való magvakat árulunk. Valóban nagyszerű dolog lenne, ha valahol ezeket a nemes kívánságokat érvényesíteni lehetne. Istennél, befolyásos embereknél, politikusoknál, tömegeknél. Ha érdemben hatni lehetne az emberek gondolkodására, egymáshoz való viszonyulására, a döntésekre. Így ünnepek táján különösen úgy érezzük, valami ilyesmire lenne szükség, hogy igazi változás történjen, hogy mindenkinek ünnepe legyen. Persze hamar belátjuk, hogy ez valóban álom. Jobb nem is emlegetni, nem álmodozni, mert csak elkeseredik az ember. Mégis valahol ez a könnyebb, ez a legkönnyebb. Másoktól várni valami jót, fontosat, aztán belátni, hogy az emberek nem változnak, tehát jobb józannak maradni, a realitásokkal számolni, aztán az ilyen vágyakat, álmokat feladni. Azonban az iménti példa elgondolkodtató. Szépek és kellemesek a gyümölcsök, mindegyik egy-egy csoda, de egyik sem úgy terem, hogy egyszerre csak éretten ott piroslana a fán, vagy éppen a nappalinkban a gyümölcsös tálon. A történet sok esetben egy apró maggal kezdődik el, melyet reménységgel és odaszánással elültet valaki. Aztán gondozgatja, s mindent megtesz a növekedéséért, a gyümölcsért. Van, amelyik kevesebbet, van, amelyek nagyon sokat alszik kinn a téli hidegben és nyári hőségben, míg termőre fordul, és gyümölcsöt érlel. Türelem, szeretet, kitartás kell hozzá. Az igazi változások és eredmények mégis így születnek. Ezek is egy-egy kicsiny maggal kezdődnek, amelyet valaki egy döntés nyomán gondozni kezd. Magában hordja, türelmesen nevelgeti. Aztán egyszer elkezd gyümölcsöt érlelni, türelmet, kedvességet, megbocsátást, segítőkészséget, önzetlenséget, majd valaki másra is áthat, s talán egy mosolyt, jobb hangulatot, békességet, kitartást, reménységet ébreszt benne. Lehet aztán olyan mag, amely egész családokra, munkatársi vagy akár nagyobb közösségekre is jótékonyan kihat. A reggel sokszor a bevásárlás ideje, hogy meglegyen, amire a nap során szükség lesz. Talán többen éppen erre indulnak most el. Áldott lehet az az ember, aki olyan magvakat is magához vesz, amelyeket hosszabb távra is kész magával vinni, nevelgetni, hogy aztán először őt magát formálják, aztán mások is örömmel részesülhessenek a gyümölcseikből. Valószínűleg nem szűnik meg tőle minden háború a földön, de ha két ember között békesség lesz rajta keresztül, már nagy eredmény született. Ettől biztosan nem tűnnek el még a nyomornegyedek, de ha valakivel megosztjuk azt, amink van, néki már enyhült a nyomora. Valószínűleg nem változik meg minden szülő és minden gyermek gondolkodása, de ha egy gyermekre hálásabban nézhet a szülője, vagy egy szülőre a gyermeke, már áldott gyümölcs termett. Ha valaki ilyen magvakat keres, minden bizonnyal találni is fog, hiszen a vetésre készen várnak ezek. A nevelgetésükhöz türelmet, aztán bőven termő napot, sőt, ilyen gazdag életet kívánok minden kedves rádióhallgatónknak.

0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Önök az Európa Rádió Nyíregyházi stúdiójának regionális hírösszefoglalóját hallják 2026. május 9-én 16 óra 30 perckor. Jó napot kívánok! A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Kocák Szilvia köszönti Önöket. A végéhez közeledik Nyíregyháza mintegy 510 millió forintos keretösszegű infrastrukturális fejlesztési programja, közölte a helyhatóság. A NyírVV Nonprofit Kft. Által koordinált beruházás részeként út, járda és kerékpárút felújítások valósulnak meg a város több pontján. A kivitelezési szerződéseket idén februárban kötötték meg, a munkálatok március elején kezdődtek. A fejlesztések ütemezetten haladnak április végéig, a tervezett 30 helyszín közül 19 helyen már befejeződtek a munkálatok. A járdalapos járdák kialakítása minden tervezett helyszínen elkészült március végére. A saját forrásból megvalósuló fejlesztések döntő többsége június 1-jéig befejeződik. Az önkormányzat célja, hogy a beruházások révén biztonságosabbá és komfortosabbá váljon a közlekedés a város teljes területén. Olvasható a városházi közleményben. Kiemelkedő lehetőség nyílik a tehetséges középiskolás diákok előtt. Ünnepélyes szerződés aláírással indult el a Nyíregyházi Egyetem Besenyei György tehetséggondozó programja, amelyhez a Nyíregyházi Szakképzési Centrum két intézménye is csatlakozott. A program célja, hogy segítse a tehetséges középiskolás diákokat a továbbtanulásban, valamint még szorosabb szakmai együttműködést alakítson ki a köznevelési és felsőoktatási intézmények között. A támogatott az egyetemmel együttműködő intézmények között szerepel a Nyíregyházi SC Széchenyi István Technikum és Kollégiuma, valamint a Nyíregyházi SC Bánki Donát Műszaki Technikuma és Kollégiuma is. A kezdeményezés nem csak a diákok fejlődését segíti, hanem hozzájárul az intézmények közötti szakmai kapcsolatok erősítéséhez is. A program lehetőséget biztosít arra, hogy a fiatalok közelebb kerüljenek a felsőoktatáshoz, miközben már középiskolás éveik alatt támogatást kapnak tehetségük kibontakoztatásához. A Nyíregyházi Szakképzési Centrum köszönetét fejezte ki az intézmények vezetőinek és pedagógusainak, az elkötelezett munkáért és az együttműködésért. Balogh Sándor, a Komádi Református Egyházközség lelkipásztora 2011 óta, 2015-ben pedig elhatározták a presbitériummal, hogy alapítanak egy református iskolát a településen, így jött létre a Súlyok István Református Általános Iskola. A 10 éve fennálló református oktatási intézményről hallják Balogh Sándor lelkipásztort.
2: 2015-ben határoztuk el, hogy alapítunk egy református iskolát, addig nem volt a településen, csak egy állami iskola működött. Igen nagy létszámmal, így láttuk esélyét, hogy azzal párhuzamosan működni tud egy egyházi intézmény is. 2015. szeptemberében el is indítottuk a református iskolát. Most volt a 10. születésnapja, ugye, tavaly ősszel. Az iskola mellett működtetünk Magyarországi Református Egyházzal közösen együtt egy tanodát is, velük is az ott lévő 30 tanulónak a családtagjaival rendszeresen tartunk közös alkalmakat, ők is bekapcsolódnak a gyülekezeti életbe, mint ahogy az iskolának a diákjai, illetve az ők szüleik is. Az iskola tanulói létszáma olyan 140 átlagosan. Emberekkel való személyes kapcsolat az első. Tehát az nem működik, hogy na én most elmegyek templomba. Előfordul. Van úgy, hogy megérinti az Úristen az embert, és önszántából lélek indítására ez megtörténik, de nagyon fontos, hogy valahonnan ezt meghallja, ezt a hívást. Nyilván a tanoda és az iskola is egy missziói terület. Ugyanakkor nem lehet kötelezni, tehát ez egy kicsit olyan érdekes, mikor azt mondjuk, hogy kötelező, nem, nálunk is nem kötelező, nem lehet erőszakkal rávezetni, tehát az nem működik, vagy esetleg még visszájára is fordul. Az evangéliumot átadni egyszerű feladatnak tűnik, de az, hogy halló fülekre találjon, az sokszor nem rajtunk múlik. Nekünk az a feladatunk, hogy szóljunk, mikor szólni kell. Ezek a családi alkalmakon keresztül, vagy egy bármilyen iskolai programon keresztül ez megvalósulhat.
1: A tiltások ellenére is egyre több a szabadtéri tűzgyújtása, amely számtalan veszélyt rejt magában. A nyíregyházi tűzoltókat több olyan esethez is riasztották a közelmúltban, ahol szabad területen gyújtott tűz okozott károkat. A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei katasztrófa védelmi igazgatóság arra hívja fel a figyelmet, hogy tartsuk be a szabályokat, különösen a tűzgyújtási tilalomra vonatkozót. Volt olyan beavatkozás is, ahol több mint 24 órán keresztül oltották a tüzet a nyíregyházi hivatásos tűzoltók. Erről Rutkai Dér Vivien tűzoltó, a vármegyei katasztrófa védelmi igazgatóság szóvivője beszélt egy interjúban. Alapvető szabály, hogy tilos szabad területen égetni, kivéve ott, ahol azt jogszabály engedi. Külön szabályok vonatkoznak a kül- és belterületekre. Belterületen például növényi hulladékot csak akkor és ott lehet égetni, ahol azt külön önkormányzati rendelet szabályozza. Nyíregyháza területén tilos belterületen növényi zöld hulladékot égetni. Május 1-jével tűzgyújtási tilalom is életbe lépett a vármegyében. A szabály értelmében külterületen nem égethető gaz, parlag és erdőterületeken sem szabad tüzet rakni. Ez a külterületi ingatlanokat is érinti. A hatóság arra kéri a lakosságot, hogy tartsák be a szabályokat, és figyeljenek ezekre a területekre. A következő 2 évben eldől, hogy milyen lesz az idei akácméz termés. Hok József méhész elmondta, a tavaszi fagyok és a nagy szárasság miatt nem túl optimistán tekintenek az akácvirágzás elé. A tavalyi évben egyébként az elmúlt évszázad leggyengébb akácméz termésével szembesülhettek a méhészek. A szeszélyes időjárás és a felborult virágzási idők miatt a mézhozam évről évre egyre kiszámíthatatlanabb. Magyarországon mintegy 15 ezeren méhészkednek, közülük körülbelül 1800-an Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében tevékenykednek. A méhészek száma csökkenő tendenciát mutat. Az elmúlt 3-4 évben nemhogy növekedett volna a méz ára, hanem csökkent. A 4-5 évvel ezelőtti árnak körülbelül a felénél tartunk. Emellett a költségek jelentősen megemelkedtek. Nem ez a legkívánatosabb szakma jelen pillanatban, hangsúlyozta a méhész. Élményekkel teli programokkal és különleges lehetőségekkel igyekszik megszerettetni a horgászatot a fiatalokkal Biri Imre, a nyíregyházi horgászsuli ötletgazdája. A szakember célja továbbra is az, hogy minél több fiatalt, gyereket bevonjon ebbe a természetközeli hobbiba.
3: Ennek az évnek az egyik legfontosabb feladata az lenne, hogy minél több horgász egyesületet hozzunk össze általános iskolával, legyen egy iskolai kapcsolata minden horgász egyesületnek. Mert Apagy becsatlakozott, és a horgászöt próbált, például most Apagyon csináltuk, a győztes, a Kraszna Horgász Egyesület volt, akik szintén nagyon régen benne vannak. Aztán persze vannak olyanok, ahol egyesületnél váltás volt, vezetőség, és van olyan, aki kiesik, de mindig jön új, tehát összességében nem csökken ez a létszám. Azt tudnám elmondani, hogy a gyerek létszám a megyébe az meg folyamatosan nő. Tehát az elmúlt évben közel 600 gyerekkel nőtt meg a létszámunk, most 4400 a gyerek létszám, hogy az elmúlt év decemberében az összesítésnél 4400 gyerek volt, de nem ez lenne a fontos, hogy nőjön és nagy legyen, hanem az lenne a fontos, hogy ezeket a gyereket próbáljuk is megtartani, hogy ezek a gyerekek legalább a középiskoláig járjanak ki horgászni, érezzék meg, hogy milyen jó dologként lenne a természetbe, és kapnak egy olyan élményt, amit nem biztos, hogy a telefon vagy az internet biztosít nekik, és ezért van az, hogyha tartok egy nyári tábort, és akkor a gyerekeknek eszébe se jut, hogy a telefont nyomkodja.
1: Kedves hallgatóink, ez volt az Európa Rádió Nyíregyházi stúdiójának régió krónikája 2026. május 9-én. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztő műsorvezetőt, Kocák Szilviát hallották.
0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió krónika. Az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Svéd Asztal. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, újabb adományokkal gazdagodott a Nyíregyházi Kórház gyermekosztálya. Az Országos Jótékonysági Vadászat Közhasznú Nonprofit Kft. Több mint 5 millió forintból összesen 8 hiánypótló eszközt adományozott az osztály számára, mellyel hatékonyabbá válhat a gyermekek betegellátása. A szervezet 2019 óta évről évre támogatja a kórházat. Bodnár Zsoltal, a Felső-Tisza vidéki vadgazdák szövetségének elnökségi tagjával, kommunikációs és természetvédelmi referensével Széles Szabolcs beszélgetett a jótékonysági vadászatról és az aktuális feladatokról.
2: Hogyan is működik ez a jótékonysági kezdeményezés?
3: Ez már egy 10 éves folyamat. Az Országos Jótékonysági Vadászat Nonprofit Kft. Annak idején Székesfehérváról indult, és gyakorlatilag onnan nőtte ki magát országos szintre, Fejes László ügyvezető igazgatónak a szervezésében. A fő cél az volt, hogy december 27-én összegyülekezve Fálcán vadászat kapcsán az kilövési díj, illetve a jótékonysági alapdíjból összegyűlt összeggel a Vármegyei Kórháznak a gyermekosztályát segítség, és ebből nőtte ki magát egy országos szintre, és emellé került egy olyan adminisztráció, illetve egy olyan logisztika is, ami ezt segíti, hiszen most már az OJV vagy Országos Jótékonysági Vadászat.hu honlapon ott vagyunk, megtalálhatóak vagyunk az interneten, és gyakorlatilag ott kell regisztrálni, ki lehet választani, hogy melyik stratégiai partner vadászterületén szeretnének vadászni, tehát ez egy nagyon-nagyon összeszervezett és logisztikában is jól menedzselt folyamat, és a december 27-ét így gyakorlatilag meg is tartottuk magunknak, és most már azért azt mondjuk, hogy nem csak Magyarországon, hanem nemzetközi szinten is jelen vagyunk, és jelenleg az egyetlen olyan karitatív kezdeményezés, ami valójában alulról felfelé imádkozott, bár az összegek nagyságát lehet, hogy vannak más sokkal nagyobb kezdeményezések, de arányát tekintve a miénk a leghatékonyabb, hiszen itt már több 100 millió forintot sikerült összegyűjteni az egészségügynek ezen specifikus területére. 2025-ös vadászati év végén ide Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyének a Jós András Kórház gyermekosztályának 5,2 millió forint gyűlt össze, amit igazából nem készpénz formában adunk át, hanem egy előre leegyeztetett eszközbeszerzéssel. Tehát mindig felmérjük, hogy az osztálynak éppen mire van nagyobb szüksége, és gyakorlatilag mi azokat az eszközöket beszerezzük. A speciális betegágyat sikerült beszereznünk, amivel könnyen tudják a beteg gyermekeket vizsgálatokra szállítani, és könnyen tudnak ezzel a gyermekbetegággyal közlekedni az osztályon. Emellett vénakeresőket sikerült vásárolni. Egy újszülöttnek vagy egy 2-3 éves gyermeknek megkeresni a vénáját nem könnyű, és ezek a segédeszközök nagyban megkönnyítik a nővéreknek, szakápolóknak a mindennapjait. Tehát igyekszünk mindig olyan megoldásokat megvalósítani, amivel a gyermekgyógyászat sikerességét tudjuk növelni. Persze mondhatom azt, hogy minden terület nehéz az egészségügyben, de legnehezebbek közé tartozik a gyermekgyógyászat, hiszen lehet, hogy egy 4-5 éves vagy egy nagyobb gyermek el tudja mondani, hogy hol fáj, de egy újszülött vagy egy 1-2 hónapos vagy egy éves forma gyermek nem tudja elmondani, hogy hol fáj, mit érez, és ott az orvosoknak igazából a tapasztalataikra, az eredményekre, a különféle vizsgálati eredményekre kell alapozni, és kell kihozni a legtöbbet. Minden egyes alkalommal végigmegyünk az osztályon is, és megdöbbentő. Egyrészt az, hogy ez a gyermek intenzív osztály Nyíregyházán mennyire, mondhatom azt egy kicsit tenni furcsa, de barátságos. Tehát igyekeznek mindent megtenni azért, hogy a gyermekek úgy érezzék magukat, hogy ez egy mégiscsak egy különlegesebb részleg a kórháznak. A szülők számára biztosított a pihenőszoba, viszont rossz megtapasztalni azt, amikor évről évre visszatérünk, és látjuk ugyanazokat a gyerekeket, akik lehet, hogy életüknek eddigi 3 évét ott töltötték a kórház falai között, mert gépek nélkül, vagy az orvos orvosi segédeszközök nélkül lehet, hogy önálló életre még képtelenek, és még el kell telnie jó néhány időnek, évnek ahhoz, hogy annyira megerősödjön például a tüdejük vagy a szívük, amennyire csak lehet önálló életet éljenek. Nem csak az a célunk elsődleges, hogy a társadalomban a vadászokról kialakult negatív sztereotípiát eloszlassuk. Én megvan az őszintén úgy vele, hogy nem is nagyon foglalkozom vele, mit gondolnak rólunk vadászok, mert még azon töprengünk, hogy mit gondolnak rólunk, addig rengeteg időt és energiát veszítünk el arra, hogy embereknek pedig szüksége van ránk. Én azt szoktam mondani, hogy a magyar társadalomnak ezen része azok a szülők, családok, akik életük legnehezebb időszakát élik meg, amikor gyermekeik a kórházi ágyon fekszenek, műtét közben vannak, vagy várnak a vizsgálatok eredményére. A szívük mélyén így érezhetik, hogy van egy réteg, egy társadalom a csoportban, akik ott állnak mögöttük, a segítségükkel, az együttérzésükkel, az imádságaikkal. Jelenleg Magyarországon a 60 ezer vadászból azért több ezer vadász, így vagy úgy akár az aktív részvétel, akár támogatóként ott van, sportemberek, nemzetközileg elismert emberek, akik felismerték annak a szükségszerűségét, hogy ami nekünk megadatott, az másnak nem.
2: Ami aktuális a vadászok életében, az az őszbaknak a vadászata. Milyen feladatai vannak ilyenkor a vadászatra jogosultaknak?
3: Mondhatom azt, hogy ez egyik leghosszabb vadászati idényünk trófás vad tekintetében, hiszen szeptember utolsó napig lehet vadászni az őszbakokra. Ilyenkor ugye a mezőgazdasági területek még nem annyira fedettek, az aljnövényzet még nem annyira erős, tehát könnyen lehet bírálni a bakokat, könnyen ki tudjuk választani, hogy melyek azok, amik ígéretesek, maradniuk kell, melyek azok, amelyek nem kívánatosak, az állományban elrejthetőek. Ez ugyanúgy, ahogyan nekünk könnyebb, ugye a bakoknak is könnyebb, ők is jobban látnak minket. A legfontosabb, hogy megkezdje gyakorlatilag azt a tevékeny munkát, amiben például a vadászati eszközök, a magas lesek, különféle vadetetők, vaditatóknak a karbantartását is meg kell tennünk. A Hunor 96 vadásztársaság kezdi el a magas leseket rendbe rakni, ugye ez Vásárosnak egy központtal, hiszen ugye ezek a vadászatnak nagyon fontos eszközei, és főleg azért, mert a mezőgazdasági kultúrák hamarosan ugye a vetések megerősödnek, megindul a kukoricavetés, elindul a napraforgóvetés, és a vad számára ez egy nagyon fontos táplálék. És ahhoz, hogy biztonságosan tudjunk őrizni ezeket a területeket, és itt hangsúlyozom, hogy a vadkár megelőzés az nem mindig a vad elejtéséről szól, egyszerűen az, hogy jelen vagyunk a területen, a mozgásunkkal, a jelenlétünkkel távol tartjuk a vadat a mezőgazdasági területektől. Ugye ezért meg kell teremtenünk annak a feltételeit, annak a lehetőségét, hogy a vendégvadászaink vagy a vadásztársaságok tagjai biztonságosan tudjanak ezeken a leseken ülni. Másrésztről pedig ugye egy nagyon száraz tavasszal találkoztunk, és ezért kiemelten fontos, hogy ebben a száraz időszakban is itassuk a vadat. Ugyanis a vadkár megerőzésének egyik legjobb módszere, hogyha a vadat természetes élőhelyén tartjuk. Ez pedig maga az erdő. És akkor, hogyha van az erdőben a vad etetésre kijelölt helyen megfelelő táplálék, ami lehet takarmány vagy bármi más, kihelyezzük ugye a takarmánytárolókat, szálas takarmányt tudunk kivinni, rengeteg zöld növény van ugye most már az erdőben, hogyha van arra lehetőség, hogy az erdőben egy olyan foltot, egy olyan területet bevessünk, például virágzó fűmag keverékkel, ami magas vitamintartalmú, ez mind-mind csökkenti a vadkár jelenlétét, és nagyon fontos, hogy legyenek itató helyek. Ennek a formája pedig lehet az, hogy akár egy földbe lásott műanyag edény, amiben ugye vizet helyezünk, vagy akár egy mesterségesen kialakított betonalapú meder, amiben azért több ezer liter víz is elfér, hiszen a vadra jellemző, hogy a nedvességet vegetációs formában veszi fel, tehát a növényzetből. Hogyha száraz idő van, akkor a kultúrnövényekben, mivel sok nedvesség raktározódik, onnan fogja biztosítani. De hogyha van itató hely, és oda tudjuk szoktatni a vadat, akkor gyakorlatilag ez a vadkár mennyiség csökkenni fog. Megszüntetni nem tudjuk, de effektíve azért tudjuk mondjuk úgy csökkenteni a mértékét.
2: Az is előtűnhet, hogy a vadgazdálkodásnak milyen pozitív szerepe van, nem csak a vadállományra, hanem a környezetre és a mezőgazdasági területekre, és mindez, hogyha a vadászok és a vadgazdálkodók nem figyelnék és nem őriznék meg, akkor szerintem nagy bajok lehetnének.
3: Ez legyen személyes vélemény, most fogok mondani, én nem értek egyet ezzel a fogalommal teljes mértékben, hogy természetvédelem. Ugyanis a természetet, ha védjük, az azt jelenti, hogy egy bizonyos mértékben kizárjuk belőle az embert, és hogyha valamiből kizárjuk az embert, akkor nem lesz érdekelt benne. Be kell vezetni az embert, meg kell mutatni a természetet az embernek. Én sokkal jobban szeretem azt a kifejezést, hogy nem környezetvédelem, meg természetvédelem, környezet és természetgazdálkodás. Ugyanis az emberiség történelme, és most mindegy, hogy az evolúcionista vagy a kreacionista teremtés történeten alapuló emberiség történetet vizsgáljuk, a természettel szoros relációban, összhangban élt, szimbiózisban élt az ember. Még igazából a századforduló, sőt még a az elmúlt 60-70 éven ezelőtt is sokkal inkább közelebb voltunk a természethez. És mivel az ember a természetet hasznosította, a természetből fedezte erőforrásait, egészen máshogy gondolt rá. Ahogy elváltunk a természettől, és gyakorlatilag bezártuk a természet kapuit, kerítéssel vigyük, táblákkal védjük, persze vannak olyan tanösvények, meg olyan lehetőségek, hogy az ember bele tud tekinteni, értsék jól a hallgatók, nem érezzük a természet ízét a szánkban. Kevés időt töltünk benne, és mindazonáltal meg vágyunk rá. Hiszen ha megnézzük a mai kertépítési trendeken, kerti tavat építünk, ligetes parkot építünk az udvaron, tehát igazából be akarjuk hozni a természetet, de ott van egy kerítés, ami elválaszt minket mégis. Ilyenkor kell rádöbbenni arra, hogy a vadászat az nem arról szól, hogy kimegyek, és aminek két füle van, meg négy lába, azt elejtem, és akkor hip-hip hurrá. Tehát addig, amíg az ujjamat ráteszem az elsütő billentyűre, vagy amíg a fegyver távcsövében beáll a szál keresztbe a vad, az egy nagyon hosszú út. A vadászatnak, mondhatom azt, 2%-a az, ami a vad elejtés, 98%-a szabad élőhelyével. Igyekszünk jól sáfárkodni, és vadgazdálkodás mellett természetgazdálkodást is folytatunk. És amikor ezek a helyére kerülnek, akkor persze majd ennek a vége az, hogy elejtjük azt a vadat, amit el kell ejtenünk az állományból, de vadnak szüksége van az élőhelyre. Van egy másik ilyen nagyon számomra érthetetlen megközelítés, amikor azt mondjuk, hogy kiszorította az ember a vadat az élőhelyéről. Az ember és a természet, ahogy mondtam is az előbbiekben, mindig is egymás mellett élt. És mi is a természetben élünk emberek, attól, hogy kerítéssel védjük az otthonainkat, attól, hogy nem barlangban vagy sátorban, vagy jurtában lakunk, hanem házakban.

0: igéjét Mózes második könyve 20. fejezetének második verséből hallgassuk meg. Én az Úr vagyok, a te Istened. A Sínai hegynél Isten szövetséget köt a néppel, és ennek alapjaként átadja a 10 parancsolatot. Ez nem egy egyszerű szabályrendszer, hanem az élő Istennel való kapcsolat kerete, ami a szabadságban való életet védi. Hiszen a parancsolatok célja nem az, hogy gúzsba kössenek, hanem az, hogy irányt adjanak. A 10 parancsolat a zsidó és a keresztény etika alapja, amelyet Isten két kőtáblán ajándékozott népének. Az első kőtáblán az első 4 parancsolat az Isten iránti szeretetre, a hozzáfűződő kapcsolatunkra, a második kőtáblán a második 6 parancsolat az embertársak iránti szeretetre, a hozzájuk fűződő kapcsolatunkra vonatkozik. A parancsolatok pedig a megszabadításra épülnek. Nem egy távoli törvényhozó, hanem a megszabadító Isten adja a parancsokat. Azaz előbb kiszabadította, megszabadította népét a rabságból, a nyomorúságból, majd ahhoz, hogy a szabadságukat meg tudják őrizni, útmutatást ad. Nézzük ma az első 2 parancsolatot röviden. Én az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptom földjéről, a szolgaság házából. Ne legyen más Istened rajtam kívül. Isten kizárólagos hűséget vár tőlünk. Ne kacsingassunk másfelé, ne várjunk segítséget csillagállástól, ne akarjuk megtudni a jövőnket kuruzslóktól. Teljes szívünket csak az egyetlen örök Istennek adjuk át. Második. Ne csinálj magadnak semmiféle bálványszobrot, azoknak a képmására, amik fenn az égben, lenn a földön, vagy a föld alatt a vízben vannak. Ne imádd és ne tiszteld azokat, mert én az Úr, a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok. Megbüntetem az atyák bűnéért a fiakat is 3, sőt 4 nemzedéken át, ha gyűlölnek engem. De irgalmasan bánok 1000 nemzedéken át azokkal, akik szeretnek engem és megtartják parancsolataimat. Isten nem helyettesíthető emberi alkotással. Az embernek fel kell ismernie, emberi kéz alkotta tárgyak nem lehetnek képesek arra, hogy az életünk eseményeire hatással legyenek. Gondolok itt a kabalákra, a szerencsehozó piros pénztárcára, és sorolhatnánk. Ez mind babonaság, melyekkel a 10 parancsolat ellen vétünk. A mai égemagyarázat a Tisza Szent Imrén szolgáló Fodor Csipes Anikó lelkipásztor nevéhez fűződik.
1: Az Európa Rádió délutáni magazinját, a Svéd Asztalt hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.

0: 17 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Nincs menekvés a bűncselekménnyel szerzett vagyon kimenekítői számára, jelentette ki Nagy Gábor Bálint a 24.

0: 24.hu-nak. A legfőbb ügyész hangsúlyozta, technikailag megoldható, hogy akár Dubajból is visszahozzák a luxusautókat, vagy egyéb vagyonelemeket, mivel a kiadatási egyezmény hiánya ellenére is működnek a jogi visszaszerzési módszerek. Az interjúban elhangzott, az ügyészség átvette a nyomozást a Magyar Nemzeti Bank alapítványok ügyében, és konkrét eljárási cselekmények várhatók. Nagy Gábor Bálint megerősítette azt is, hogy folyamatban van a büntetőeljárás Balási Gyula cégcsoportja ellen is, ahol már vagyonkorlátozó intézkedéseket is alkalmaztak. A legfőbb ügyész szakmailag támogatná Magyarország csatlakozását az Európai Ügyészséghez, és egy önálló vagyonvisszaszerzési hivatal felállítását is jó ötletnek tartja. Közös fellépést sürget a határon átnyúló adótartozások behajtására a magyar és a koreai adóhatóság. Vágújhelyi Ferenc, a NAV elnöke budapesti találkozóján állapodott meg dél-koreai kollégájával a két szervezet közötti technikai és behajtási együttműködés megújításáról. A megbeszélésen kiemelt szerepet kapott a mesterséges intelligencia alkalmazása az adóügyekben, valamint a digitális ügyfélkiszolgálás fejlesztése. Mivel a koreai köztársaság az egyik legnagyobb tőkebefektető Magyarországon, a két hatóság szorosabb információcserével és közös képzésekkel segíti a jövőben a kockázatok hatékonyabb elemzését. A NAV közleménye szerint a koreai fél világszínvonalú digitális megoldásai irányadóak lehetnek a magyar adórendszer további korszerűsítéséhez is. Rangos nemzetközi elismerést kaptak a budapesti Corvinus Egyetem szakemberei. A research.com akadémiai platform legfrissebb kutatói világrangsorában az intézmény több oktatója is helyet kapott. A listán szerepel Baranyi Péter számítógéptudományi, valamint Fertő Imre agrárközgazdasági kutató is. Mellettük a Semmelweis és a Pécsi Tudomány Egyetem egy-egy professzora szintén bekerült a nemzetközi élmezőnybe. A rangsor összeállításakor a szakemberek tudományos idézettségét és szakmai díjait vették alapul. Megfelelt a szabályoknak a vizes élőhelyek kezelése az elmúlt 5 évben, állapította meg az állami számvevőszék. Azt vizsgálták, hogy a nemzeti parkok 2020 és 2025 között milyen eredményesen használták fel a természetvédelembe fordított, csaknem 12 milliárd forintos pályázati forrást. A számvevőszék jelentése ugyanakkor hiányosságokra is rámutatott. A döntéshozatal során nem hasznosultak megfelelően a legfrissebb kutatási eredmények, a hatásvizsgálatok pedig sokszor csak eseti jelleggel készültek el. A hatóság hangsúlyozta, a vizes élőhelyek megőrzése stratégiai érdek. Az ÁSZ szerint a jövőben a fenntartható tájhasználatot alapelvként kell kezelni, nem csupán egymást követő projektek sorozataként. Országszerte 47 helyszínen tartják az Emlékhelyek napját. A Nemzeti Örökség Intézete május 2. szombatján különleges programokkal és kedvezményekkel várja a történelem iránt érdeklődőket. A kiemelt helyszínek között szerepel a Monoki Kossuth Emlékház, ahol kézműves foglalkozásokkal készülnek a családoknak. A debreceni református nagy templom pedig szakmai tárlatvezetésekkel nyitja meg kapuit a látogatók előtt. A kínálatban emellett várak interaktív bemutatói, hadtörténeti ételkóstolók és éjszakai koncertek is szerepelnek. A program sorozat célja, hogy közelebb hozza a fiatalabb generációkhoz nemzeti múltunk legfontosabb emlékhelyeit, amelyek többsége ezen a napon ingyenesen látogatható. Minőségi probléma miatt laktózmentes UHT tejet vont ki a forgalomból a kifli.hu. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság közleménye szerint a visszahívás az 1 literes kiszerelésű, 1,5%-os MIL márkájú terméket érinti. A hatóság kéri a vásárlókat, hogy a 2026. március 12-i minőség megőrzési idővel rendelkező tejből ne fogyasszanak, ha még van belőle készletük. Az online kereskedő a hatósággal együttműködve már megkezdte az érintett tételek begyűjtését a fogyasztóktól. A szakemberek emlékeztetnek, a lejárt vagy nem megfelelő minőségű tejtermékek fogyasztása egészségügyi kockázattal járhat.
1: Az időjárásról.
0: A változó vastagságú fátyolfelhőzet a keleti országrész felett lassan elhagyja hazánkat. Többnyire felhőtlen lesz később az ég gomoly felhőképződéssel. A Nyugat-Dunántúl mellett a középső és északkeleti ország részben alakulhatnak ki záporok, zivatarok. A csúcshőmérséklet 21 és 27 fok között valószínű, a legalacsonyabb értékek 7 és 14 fok között lesznek.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Ez a Kitekintő itt az Európa Rádióban. A mikrofonnál, ahogy már ilyenkor megszokhatták, a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallják. Miért fontos felmérni a Vidra állomány helyzetét, például a Balaton vízgyűjtő területén és a Kis-Balatonnál? Erről mesél majd Lanszky József kutató, aki maga gyűjti be az ürülékmintákat, amelyekből az egyetek genetikai módszerrel azonosíthatók.
2: A friss ürülékek vagy jelölő váladékok, amelyet a Vidra területjelzési célra helyez el, ezek alkalmasak az egyedi azonosításra. Ez a vízfolyások mentén elsősorban a hidak környékét jelenti, tehát a hidak alatt, ahol megmarad a napsütés, nem okozza az örökítő anyagnak a lebomlását. Tehát ilyen helyeken történik a gyűjtés, a Balaton parton természetesen a strandoknak a kövezései vagy füves vízpartja jelent gyűjtési lehetőséget, ez a téli időszakra esik alapvetően. A Kis-Balatonon töltéseken átjáró pontokon történt a gyűjtés, tehát ebből mikroszatellitás vizsgálattal egyedi azonosítás végezhető olyan módon, mint amilyen az embernek az új lenyomata. Uh-huh. Tehát olyan mértékben egyedi képet ad, és ebből rokonsági kapcsolatok is megállapíthatók. Természetesen most ezeknek a mintáknak a minősége azért elmarad például a boncolt vidrákból kigyűjtött tizomszövetnek a minőségétől, hiszen különböző környezeti hatások érik, úgyhogy kb. 20%-uk használható, vagy 20-30%-uk egyedi azonosítása, tehát ahhoz nagyon nagy számú mintát kell gyűjteni, hogy eredmény legyen belőle.
1: Remélem, ismét sikerült felkelteni érdeklődésüket, tartsanak az Európa Rádióval ebben az órában is. Számítok a figyelmükre!
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: A Balaton vízgyűjtő területén és a Kis-Balatonnál kutat Lanszky József, hogy feltérképezze a Vidra állomány helyzetét. Ennél a rejtőzködő életmódot folytató ragadozónál ugyanis nem egyszerű feladat az egyedek azonosítása. A Hunrend Balatoni Limnológiai Kutatóintézet szakembere épp ezért majd 500 helyszínt járt be, hogy részletes molekuláris, genetikai képet kapjon az állományról. Ehhez friss ürülék és jelölő váladék mintákat gyűjtött, amelyeket a vidrák a vízparton, kiemelkedő pontokon, például köveken vagy fűcsomókon hagynak hátra, területjelölés céljából. Ezekből a mintákból tudnak egyedi azonosítást végezni a szakemberek.
2: A vidra az a vizeinknek az őrszemindikátor faja. A legnagyobb testű csúcsragadozó Magyarországon, amely vizekhez kötődik, ilyen értelemben a szervezetében felhalmozódó különböző károsanyagok, szermaradványoknak a mennyisége az tükrözi a környezetének az állapotát, továbbá az állományának a mérete, annak a változása, csökkenés, növekedés, stagnálás, az is a környezet állapotára utal. Összességében pedig mindezek azok, amelyek a 70-es évek elején ezt a fajt az Európai Unióban a Berni Egyezménynek a címerállatává tették. Tehát ez az az egyezmény, amelyre azután a Natura 2000 hálózat is épült. Egy kulcsfontosságú faj, amikor tapasztalták, hogy Európa nagy részén eltűnt az élőhelyekről, vizes élőhelyekről, hiszen akkoriban a II. Világháborút követő évtizedekben a növénytermesztésben, az ipari termelésben egy nagyfokú intenzifikáció következett be, különböző szereknek a kijuttatásával, illetve a szennyező anyagoknak a környezetbe juttatásával, ami azután a teljes táplálékláncon keresztül hatott a csúcsragadozókra, így a vizekben élő vidrára. Tehát egy zászlós hajófajról van szó, tehát ilyen értelemben a környezet állapotát tükrözi.
1: Ugye Magyarországon a vidra az őshonos.
2: Igen.
1: És
2: igen.
1: Ha jól tudom, akkor Magyarország igazi, idézőjelbe, vidra nagyhatalom a régióban, és ez köszönhető annak, hogy a faj fokozottan védett. 2020-ban ugye az évemlőse díjat is elnyerte. Igen. Gondolom nem véletlen, mert amikor kihirdetik az év emlőse, az év madara, az év kétértője díjat, itt mindig valamire szeretnék a természetvédők, az állatvédők fölhívni a figyelmet. A vidra esetében a vizes élőhelyek védelmének a fontosságára szerették volna a vidra által ráirányítani a figyelmet?
2: Igen, alapvetően ez volt a mozgatója a kihirdetésnek, hiszen láthatjuk, hogy a klímaváltozással összefüggésben a vizes élőhelyek szenvedik el a legnagyobb hátrányt, vagy ezeken tapasztalható minőségi és egyébként mennyiségi változás is, és ezek negatív változások, ahogy közismert, hogy csökken a talajvízszint, a felszíni vizek kiterjedése is csökken, tehát itt a vidra az, mint vizekhez kötődő csúcsragadozó, amit említettem is, az állományának a változása, az jelzi a problémát. Most Magyarország bizonyos értelemben azért egy kedvezőbb helyzetben van, hiszen említette ön is, hogy Magyarország hát idézőjelben vidra nagyhatalomnak számít. Ez annak köszönhető, hogy az elmúlt évtizedekben, évszázadokban olyan visszaesés a magyarországi vidraállományban nem következett be, mint az említett nyugat-európai területeken. Tehát itt nem volt olyan intenzív a termelés, és ilyen módon a faj állományai fönn tudtak maradni. Ezt egyébként genetikai vizsgálatokkal is alá tudtuk támasztani, így a korábbiakban végzett vizsgálatokkal, amikor is egy 15 éves időtartamban adott területekre, területrészekre, mint mondjuk a Hortobágyi Nemzeti Parknak a működési területe, vagy a Balatonfelvidéki Nemzeti Park igazgatóság működési területe, nem találtunk lényeges különbséget, és hát a genetikai diverzitás pedig, ami a vidra fajban tapasztalható Magyarországon, az azért egy kedvező képet mutat. Nem mondanám azt, hogy kiugró minden tekintetben, nem kiugró a magyarországi állomány, inkább ilyen átlagosnak vagy átlagkörülinek tekinthető mind a genetikai diverzitást, mind a testméreteket, a szaporodási tulajdonságokat, tehát mindazok, amelyek jelzést adnak a számunkra a környezet állapotáról. Tehát Magyarországon egy viszonylag jó helyzetben vannak még a vizes élőhelyek, vagy azoknak a többsége. Ahol probléma tapasztalható, azok például a kisvízfolyások. Az elterjedés vagy a jelenlét vizsgálatnál az derült ki, hogy az eredést követő szakaszokon, ahol még a patakok éppen, hogy kisvízűek, nem bő a vízhozamuk, ott sajnos a vidrának a jelenlétét nem lehet megtalálni sok esetben. Ez a táplálék kínálattól is függ, de a patakoknak a környezetének az állapota az, ami leginkább a zavaró, hogy ezek sokszor szántóföldek között, tehát mezőgazdasági művelés alatt álló területeken futnak végig, és nem található vízparti növényzet, bokorsor, fasor.
1: Mindenki menedéket nyújtana?
2: Igen, igen, tehát ezek nyújtanának menedéket, tehát ezek sokszor hiányoznak természetesen. Azért egy ekkora vízgyűjtő terület, ami Magyarország területének a 6%-át jelenti, tehát a Balaton vízgyűjtője az nagy területnek számít, nagyjából tízszerese a Balaton felületének, ott azért nagy változatosság tapasztalható, nagyok a különbségek, tehát nagyon szép magassásos vagy gyepekkel övezett kis vízfolyásokat is találhatunk, és ahol természetesen a vidrának a jelenléte is kimutatható.
1: Ugye a Balatontól a Dráváig húzódó területen megtalálható a vidra. Mekkora ma a Magyarországon élő populáció? Ez jónak mondható, az a szám, ami jelenleg van, stabil, stagnál, csökken, mert ugye ez azért mondta, hogy változik.
2: Igen, tehát egész Magyarország területén a felszíni vizek többségén megtalálható a vidrának a jelenlétére utaló jelek. Tehát azért fogalmazom ilyen körülményesen, mert ez egy éjszaka szürkületben aktív, zavartalan területeken természetesen nappal is felbukkanó, de nem megszámlálható faj.
1: Tehát például az ürülékéből következtetnek arra, hogy ott lehetett?
2: Igen, például az ürülékéből, a lábnyomából, tehát ezek a legbiztosabb jelek amik a jelenlétre utalnak, de hogyha azt tekintjük, hogy egy vidra egy nap alatt akár 30-40 kilométert is le tud gyalogolni, így a lábnyomai azok a nagy távolságra levő hidak alatt is előfordulhatnak, tehát ugyanaz a példány akár több helyen is hátrahagyhatja a nyomjelét. Ezért az elterjedés az kedvezőnek tűnik, így is volt egyébként az elmúlt években, tehát a magyarországi vidraállomány azért egy stabil állománynak tekinthető, viszont vannak olyan területrészei az országnak, ahol még ezekben a nyomjelekben is visszaesés tapasztalható, ilyen például a kiskunsági homokvidék, ahol az elmúlt években ritkább előfordulásokat tapasztaltak a Nemzeti Park munkatársai, illetve ezt támasztja alá egyébként a korábbi genetikai vizsgálatunk, ami éppen a Duna és a Tisza vízgyűjtő területének a határvonalán, tehát éppen a Kiskunságban egy elválást mutat, tehát a tiszai és a dunai vidraállománynak egy nem teljes mértékű, de azért jellegzetes elkülönülését mutatja. Azóta a vidráknak a száma, ami a rendelkezésünkre áll a járműgázolásokból főleg, az megduplázódott azóta, akkor én 250 körüli vidrát vizsgáltunk, és most már 500-nál több vidra vizsgálatára van lehetőség.
1: Az azért nem kevés. Ugye ön a Balaton környékén 450 helyszínt járt be, hogy részletes molekuláris genetikai képet kapjanak a vidraállományról. Mit vizsgáltak? Az ürülékeket vizsgálták elsősorban? Abból nagyon sok mindenre tudnak következtetni?
2: Igen, a friss ürülékek vagy jelölő váladékok, amelyet a vidra területjelzési célra helyez el, ezek alkalmasak az egyedi azonosításra. Ez a vízfolyások mentén elsősorban a hidak környékét jelenti, tehát a hidak alatt, ahol megmarad a napsütés, nem okozza az örökítő anyagnak a lebomlását. Tehát ilyen helyeken történik a gyűjtés. A Balaton parton természetesen a strandoknak a kövezései vagy füves vízpartja jelent gyűjtési lehetőséget. Ez a téli időszakra esik alapvetően. A Kis-Balatonon töltéseken átjáró pontokon történt a gyűjtés, tehát ebből mikroszatellitás vizsgálattal egyedi azonosítás végezhető olyan módon, mint amilyen az embernek az új lenyomata. Uh-huh. Tehát olyan mértékben egyedi képet ad, és ebből rokonsági kapcsolatok is megállapíthatók. Természetesen most ezeknek a mintáknak a minősége azért elmarad például a boncolt vidrákból kigyűjtött tizomszövetnek a minőségétől, hiszen különböző környezeti hatások érik, úgyhogy kb. 20%-uk használható, vagy 20-30%-uk egyedi azonosítása, tehát ahhoz nagyon nagy számú mintát kell gyűjteni, hogy eredmény legyen belőle.
1: Hát ha már az elpusztult vidrákat említette, akkor beszéljünk róluk is, mert hogy ön már több mint két évtizede vizsgálja az elpusztult vidrákat az ország minden részéről. Hát mi mindenre adhat választ egy elpusztult vidra?
2: Például a testméretek azok is fontos információt nyújtanak, az ivarok közötti különbség, az évszakok közötti különbség hogyan alakul. Például nagyon érdekes mintázat rajzolódik ki, mondjuk a dániai, a svédországi, angliai, vagy éppenséggel a mediterráneumból gyűjtött nagyszámú vidráknak a vizsgálata során, tehát teljesen eltérő mintázatok alakulnak az ivarok közötti különbségeket illetően. De természetesen ennél gyakorlatilag irányban haladva a szaporodási jellemzőkről ad információt. Például a kifejlett nőstényeknek hány százaléka hozott világra utódot az elmúlt fél évben vagy egy évben. Ez például a mészarvakban található placentahegeknek a jelenlétéből lehet megállapítani, tehát a vidra erre alkalmas. Továbbá a belső szervekben, és különösen a májban halmozódnak föl a különböző szervmaradványok, amelyek hát károsak a környezetre, nem csak a vidrára, hanem az emberre nézve is, például gyógyszereknek a szervmaradványai, vagy rákcsálóirtószerek, forgalőszereknek a szervmaradványai.
1: Igen, engem ez megdöbbentett, hogy humán gyógyászatban alkalmazott gyógyszerek maradványait mutatták ki az elpusztult vidrák májában. Tehát például antidepresszánsok, fájdalomcsillapítók, igen, fogamzásgátlók, tehát ezek mind belekerülnek a vizeinkbe és onnan a vidrába?
2: Igen, belekerülnek a vizekbe. Itt a Balatonon volt is ilyen vizsgált az elmúlt években, vízből vizsgálták, nagyon-nagyon széles skálát mutattak ki a különböző gyógyszerszermaradványokból. A vidra esetén még most fogjuk kezdeni ezeket a vizsgálatokat, tehát most áll össze minden egyéb, ami ehhez szükséges, viszont tőlünk nyugatabbra már végeztek vidrán ilyen jellegű vizsgálatot néhány országban, és amiket felsorolt, azok mind megtalálhatók örökvegyi anyagok, tárcsálú irtószereknek a maradványai, rovarölőszereknek a maradványai úgy szintén. Tehát ilyen rovarölőszerekre jó pár évvel ezelőtt volt egy kisebb vizsgálatunk, ott a Balaton és a Tisza menti vidrákból vettünk mintát, májmintát, és ott például a Tisza menti vidrák májában a DDT-nek.
1: De hát könyörgöm, az 50 éve betiltott.
2: Szeretnek, bizony, azok ott voltak a májban, és a Balaton és a Tisza között esetenként bizonyos rovarölő szermaradványokban ilyen százszoros különbség volt. Balaton környéki vidrákban alig-alig fordult elő, ott pedig magasabb koncentrációértékkel. Természetesen azok a koncentrációértékek nem olyan magasak, hogy azok a vidrának a pusztulását okozzák azonnal. Ezek a szermaradványok alattomosan hatnak, például a szaporodásnak a romlását hozzák, termékenységet befolyásolják, de hát hogyha belegondolunk, hogy a fogamzásgátlószerek azok egyáltalán nincsenek jó hatással a vízi élővilágra, és hát ezeknek a szereknek, vagy bármi más, tehát az összes többi antidepresszánsok, vagy antibiotikumok, ezek visszakerülnek az ember szervezetébe.
1: Pontosan
2: is.
1: Ez az, ami rémiszt engem. Tehát azt eddig is tudtuk, hogy a mikroműanyagokkal tele vannak a folyóink és a vizeink, és megeszik a kisebb halak, a halak által a mi szervezetünkbe is bekerül. De ez engem sokkal jobban riaszt, hogy antibiotikum maradványok, fogamzásgátló maradványok, rovarölők, tehát olyan, ami már 50 éve betiltott, antidepresszánsok, és ez mind visszakerülhet a mi szervezetünkbe, ami ugye bennünket is ugyanígy károsít. Bocsánat, ha vidrákat nézzük, lassú halál.
2: Bizony, oda kerülnek a szántóföldekről, tehát azokkal az élelmiszerekkel vesszük föl, amit azon a szántóföldön megtermeltek. Nem feltétlenül történik rájuk mérés, hiszen nem kell feltétlenül ezeket mérni, mert azt gondolta az ember, hogy 50 éve betiltott szerrel nem kell foglalkozni, de fogunk találkozni vele, tehát nem bomlanak le.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatom a beszélgetést Lanszky Józseffel, a Hunren Balatoni Limnológiai Kutatóintézet szakemberével a vidráról. Előtte azonban még kollégáim hozzák a legfrissebb híreket itt az Európa Rádióban. Maradjanak velünk továbbra is.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket! A híreket Kecskés Ákostól hallják. Görög Márta lesz az igazságügyi miniszter, jelentette be pénteken Magyar Péter miniszterelnök. A lendő tárcavezető jelenleg a Szegedi Tudományegyetem állami és jogtudományi karának dékánja. Magyar Péter közösségi oldalán úgy fogalmazott, Görög Márta szakmai pályafutása garancia lehet a jogállamiság és a jogbiztonság megerősítésére. A professzor tagja a Magyar Jogászegylet elnökségének és a Magyar Tudományos Akadémia állam és jogtudományi bizottságának is. A leendő miniszter feladata lesz a jogalkotás szakmai színvonalának helyreállítása és az átlátható törvényalkotás erősítése. A tervek szerint nagyobb szerepet kapna a társadalmi és szakmai egyeztetés a jogszabályok elfogadása előtt. Magyar Péter szerint az új igazságügyi vezetés feladata lesz az uniós források felszabadításának elősegítése is. A posztra korábban Mellitei Barna Márton volt a jelölt, aki visszalépett. Döntését a miniszterelnökkel fennálló rokoni kapcsolatával indokolta. Több programot szervez májusban a Regőci István Alapítvány a koronavírus árváért fennállásának 5. évfordulója alkalmából. Herceg Anita elmondta, május 11-én a támogatók számára táncszínházi előadást rendeznek a Magyar Nemzeti Táncszínház épületében. Május 17-én családi napot tartanak a támogatott gyermekeknek és családjaiknak a Margit-szigeti szabadtéri színpad helyszínén. A programok között szerepel táncház, sakkfoglalkozás, zenei fellépések és pszichológiai előadás is. A kuratóriumi elnök közölte, az alapítvány az elmúlt 5 évben több mint 1640 gyermeket támogatott. Jelenleg csaknem 1100 olyan gyermek részesül segítségben, akik a koronavírus járványban veszítették el egyik vagy mindkét szülőjüket. Az alapítvány rendszeres pénzbeli és mentálhigiénés támogatást is nyújt, és továbbra is várja az adó 1%-os felajánlásokat. Évente mintegy 2,3 millió beteget látnak el a mentők Magyarországon, közölte közleményében az Országos Mentőszolgálat. A szervezet a Mentők Napja alkalmából adott ki tájékoztatást. Az idei évben több jubileumot is ünnepelnek. Az Országos Mentőszolgálat május 10-én emlékezik megalakulásának 78. évfordulójára. Emellett a magyarországi szervezett életmentés kezdete 139 évvel ezelőttre nyúlik vissza. Az emléknap alkalmából ünnepséget tartottak a Nemzeti Színházban, ahol több mint 200 elismerést adtak át. Országszerte további 1700 mentő dolgozó részesült különféle kitüntetésben. Az OMS 256 mentőállomásból és 204 ügyeleti pontból álló hálózatot működtet. 1948 óta egységes állami rendszerben végzi feladatait. A mentők munkája évente több millió beteg ellátását biztosítja. Hamarosan véget ér a hivatalos fűtési időszak országszerte. A budapesti közművek is megkezdi a távhőrendszer nyári karbantartását. Bár a fűtési szezon még egy hétig tart, az enyhe időjárás és az automatikus szabályozók miatt a legtöbb épületben már minimális a hőfelhasználás. A társaság idén rekordösszeget, összesen több mint 8 milliárd forintot költ a hálózat korszerűsítésére és hibajavításra. Közben a kedvező időjárás miatt a MIHŐ Kft. Kedden leállította a távfűtést Miskolcon. A városban már megkezdődött a felkészülés a nyári karbantartásokra. A legnagyobb munkálat az avasi és a belvárosi hőkörzetet érinti. Június 23-a és 26-a között nagy leállást terveznek, amelynek idején a melegvíz szolgáltatás is szünetelhet. Augusztusban folytatódik a bulgárföldi kazánház rekonstrukciója is. A jogszabályok betartása akkor is kötelező, ha éppen nem esik jól, jelentette ki a kúria elnöke Kaposváron. Vargazsi András a 32. jogi beszélgetések konferencián hangsúlyozta, az alaptörvény és a jogállam lényege éppen a vitás helyzetek rendezése. Figyelmeztetett, hogy a szubjektív jogértelmezés bizonytalansághoz vezethet. A tanácskozáson elhangzott, az Alkotmánybírósághoz évente csaknem 4000 panasz érkezik, melyek során 20-30 bírói döntést semmisítenek meg. Lajtár István legfőbb ügyész helyettes a tényleges életfogytiglan védelmében szólalt fel, kiemelve, hogy a társadalom védelme felülírja a bűnismétlés kockázatát. A konferencián szó esett a börtönök telítettségéről is, amely jelenleg országosan meghaladja a 110%-ot.
0: Az időjárásról.
1: A változó vastagságú fátyolfelhőzet a keleti ország rész felett lassan elhagyja hazánkat. Többnyire felhőtlen lesz később az ég gomoly felhőképződéssel. A Nyugat-Dunántúl mellett a középső és északkeleti ország részben alakulhatnak ki záporok, zivatarok. A csúcshőmérséklet 21 és 27 fok között valószínű, a legalacsonyabb értékek 7 és 14 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, ez továbbra is a Kitekintő, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Balázs Alexandra, és ahogy megígértem, folytatódik a beszélgetés Lanszky Józseffel, a Hunren Balatoni Limnológiai Kutatóintézet szakemberével, a vidráról. És hogyan tovább? Megvannak ezek a vizsgálatok, akkor önök mit tudnak tenni? Azt mondta ön is, hogy pusztulnak a vidrák, sok tényező játszik közre, de ugye látjuk a klímaváltozást is, ugye itt a vizes élőhelyeket mondta, a vizes élőhelyek a vidrákat is érintik, szóval azért nincsenek könnyű helyzetben.
2: Nyilván mi az eredményeket, amiket kapunk, azokat publikáljuk. Tehát a döntéshozók irányába ezek a tények használhatók természetesen, tehát amikor tudományos alapossággal végzett vizsgálatnak az eredményeit mutatjuk be. És hát a vidra kapcsán ez egy fokozottan védett faj, tehát itt a státuson már nincs mit változtatni. Hát a tájékoztatás az egy fontos dolog, hogy vigyázzunk a környezetünkre, a felszíni vizekre, amelyek, ahogy említettem is, különösen a kisvízfolyások, de más típusú vizes élőhelyeket is lehetne említeni, amelyek veszélyeztetettek, tehát ezeknek az állapotának a megőrzésére. Nem lehet a végtelenségig ezeknek a rovására az emberi dominanciát érvényesíteni. Tulajdonképp ez talán a legfontosabb.
1: Tudnak egyébként a döntéshozók azokról az eredményekről, kutatási eredményekről, amelyeket például önkutatott? Vagy még ezután készül egy átfogó tanulmány?
2: Mi a közleményeket, azokat publikáljuk, és a beszámolók, az éves beszámolók során továbbítjuk. Például a fokozottan védett fajoknak a tetemeit csak kutatási engedély birtokában lehet vizsgálni. Tehát erről minden évben készítünk beszámolót, eljuttatjuk az illetékes hatósághoz, és időről időre olyan egyeztetések zajlanak, ahol előkerülnek a kutatási eredmények, vagy szaktanácsot kérnek.
1: Ha a vidrák elhullását nézzük, akkor mi a legjellemzőbb? Ugye mondta, hogy van, amikor elütnek vidrát, van, amikor betegségben pusztul el, nem kevés állatot boncoltak már föl, illetve nem kevés állat került már be önökhöz.
2: Nagyjából a 90% az a járműforgalom áldozatául vált. Hát a háttérben mi lehet az oka, hogy egy éber fejlett érzékszervekkel rendelkező faj egyedei elpusztulnak a közutakon, ennek sok oka lehet, akár a növekvő közúti forgalom, a hidak kialakításának a kérdése, tehát ahol át tudnak kelni átjárók kérdése. A különböző szármaradványok, amikről már sokszor volt szó, például a rágcsálóirtószerek, azok mozgásszervi olyan koordinációs problémákat okozhatnak, ami leegyszerűsítve figyelmetlenebbé teszi az adott vidrát, vagy más ritka fajoknak az egyedeit, és így válhatnak a járműforgalom áldozatává. Tehát akár ez is a háttérben lehet, ez is a vizsgálatnak az egyik kérdése. És akkor a felmaradó részben pedig vannak olyan esetek, hogy például kutyatámadás. Tehát a kutyák ugyan gazdával rendelkeznek, azonban ennek ellenére az eseteknek egy részében ez a probléma is felmerül, vagy mortalitást okozó tényező. Azután vannak olyan esetek, amikor másik vidra támadja meg, különösen a szaporodási időszakban jellemző, vagy fordulhat elő, hogy az azonos ivarú példányt igyekszik kiszorítani a területről, és ez egy táplálékhiányos, vagy egy korlátolt forrásokkal rendelkező időszakban területen fordul elő leginkább. Nem egy szigorúan territoriális fajról van szó, tehát a forrásokat akár meg is oszthatnák, hogyha azok bőségesek lennének. Nyilván itt a vizsgálatoknak a mélysége is fontos, tehát hogy minél több rétű vizsgálat történjen, és hát bizony például bakteriológiai vizsgálatok azok még nem voltak. Virológiai vizsgálatok bizonyos betegségekre már zajlottak, így szopornyicás vidrát is találtunk két esetben, ami szintén egy halálos vírusos betegség, ami nem csak a kutyákra vagy a kutyafélékre, hanem a menyétfélékre és a macskafélékre is végzetes.
1: Ezeket honnan kaphatják el, vagy hogyan kaphatják el?
2: például kutyával történő találkozás során. Igen, igen. És hát a vidra jelenlétéről azért más módon is gyűjthetünk információt, például a kameracsapdáknak a használatával pontos információt ad például az aktivitásról, kölyök nevelésről, mennyi kölyköt vezetnek az anyák, meddig vezetik azokat. Tehát hogyha olyan helyen történik a kameracsapdázás, ahol rendszeres a vidra jelenléte, akkor például erről is tudunk információt gyűjteni. A Balatonpart vidékén is élnek vidrák körben, gyakorlatilag mindenhol megtalálható a jelenléte.
1: És néhány évvel ezelőtt, ha jól tudom, akkor lehetett arról is olvasni, hogy egy családnak a kerti tavába is beköltöztek a vidrák. Tehát néha azért előfordulnak huncutságok.
2: Igen. Igen, olyan is előfordul, hogy beúszik a strandolók közé, olyan, hogy a kis tavakat mondjuk díszhalakkal betelepített kis tavat kiüríti. Ez egy potya tápláléka számára, és sajnos ilyen esetek előfordulnak, hogy hát nyilván a hallgazdaságokban azért más szemmel néznek erre a fajra, tehát azért van még sok olyan kérdés, ami szóba jöhetne most nyilván itt a Balaton vízgyűjtőjével kapcsolatos, és az ott folyókutatás volt a kérdés.
1: Láttam egy olyan képet vidráról, ami fán volt. Fára is föl tudnak mászni?
2: Igen, a fővárosi állatkertben láttam ilyet, vagy 20-valahány évvel ezelőtt, amikor valószínűleg hát a környezetnek a mérsékelt gazdagsága eredményezi azt, hogy minden egyes lehetséges felületet azt megpróbál kihasználni a vidra, hogy kicsit változatosabban. Ilyen egyébként ilyen alacsonyan elágazó fára föl tud menni, vagy rutinszerűen föl is járnak, tehát van olyan kameracsapdás pontunk, ahol ez időről időre megfigyelhető, de persze ilyen több méteres magasságba nem megy föl.
1: Magyarországon, ha jól tudom, a Somogy Természetvédelmi Szervezet által működtetett Petesmalmi Vidra Park az egyetlen, ami menhelyként szolgál a vidráknak. A közösségi oldalukat, amikor néztem, akkor sokszor van az, hogy nagyon szorítanak az emberek egy-egy olyan vidráért, aki bekerül oda a menhelyre elég rossz állapotban, és hát nem is mindig sikerül megmenteni a vidrákat. De egyébként a Petesmalmi Vidra Park és a Szegedi Vadaspark az egyetlen, ahol európai vidrákkal találkozhatunk, tehát ahol közelebbről megismerkedhetünk a vidrákkal?
2: Hát Magyarországon igen.
1: Azért kérdezem, mert ahhoz képest, hogy fokozottan védett a vidra Magyarországon, elenyésző, hogy csak két helyen lehet megnézni, és két helyen lehet többet megtudni róla.
2: Igen, hát ennek az az oka, hogy a vidrát nehéz bemutatni a nagy közönség számára, hiszen egy alapvetően ember elől rejtőzködő fajról van szó. Csak olyan példányok viselik el az ember jelenlétét, amelyek emberi környezetben nevelkedtek föl.
1: Tehát viszont például a Vidra Parkban.
2: Igen, ott a Balogh Márti csak azokat a vidrákat tartja meg, vagy hát a Somogy Természetvédelmi Szervezet, amelyek nem engedhetők el a természetbe, mert nem lennének képesek önállóan megélni. Ezt meg tudják ítélni pontosan. A többi mentett vidra az azután elengedésre kerül, hiszen a vidráknak a természetben van a helyük. A fővárosi állatkert egyébként, amely alapvetően a döntéseket hozza a vidra kapcsán is a mentést illetően, természetesen Petesmalomban szakszerű állatorvosi kezelést kapnak, Szegeden is, és elképzelhető, hogy más vadasparkok vagy állatkertek is tarthatnának, de nem egy jól bemutatható fajról van szó.
1: Igen, azt olvastam, hogy leginkább a közeli rokonát, az ázsiai törpevidrát tartják. Igen. Az állatkertek.
2: Igen, mert az egy csoportban élő, és nappal is aktív, az ember jelenlétét jól elviselő faj.
1: Egyébként, hogyha itt a Kárpát-medencét nézzük, vagy mondjuk a szomszédos országokat nézzük, akkor nálunk milyennek mondható az állomány, tehát például a szomszédos országokhoz képest?
2: Mondjuk Szlovákiában magas hegyvidéki területeket leszámítva, ott is azért jelentős vidraállomány található. Csehország ugyan nem szomszédos, viszont náluk is meglehetősen hasonló a helyzet, mint nálunk, bár ott azért évtizedekkel ezelőtt egy visszaesés történt. Ausztriában, itt a határmenti tartományban jelentős, a magyarországihoz hasonló vitális vidraállomány található. A Dráva mentén, szó volt a Balaton és a Dráva közötti ökológiai hálózatról, az egész hálózatban vizes élőhelyeken megtalálható, a Dráva mentén és a túloldalon is. Erdélyben úgy szintén délvidéken Tehát a környező területeken a Kárpát-medence vizes élőhelyeinek a többségén azért stabil állomány található. Természetesen helyileg vannak különbségek, és helyileg akár visszaesést is lehet tapasztalni, vagy állomány növekedést, tehát ez azért benne van.
1: Mondta, hogy Magyarországon jónak mondható a bélrának a helyzete, fokozottan védett faj, de hál' Istennek nem csökkenő tendenciát mutat az állománya. Viszont van több nyugat-európai ország, ahol kipusztult az európai vidra, és megpróbálkoztak a visszatelepítésével, vagy a visszatelepülésük segítségével, de hogy azért nem nagyon jártak sikerrel. Ennyire nehéz visszatelepíteni ezt az élőlényt?
2: Tehát több kérdés is fölmerül ezzel kapcsolatban, ugyanis önmagában a visszatelepítés, tehát az, hogy visszatelepítünk vidrát, az nem biztos, hogy meghozza az eredményét. Először az élőhelyet kell olyan állapotba hozni, hogy az alkalmas legyen a vidra eltartására, tehát táplálékban gazdag, illetve hát a környezet, tehát a növényzet a víztér mentén az alkalmas legyen búvóhelynek, és ezek az élőhelyek hálózattá álljanak össze. Tehát legyen lehetőség a továbbterjedésre, és itt két irányzat van, az egyik, hogy természetes úton történjen meg a fajnak a visszatelepülése, ami természetesen egy nagyon lassú folyamat, néhány kilométerenként vagy 10 kilométerenként haladna csak előre a terjeszkedés során. Például Hollandiában ezen hezitáltak néhány évtizeddel ezelőtt, és amellett döntöttek, hogy vidrákat fognak elengedni máshonnan befogottakat, és itt merül föl egy kérdés, hogy de honnan. És akkor átnyúltak populációkon a Baltikumból, Csehországból és távoli területekről fogtak be és engedtek el Hollandiában vidrákat. Ugyanakkor pedig Németország irányából ez a terjeszkedés folyt, és előbb-utóbb Hollandiát is benépesítették volna a természetes úton terjeszkedő vidrák. Hát a hollandoknak a becsületére válik, hogy ők egy komplex monitorozást működtetnek a mai napig, tehát nyomon követik a vidraállománynak az alakulását, genetikai monitorozást végeznek, tehát ahogy szó volt róla, ürülékmintákat gyűjtenek, abból nyomon követik, hogy hogyan változik a genetikai diverzitás, szükséges-e újabb példányoknak az elengedése, mondjuk panvidrák elengedése, az elütött vidrákat is vizsgálják, telemetriás vizsgálatokat végeztek, az is egy fontos dolog, hogy egyáltalán merre mozognak a példányok, amiket az ember elenged. Sok információt lehet gyűjteni, például egy visszatelepítésnek az eredményességéről. De manapság Európa nagy részén a vidra az természetes úton terjeszkedik, pódítja vissza a korábban belakott területeket, mint az Appennin-félszigeten, Olaszországban is időről időre jelennek meg hírek, hogy ahonnan már évtizedekkel ezelőtt kipusztult, most az utóbbi években erősödik az állománya, terjeszkedik, és az előbb említett módszerekkel követik nyomon az állomány előrehaladását, a javulását.
1: Van gazdasági haszna a vidrának?
2: Hát olyan hatásokat lehet említeni, hogy például a vidra az szelektáló szereppel rendelkezik, például egy víztérben a legyengült beteg halegyedeket kiemeli, kiszelektálja, hiszen azokat a legkönnyebb zsákmányul ejteni egy homogén halállomány esetén.
1: Fokozottan védett faj, ahogy mondta. De nyugtasson meg bennünket, hogy nem kell attól tartanunk, mert ugye beszélt a táplálékállatok mennyiségének csökkenéséről, az élőhelyeinek az átalakításáról, a közúti forgalom növekedéséről, ami által ugye balesetnek vannak kitéve, műanyag alapanyagú hálók varsák elterjedése, szennyező anyagok fölhalmozódása a vizeinkben. Ezek azért mind veszélyeztetik a vidrát. De attól ugye nem kell félnünk, hogy a vidraállomány mondjuk elkezd drasztikusan csökkenni.
2: Pillanatnyilag nem ez a helyzet, tehát láthatóan nem csökken a vidraállomány, viszont az állományhelyzetet célszerű nyomon követni, hogyan változik. És hát itt a Balaton vízgyűjtő területén az a tervünk, hogy ezt a felmérést, amit az elmúlt két évben végeztünk, ezt időről időre, néhány évente meg fogjuk ismételni, hogy lássuk, hogy mik a változások. Országos kiterjedésben azért ezt azért egy kutatóintézet nem tudná vállalni, hát ez egy óriási időráfordítás sok embernek a munkáját igényelni, úgyhogy egy ilyen mintaterületnek tekinthető a Balaton vízgyűjtő területe e tekintetben változatos, nagyon nagy különbségek vannak a környezetterhelésben is, az Alafolyóra gondolok, ami a legnagyobb vízfolyása a Balatonnak, a legnagyobb tápláló vize, vagy a déli befolyó vizek halasztó rendszerekkel, tehát tervezzük a teljes vízgyűjtő területén az állománynak a nyomonkövetését, és természetesen országosan pedig folytatjuk az elpusztultan talált vidráknak a boncolásra alapozott vizsgálatát.
1: Kedves hallgatóink, az előző majd egy órában az európai vidrát ismerhették meg.

0: Szóra után pár perccel Hegedűs Márk várja majd Önöket. Addig is műsorainkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. További szép napot és rádiózást kívánok!
1: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.
2: Kardiológushoz mentem, a szívemben egy szív szilánk, szétszakított rendesen, szívbalzsamot írt fel rá.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, az Európa Rádió híreit Kecskés Ákostól hallják. Közös stratégiát dolgoztak ki a Kárpát-medencén kívüli magyar református közösségek megmaradásáért Balatonszárszón a héten. A Magyarországi Református Egyház szervezésében megvalósult fórumon három kontinensről több mint 60 küldött vett részt, hogy megvitassák a szorvány magyarság hitéletének és mindennapjainak legégetőbb kérdéseit. A tanácskozáson kiemelt figyelmet kaptak a lelkészhiány megoldására irányuló javaslatok, valamint a digitális hitélet és az ingatlan örökség megőrzésének lehetőségei. A konferencia zárásaként Steinbach József püspök, a zsinat lelkészi elnöke méltatta a távolban szolgálók kitartását és áldozatkészségét. A püspök köszöntésében hangsúlyozta, a diaszpórában élők és szolgálók helytállása példaértékű, közös feladatunk, hogy minden magyar reformátust éljen bárhol a világban, az egyház szerves részének tekintsük. A résztvevők olyan új ajánlásokat fogadtak el, amelyek a jövőben rendezhetik a külföldi lelkipásztorok státuszát, és ösztöndíjprogramokkal segíthetik az utánpótlást. Javaslat alapján a jövőben két évente tartják meg a diaszpóra konferenciát. Barlangi mentő gyakorlatot tartanak Akteleken a Magyar Barlangi Mentőszolgálat és nemzetközi partnereinek tagjai. A Stuck in Baradla 2026, azaz Beragadva a baradlában elnevezésű gyakorlaton 17 ország 47 barlangi mentője és mentőorvosa vesz részt. A cél az európai együttműködés erősítése súlyos barlangi balesetek esetére. A résztvevők többek között súlyosan sérült, lélegeztetett betegek ellátását és mozgatását imitálják, gyakorolják. Izolált, nehéz körülmények között végzett mentési helyzeteket szimulálnak. A program részeként többnapos föld alatti ellátási helyzeteket is modelleznek. A zárónapon a Styx ág nehezen járható szakaszain történik a sérült szállításának gyakorlása. A képzés célja egységesebb európai mentési protokollok kialakítása. Újabb 30 nappal meghosszabbították a rendkívüli állapotot Parajdon, pontosan egy évvel a bányakatasztrófa kezdete után. A székelyföldi településen 2025. május 8-án hirdettek először veszélyhelyzetet, miután a korontpatak vize áttörte a védműveket és elárasztotta a tárnákat. A tiltás június 7-ig biztosan érvényben marad, a sószoros és a veszélyeztetett területek továbbra sem látogathatók. Bár a patakvizét már csőrendszerben vezetik át a bánya felett, az oknyomozó riportok szerint a szükséges védelmi munkálatok jelentős része még várat magára. Szakértők figyelmeztetnek, a föld alatti üregek beomolhatnak, a víz magas sókoncentrációja pedig továbbra is fenyegeti a környék ivóvízellátását és a mezőgazdaságát. A katasztrófa felelőseit pedig egy év elteltével sem nevezték meg a hatóságok. Átlagosan 10%-os áremelésre számíthatnak idén a strandolni vágyók. A Magyar Fürdőszövetség tájékoztatása szerint a fürdők a megnövekedett energia és üzemeltetési költségek miatt kényszerülnek drágításra, így egy 4 fős családi nap kiadása már könnyen elérheti a 30 000 forintot is. A gyulai várfürdőben főszezonban már 5300 forint lesz a belépő, míg a fővárosi strandokon 5 és 8% közötti áremeléssel érdemes kalkulálni. A szakemberek szerint a látogatók tűrőképessége már a határon mozog, több fürdő pedig a magas rezsiköltségek miatt csak későbbi nyitással vagy csökkentett üzemmóddal tudja fenntartani működését. Már a finisénél tart Nyíregyháza több mint 500 000 000 forintos infrastruktúra fejlesztése. Az önkormányzat tájékoztatása szerint a márciusban indult program ütemterv szerint halad. A tervezett 30 helyszín közül 19-en már be is fejeződtek a munkálatok. A város saját forrásából megvalósuló beruházás részeként több ponton újultak meg az utak, a kerékpárutak és a járdák. A kivitelezők a legtöbb helyszínen június 1-jéig végeznek a feladatokkal. A városvezetés közölte, a cél az, hogy a fejlesztések révén Nyíregyháza teljes területén biztonságosabbá és kényelmesebbé váljon a közlekedés.
0: Az időjárásról.
1: A változó vastagságú fátyolfelhőzet a keleti országrész felett lassan elhagyja hazánkat. Többnyire felhőtlen lesz később az ég gomoly felhőképződéssel. A Nyugat-Dunántúl mellett a középső és északkeleti országrészben alakulhatnak ki záporok, zivatarok. A csúcshőmérséklet 21 és 27 fok között valószínű, a legalacsonyabb értékek 7 és 14 fok között lesznek.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Vadászok a magaslesen, horgászok a vízparton, szakácsok a bogrács mellett. Nomád, az Európa Rádió szabadidős műsora az erdők, vizek és ízek szerelmeseinek.
1: Kedves hallgatóink, kollégáim nevében is köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezetőt, Horváth Emesét hallják. A Nomád mai adásában először Kishonti Csilla, kozmetikus stílus tanácsadóval az idei év fürdőruha trendjéről beszélgettem.
2: Ez lehet egyrészes, lehet valami látványos, ilyen statement kiegészítővel ellátott fürdőruha, de maradnak napi renden a kis csini háromszög bikinik is, annak, akinek jól áll.
1: Majd Bábel László kertészmérnököt az egynyári és évelő növények dilemmájáról kérdeztem.
3: A bokrokat, cserjéket érdemesebb ezeket ősszel betrágyázni, tehát például komposzttal, illetve komposzttal megszórni a földjüket október-november tájékán, hogy legyen idejük komposztból kiázni a tápanyagnak, föltárolódni a talajba. Vannak olyan ásványanyagok, amik nehezen szívódnak föl, tehát ilyen a foszfor, ilyen a kálium. Idő kell, amire azt a növény föl fogja tudni venni.
1: Adásunk végén Szaniszló Bertalan séffel folytattuk ízutazásunkat, és a francia konyha jellemzőiről beszélgettünk.
4: Francia konyha az egy nagyon-nagyon változatos és nagyon minőségi alapanyagokra építő konyha, és nem csak a csigát kell oda sorolni, és a croissant ugye a francia konyhához.
1: Akiket érdekelnek témáink, ha tehetik, töltsék velünk az elkövetkezendő egy órát.

0: Nomád, az erdők, vizek és ízek szerelmeseinek.
1: Kedves hallgatóink, telefonvonal másik végén köszöntöm Kisvonti Csilla kozmetikus stílus tanácsadónkat. Szia Csilla, szép jó reggelt kívánok neked.
2: Jó reggelt kívánok a hallgatóknak, szia Anese.
1: Ránk rúgta az ajtót a nyár, nem tudok mást mondani, mert egyik nap még mínuszfokok voltak, reggelente még azért elég hűvösek, és délutánra, már kora délutánra meg azért bőven 20 fok felé emelkedik a hőmérséklet, ami leginkább nyári napokat idézi. Ha nyár, akkor nyilvánvalóan sokat vagyunk kint a szabadban, sokat időt töltünk a vízparton, akik ezeknek a vízi sportoknak, vagy a napozásnak a szerelmesei, és hát ilyenkor fürdőruhát öltünk magunkra. Na de milyen fürdőruhát öltsünk magunkra ebben a szezonban?
2: Igen, ez mindig kérdés, szerintem minden nőt izgat, már ha a fürdőruhát, mert nagyon sokan még ott is elakadnak, hogy jaj, hát ő nem húz fürdőruhát. De jelentem, az idei év a well-beingről szól, és az önkifejezésről, tehát nincs tiltott darab. Persze mindig vannak trendek, de elsősorban ez a testhez és lélekhez is passzoló fürdőruha az, ami most célt szolgál. Tényleg ez a well-being az, ami a legjobban így megnevezhető most a fürdőruhadivatban, és ezt a célt szolgálja, hogy jól érezzük magunkat a bőrünkben. És kinek milyen? Ez lehet egyrészes, lehet valami látványos, ilyen statement kiegészítővel ellátott fürdőruha, de maradnak napi renden a kis csini háromszög bikinik is, annak, akinek jól áll nyilván. Kritikával nézegessük és vásároljuk meg a fürdőruhákat. A jó hír az, hogy izgalmas megoldások kerülnek az előtérbe, tehát aki egy kicsit úgymond öltözködni is szeretne a fürdőruhájával, akkor annak most abszolút itt lesz az idén a trendje. Tehát izgalmas megoldások, anyagok, vibráló színek, de ugyanúgy a pasztellek is, illetve a virágminták divatban lesznek, illetve maradnak, amik voltak eddig. Újra értelmezzük egy kicsit így a sziluettet, a testalkatot, és hát nagyon jó hír, hogy ezek a klasszikus fazonok, azok újra visszatérnek az idén, és ezért is mondtam ezt a önkifejezést, vagy ezt a jó közérzetet, hogy nem kell lemondani senkinek a fürdőruháról, akinek van egy kis pocakja, és nem vékony, és klasszikusan azt mondja, hogy hát ő nem vesz fürdőruhát, mert nincs olyan alakja. Tehát most ezek a klasszikus egyberészesek abszolút újra előtérbe kerülnek, és egyáltalán nem kell miatta szégyenkezni. Maximum a színen lehet változtatni, hogy ne csak a feketé hez nyúljunk, mert a formája az abszolút testhez álló legyen, és bátran választanak színeket is. Nyilván egy élénk szín az mindig figyelemfelkeltő. Tehát, hogy inkább a szín a figyelemfelkeltő, nem annyira a fürdőruha szabása. Tehát nem kell lemondani, hanem választunk kellemes kis light színeket, aki tartózkodik a nagyon erős élénk színektől, mert hogy most divat a fuchsia, a napfényes sárga, a smaragdzöld, vagy a pisztáciazöld, a mélybordó, tehát a trendi színek, ezek most nagyon előtérbe kerülnek a fürdőruhák területén. De ez a retro 80-as éveket idéző magasra szabott alsók, ezek újra előtérbe kerülnek, és akkor lehet válogatni, hogy felülre, ugye, hogyha kétrészes fürdőruhát viselünk, akkor milyen kerüljön, hogy háromszöges, fektetett, csavar, magasan záródó, tehát lehet variálni így a felsővel, egy kicsit pozícionálni így a testalkatunkat, tehát hogyha van pocak, vagy nagyobb a popsi, akkor most abszolút jó hír, hogy ezek a magasra szabott alsók, ezek trendé válnak az idén nyáron. Lehetnek egyébként ilyen karakteres fürdőruhák is, hogy valami jellegzetesség van rajta, a szabott virágszirmok a felsőjén, vagy féloldalas, félvállal szabású fürdőruhák, vagy valamilyen kis fény, csillogás kerül a fürdőruhába, akár kövek strasszok formájában is, vagy egy rátét festés formájában, és egy kicsit ilyen ékszerként ható fürdőruhák is divatba kerülnek, hogy akár a pántja lesz köves, vagy csillogós, vagy egy megkötője, ilyen apró kis elemek, fodrok, szegélyek, fény, fém elemek, csattok, tehát ezek egy kicsit ezt a kifutó hangulatot is vissza fogják adni a bátrabbak viseletében. Tehát attól függ, igen, hogy ki mennyire bátor, milyen a testalkata, hol viseli a fürdőruhát, mert nem tudom, te így tapasztaltad elmese, hogy valahogy külföldön, tengerparton, ahol nem ismernek, ott bátrabban viseljük a saját stílusunkat.
1: Igen, szó szerint így van.
2: Ugye?
1: Igen.
2: Hogy olyan, mintha itthon olyan félénkebbek lennénk, mitől félünk, hogy megszólnak, vagy megnéznek, vagy találkozunk ismerősökkel, tehát valahol ez egy érdekes jelenség, de abszolút így van, én tapasztaltam. Nem csak a fürdőruhák, hanem nyári kalapok, ruhák tekintetében is, hogy bátrabban viselik magunkat a nők. Lehet azért, mert talán abban az országban ez a szokás, és ezért felbátorodnak a hölgyek, hogy ott ők is bátrabban viselhetik a saját hangulatukat, személyiségüket.
1: A fürdőruhával kapcsolatban böngésztem én is különböző internetes oldalakat, és meglepődve láttam, hogy vannak olyan fürdőruhák, amely már inkább ilyen sportszetként funkcionál. Tehát ilyen szoknya jellegű felső, vagy mint egy kis biciklis nadrág, vagy attól rövidebb alsó. Tényleg egész furcsa, ugyanakkor meg nagyon jól néz ki, meg nagyon divatos, meg szerintem nagyon praktikus is. Ezekről mi a véleményed?
2: Alkat függő, tehát nem annyira a kort helyezném előtérbe, meg a személyiséghez, hogy mennyire bírja el a személyiség azt, hogy játékosabb, feltűnőbb legyen, több mindent mutasson meg magából. Tehát nem klasszikusan az évek száma fogja meghatározni. De teljesen igazad van, igen, a sportelemek, tehát a sportos fürdőruhák, vagy a különböző kétrészesek, ugye régen a tankinik voltak nagy slágerek, hát most az is, csak másféle formában jön megint a divatba. És akkor még nem beszéltünk ugye a fürdőruha kiegészítőkről, a kendőkről, a sortokról, egyéb ilyen fürdő kellékek, mint napszemüveg, vagy kalap, ugye ezek megint visszatérnek, vagy talán mindig is voltak, de most sokkal hangsúlyosabbak lesznek az idén, ez a beach party divat, akár a tópartokon is egy ilyen tengerparti hangulatban lehet öltözni, vagy lehet viselni ezeket a nyári fürdőruhákat és a hozzátartozó kellékeket. Megmondom őszintén, én strandon, kifejezetten strandon már nagyon-nagyon régen jártam, ha csak nem úszni, tehát inkább tópart, vagy ha adódik, akkor tengerpart az, ami nálam számításba jöhet, és ott is egy picit, lehet, hogy a hely szelleme, vagy az, hogy nagyobb tér van, ott is egy kicsit bátrabban viselik a fürdőruhát a nők. Tehát ha nem is ilyen tengerparti hangulatban, de sokkal merészebben és elfogadóban, mint mondjuk egy strandon. A strand ugye tömöttebb, több ember van, tehát valahol ott jobban, ott nem tudunk úgymond úgy elbújni, mint esetleg egy tóparton.
1: Mindig csak a hölgyekről beszélünk. Szerintem az urak fürdő ruhái, nyilván, hogy azok nem olyan látványosak, és olyan nagy változások nem történnek. De azért mégis, ugye évek óta látjuk ezt a, hát én nem is tudom, hogy fürdősort, vagy bermuda, vagy...
2: Igen.
1: Vagy hát tulajdonképpen olyan, mintha a nyári rövidnadrágjába menne úszni némelyik férfi, pedig hát egy ilyen sportáruházba járva úszónadrágot kerestünk, és meglepődve tapasztaltam, hogy ezek nem a hétköznapi rövidnadrágok, hanem ezek tényleg úszó sortok, vagy úszó rövidnadrágok. Tehát, hogy erről is ejthetünk néhány szót, hogy az urak mit vegyenek fel a vízparton.
2: A férfiaknál sokkal jobban jellemző a kényelem. Tehát náluk ezek a short jellegű fürdőnadrágok, ezek abszolút tartják még mindig magukat. Ugye itt megint a hossza, hogy kinek mennyi az, ami tetszik, hogy rövidebb, vagy akár térdig érő fazont választ, úszik-e esetleg, mert akkor mondjuk nem annyira praktikus, vagy csak strandolás szempontjából, vagy tóparton levés és kevesebb úszás fürdés szempontjából van rajta. De ez... Én nem gondolom, hogy ki fog menni a divatból. Most visszagondolok arra, hogy így valamelyik adásban beszélgettünk erről a low energy dressingről, azt hiszem, ugye, hogy ez a kényelmes, miért öltözködünk így kényelmesen, ugye ez inkább a ruházkodás szempontjából volt jelen a beszélgetésünkben, és azért, mert nem igényel sok döntés, tehát ez a döntési fáradtság hozza elő, és a férfiaknál ez külön probléma, hogyha öltözködésről kell gondolkodni, tisztelet a kivételnek, de a többségénél ez nem téma, nem kell, hogy gondot jelentsen, sőt, kifejezetten fárasztja őket az, hogy ki kell találni, hogy hogyan öltözködjenek, és ebben a fürdőruhadivatban ez nyugodtak lehetnek, hogy nem kell dönteni, úgyhogy ez biztos, hogy marad. A színek és egyéb kiegészítők náluk is változhatnak, tehát, hogy az egyszínű az inkább náluk trendi és divatba jött, mint a nagyon mintás és a nagyon élénk színek, illetve néha előfordul, hogy én még látok fecske fürdőruhákat is, de főleg az úszásnál, ugye, aki, hogyha én elmegyek így alkalmanként úszni, akkor az úszás szempontjából nyilván ez a kényelmes, vagy a testhez tapadó sort fürdőruha. De nyilván ez egy praktikum, és nem a divatot szolgálja.
1: A kiegészítőket ugye emlegetted, ezeket a kendőket, amelyeket különböző raffinált módon tudunk magunkra tekerni, derékba, válba, itt-ott megkötve, tehát szerintem azoknak is a változata az a végtelennel egyenlő.
2: Igen, strandpapucsban is a klasszikus strandpapucs az abszolút újra divatba lendült, de tavaly óta ugye a magasabb talpú keresztpántos strandpapucsok, ugye, aki abban tud járni, vagy azt találja kényelmesnek, az is még mindig divat az idén.
1: És egyetlen egy dolgot, azt mindig elmondjuk, hogy a fényvédőt azt sose felejtsük el. Milyen trendi a fürdőruhánk, hogyha piros ropogósra égünk benne, sajnos nagyon-nagyon nagy kárt okozunk saját magunknak, hiszen a bőrünk nem felejt.
2: Igen, a nyári kalapok, és hogyha valaki nem szereti a kendőket, bár én azért szeretem így a strandkendőt, mert ilyen multifunkcionális, igen, hogy vára, lábra, tehát itt-ott lehet takargatni magunkat, de ha valaki ezt nem szereti, akkor rendszeresítsen egy sima fehéringet, egy óriás méretűt, vagy akár egy férfi fehéringet így a nők, vagy egy hosszú póló, de az ingek egy kicsit kényelmesebbek, meg szellősebbek, és akkor azt ugyanúgy föl lehet kapni a fürdőruhára, még öltöztet is.
1: Nagyon szépen köszönöm ezt a nagyon részletes és alapos fürdőruhakalauzt erre a nyára, úgyhogy én azt tanácsolom mindenkinek, aki úgy gondolja, hogy újítani kell ezen a kollekción, hogy az alkata, a személyisége szerint válassza olyat, amiben jól érzi magát. Ez a legfontosabb. Köszönöm szépen, hogy itt voltál velem. Én további szép napot, jó munkát, majd jó pihenést, és jövő héten újból várlak. Szia!
2: Köszönöm én is, szia!

0: Nomád, az erdők, vizek és ízek szerelmeseinek.
1: Kedves hallgatóink, a telefonvonal másik végén köszöntöm Bábel László kertészmérnököt. Szép jó napot kívánok!
2: Kezdjük sokan, és én is köszöntöm a rádió hallgatók.
1: Hetek óta különböző praktikus tanácsokat, ötleteket adunk a kertbarátoknak. Most beszéljünk a ennyári, illetve évelő növények a kertben. Melyik a praktikusabb, melyiknek mi az előnye, mi a hátránya?
2: Az a helyzet, hogy mind a kettőnek helye van a kertben. Mind a kettő díszítő értékkel bír, mind a kettőnek megvan a botanikai értéke, és megvan a maga jelentőség egy kertben. Például egy nyári növény az sokkal szebb, sokkal mutatósabb, mint egy évelő, de az évelőnek meg az az előnye, hogy ezt egyszer elültettük, az ott van, az következő évben is ugyanúgy fog kihajtani, ugyanolyan virágokat fog hozni, még egy nyári esetében az elhullantja magját, tehát hogy mag valahol máshol fog kicsérdezni a kertben. Kertészetileg meg szoktuk különböztetni a hagymásokat, meg az évelőket, bár a hagymások, gumósok, hagymagumósok gyakorlatilag azok is évelőnek tekinthetők, de általában évelőnek azt szoktuk tekinteni, aminek például, mint a rózsa, hogy van egy fás szára, vagy van egy tőlevél rózsája, olyan, mint például a szamóca, vagy a közismertebb nevén a földi eper. A hagymások esetében megkülönböztetünk tavaszi, meg őszi hagymásokat, méghozzá azért, hogy a tavasszal vagy ősszel virágoznak. A tavaszi hagymásokra például van egy nagyon egyszerű praktikus tanács, méghozzá az, hogy amikor a gyerek kijön az iskolából, akkor a tavaszi hagymásokat ki kell venni a földből, amikor a gyerek bemegy az iskolába, a tavaszi hagymásokat be kell tenni a földbe, ugyanis a nárcisz, a jácint, a tulipán és társai, ezek úgy néznek ki, úgy élnek, hogy ősszel bekerülnek a földbe, akkor elkezdenek kihajtani, tehát hoz egy pici hajtást, a föld fölött kihajt, ami az avas szint alatt áttelel, és akkor amikor tavasszal elkezdődik a jó idő felmelegedés, tehát márciusban, ezért van az, hogy borzasztó gyorsan ki tudnak bújni, mert már a hajtás csúcs az ott van kint belőle, és ezért tud gyorsan kitörni a föld felé, és ennek hatására ő hamar hozza a virágját.
1: Milyen praktikus tanácsokat adhatunk azoknak, akik évelő növényeket részesítik előnybe, és nyilván valamilyen ápolásra, gondozásra szorulnak, hogy ezek a növények, hogy jövőre ugyanolyan szépségükbe pompázzanak, ugyanolyan virág özönnel lássanak el minket.
2: Évelők esetében mondjuk a cserjéket vegyük, azok is hát felfoghatók évelőnek, mert ott vannak, de igazándiból nem feltétlenül szokták ezt évelőként kezelni. De az egyszerűség esetében vegyük a bokrokat, cserjéket. Érdemesebb ezeket ősszel betrágyázni, tehát például komposzttal, illetve komposzttal megszórni a földjüket október-november tájékán, hogy legyen idejük komposztból kiázni a tápanyagnak, föltárolódni a talajba. Vannak olyan ásványanyagok, amik nehezen szívódnak föl, tehát ilyen a foszfor, ilyen a kálium. Idő kell, amire azt a növény föl fogja tudni venni, tehát és ahhoz ez kell, hogy ősszel kijutassuk már ezt a tápanyagot, hogy be tudjon oldódni a talajba, hogy a gyökere számára felvehető formába legyen. És akkor ezt tavasszal föl tudja venni már a növény. Metszeni általában tavasszal szoktunk, vannak, tehát a gyümölcsfák esetében a csontfiasokat kell zölden metszeni, de a dísznövényekre ez nem jellemző. Vannak olyan dísznövények, amiket lehet tavasszal metszeni, de vannak olyan dísznövények, amiket nem célszerű tavasszal megmetszeni, mert a virágzásukat befolyásoljuk a metszéssel. Például levágjuk a virágrügyeket olyan növények esetében, amik ágrégen hozzák a virágot. Ha megmetszük tavasszal a virágzás előtt, akkor nem fog virágozni. Azokat például célszerű később metszeni, tehát virágzás után metszeni. Vannak olyanok, amik szintén nyírhatók, sövény növények, akkor ott nem kell azzal foglalkozni, mert az a lényeg, hogy zöld tömeget képezzen. Vannak olyan növények, amik miatt érdemesebb levágni az elszállott virág részeket, sőt, nem érdemes, hanem le is kell vágni, mert azok esetenként betegséget hordozhatnak, tehát átvihetik a következő évre, tehát növényegészségügyi szempontból érdemesebb ezt levágni. Bizonyos növényeket nem feltétlenül célszerű takarni, tehát például ilyenek a hosták, amik, tehát a sástiliumok, amik például szintén a talajba gumóval telelnek át, és azoknak a levele is elszárad, teljesen eltűnik, tehát teljesen tar kopaszföld van a feljöttük, és ott például a virágszárat már, amikor elvirágoztat nyár közepén ki kell húzni, megmarad a sáslevél, aminek hatására az mint egy zöld, megmarad fotoszintetizál, a növény saját magát fölkészíti a térre, tehát akkor már nem a virág képződésre fordítja az erejét, hanem a gumóba tárolja el a tápanyagot. Tehát ezért célszerű ezeket a növényeket meghagyni, tehát a zöld részeket minél tovább meghagyni, hogy ezzel tudunk a növénynek az átterelésébe segíteni. Aztán, hogy most van, aki akarja letakarni falevélle vagy múcsat, Az már az ő dolga. Bizonyos esetekben, ha letakarja, az lesz a gond, hogyha tavasszal le akarja szedni róla a takarást, akkor hogy tudja leszedni, hogy ne sérüljön meg az említett tulipán vagy nárcisz esetében is. Hogy ha ott oda megyünk gerevlével, hogy lehúzzuk az avart róla, akkor hát nagyon könnyen tönkést tettük már ezt a növényt.
1: Van egy nagyon kedvelt növény a kertekben, néhány évvel ezelőtt jelent meg, ez a mocsári hibiszkusz. Ugye gyönyörű, hatalmas, színes virágai vannak, ő is évelő növény, és ősszel teljesen elszárad, olyan, mint a teljesen elpusztult volna. Én elkövettem az első ilyennél azt a hibát, hogy én kiszedtem a földből, mert ennek vége annyi, pedig kiderült, hogy hát ő csak elvonult telelni, és majd következő év tavaszán újból halt. Szóval mit tegyünk vele, hogyan tudjuk átteleltetni?
2: A mostani teleink már nem olyan kemények, mint voltak. Tehát ezek a növények már mediterrániumból jönnek föl, és jobban át tudnak telelni nálunk. Esetenként lehet takarni, de nem célszerű. Viszont a gondozása a mocsári hibiszkusznak nyáron nagyon fontos, hogy tápanyagban bőséges talajt kapjon, tehát esetenként meg legyen trágyázva, tehát nem feltétlenül azt, hogy ott be kell dolgozni a trágyát, hanem azt jelenti ez, hanem hogy akár komposztájával, komposztált trágyának a levélvel locsolni kell, tehát tápoldatot kell kijuttatni ennek a növénynek, és rengeteg vizet igényel a mocsári hibiszkusz. Tehát minél több vizet kap és napfényt, annál szebben fog virágozni a hibiszkusz.
1: Még egy utolsó kérdésem van. Ugye sokan vagyunk úgy, hogy valamilyen egy nyári növényünk nagyon szépen virágzik, vagy nagyon tetszik a színe, és megpróbáljuk összeszedni a magjait. Ez rendben is van. Tehát ezeket a magokat összeszedem, kiszárítom, és jövőre elvetem. Ugyanazt a növényt fogom kapni?
2: Gyakorlatilag ugyanolyan növényt fog kapni, nagyjából ugyanazt is fogja kapni. Tehát itt van olyan, hogy tehát mivel kereszteződik a növény, tehát nem feltétlenül önmagát porozza be, hanem a szomszéd növény, tehát a génállományuk kicserélődik, de ennek következtében lesz stabilabb, erősebb a növény, ellenállóbb. És például itt most, hogy beszélünk ezekről az egynyári növényekről, meg a maggyűjtésről, én például szoktam tanácsolni azt, hogy ha valakinek van büdöskéje a kertbe, azt gyűjtse össze a magot. Nincs az a mennyiségű maga, amit nem kéne összegyűjteni, mert a büdöskének van egy olyan tulajdonsága, hogy egy gyökere által olyan anyagot választ ki, amivel a talajlakó kártevőket riasztja. Ezzel például, ha valaki veteményes kertet ültet, körbeülteti a növényeit, a veteményeket, már megvédi a fonalférektől, meg tudja védeni a cserebogárpajoroktól. Tehát, de akár a kertbe is érdemes ágyászegénynek ültetni a büdöskét, mert el tud riasztani egy csomó más kártevőt.
1: Hát nagyon szépen köszönöm a egy nyári, illetve évelő növények kérdéskörben adott tanácsait. Én köszönöm, hogy itt volt velem, további szép napot, jó munkát kívánok, és jövő héten újból várom. Viszonthallásra.
2: Köszönjük, és viszonthallásra.

0: Nomád, az erdők, vizek és ízek szerelmeseinek.
1: Kedves hallgatóink, beszélgető társam, állandó séfünk, Szaniszló bácsi. Szia bácsi, szép napot kívánok neked.
2: Szia Mese, sziasztok, üdvözlök mindenkit.
1: A mai vidék, ahova utazunk, az Franciaország lesz. Ugye tudjuk, hogy azért Franciaország elég nagy és rengeteg tájegysége van, tehát nyilván ott a gasztronómia tájegységenként eltérhet, de azért a nagy francia konyhára jellemző dolgokról néhány mondatot mondasz nekünk?
2: Hát a francia konyháról ugye azt tanultuk, és azt mondják, hogy minden konyha alapja és minden konyha anyja, és onnan származik az igazi csúcs gasztronómia. Tudjuk, hogy a világ egyik legrangosabb, hanem a legrangosabb szakácsversenye, a Bocuse d'Or is ugye francia alapokon nyugszik. Paul Bocuse nagyon híres francia séfnek az emlékére, és az ő nevét is viseli egyébként. Tehát igen, a francia konyha az egy nagyon-nagyon változatos és nagyon minőségi alapanyagokra építő konyha, és nem csak a csigát kell oda sorolni, és a croissant ugye a francia konyhához. Én azt gondolom, hogy a francia konyhához itt szakmán belül is, a magasabb berkekben és ugye a világon is egy kicsikét méltatlanul párosítják a többi ország gasztronómiáját, hiszen a francia konyhát is befolyásolta például az olasz konyha, illetve annak a változatossága. De tényleg, hogyha szigorúan veszik, akkor tényleg ez a francia igazi gasztronómia az mindennek az alapja.
1: Melyek azok az alapanyagok, amelyeket erőszeretettel használ a francia konyha?
2: Hát tulajdonképpen a kifinomultság és a minőség jellemzi főleg. Nem minden régiót, mert van, ami a tradíciókra épít, majd erről is lesz szó, de a karakteres és kifinomult mártások, a borok, a sajtok, a csúcsminőségű alapanyagok, a nagyon drága alapanyagok felhasználása, ennek a minimális megbolygatása, bármilyen, tehát az egyszerűség, de mégis a magas minőség és a színvonal. Egy fő nagyon minőségi alapanyag, teszem azt például egy libamáj, vagy egy bélszín, vagy egy fésűkagyló, és ennek csak egy minimális köret, egy nagyon finom karakteres mártást adni, ez az egyik része a francia gasztronómiának, de nagyon változatosan használják például a húsokat, nagyon sokféle hús használják, talán a marhát használják kevésbé, azt gondolom, de a bárány, a szárnyasok, akár a galamb, a vadak, a sertéshúsnak egy nagyon magas szintű felhasználása. Tehát azt gondolom, hogy a francia konyha az tényleg nagyon-nagyon változatos, de főleg három jellemző és fő stílusa van, amit úgy, ha szigorúan veszünk, akkor meg kell különböztetni. Ugye ez a cuisine classique-nak mondott ágazat. Ez a nagyon bonyolult és nagyon színvonalas technológiákat és alapanyagokat felvonultató hagyományos gasztronómia. Van egy másik vonal, a cuisine nouvelle, ami ugye a könnyedebb és egyszerűbb ételeket helyezi előtérbe, illetve van az a változat a gasztronómiáknak, ami az adott régió és területnek a jellemzőit és alapanyagait helyezi előtérbe.
1: Beszéltünk az alapanyagokról, beszéljünk a fűszerekről. Szerintem a francia konyhában nincs olyan fűszer, amit kiemelten használnak, vagy mégis, mert én úgy gondolom, hogy ilyen recepteket hallva, látva, olvasva, hogy ott gyakorlatilag mindent használnak.
2: Tulajdonképpen, hát azt kell mondanom, igen. Nyilván a fűszerpaprikát és a fokhagymát és a vöröshagymát azt nyilván ugye ritkábban, vagy egyáltalán nem, inkább ezeket a kifinomultabb zöld fűszereket, azokat is a lehető legfrissebben, az olívaolajat, illetve hát az visszafogadtabb, de elegáns és mégis karakteres fűszereket részesítik előnyben. Nincsenek náluk ilyen nagyon-nagyon durva fokhagymás, sertésült, vagy ehhez hasonló ételek. Tehát nagyon sokféle fűszert használnak, de harmonikusan, és olyanokat, amik illenek egymáshoz.
1: Beszélgetésünk elején említetted, hogy az ételekben rengeteg féle mártást használnak. Ezt így utána nézve megszámlálhatatlan féle mártást készítenek. Mi ennek az oka egyébként? Más konyhákban miért nem találkozunk ezzel?
2: Ez a kifinomultság és ez a magas minőség, hogy azt lehessen, azt érzékeltessék, hogy ez az, de mégis más. Tehát, hogy vannak alapmártásaik, ugye a bechamel mártás, a velüté, a hollandi mártás, ami ugye a legelterjedtebb, ezek az alapmártások. Na most ezeket a mártásokat ezer és egyféleképpen lehet utána ízesíteni, módosítani. Tehát, hogyha a bechamelhez adok egy pici tejszínt, egy pici olyat, akkor már is gratin mártás, ugye egy kis tojássárgájával. Ezzel, ha besütnek egy zöldséget, az már is egy gratin burgonya lesz. Illetve a velüté. A velüté az tulajdonképpen bármi lehet egy velüté, bármilyen alaplével. Tehát a bechamel alapja, amikor elkezdik ezt a világos vajas rántást, de forró tej helyett nem forró tejjel, hanem alaplével öntik fel, legyen az egy zöld borsó, legyen az egy sárgarépa, legyen az egy spárga, egy főzőtök, egy bármi, és akkor már is egy változatosabb és az adott ételhez illő mártást tudnak kínálni. Ez mind-mind a kifinomultság és ez az extravagánság, hogy igaz a mártás alapja ugyanaz, de mégis az ételhez ők fejlesztik és adják az ízt.
1: Ha már ugye a mártások, akkor menjünk tovább a köretekbe. A köretek közül is van olyan, ami előnyben részesítenek, tehát a burgonyát, a rizst, zöld köreteket, vagy gyakorlatilag mindenből egy picit.
2: Hát a rizs azt ritkábban, én azt gondolom. A burgonyából is nem az egyszerű sült burgonyát és az egészben sült burgonyát, vagy stb. Kell elképzelni, az ebből készült inkább bonyolultabb köreteket. Akár egy gratin burgonya, ugye nagyon vékonyra legyalult burgonya szeletek, és ezt szokták préselni is, hogy minél szebb legyen, és minél rétegesebb legyen, ezt egy tejszínnel, tojássárgájával, bármilyen fűszerekkel rétegezik, és akkor ezt gyönyörűen megsütik, vagy burgonyából pürét inkább előszeretettel készítenek, vagy hercegnő burgonyát, a pomme duché, ugye, amit ugye egy burgonyapüré tojássárgájával, kis szerecsendióval, és akkor ezt egy pici kis rózsa formára kinyomják, és akkor megsütik még pluszban, illetve hát a zöldségekből is inkább a frissességet és a karaktert, amit meg akarnak őrizni, tehát egy spárgát, egy bébirépát, egy pici bébispenót levelet, tehát csak épp annyira hőkezelni, hogy ne nyers hatása legyen, és minél szebben tudják a tányéron megmutatni. Tehát, hogy ha répa a köret, ha bébirépa a köret, akkor lássa az ember, hogy ez egy bébirépa és egészben. Tehát inkább erre építenek, tehát nem ezek a durva és erős köretek, hogy rizs, vagy sült krumpli, vagy bármi, hanem ebben is inkább a finomság is, hogy minél többet kell meg dolgozni.
1: Fogások. Megtalálható egy francia menüben, nyilván megtalálható előétel, leves, főfogás, de én most nyilván a hétköznapi étrenden lennék kíváncsi, tehát nyilván egy háziasszonynak otthon hazamegy munkából, nincs ideje arra, hogy négyféle fogást rekintsen a családnak, bár lehet, nem tudom. De hogy azért tehát a fogások, tehát hogy van leves, főétel, desszert, vagy vannak esetleg olyan egy tálételek, amelyeket inkább szívesebben készítenek, mert hogy laktató gyorsan megvan.
2: Igen, tehát amiről beszéltünk, az a gasztronómia, az a inkább az éttermi vonal és a szakmának a velejárója. Nyilván otthon nem így főz egy francia háziasszony sem, és nem így élnek, nem így léteznek. Ugye nagyjából kétféle régióra lehet felosztani ugye az országot, van az északi és az elzászi tartomány, ott inkább a németes hatás érvényesült, tehát a savanyú káposzta, a rusztikus ételek, a sertéshús ott inkább elterjedtebb, és azt gondolom, hogy ott a háztartásokban is inkább ezeket részesítik előnyben, és hát van ugye a provanci, biztos, hogy hallottuk már, hogy provanci fűszerkeverék, ugye, friss zöld fűszeres keveréknek mondjuk, ott pedig ez a mediterrán konyha, a könnyed ételek, az olívaolaj és a friss zöld fűszerek használat az, ami jellemző, és azt gondolom, hogy otthon is ebben a vonalban mozognak. Illetve hát, ha említenem kéne klasszikus francia fogást, akkor ez a bœuf bourguignon, nem tudom, valószínűleg a burgundi marharagúnak jobban ismeri az ember, ez egy gazdag, zöldséges, vörösboros gombás marharagú, ezt előszeretettel főzik és fogyasztják, illetve hát a moule frit és a quiche, ami még ilyen elterjedt, ez inkább ilyen mediterrán, a quiche, ugye azt tudjuk, az egy ilyen sós torta jellegű, az egy ilyen leveles tészta alap, mint egy ilyen pite lenne, de a töltelék általában sós, akár egy túrós, egy tojásos, zöldfűszeres, penótos töltelékkel van megsütve. Úgyhogy ezeket tudnám, ami úgy elterjedtebb szerintem a háztartásokban is, illetve hát a reggelik. Amik nagyon fontosak náluk, ugye a francia hagyomány, és hogy jövök, iszok egy kávét, eszek egy croissant, és akkor szaladok egy bagettel a kezemben. Úgyhogy nagyjából ez, ami jellemzi a idézőjelben civil konyhát.
1: Hát ugye nem maradhatnak ki a desszertek és az édességek, melyek azok a finomságok, amit előszeretettel fogyasztanak étkezések után. Remélem, hogy a makaron köztük van.
2: Tulajdonképpen a makaron az egy szerintem egy cukrászati divattermék, viszonylag régen elterjedt. Megosztó, mert van, aki szereti, valaki nem szereti. Nagyon sokszor, aki nem szereti, azért, mert nem evett még jót, csak egy ilyen ragadós cukros valamit. Egyébként a makaron egy nagyon drága dolog, hogyha azt úgy készítjük el, ahogy kell, mert nagyon sok mandulaliszt és stb. Kell hozzá, és a technológiája nagyon bonyolult, valószínűleg ezt teszi nagyon drágává. Hát a klasszikus francia desszertet kéne emlékezni, az a crème brûlée például, azt előszeretettel fogyasztják, és az éttermekben is nagyon sokszor megtalálható, akár Európa más országaiban is, mert viszonylag könnyű elkészíteni, könnyű tárolni, és amikor a vendég kéri, akkor frissen lehet ugye ezt a cukrot a tetejére karamellizálni. Ez egy nagyon hagyományos francia desszert. Illetve hát ezer meg egy, amit náluk a cukrászat is egy végtelenül kifinomult dolog, tehát ő nagyon azt is tökélyre szeretnék és akarják fejleszteni, úgyhogy rengeteg-rengeteg dolog van náluk is.
1: Itt az étteremben is szoktatok-e franciás jellegű ételeket készíteni?
2: Igen, szoktam, nem tudom, hogy mennyire sikerül rá produkálni, igyekszem hű maradni, nem tudom, hogy eredeti recepthez, de a burgundi marharagút azt én szoktam készíteni. Nem esküszöm meg rá, hogy úgy, ahogy egy francia szakács, vagy egy francia háziasszony, de jó a visszajelzés, szeretik, talán ezt tudnám említeni. Nem biztos, hogy az a köret, mert én ilyen petrezselymes burgonyagombóccal szoktam kínálni, mert itt azért szeretnek az emberek jó tenni, jó köretet. Talán ezt tudnám említeni, de szerencsére jók a visszajelzések.
1: Neked kedvenc francia ételed, vagy francia jellegű ételed fogyasztani és készíteni?
2: Hát tulajdonképpen nagyon sok olyan francia fogás van, aminek az elemeit például nagyon-nagyon szeretem, a nagyon szeretem például a libamájat, bármilyen módon elkészítve, illetve nagyon szeretem a marhabérszint és az abból készült ételeket, illetve hát nagyon szeretem a friss pékáruként fogyasztani a friss bagettet, ugye az most ugye francia eredetű, és reggelire egy ropogós friss bagett, vagy egy nagyon finom croissant, az mindig jól esik, igen.
1: A francia konyháról órákhosszat beszélhetnénk még, mert rengeteg minden van, amiről lehetne aprólékosan belemenni, de hát nyilván itt nekünk nem az a célunk, csak bemutassuk nagy vonalakban, hogy mégis mi jellemzi ennek az országnak a konyháját. Én nagyon köszönöm, hogy ebben az utazásban segítségemre voltál. Itt voltál velem, rám szented az idődet. Én további szép napot, jó munkát, jó pihenést, és jövő héten folytatjuk. Szia!
2: Én köszönöm a lehetőséget, sziasztok, minden jót!

0: Rádió. Az értékek hullámhosszán.
1: Kedves hallgatóink, ennyi fért mai adásunkba. Kollégáim nevében is búcsúzom, a szerkesztő műsorvezetőt, Horváth Emesét hallották. További szép napot és kellemes pihenést kívánok mindnyájuknak.
0: Vadászok a magas lesen, horgászok a vízparton, szakácsok a bogrács mellett. Nomád, az Európa Rádió szabadidős műsorát hallották.

Esti nyugalom. Megálló a nap végén minden korosztály számára. Az Európa Rádió hitéleti műsora 19 óra 20 perctől az Esti Krónikát követően.

0: 19 óra. 10 innen és 10 túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Közös stratégiát dolgoztak ki a Kárpát-medencén kívüli magyar református közösségek megmaradásáért Balatonszárszón a héten. Eredményesen szerepelt a Miskolci Egyetem a 2026-os Magyar Egyetemi Főiskolai Országos Bajnokság Fesztiválon. Megnyílt a 36. Miskolci Nemzetközi Kamarakórus Fesztivál. Köszöntöm Önöket! Önök az Európa Rádió Régió Krónikáját hallják, a szerkesztőtől Kecskés Ákos.

0: Kostol. Ma lesz, ma van a rendszerváltás első hivatalos napja, így köszöntötte a parlament előtt Magyar Péter a Kossuth térre érkezőket szombaton reggel. A miniszterelnök ismertette a szombati nap programját majd a Tisza párt képviselőivel és a leendő kormánytagokkal együtt, Andrássy Gyula néhai miniszterelnök emlékművénél egy-egy csokor fehér virágot helyeztek el. 16 év után új miniszterelnököt választott Magyarország, az április 12-i választásokon győztes Tisza párt elnökét, Magyar Pétert, Súlyog Tamás államfő javaslatára tették kormányfővé, amivel lezárult az Orbán kormány megbízatása. A 199 fős házban a Tisza párt 141 mandátummal irányítja a törvényalkotást, míg a Fidesz-KDNP és a Mi Hazánk ellenzéki szerepkörben folytatja a munkát. Az alakuló ülés a képviselői eskütételekkel kezdődött, és megválasztották a parlament tisztségviselőit is. A házelnöki posztra a Tisza párt Forsthoffer Ágnest jelölte. Az új parlament már a legelején az első intézkedés csomagokról, köztük a veszélyhelyzet megszüntetéséről tárgyal. Közös stratégiát dolgoztak ki a Kárpát-medencén kívüli magyar református közösségek megmaradásáért Balatonszárszón a héten. A Magyarországi Református Egyház szervezésében megvalósult fórumon három kontinensről több mint 60 küldött vett részt, hogy megvitassák a szorvány magyarság hitéletének és mindennapjainak legégetőbb kérdéseit. A tanácskozáson kiemelt figyelmet kaptak a lelkész hiány megoldására irányuló javaslatok, valamint a digitális hitélet és az ingatlan örökség megőrzésének lehetőségei. A konferencia zárásaként Steinbach József püspök, a zsinat lelkészi elnöke méltatta a távolban szolgálók kitartását és áldozatkészségét. A püspök köszöntésében hangsúlyozta, a diaszpórában élők és szolgálók helytállása példaértékű, közös feladatunk, hogy minden magyar reformátust éljen bárhol a világban, az egyház szerves részének tekintsük. A résztvevők olyan új ajánlásokat fogadtak el, amelyek a jövőben rendezhetik a külföldi lelkipásztorok státuszát, és ösztöndíjprogramokkal segíthetik az utánpótlást. Javaslat alapján a jövőben két évente tartják meg a diaszpóra konferenciát. Országszerte 47 helyszínen tartják az Emlékhelyek napját. A Nemzeti Örökség Intézete május 2. szombatján különleges programokkal és kedvezményekkel várja a történelem iránt érdeklődőket. A kiemelt helyszínek között szerepel a Monoki Kossuth Emlékház, ahol kézműves foglalkozásokkal készülnek a családoknak. A debreceni református nagy templom pedig szakmai tárlatvezetésekkel nyitja meg kapuit a látogatók előtt. A kínálatban emellett várak interaktív bemutatói, hadtörténeti ételkóstolók és éjszakai koncertek is szerepelnek. A program sorozat célja, hogy közelebb hozza a fiatalabb generációkhoz nemzeti múltunk legfontosabb emlékhelyeit, amelyek többsége ezen a napon ingyenesen látogatható. Évente mintegy 2,3 millió beteget látnak el a mentők Magyarországon, közölte közleményében az Országos Mentőszolgálat. A szervezet a Mentők Napja alkalmából adott ki tájékoztatást. Az idei évben több jubileumot is ünnepelnek. Az Országos Mentőszolgálat május 10-én emlékezik megalakulásának 78. évfordulójára. Emellett a magyarországi szervezett életmentés kezdete 139 évvel ezelőttre nyúlik vissza. Az emléknap alkalmából ünnepséget tartottak a Nemzeti Színházban, ahol több mint 200 elismerést adtak át. Országszerte további 1700 mentő dolgozó részesült különféle kitüntetésben. Az OMS 256 mentőállomásból és 204 ügyeleti pontból álló hálózatot működtet. 1948 óta egységes állami rendszerben végzi feladatait. A mentők munkája évente több millió beteg ellátását biztosítja. Minden eddiginél eredményesebben szerepelt a Miskolci Egyetem a 2026-os MEFOB Festen. A Magyar Egyetemi Főiskolai Országos Bajnokság Fesztiválon közel 80 hallgató képviselte az intézményt Gödöllőn, és több sportágban is dobogós helyezésekkel tértek haza. Az ország legnagyobb egyetemi sportfesztiválján a miskolci csapat nem csak létszámban, hanem teljesítményben is kiemelkedett. A részletekről Zsíros Zsófiát, a Sportközpont sportiroda vezetőjét hallják.
1: A hallgatókkal aktív kapcsolatunk van az év folyamán. Van egy sportolói mentor programunk, ahová minden fél évben ősszel és a téli szemeszterben is várjuk a pályázatokat, így ismerjük és tudjuk, hogy milyen versenyzőink, sportolóink vannak, tanulnak az egyetemen. Úgyhogy célzottan megkerestük őket, amilyen versenyszámok voltak. Így megjelentünk asztali teniszben, egyéni és páros versenyzőink voltak. A röplabda csapatunk és a kosárlabda férfi csapatunk jutott el a döntőig. Az atlétáink vehettek részt. Vízilabda férfi csapatunk játszhatott, és sakkozóink indítottak egyéni és csapatot is. A legjobb eredményeket az atléta lányaink szállították, a tavalyi évhez hasonlóan idén is a 4x100 méteres váltófutó csapatunk az aranyérmet hozta el, Gál Nikolett sportszervező hallgatónk 100 méter gátfutást megnyerte, Bacsa Fanni lett a második. Volt még távolugrásban, magasugrásban első és második helyezettünk, de nagyon szép eredményeket értek el a többiek is. Sakkozóink egyéniben hoztak második és harmadik helyezést, majd másnap a szombati napon a csapat ezüstérmes lett, nagyon-nagyon kicsivel maradtak le, de ez is nagyon szép eredmény. A röplabdás fiaink első nap egy nagyon sima mérkőzést játszottak a Corvinus ellen, nagyon élvezetes játék volt, másnap a TF csapata viszont már kifogott rajtuk, de az is egy nagyon erős meccs volt, ők is ezüstérmet hoztak, kosárlabdázóink is ezüstérmet szereztek.
0: Gyakorlatiasabb és népszerűbb lett a gyermekétkeztetés a táplálkozás egészségügyi előírások tavalyi módosítása óta. A Magyar Közétkeztetők Szövetsége szerint a cél továbbra is a sóbevitel csökkentése és a zöldségfogyasztás növelése, de a szabályozás rugalmasabbá vált. A mogyorót és dióféléket száműzték a normál étrendből, ugyanakkor nagy hangsúlyt fektetnek a választási lehetőségre. Az úgynevezett A és B menürendszer, valamint az önkiszolgáló tálalás bevezetése jelentősen javította a menza megítélését. A diákok szívesebben étkeznek az iskolában, és a választási szabadságnak köszönhetően látványosan csökkent a tányér maradék mennyisége is. Hamarosan véget ér a hivatalos fűtési időszak országszerte. A budapesti közművek is megkezdi a távhőrendszer nyári karbantartását. Bár a fűtési szezon még egy hétig tart, az enyhe időjárás és az automatikus szabályozók miatt a legtöbb épületben már minimális a hőfelhasználás. A társaság idén rekordösszeget, összesen több mint 8 milliárd forintot költ a hálózat korszerűsítésére és hibajavításra. Közben a kedvező időjárás miatt a Mihő Kft. Kedden leállította a távfűtést Miskolcon. A városban már megkezdődött a felkészülés a nyári karbantartásokra. A legnagyobb munkálat az avasi és a belvárosi hőkörzetet érinti. Június 23-a és 26-a között nagy leállást terveznek, amelynek idején a melegvíz szolgáltatás is szünetelhet. Augusztusban folytatódik a bulgárföldi kazánház rekonstrukciója is. Pénteken Miskolcon a Szent Anna templomban megnyílt a 36. Miskolci Nemzetközi Kamarakórus Fesztivál. A vasárnapig tartó rendezvénysorozaton hazai és külföldi énekegyüttesek mérik össze tudásukat a város katolikus és református templomaiban. Tóth Szentai József polgármester köszöntőjében kiemelte, a zene közösségteremtő erő, amely a mai gyorsuló világban valódi kapaszkodót nyújt. A programban a szakmai konferencia mellett nagy hangsúlyt kap a protestáns zenei örökség is, a zárueseményen pedig emlékszobát avatnak a zenepalotában Csemicki Miklós zeneszerző tiszteletére. A jubileumi kórus találkozó minden hangversenye ingyenesen látogatható. Barlangi mentő gyakorlatot tartanak Akteleken a Magyar Barlangi Mentőszolgálat és nemzetközi partnereinek tagjai. A Stuck in Baradla 2026, azaz Beragadva a baradlában elnevezésű gyakorlaton 17 ország 47 barlangi mentője és mentőorvosa vesz részt. A cél az európai együttműködés erősítése súlyos barlangi balesetek esetére. A résztvevők többek között súlyosan sérült, lélegeztetett betegek ellátását és mozgatását imitálják, gyakorolják. Izolált, nehéz körülmények között végzett mentési helyzeteket szimulálnak. A program részeként több napos föld alatti ellátási helyzeteket is modelleznek. A zárónapon a Styx ág nehezen járható szakaszain történik a sérült szállításának gyakorlása. A képzés célja egységesebb európai mentési protokollok kialakítása. Köszönöm a figyelmet, Önök az Európa Rádió régió krónikáját hallották, a szerkesztőtől Kecskés Ákostól.
2: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

0: Esti nyugalom. Légy egy kissé áldott csendben. Az Európa Rádió hitéleti műsora.
1: Áldást, békességet kívánok! Sok szeretettel, Dobos Ágoston, Békés Szent Andrási, református lelkész vagyok. Kívánom, hogy egyszer tehessetek egy kirándulás Békés Szent Andrása, vasárnap 9 órakor kezdődik az istentiszteletünk, de addig is örülök, hogy most Isten igéjét hozhatom közel hozzátok az Európa Rádió segítségével. Figyeljünk Isten igéjére, Pál apostolnak a Róma beliekhez írott leveléből. A 8. rész mára rendelt igeszakaszát olvasom a bibliaolvasók kalauz szerint a 12-től a 17. versig. Ha valaki már ezt olvasta, nagyon örülök neki, mert ez jelzi, hogy bibliaolvasó ember és használja a bibliaolvasó kalauz vezérfonalunkat. Ha valaki még nem, hát így is jó lesz csak hallgatni, de bátorítok mindenkit, hogy legyünk minden nap bibliaolvasó emberek, hiszen nem csak kenyérrel él az ember, nem csak fizikai táplálékra van szükségünk, hanem lelki táplálékra, és a legjobb lelki táplálék pedig Isten szava, Isten igéje. Így szól Pál apostolnak a levele mára rendelt ige szakasz szerint. Ezért testvéreim, adósok vagyunk, de nem a testnek, hogy test szerint éljünk. Mert ha test szerint éltek, meg kell halnotok. De ha a lélek által megölitek a test cselekedeteit, élni fogtok. Akiket pedig Isten lelke vezérel, azok Isten fiai. Mert nem a szolgaság lelkét kaptátok, hogy ismét féljetek, hanem a fiúság lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk, Abba, Atya. Maga a lélek tesz bizonyságot a mi lelkünkkel együtt arról, hogy valóban Isten gyermekei vagyunk. Ha pedig gyermekek, akkor örökösök is. Örökösei Istennek és örökös társai Krisztusnak, ha vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt meg is dicsőljünk. Amen. A mai iga szakaszból ezt a fogalmat szeretném kiemelni, fiúság. Gondoltál-e magadra már úgy, hogy te Isten gyermeke vagy? Hiszen Pál apostol, amikor az Isten fiúságról beszél, hogy mi Isten fiai vagyunk, akkor ez természetesen a fiúkra, lányokra, férfiakra, nőkre egyaránt vonatkozik. Amit Pál apostol rögtön megemlít, hogy nem a szolgaság lelkét kaptátok, hogy ismét féljetek, hanem a fiúság lelkét. Tehát ez a csodálatos, hogy Isten félelem nélküli életet akar nekünk. Mennyire van tele az életed félelemmel? A szolgák sokszor félnek, hogy vajon nem lesznek-e megbüntetve, nem lesznek-e elbocsátva. A gyermek tudja, hogy akárhogy is végzi a dolgát, de a szülői mindig szeretik. Én is így vagyok. Ha olyat tesznek a gyermekeim, ami nem tetszik, vagy amiért szomorkodok, vagy mérges vagyok, de akkor is szeretem őket, és semmi nem választhat el minket a szeretetben. Ugyanígy vagyunk Istennel is. Semmi nem szakadhat el bennünket Isten szeretetétől, Jézus Krisztus által. Éppen ezért Isten nem félelemmel terhelt, hanem egy felszabadult életre hívott el téged. Ez aranyozza be a napod további részét. Utána pedig Isten arról szól, hogy egy közvetlen kapcsolatra hívott bennünket Istennel. Ugye egy kisgyermek, hogyha akármilyen nagy pozícióban van az édesapja, nem kell, hogy engedélyeket kérjen, meg külön bebocsátatást, hanem odaszalad és megöleli. Ugye a Pál apostol bibliai korában, hogyha egy kisgyerek önfeledten odaszaladt az édesapjához, akkor azt mondta, hogy Abba! Ami azt jelenti, hogy atya. Ma, ha egy magyar kisfiú odaszalad az édesapjához, akkor vagy azt mondja, hogy apuci, vagy apu, vagy apukám, vagy édesapa, ahogy éppen nevelődött. Tudsz-e ilyen felszabadultsággal gondolni Istenre? Hiszen Isten erre hívott. Ő azt szeretné, hogy ilyen felszabadult, közvetlen érzéssel fordulj hozzá imádságban. ugyanakkor hatalmas gazdagságot kaptunk. Arról szól az ige, hogy ha valóban Isten gyermekei vagyunk, már pedig a Szentlélek erről tanúskodik, akkor mi örökösök vagyunk, örökösei Istennek, örököstársai Krisztusnak. Micsoda csodálatos dolog, hogyha valaki örököl egy nagy kincset. De a mennyországhoz hasonló nagy kincs a földön nincs. Gondoltál-e arra, hogy te a mennyország kincsét örökölted, érdemtelenül mindannyian, mert Jézus Krisztus az életét adta értünk, és Isten lehetővé tette, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Bűnbocsánatot kaptunk, és örökséget a megszenteltek között. Hát ha ekkora örökséget kaptunk a mennyországban, akkor eltörpülnek és elhalványodnak a földi problémák. Van ugyan szenvedés, ami ér bennünket a földön, de azt mondja az íge bátorításképpen, ha Krisztussal együtt szenvedünk, ha azért szenvedünk, mert Krisztushoz tartozunk, őt követjük, és ezért érnek bennünket nehézségek, vele együtt meg is dicsőlünk. Micsoda csodálatos ígéretek ezek. Erre az Isten fiúságra, erre az Isten gyermeki létre hívott el téged, ma is az Úr. Ebben erősítsen, és ezért imádkozzunk. Mennyei édesatyán, köszönjük, hogy te szerető, jó mennyei atya vagy. Köszönjük, azt akarod, hogy közvetlenül szóljunk hozzád a kisgyermek felszabadultságával, ezért kérjük a te drága szentelkedet, hogy így tudjunk közelíteni hozzád. És kérjük azt, hogy minden félelmet űz ki a szívünkből, hiszen te nem félelemmel terhelt életet, hanem egy felszabadult életet akarsz nekünk adni. Köszönjük azt is, hogy örökös társai vagyunk Krisztusban, a megszentelteknek, köszönjük ezt a hatalmas kincset, amelyet érdemtelenül kaptunk. És köszönjük azt is, hogyha vannak nehézségek, amelyet Krisztus követésekor át kell élnünk, de vele együtt meg is fogunk dicsőlni. Dicsőség legyen neked ezért, és miközben magunkért imádkozunk, közben járunk a sok szenvedő emberért, enyhíts fájdalmukon, háborúságban vagy keresztény üldözésben szenvedőkön. Amen.

Lukács Vilma, a lámpás. Fekete az ég, mély és végtelen, a csillagok sziporkázva égnek. Nehéz a várás, nehéz idelen, üres, komor, vajudó az élet. Egyedül vagyunk, dúlt idegekkel hallgatózunk. De lüktet már a csend. Te jössz áldott lépteiddel, a vőlegény, a megígért, a szent. Tartsátok hát magasra mécsetek, és a sötét eloszlik legott. Mi ez? Nekem nem íg a mécsesem. Uram, az én olajam elfogyott. Én magam meg töredező nátszál, a szélfúvásra is megremegek. Ha azt mondod, most hiába vártam, mécs nélkül eléd én nem mehetek, akkor miért éljek én tovább? Nálad nélkül mit ír az életem? Uram, te, hát te lehajolsz hozzám, te érinted meg remegő kezem. Jól hallottam, indulhatok én is, erőtlen lábam te egyengeted? Üres lámpás van kezemben. Mégis a mennyegzőre veled mehetek? Ó, ha egykor a nagy számadáson az atomok ropogva bomlanak, kő kövön nem marad a világon, az ég és a föld mind összeomlanak, a te dicséreted akkor szányra kell. Négy jégtáj felől zengi majd a szél. A pislogó kis mécset nem oltottad el, s a megtört nádnak megkegyelmeztél.

0: Álom, álom, édes álom. Esti mesénk következik.
1: Manka. Ha nem volna Manka, minden az uraság kedve szerint történne. A sólyomhegyi sziklákban lakó óriással még egy csúfos eset történt. Rumcájsz Sóvárról tért haza, ahová évente egyszer a kántornak szívességből fenyőgyantát vitt. Útját rövidítve átvágott a hegyen, ismerte a járást, és az emlékezete szerint ment. Egyszer csak megbotlott. Az ördögbe! Csak ennyit tudott mondani, aztán a fájdalomtól egy sziklára roskadt, nézegette lehorzsolt nagy ujját, és fájdalmában sziszegve ezt mormolta. Itt mindig egyenes volt az út, most meg mintha valaki feltúrta volna. Egy hegyek közt visszhangzó hang így szólt. Csak a kis ujjamat állítottam az utadba. Az óriás feküdt ott, és nevetett a tréfáján, de úgy, hogy a hegyről kövek zúdultak a szakadékba.
2: Máshová is bekettél volna, te világ nagy,
1: szólt Rumcájsz, aztán a fájdalomtól elakadt a hangja. Feltápászkodott és visszasántikált a rejtekadó erdőbe. Az óriás meg még 3 hétig nevetett, hogy borsot törhetett Rumcájsz orra alá. Ugyanis, ha egy rabló botlik meg, az nem ugyanaz, mint amikor egy írnokocska botlik meg. A kő ilyenkor szétpattan és megsebzi a rabló nagy ujját, amely közismerten a rabló legérzékenyebb pontja. Rumcájsz alig bírta elvonszolni magát hazáig. A barlangban leült. Csibészke odavitt neki 2 követ, hogy közéjük szorítva lehúzhassa a csizmáját, majd így szólt.
2: Megbotlottam az óriásban, most egy ideig betegeskedni fogok.
1: Amint ezt kimondta, végigdőlt az ágyon, Manka pedig kúrálni kezdte a nagy ujját.
3: Rumcájsz, Rumcájsz, a testedet, mint a kötélből és vasból gyúrták volna, szólt Manka,
2: de a nagy ujjad ízülete olyan, mintha mézgából lenne. 7 álló hétig fog tartani ez a kúra.
1: Ekkortájt érkezett látogatóba az urasághoz a spejeri gróf. Az a gróf volt az, aki egy vasból készült nyulat tartott, míg azt vadásza Big Fitz szét nem lőtte. A jicsini grófét már előre bosszantotta, hogy a gróf megint hencegni fog, hadd irigykedjék az uraság, ezért így szólt a férjéhez.
4: Hebosel, ha vacsora után a spejeri gróf megint rákezdi, hogy ő neki odahaza milyen csuda dolgai vannak, akkor drágám csak pólogasson, a többiről majd én gondoskodom.
1: Miután Frici lakály leszette az asztalt, a spejeri gróf kortyintott a borából is rákezdte.
2: Nekem otthon spejerben olyan vadászpuskám van, amelyik magától tölt.
1: Az uraság rábólintott. A grófné meg visszavágott.
4: A mi puskánkat az erdész tölti meg, megtölti és oda nyújtja, míg magának grófó egyedül kell a puskáját nyúlnia.
1: A spájeri gróf torka összeszorult, és mérgesen nyelt egyet, de újra kezdte.
2: És van nekem otthon spájerben egy kutyám, amely csak zergéket aportál, más vadhoz hozzá se nyúl.
1: A grófné végig simította a kendőjét.
4: Náluk nincsenek szergék, így hát a vad cipeléstől meg kiméljük a kutyáikat.
1: A spájeri gróf toporzékolt mérgében az asztal alatt, hogy már megint mellé fogott. Majd felemelte a kezét, és olyat csapott az asztalra, mint amikor az ember kártyázáskor kifogja az ázt.
2: De van ám nekem egy vadászházam spájerben, amolyan céllövőház, 8 széles út vezet hozzá. Én csak ülök a szobában, és az ablakból 8 irányban lövöm a vadat.
1: A grófné megtorpant. Begyűjte a zsebkendőjét a ruhája ujjába, és nem tudta, hogyan tegyen túl a grófon. Az uraság meg felkiáltott.
2: Én is akarok egy ilyen vadászházat!
1: A spájeri gróf elégedetten nagyot húzott a pohárból, hogy végre sikerült bogarat tennie az uraság fülébe. És másnap reggel vissza is utazott spájerbe. Ezek után nagy gondban voltak a jicsini kastélyban, hogy hol építsék föl azt a vadászházat. Az uraság és a grófné egész nap a fejüket törték, de egyik uradalmi erdő sem felelt meg nekik. Az egyikben nagy volt, a másikban meg kicsi volt a lőtávolság.
2: A rejtekadó erdő talán megfelelne.
1: Vetette föl Frici lakály, gyertyajutás közben.
2: Jól lehet lőni benne 8 irányba, és a szarvasok egymás sarkát tapossák.
4: csak hogy ott lakik Rumcajsz,
3: súgta a grófné az uraságnak.
4: Nehogy megint viszállára forduljon a dolog.
3: Fici erre azt mondta.
2: Az áfonyaszedő asszonyok újságolták, hogy Rumcajsznak fáj a lába, és még 6 hétig nyomni fogja az ágyat.
3: Ahogy ezt az uraság meghallotta, mintha ördög bújt volna bele, aranyszékére ült és hívatta a favágókat, az ácsokat, a köműveseket és egy bádogost is, de még a bocskorkészítőket is, mindenkit, aki csak Jicsimben, Pálcban és Kőváron található volt. Az uraság először a bocskorkészítőknek adott szigorú parancsot.
2: Minden egyes mester embernek bocskot vartok, hogy puhán és csöndesen tudjanak járni.
3: Azután ujjával erélyesen a favágókra, az ácsokra, a kőművesekre és a bádogosokra bökött.
2: Ti pedig felhúzzátok a puha bocskort, és a helytekadó erdőben felépítitek a vadászházat. 8 széles út vezessen hozzá, a bádogos pedig egy bádogkakas készít a tetejére, amelyik majd fogja mutatni a csőrével az irányt, hogy melyik irányban lövök.
3: A grófné legyezőjével a levegőbe sohintott. Ég legyen! És a favágók, az ácsok, a kőművesek és a bádogos törhették a fejüket, hogyan építsék fel a rejtekadó erdőben a vadászházat Rumcajsz orra előtt. Rumcajsz egyre az ágyat nyomta. Manka útifűvel gyógyítgatta a nagy ujját és gyógyvízben fürözgette. Csibészke is segített neki. Elég sok dolguk akadt. Csak hogy Rumcajsz nem bírt nyugodni az ágyában. Forgolódott, tenyerét a füle mögé tette és hallgatózott.
2: Manka! A rejtekadó erdő mélyén valami történik.
3: Persze, hogy történt. A favágók lábukon a puha talpú bocskorral, svéd fejszével vágták a fát. A svéd fejsze favágáskor csak vág, hangot nem ad. S amikor a fa dőlni kezdett, a favágók szalmazsákot tettek alája, hogy ne csapjon zajt, amikor eldől a földre. Rumcajsz felült az ágyon. Oda kell mennem körülnézni. Még jobban meg akarsz betegedni, szólt rá Manka. Én is hallom azt a zajt, de előbb meg kell gyógyulnod. Amikor a favágók kivágták a 8 irányba vezető úton a fákat, az ácsok láttak munkához. Svéd szekercével ácsoltak, és a kőműveseknek is megépítették az álmányzatot. Rumcajsz szakállában már türelmetlenül zúgtak a darazsak.
2: Oda kell mennem, mielőtt a rejtekadó erdőben valami helyre hozhatatlan nem történik.
3: És már kelne is ki az ágyból. Gyönge még a nagy ujjad. Nem érnél oda. Próbál a lelkére beszélni, Manka. Csak nem rontod el azt, amit 3 hetes ápolással elértem. Rumcajsz sóhajtott, visszafeküdt az ágyba, és szitta az óriást, hogy ekkora kárt tett benne. A rejtekadó erdő mélyén ekkor már a kőművesek dolgoztak. Kezükön bársonykesztyű volt, hogy a körmük ne koppanjon a téglán. Építik már a vadászházat, a háznak 8 ablaka van, mindegyik ablak egy-egy útra néz. Elérkezett a 6. hét, és az uraság vadászházára fölrakták a tetőt. És akkor a puha talpú bocskort a bádogos vette föl. A ház oldalához létrát támasztott, hogy felszereli a tetőre a bádogokast. Csak hogy, amikor lefele jött a tetőről, megbotlott a bocskorában. A rejtekadó erdőben csörömpölés hallatszott, hiszen minden bádogos csupa bádog.
2: Manka, tovább már nem tarthatsz itthon,
3: kiáltott a Rumcajsz. Kiugrott az ágyból, fejébe nyomta a kalapját, és csibészkét szólította, hogy töltse meg a pisztolyát, és már a csizmáját keresi. Csak hogy az egyik, éppen a fájós lábára való hiányzik.
2: Az ördögbe hol lehet?
3: Kérdi Rumcajsz. Én tüntettem el, Rumcajsz, szólt Manka, mert nem engedem, hogy tönkredett azt, amit én 6 hét alatt elértem és helyrehoztam. Rumcajsz forgatja kezében a páratlan csizmát.
2: Maradék cipészmesteri tudásommal 1 hétnél előbb nem készíthetem el a párját.
3: Addigra éppen letelik a 7. hét, mosolygott rám Manka,
2: és az ujjad is meggyógyul.
3: Rumcajsz mély lélegzetet vett, majd leült és hozzálátott a csizma készítéshez. Az óriás ott feküdt a sólyom hegyi sziklában. A hegy megremegett a nevetésétől, hogy sikerült borsot törnie Rumcajsz óra alá. Amikor az uraságnak jelentették, hogy a rejtekadó erdőben készen áll a vadászház, hintót rendelt, kikocsizott és körbejárta a házat, hogy megvan-e mind a 8 út, ahogy megparancsolta. Aztán tenyerébe csapta a kesztyűjét és újabb parancsot adott. állítsák a vadászház közepébe az ahanyszékemet, én azon fogok ülni a puskámmal, ha felbukkan egy havas, lőni fogok.
1: És meghívókat küldtek szét. Az uraság és a grófné azt írták a grófoknak és a grófkisasszonyoknak, meg a jicsini generálisnak, hogy jöjjenek el megnézni, micsoda vadász az uraság. Azon a bizonyos napon a rejtekadó erdőbe vezető utak mind megteltek. Özönlött a sok monoklis gróf, a krinolinos grófkisasszony is, eljött a generális is, aki császárszakát viselt. A biztonság kedvéért ők a 9. irányba ültek. Aztán a jicsini grófné erdőjével a házra mutatott.
4: Otni, a házban ül az uhaság, puskájával 8 irányba lő majd a szavasokra.
1: Fici laká is megszólalt, ahogy ezt meghagyták neki.
2: Ilyen vadászáza még a speyeri grófnak sincs.
1: Az uraság 8 megtöltött puskát rendelt oda magának, aztán kiadta a parancsot, hogy perdüljenek meg a dobok, mert a dobszó felriasztja a rejtekadó erdő szarvasait, és ott száguldoznak majd mind a 8 úton.
3: De a rejtekadó erdőben egy levél sem rezdült. Az uraság rákiáltott a dobosokra, hangolják magasabbra a dobokat, és kezdjék újra.
1: Szajkó húzott el mellettük, mert a dobszó lecsalta az ágról.
2: De szarvasnak?
1: Híre hamba sem volt az utakon. Az uraság megparancsolta, hogy hangolják még magasabbra a dobokat, a bőr is repedezzen rajtuk. És harmadszor is megpördültek a dobok. Egyszer csak a 7. úton megmozdult valami. Az uraság fogta a puskáját és célzott. Csak hogy a szarvas helyett Rumcájsz állt az úton. Elérkezett a 7. hét, és a lába ismét egészséges volt.
2: Az uraság nyalábolja össze a 8 puskáját, és menjen vissza Jicsimbe,
1: szólt Rumcájsz. Rumcájsz dühös is volt, meg szomorú is. Meg kellett támaszkodnia egy ciklában, mert ahol ezelőtt a kedvenc írtványa volt, ott 8 széles utat vágtak, közepében pedig ott díszelgett az uraság vadászháza.
2: Siessen az uraság, mert alágyújtok az aranycipő sarkának,
1: rikoltott a Rumcájsz. Meghallották ezt a grófok, a gróf kisasszonyok és a generális, akik mind szarvasnézőbe jöttek. Elkezdték mondogatni, hogyha a császár megtudja, hogy az uraság eltűri ezt a szemtelenkedést egy rablótól, akkor elküldi lencsét válogatni. Ettől bizony megijedt a grófné. Gyorsan megkérdezte a jicsini generálist, mi a teendő. Aztán a generális tanácsa szerint rákiáltott az uraságra. Aztán a generális tanácsa szerint rákiáltott az urasága.
4: Moser, vegye tűz alá Rumcájszot!
1: Ha az urasági golyó éri a rablót, akkor egész egyszerűen a szívébe fúródik, és a grófné csak erősködik.
4: Vegye tűz alá Rumcájszot!
1: Az egész nemes társaság élén kiáltozással helyeselt tűz! Az uraság rátette ujját a ravaszra. Ekkor Rumcájsznak mentő ötlete támadt.
2: Hát akkor lőj, te kis trombitás!
1: Erre a sértésre a puska magától lőni kezdett, de nem azonnal. Rumcájsz odaugrott az urasághoz, és a székét a 6. ablak felé fordította, amely a Sólyomhegy felé nézett. Az uraság puskájából kilőtt golyó így az óriást találta el, aki a szikla ágyában feküdt. Az óriás felemelkedett, tett egy lépést, és megállt a vadászház előtt.
2: Ki lőtt rám?
1: Kérdezte a felhők alól. Rumcájsz most már egy pillanatig sem maradt tovább, elment arra, ahol a fejszék nem bántották a fákat. A rejtekadó erdő felől pedig napestig lövöldözés hallatszott. Rumcájsz éjszaka holdvilágnál tért vissza arra a helyre, ahol az uraság vadászháza állt. Csak a téglák hevertek ott szanaszét. Idővel a fű benő mindent, és ismét erdő lesz itt, mondta Rumcájsz. Aztán egész éjszaka tölgyeket és bükkfákat telepített át a letarolt 8 útra onnan, ahol a legsűrűbben nőttek.
0: A mesének már a vége. Aludjatok, pihenjetek. Holnap várunk benneteket.

esti nyugalom. Légy egy kissé áldott csendben. Az Európa Rádió hitéleti műsorát hallották.

0: my place in this world.
1: 21 óra. Hírek az Európa Rádióban.
2: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Egyedi adópolitikai profilt rajzolnak ki Magyarországról a Forvis Mazár legfrissebb régiós elemzésének adatai. Hazánk páratlanul alacsony 9%-os társasági adóval és a digitális adó megoldásokkal az élmezőnybe tartozik, ugyanakkor a 27%-os áfa és a szektorális különadók sokasága továbbra is egyedülálló a térségben. Bár a béreket terhelő 41%-os adóék meghaladja a régiós átlagot, a családi adókedvezmények terén Magyarország nyújtja a legnagyobb segítséget. 3 gyermek esetén az adóteher 18% alá csökken, ami a legjobb érték a vizsgált 25 ország közül. Gyakorlatiasabb és népszerűbb lett a gyermekétkeztetés a táplálkozás egészségügyi előírások tavalyi módosítása óta. A Magyar Közétkeztetők Szövetsége szerint a cél továbbra is a sóbevitel csökkentése és a zöldségfogyasztás növelése, de a szabályozás rugalmasabbá vált. A mogyorót és dióféléket száműzték a normál étrendből, ugyanakkor nagy hangsúlyt fektetnek a választási lehetőségre. Az úgynevezett A és B menürendszer, valamint az önkiszolgáló tálalás bevezetése jelentősen javította a menza megítélését. A diákok szívesebben étkeznek az iskolában, és a választási szabadságnak köszönhetően látványosan csökkent a tányér maradék mennyisége is. Pénteken Miskolcon a Szent Anna templomban megnyílt a 36. Miskolci Nemzetközi Kamarakórus Fesztivál. A vasárnapig tartó rendezvénysorozaton hazai és külföldi énekegyüttesek mérik össze tudásukat a város katolikus és református templomaiban. Tóth Szentai József polgármester köszöntőjében kiemelte, a zene közösségteremtő erő, amely a mai gyorsuló világban valódi kapaszkodót nyújt. A programban a szakmai konferencia mellett nagy hangsúlyt kap a protestáns zenei örökség is, a záróeseményen pedig emlékszobát avatnak a zenepalotában Csemicki Miklós zeneszerző tiszteletére. A jubileumi kórus találkozó minden hangversenye ingyenesen látogatható. A közösségépítés, mint a fiatalok legfőbb motivációs eszköze lesz a témája az idei Bárka Akadémiának. A Református Egyház ifjúsági programja 2026. május 16-án tartja tavaszi szakmai napját a budapesti Rádai Házban, ahová pedagógusokat, lelkészeket és ifjúsági munkásokat várnak. Kovács Nikoletta, a szakmai vezető, az esemény kapcsán elmondta, a mai fiataloknál a hagyományos módszerek már kevésbé működnek, ezért a hang

0: hangsúlyt a valós kapcsolódásra és a tapasztalati tanulásra kell helyezni. A szakmai napon a résztvevők előadásokon és workshopokon ismerhetik meg a Bárka módszertant, amely az élménypedagógiát ötvezi a keresztény lelkiséggel. A program célja, hogy a szakemberek olyan gyakorlati eszközöket kapjanak, amelyekkel segíthetnek a bezárkózó fiataloknak az integrációban és a felelősségvállalásban. Május 11-én éjfélig lehet még jelentkezni a Pénztár Szövetség pénzmesterek elnevezésű online versenyére. Az Önkéntes Pénztárok Országos Szövetsége 8-szor hirdette meg a középiskolásoknak szóló pénzügyi vetélkedőt, amelyre eddig már 2500 diák regisztrált. A közel 4 millió forintos összdíjazású versenyben a 9-től 11. évfolyamos tanulók mellett a felkészítő tanárokat és az iskolákat is jutalmazzák. Az alapszakaszból a legjobb 50 versenyző jut tovább a május 22-ig tartó döntőbe, ahol kvízek és esszé feladatok várják a résztvevőket. A szövetség friss kutatása szerint a hazai lakosság biztonságérzetét jelenleg leginkább az egészségi állapot és a munkahely stabilitása határozza meg. Karbantartás miatt átmenetileg leállnak az A-Box csomagautomaták jövő hétfőn. Az üzemeltető tájékoztatása szerint a Fox Post hálózat érintett egységei május 11-én este 9 órától kedd hajnali 3 óráig frissítés miatt nem lesznek elérhetőek. A cég weboldala és a Z-Box automaták a leállás alatt is zavartalanul működnek majd. Mint ismert, a Paketta és a Fox Post összeolvadása már zajlik. A jövőben a márkanév egységesen Fox Post marad, az automatákat pedig típusuktól függően A-Boxként és Z-Boxként használhatják az ügyfelek.
1: Az időjárásról.
0: A változó vastagságú fátyol felhőzet a keleti ország rész felett lassan elhagyja hazánkat. Többnyire felhőtlen lesz később az ég gomoly felhőképződéssel. A Nyugat-Dunántúl mellett a középső és északkeleti ország részben alakulhatnak ki záporok, zivatarok. A csúcshőmérséklet 21 és 27 fok között valószínű, a legalacsonyabb értékek 7 és 14 fok között lesznek.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

A Kráter kiadó 25 éve áll a magyar nemzet szolgálatában. Vas Albert kötetei mellett megjelenteti Németh László, Kosáriné Réz Lola, Székely Mózes és Gyurkovics Tibor életművét, valamint az egyetemes keresztény és a magyar nemzeti értékeket közvetítő könyveket. A 35 kötetes aranyrök sorozata a kommunista diktatúrákban betiltott vagy mellőzött íróknak ad nyilvánosságot. Vas Albert számos regénye hangos könyvben is hallható. Tekintse meg kínálatunkat a www.krater.hu honlapon, és adja le rendelését a kráterkukackrater.hu címre.

0: reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
1: Köszöntöm Önöket! Mai magazinunkban Vas Albert Elvész a nyom című regényét hallgathatják meg, amely a Kráter kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Szersény Gyula, Jászai Mari díjas színművész előadásában hallják.
2: A hercegné bőröngyei voltak a szekereken, ládákban ezüstholmi és egyéb érték. A kocsisok mellett egy-egy német altiszt, a tábornok írott parancsával a zsebében, s hátul a ponyva alatt a kocsis családja. Júlia hercegné meg se próbálta rábeszélni az urát a menekülésre. Tudta, hogy hiába való lenne, és érezte azt is, hogy igaza van. A név kötelez. Egy drágfinak ott van a helye a nép mellett veszedelem idején. Mikor másnap előhajtott a tábornok által ott hagyott katonai gépkocsi, a herceg sorra megcsókolta a négy gyereket, aztán megölelte a feleségét. Az asszony egy pillanatra némán a férfi vállára hajtotta a fejét, és nehezére esett visszafojtani a kitörő sírást. Viszontlátásra Eskőn, mondta a herceg, és mosolygott. Viszontlátásra Gergely, és ügyeljen magára. Aztán a gépkocsi lassan kigördült a parkból. A herceg ott állt a lépcső alatt, és utána nézett. A hó szürke volt, az ég szürke volt, a kert kopaszfái szürkék voltak. Az éles fagyos szél ágyúszót hozott valahonnan. Mögötte ott állt Jurkó, és sóhajtott. Elvitte az ördög a világot, főméltóságú. Elvitte az ördög. Drágfi megrezzent a hangra, és hátrafordult. Keményen ránézett a horjorgas Tóth ispánra. Csak akarja vinni, Jurkó, de mi azért vagyunk itt, hogy megakadályozzuk. Még aznap parancsot adott, hogy minden állatot hajtsanak ki az istállókból, és tereljék be az erdőkbe. Hordjanak ki nekik szénát és abrakot, amennyi csak rámegy a szekerekre, s ha lehet, forduljanak a szekerek háromszor, négyszer is. Az üres silókat megtöltette búzával, s egy jó méter szecskát tapostatott föléje. Ami gabona még a csűrökben maradt, azt kiosztotta a cselédek, a falusiak és a menekültek között. Késő éjszaka került vissza a kastélyba. Kongotta lépte a szobákban, ahogy kezében a mécsessel lassan keresztül ment rajtuk. Fölszedett szőnyegek, a falon elcsomagolt képek helye, üresen ásító vitrinek, helyükről eltolt bútorok, üresség, kietlenség, lakatlanság hidege áradt mindenünnen. A gyermekek szobájában hosszasan állt az üres ágyak előtt. A földön egy törött fejű baba hevert, s a sarokban egy ott felejtett kis esőkabát. Kis íróasztalka üres fiókjai kihúzigálva, lapján egy tintafolt, az még Lajoskától maradt. Sóhajtott és lassan kiment a szobából. A pipázóban még hosszasan ült a kandalló előtt, és nézte a tüzet. Ez volt az egyetlen szoba a kastélyban, amelyik még élt. Nézte az agancsokat a falon, és régi vadászatokra gondolt, régi emberekre. Vajon mi van velük? Hol vannak most menekülésben, valahol egy országúton, börtönben, vagy már oda át abban a másik ismeretlen világban, valahol messze egy lövés dördült az éjszakában, a hang megrezzentette az ablaküveget, s a nagy fali úra kongatni kezdett túl az ebédlőben. A herceg számolta a lassú ütéseket. 11. Vajon hol vannak most Júlia és a gyerekek? Sóhajtott, fölvette az asztalról a lámpát, és átment a szobájába lefeküdni. Két napra rá már hallani lehetett a géppuskákat. Poros, piszkos, fáradt katonák meneteltek rendetlen csoportokban át a falun, magyarok, németek vegyesen. Teherkocsik dübörögtek, repülőgépek döngtek a magasban, és távolról hallani lehetett a bombázásokat. Délután két béres hevenyészet hordágyon, egy törött lábú embert hozott be az erdőből. Az emberen idegen egyenruha volt, és a béresek, akik az állatokat őrizték az erdőn, látták, amikor egy égő repülőgépből kiugrott, és ejtőernyőn aláereszkedett. A repülőgép ott égett roncsá a szemük előtt. A szálasban és az idegen katonát egy bükkfáról szedték le törött lábbal. Mikor a majorba bevitték, a herceg éppen ott állott Jurkóval, és az intézővel az üres gabonás előtt letették eléje a hordágyat. A herceg odalépett a sebesülthöz. Szeplős arcú fiatal volt, amerikai pilóta ruhában. Hol sebesült meg? Kérdezte tőle angolul. A fiatalember csodálkozva nézett rá, és elmosolyodott. Ó, beszél angolul, ez nagyszerű. A lábammal történt valami, azt hiszem eltörött. Ebben a pillanatban egy német katonai teherkocsi fordult be dübörögve a major udvarra. A herceg gyorsan intett az embereknek. Vigyék be az istállóba, elrejteni Szénátreá! Ő maga Jurkóval és az intézővel kint maradt. A teherkocsi megállt az udvar közepén, és egy német őrmester szállt le róla négy katonával. Van még valami állat az istállókban? Kérdezte parancsoló hangon. Nincs, felelt a herceg. Gabona? Az sincs. Megnézzük, mondta az őrmester, és feleletet sem várva elindult a katonáival átkutatni a majort. A németek végigjárták a csűröket, az üres istállókat, mindent. Beletelt egy fél óra. A herceg egész idő alatt ott állt az udvaron Jurkóval. Az intéző a németeket kísérte. Háború van, mondta a német, szinte bocsánat kérően, amikor visszatért az eredménytelen kutatásból. Nem tehetünk róla, az a parancs, hogy kutassunk át mindent. Háború van. Ha enni akarnak valamit, menjenek az intézőmmel, mondta a herceg. Nem tudnak egy orvost valahol a közelben? De igen, itt a domb alatt, felelt az őrmester. Beteg valaki? Egy emberem eltörte a lábát. Az őrmester oda kiáltott néhány szót a várakozó gépkocsinak, mire az elrobogott a falu felé. Az intéző magával vitte a négy németet a gazdatiszti házba. Néhány percre üres volt a major udvar. A herceg intett Jurkónak. A két béres futva vitte át a hordágyat az istállóból a parkon át a kastélyba. Mire az orvos megérkezett, az amerikai már az egyik földszinti szobában feküdt az ágyon, alsó ruhában. Egyenruháját gyorsan belökték egy üres szekrénybe. Alacsony, szemüveges, középkorú úr volt az orvos. Megvizsgálta a lábtörést, sinbetette, bekötötte. Nyílt törés volt, egy jó órát elbabrált vele. Közben kérdéseket tett fel a sebesültnek, de az csak a fejét rázta mindig, mint aki nem érti a beszédét. Mikor elkészült vele, a herceg kikísérte a gépkocsiig. Már esteledett. A lépcső alatt, mikor kettesben voltak, az orvos körülnézett. Aztán odahajolt a herceghez, és úgy súgta halkan, az emberről le kell venni az alsó ruhát, és mást adni rá. Az amerikai hadsereg pecsétje elárulhatja. A herceg megtorpan. Remélem, doktor úr, az orvos legyintett. Ugyan kérem, orvos vagyok. A gépkocsinál kezet fogtak. Kézfogásuk több volt, mint két ember udvariassági formája. Olyan volt, mint egy kis összeesküvés. A herceg ott állt, és a gépkocsi után nézett, és arra gondolt, miért nem lehet minden ember ilyen, mint ez? Mennyivel egyszerűbb lenne minden? A déli ég volt, alja vörös volt. Az ilkei malom ég, mondta az intéző, vagy a kastély, vagy az egész falu talán. A távolban puskák szóltak. Kísérteties, ijesztő zajok feküdték meg az estét. Ott álltok hármasban a kastély előtt, a herceg, az intéző és Jurkó. Lent a domb alatt hallgatva lapult a falu. Sötét volt, egyetlen lámpa sem égett. Valahol motorok dübörögtek. Kint van a családja a vadászházban? Fordult a herceg az intézőhöz. Az bólintott. Akkor most menjen hozzájuk, legyen ott. Nem lehet tudni. És főméltóságod? Én itt maradok. Az intéző állt még egy ideig lehajtott fejjel, aztán szó nélkül megfordult és elment. S te, Jurkó, nem lenne jobb, ha te is mennél? A horiorgas tót megrázta a fejét. Nem lehet istálom, ahol a gazda, ott a helye a kutyának is. A herceg keze ránehezedett az ember vállára. Hey, Jurkó, Jurkó! Aztán csak álltak az üres kastélyudvaron ketten. Csukott ablak tábláival feketén hallgatott mögöttük a nagy sötét épület, mint egy halott. Egy halott emlék, egy nagy darab elmúlt idő, és előtte két virrasztó. Karmos téli szél vacogtatta a kerti fák zörgő gajjait. Valahol puskák ropogtak, az ég alján egy égő falu vörös tűzfénye egy félelmes új holnapot hirdetett. Aznap éjszaka nem hunyta le a szemét senki a tülkösi kastélyban. Konyhában lehúzott lámpakanóc mellett egy maroknyi ilyet ember virrasztott, a szakácsnő, az öreg Inas és Jurkó a családjával. Az asszonyok olykor hangosan imádkoztak, a férfiak maguk elé görnyedve nézték a padlót és hallgatóztak. Az éjszaka néma volt és süket. Puskalövésre hallatszott már. Néha kinyitották az ajtót és figyeltek. A major sötét volt. Csak az üres istállók nyitott ajtaját csikorgatta néha a szél. Cselédlakásokban néhány öregember hevert nyitott szemmel a lackán. Asszonyt, gyermeket, mind az erdőre parancsolta a herceg. Ő maga tova éjfélig ült a vendégszoba ágya mellett, és beszélgetett a sebesült amerikaival. A szeplős arcú fiú jókedvű volt és hálás. Meglátja, mondta, ezentúl lesz itt csak igazán jó világ. Mi csak a gonoszok ellen harcolunk, a jók ellen nem. És mit gondol, kérdezte a herceg hirtelen. Amikor így egy bombát ledobott valamelyik városra, az csak gonoszokat talált el, jókat soha? Az a sok asszony gyerek ott a házak pincéiben, mint csupa gonosztevő? A fiatal pilóta nyílt arca elkomorodott. Nem, felelte, azt nem hiszem. A gyerekek mind ártatlanok, az asszonyok is, s a férfiak közül is nagyon sokan, de hiába ez a háború. Nem lehet válogatni. A fontos az, hogy a vége jó legyen. És ha nem lesz jó, az sem. Az amerikai megütközve nézett a hercegre, aztán elmosolyodott. Azt hiszem, nem kétséges, hogy megnyerjük a háborút. Nem, az igazán nem kétséges, hagyta rá a herceg, de mit fog érezni akkor, ha kiderül, hogy a nép, amelyikre a bombákat ledobta, az ország, amelyiket segített legyőzni, béke helyett elnyomást, szenvedést és üldöztetést kap a maguk győzelme után. Ha kiderülne, hogy nem szabadságot is jólétet, hanem elnyomatást és fosztogatást segített uralomra jutni. Az amerikai nevetett. Ez csak a német propaganda hitette el önökkel. Mi a demokráciát és a teljes emberi szabadságot hozzuk. Néhány óra múlva ide érkeznek az oroszok, felelte a herceg komolyan. Akkor meglátja, hogy mit hoztak. Az oroszok, nevetett a pilóta. Kissé primitív, de nagyon derék és barátságos emberek. Én voltam Oroszországban, ismerem őket. Higgy el, az mind csak propaganda, amit maguk itt hallottak eddig, majd meglátja. Aztán meglátták. Hajnal felé még vaksötét volt, lövöldözés támadt a faluban. Egy szalmakazal vakító lánggal égni kezdett. Emberek ordítoztak. Jó negyed óra múlva döngetni kezdték puskatussal a kastély ajtaját. Jurkó kiment. Egy fél tucat orosz katona volt. Nyemci, nyemci? Kérdezte a vezetőjük. Nincsenek itt németek, felelte Jurkó szlovákul. A katonák körülvették. Te laksz ebben a nagy házban? Sokan lakunk benne, felelte Jurkó. Úgy, sokan. Ennivalód van? Gyertek. Bevezette őket a konyhába. Az asszonyok akkor már a pincében voltak a gyerekekkel. Az öreg Inas ételt tett a katonák elé. Mohón ettek. Kézzel. Vodka? Mordultak rá Jurkóra. Nincs vodka, felelte Jurkó. Megitták mind a németek. Morogtak valamit, és ettek tovább. Az egyik meglátott egy tortasütőt a falon. Leakasztotta, nézte. Mi ez? Tésztát sütnek benne, magyarázta Jurkó. Akkor süss nekem tésztát. Hát ahol sok minden kell, ami most nincs. Most háború van. Aha, háború, tak-tak. Közben kint megvirradt a szürke téli reggel. A major udvaron katonák lézengtek. Benéztek az istállókba, csűrökbe, mindenüvé. Aztán megtalálták a kastélyt. Jurkót félrelőgték, és bementek az épületbe. Letépték a függönyöket, feldöntötték a bútorokat, ormótlan bakancsaikban szobáról szobára topogtak, és végigkutattak minden szekrényt. A pipázóban elkezdtek lövöldözni a vadász trófeákra. A herceg átment a sebesülthöz. Az amerikai nyugtalanul ült fel az ágyban. Harc folyik a ház körül? Kérdezte folytott izgalommal. Dehogy, felelte a herceg, egy kis gúnyos mosolyjal a szája körül. Csak megjöttek a szövetségesei. Az amerikai értelmetlenül bámult rá. És a lövöldözés? Hadat viselnek a ház berendezése ellen. Közben egyre szóltak a házban a puskák. A zubbonyom belső zsebében kell legyen egy amerikai lobogó, mondta izgatottan a pilóta. Sajnálom, hogy nem jutott előbb az eszembe. Kérem, tűzze fel a házára, s ha egy orosz tisztet lát, küldje be hozzám. Ez a ház az amerikai lobogó védelme alatt áll. Kár, hogy nem tudok kimenni hozzájuk. Nem kellett sokáig búsuljon, mert már jöttek azok. Durván berúgták az ajtót. Ordítottak, s rájuk fogták a puskáikat. Nemecki? Amerikanszki szoldát, felelte a herceg minden ijegység nélkül, és kibontotta előttük a kis csillagos lobogót, amit akkor szedett elő a pilóta zubbon zsebéből. Az oroszok eltátották a szájukat. Amerikanszki? A herceg magyarázni kezdte szlovákul az amerikai pilóta történetét, de nem figyeltek rá. Oda mentek az ágyhoz, lerántották a sebesültről a takarót, meglátták a sinek közé kötött lábát, és vigyorogva bólogattak. Az egyik kitépte a herceg kezéből az amerikai lobogót, összegyűrte és zsebre vágta. Egy másik leakasztott egy vadászó Diana reprodukciót a falról, és vigyorogva nézegette a mesztelen női testet. Valamit mondott, amire mind felröhögtek, és köréjegyülve a képre bámultak. Aztán azt követelték a hercegtől, hogy hozza ide nekik azt a nőt, akiről ez a fénykép készült. Mikor ezt nem tudták elérni, dübegurultak. A herceget puskatussal melbeütötték, összetörtek két széket, és belelőttek a mennyezetbe. Mikor végre kivonultak a szobából, az amerikai pilóta dütöl sápadtan nézett a hercegre. Fel fogom jelenteni őket, sziszegte. Hadbíróság elé állítatom. Nagyon megütötték önt? A herceg sápadtan mosolygott. Ez az együttés semmi ahhoz képest, ami még történni fog. Néhány perc múlva sikoltozás verte föl a kastélyt. A katonák megtalálták a pincében a szakácsnőt és a Jurkó feleségét. Az amerikai mindenáron ki akart mászni az ágyból és rendet csinálni. Szerencsére nem tudott mozdulni sem a lába miatt. Egy tisztet küldjenek ide nekem, csikorgatta a fogát. Egy tisztet akarok látni. Aztán látott azt is. Egy sötétbarna képű fiatal fickó szíjkorbáccsal a kezében a herceget kereste. Két géppisztolyos katona volt vele. A herceg a dolgozó szobájában ült és olvasott. Valami könnyű vidám regényt, a korbácsos megállt a küszöbön. Kicsoda maga? Kérdezte magyarul, és szűkre húzott szemeiben kegyetlenség villogott. A herceg még a könyvet sem tette le a kezéből, úgy mondta kimérten, herceg Drágfi Gergely vagyok. A fiatal fickó arca megrándult gúnyosra. Herceg? Kérdezte, és bejjebb lépett a szobába. Szóval maga az a herceg? Gyűlölet volt az arcán, ahogy nézte, és lassan közelebb jött. Maga kollaborált a németekkel, mi? Ne tagadja! Üvöltött rá hirtelen. Mindent tudunk magáról. Hol az a német tiszt, akit a házában rejteget? A herceg letette a könyvet a kezéből, és nyugodtan fölállt. A házban nincs semmiféle német tiszt, felelte lassan és méltósággal, csupán egy sebesült amerikai repülőszázados. Ha akarja, oda vezetem hozzá. Gyerünk! Mordult rá a fickó, és megsuhogtatta a kezében a korbácsot. Jaj magának, ha hazudik! Ismerjük ezeket a finom arisztokrata urakat Pestről! Kaszinó, lóverseny, pesgőzés, mi? Vége annak a világnak! Antiszemita beszédek! Zsidók elhurcolása, mi? Mi csináltak a szüleimmel az urak, mi? Úri brigantik fejével kövezem ki a Váci utcát! Egy végtéből acsarkodott, és suhogtatta az ostorát, amíg a vendégszobához nem értek. Aztán odalépett az ágyhoz, és összehúzott szemekkel mustrálta a benne fekvőt. A két géppisztolyos katona lövésre kész fegyverrel állott mögötte. A papírjait! Mordult rá németül az amerikaira. Az rántott egyet a vállán, és mondott valamit angolul. Az ön rangját kérdi. A korbácsos kihúzta magát. Hadnagy vagyok! Recsegte fölényesen. De ez nem tartozik ide. A papírjait akarom látni ennek az embernek. A herceg lefordította a szavakat angolra. Az amerikai elővette Zubonya zsebéből a papírokat, és oda nyújtotta az oroszok hadnagyának. Mondja meg neki, hogy én amerikai kapitány vagyok, és tudni akarom, hogy milyen egységhez tartoznak a katonák, akik ide betolakodtak és megsértették az amerikai lobogót. A herceg tolmácsolta a kívánságot. A korbácsos hadnagy az iratokat vizsgálta. Ahhoz semmi köze a pofának, morogta. Lehetnek ezek a papírok hamisak is. Amerikai elsápadta a haragtól, amikor megtudta, hogy mit mondott az orosz szövetséges. Mondja meg neki, csattant fel a hangja, hogy küldjön ide egy magasabb rangú tisztet. Panaszt akarok emelni. Ez a ház, és a benne lakó emberek az amerikai lobogó védelme alatt állanak. Mondja meg neki, küldjön ide egy okosabb tisztet, ha ő nem tudja az írásaimat elolvasni. A hadnagy mord arccal hallgatta végig a tolmácsolást, aztán odalökte a papírokat az ágyra. Mondja meg a pofának, hogy ne vágjon föl. Itt nem a Broadway-n van, hanem a Vörös Hadsereg hatalmi területén. Különben is ki kell derüljön, hogy igaz-e a duma, amit itt elhalandzsált. Addig a házat nem szabad elhagyni, sem neki, sem magának. Megértette? Az ráhúzott korbácsával a csizmájára, hogy csak úgy csattant, és két géppisztolyos testőre élén kidübörgött a szobából. Mit mondott a gengszter? Kérdezte az amerikai bosszusan. A herceg közölte vele a parancsot. A kapitány megcsikorgatta a fogát, de nem szólt semmit. Jó másfél óra múlva három tiszt érkezett gépkocsin. Egy angolul beszélő tolmács is volt velük. Az amerikai kapitány kitombolta a dühét. Ha felét lefordította a tolmács annak, amit mondott, már az is elég volt. A tisztek megígérték, hogy súlyosan megbüntetik azokat, akik a házban lévő asszonyokkal erőszakoskodni mertek, és felajánlották, hogy küldenek egy sebesült szállítókocsit, és kórházba vitetik. A kapitány hallani se akart a kórházról. Itt maradok, mondta a tolmácsnak. Mondja meg nekik, egy orvost küldhetnek, de itt maradok. A tisztek elmentek, és elparancsolták a kastély környékéről a katonákat is. Csak egyet hagytak ott őrnek. Fél óra múlva megtépett, jajveszékelő asszonyok szaladtak föl a faluból, és védelmet kértek. A herceg begyűjtötte őket a kastélyba. Valami 30 asszony és leány húzódott össze a kastély szobáiban, megfélemlített, részben már megtépett és megkínzott nők. Az asszonyi sírást meghallotta az amerikai is, és nyugtalanul dörömbölt az ágydeszkán, amíg a herceg meghallotta és bement hozzá. Mi történik a nőkkel? Kérdezte az amerikai, mintha sírást hallottam volna. A herceg elmondta, hogy mi megy végbe a faluban, a kapitán csikorgatta a fogait. Csak ne feküdnék itt ilyen tehetetlenül, mérgelődött. Dél is elmúlt már, mikor újra egy gépkocsi állt meg a kastély előtt. A doktor érkezett, egy testes, alacsony ember. Megnézte a kapitány lábát, és gipszbe tette. Az amerikai fölháborodottan közölte vele az asszonyok dolgát. Újra a herceg tolmácsolt közöttük, bár elég nehezen ment, mert az orvos rosszul értette meg a szlovák beszédet, vagy legalábbis tetette magát sokszor, hogy nem érti. Végül mégis megígérte, hogy jelenteni fogja a dolgot az ezredesnek, és gondoskodik, hogy rend legyen a faluban, aztán elment. Estig nem is történt semmi. Az őr ott állt a kapu előtt, és elzavart minden kujtorgó katonát. Csak egyszer jött még egy tisztféle néhány katonával, és a herceggel akart beszélni. Igás állat kellé, szekér, mondotta a tolmács, aki vele volt. Amit még találnak, tessék. Persze nem találtak semmit, mert az istállók üresek voltak, de nem jöttek vissza többet. Lent a faluban szünet nélkül dübörögtek a teherkocsik. A parkban katonák lövöldöztek géppisztollyal a fácánokra, a golyók néha a kastélyfalába csapódtak, vagy sivítva húztak el mellette. Korán leszakadt az este. Julkó behívta az őrt a konyhába, és megvendégelte jól. Az orosz falhoz támasztotta a puskáját, és elégedetten ült a kemence mellett a padon. Jámbor csöndes embernek látszott. Kint havazni kezdett. Egyszerre lett sötét. Az asszonyok haza akartak menni, de néhány ember, aki feljött a faluból, nem látta a tanácsosnak. Részek katonák járnak, még házról házra mondták, és asszonyokat keresnek. Úgy 8 óra tájban kurjantozás verte föl a csöndet. Egy csoport részeg orosz támolygott föl a kastélyhoz, és döngetni kezdte az ajtót. Julkó fölverte a szunyókáló őrt. Az tárgyalni kezdett a részegekkel, aztán röhögve tért vissza a konyhába. Csak az asszonyok miatt jöttek, mondta vigyorogva Jurkónak. Megtudták a faluban, hogy itt vannak az asszonyok. Küld ki nekik őket, akkor elmennek. Jurkó szaladt föl a herceghez. A herceg lejött. Ebben a házban egy amerikai tiszt lakik, mondta az őrnek. Nem tudsz erről? Tak-tak, bólintott jámborul a muszka. Nem is akarnak az elvtársak semmi rosszat, csak az asszonyokat akarják. De az asszonyok is az amerikai tiszt védelme alatt állanak. Az orosz röhögni kezdett. Mind az összes? Mit kezd az amerikai annyi asszonnyal egyszerre? Tartson meg hármat, négyet, s a többit küldje le az elvtársaknak. Az asszonyokat nem szabad bántani, mondta szigorúan a herceg. A jámbor orosz nagy szemeket mereztett. Bántani, atyuska, ki akarja őket bántani? Csak azt akarják csinálni velük az elvtársak, amire az asszonyok valók. Nem bántja őket senki. Végül megértette, hogy az amerikai kapitány nem akar egy asszonyt se kiadni. Kiment és megmondta a várakozóknak. Azok fölháborodottan kezdtek el ordibálni, néhány lövést is leadtak a sötét ablakokra, de aztán elvonultak dühösen. Reggel egy lélekszakadva érkező béres jelentette, hogy éjfél után részek katonák törtek rá az erdei házra. Valaki el kellett árulja nekik az odavezető utat. Az intézőt lelőtték, feleségét és két leányát, az egyik 17 éves volt, a másik 14, embertelenül megkínozták. De máshonnan is jöttek a hírek. Az emberek arcára ráfagyott a rémület, csak osonva mertek járni napokon, heteken át. S a falun keresztül egyre dübörögtek a gépkocsik, meneteltek a katonaoszlopok, és éjszakánként asszonyok sikoltoztak a lapulóházakban. Az amerikai kapitány 3 hónapot töltött Tülkösön. Közben teljesen meggyógyult a lába, jött-ment, veszekedett az orosz parancsnokságokon, és nem csak a tülkösiek, de sok környékbeli falu népe imába foglalta az amerikai tisztet. Aki lelkes lendülettel és erélyesen sietett, mindig a bajba jutottak, és az igazságtalanul meghurcoltak segítségére. Április közepén aztán mennie kellett. A mezőkön már megkezdődtek a tavaszi munkák. Neki volt köszönhető, hogy az igás állatok egy része még megmaradt, és ugyancsak a tenyész állatokból is elég sok. Ő hajtotta keresztül, hogy az új magyar hatóságok elismerjék Drágfi herceg érdemét az állatállomány megmentését illetően, úgy tüntetve föl a dolgot, hogy a herceg ellenállást fejtett ki a németekkel szemben, amikor a maga és a község állatait elrejtette előlük az erdőben. Az utolsó estén hosszasan ültek együtt a pipázóban, az amerikai szűkszavú volt és elgondolkodó. Valamit kell mondjak magának, szólt hirtelen. Ideges hangon, és cigarettáját elnyomta a hamutartóban. Sajnálok minden bombát, amit ledobtam. Rossz helyre dobtam őket. Ma már tudnám, hogy hova kellene. A herceg nem szólt semmit, csak maga elé nézett bele a petróleum lámpa fényébe. Szeretnék bocsánatot kérni maguktól, folytatta az amerikai lassan. Az egész magyar néptől, amiért közreműködtem ebben a gazságban, ami itt történik. De ez nem elég, azt nagyon jól tudom. Mindent el fogok követni, ami csak tőlem telik, hogy az Egyesült Államok népe megtudja az igazságot. És jóvá tegye azt, hogy rászabadította magukra Ázsiát. Tudom, hogy ez mind frázisnak hangzik, amit most mondok, de megszerettem magukat, magyarokat, és mi amerikaiak hűséges barátok is tudunk lenni, nem csak konok ellenfelek. Gondoljon erre, kérem, és gondoljon arra is, hogy Amerika nagyon nagy és egészen más világ, mint ez itt, és hogy Amerikának sok időre van szüksége, amíg végre valamire elszánja magát. Talán egy évtized is eltelik addig, amíg újra itt leszek, de akkor igazán úgy jövök majd, mint a felszabadító. Remélem, itt találom még akkor. Másnap elment. 3 hétre rá híre jött, hogy a németek letették a fegyvert, és a háború befejeződött. Ez azonban egyelőre nem vevődött még észre. Rablások, elhurcolások napirenden maradtak. Az oroszok munkásokat követeltek, és válogatás nélkül fogdostak össze mindenkit, aki szemük elé került. A feldúlt otthonokban megkínzott, megfélemlített emberek ődöngtek, és a felszabadultnak csúfolt ország megtelt idegenekkel, akik a hatalom egyenruhájában gyűlöletet hirdettek, népjognak neveztek rablást és gyilkosságot, és úgy kalózkodtak a felfordult világrendben, mint az éhes csukák.
1: Mai magazinunkban Vas Albert Elvészanyom című regényéből hallottak részletet, amely a Kráter Kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Szersény Gyula előadásában hallották. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
0: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
3: A Kráter Kiadó 25 éve áll a magyar nemzet szolgálatában. Vas Albert kötetei mellett megjelenteti Németh László, Kosáriné Rézlola, Székely Mózes és Gyurkovics Tibor életművét, valamint az egyetemes keresztény és a magyar nemzeti értékeket közvetítő könyveket. A 35 kötetes aranyrök sorozata a kommunista diktatúrákban betiltott vagy mellőzött íróknak ad nyilvánosságot. Vas Albert számos regénye hangos könyvben is hallható. Tekintse meg kínálatunkat a www.krater.hu honlapon, és adja le rendelését a kráterkukackrater.hu címre.

0: 22 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, az Európa Rádió híreit Kecskés Ákostól hallják. Közös stratégiát dolgoztak ki a Kárpát-medencén kívüli magyar református közösségek megmaradásáért Balatonszárszón a héten. A Magyarországi Református Egyház szervezésében megvalósult fórumon három kontinensről több mint 60 küldött vett részt, hogy megvitassák a szorvány magyarság hitéletének és mindennapjainak legégetőbb kérdéseit. A tanácskozáson kiemelt figyelmet kaptak a lelkész hiány megoldására irányuló javaslatok, valamint a digitális hitélet és az ingatlan örökség megőrzésének lehetőségei. A konferencia zárásaként Steinbach József püspök, a zsinat lelkészi elnöke méltatta a távolban szolgálók kitartását és áldozatkészségét. A püspök köszöntésében hangsúlyozta, a diaszpórában élők és szolgálók helytállása példaértékű, közös feladatunk, hogy minden magyar reformátust éljen bárhol a világban, az egyház szerves részének tekintsük. A résztvevők olyan új ajánlásokat fogadtak el, amelyek a jövőben rendezhetik a külföldi lelkipásztorok státuszát, és ösztöndíjprogramokkal segíthetik az utánpótlást. Javaslat alapján a jövőben 2 évente tartják meg a diaszpóra konferenciát. Barlangi mentő gyakorlatot tartanak Akteleken a Magyar Barlangi Mentőszolgálat és nemzetközi partnereinek tagjai. A Stuck in Baradla 2026, azaz Beragadva a baradlában elnevezésű gyakorlaton 17 ország 47 barlangi mentője és mentőorvosa vesz részt. A cél az európai együttműködés erősítése súlyos barlangi balesetek esetére. A résztvevők többek között súlyosan sérült, lélegeztetett betegek ellátását és mozgatását imitálják, gyakorolják. Izolált, nehéz körülmények között végzett mentési helyzeteket szimulálnak. A program részeként több napos föld alatti ellátási helyzeteket is modelleznek. A zárónapon a Styx ág nehezen járható szakaszain történik a sérült szállításának gyakorlása. A képzés célja egységesebb európai mentőség.

0: Építési protokollok kialakítása. Újabb 30 nappal meghosszabbították a rendkívüli állapotot Parajdon, pontosan egy évvel a bányakatasztrófa kezdete után. A székelyföldi településen 2025. május 8-án hirdettek először veszélyhelyzetet, miután a Korontpatak vize áttörte a védműveket és elárasztotta a tárnákat. A tiltás június 7-ig biztosan érvényben marad, a sószoros és a veszélyeztetett területek továbbra sem látogathatók. Bár a patakvizét már csőrendszerben vezetik át a bánya felett, az oknyomozó riportok szerint a szükséges védelmi munkálatok jelentős része még várat magára. Szakértők figyelmeztetnek, a föld alatti üregek beomolhatnak, a víz magas sókoncentrációja pedig továbbra is fenyegeti a környék ivóvízellátását és a mezőgazdaságát. A katasztrófa felelőseit pedig egy év elteltével sem nevezték meg a hatóságok. Átlagosan 10%-os áremelésre számíthatnak idén a strandolni vágyók. A Magyar Fürdőszövetség tájékoztatása szerint a fürdők a megnövekedett energia és üzemeltetési költségek miatt kényszerülnek drágításra, így egy 4 fős családi nap kiadása már könnyen elérheti a 30 000 forintot is. A gyulai várfürdőben főszezonban már 5300 forint lesz a belépő, míg a fővárosi strandokon 5 és 8% közötti áremeléssel érdemes kalkulálni. A szakemberek szerint a látogatók tűrőképessége már a határon mozog, több fürdő pedig a magas rezsiköltségek miatt csak későbbi nyitással vagy csökkentett üzemmóddal tudja fenntartani működését. Már a finisénél tart Nyíregyháza több mint 500 000 000 forintos infrastruktúra fejlesztése. Az önkormányzat tájékoztatása szerint a márciusban indult program ütemterv szerint halad. A tervezett 30 helyszín közül 19-en már be is fejeződtek a munkálatok. A város saját forrásából megvalósuló beruházás részeként több ponton újultak meg az utak, a kerékpárutak és a járdák. A kivitelezők a legtöbb helyszínen június 1-jéig végeznek a feladatokkal. A városvezetés közölte, a cél az, hogy a fejlesztések révén Nyíregyháza teljes területén biztonságosabbá és kényelmesebbé váljon a közlekedés.
1: Az időjárásról.
0: A változó vastagságú fátyol felhőzet a keleti ország rész felett lassan elhagyja hazánkat. Többnyire felhőtlen lesz később az ég gomoly felhőképződéssel. A Nyugat-Dunántúl mellett a középső és északkeleti ország részben alakulhatnak ki záporok, zivatarok. A csúcshőmérséklet 21 és 27 fok között valószínű, a legalacsonyabb értékek 7 és 14 fok között lesznek.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsora.
1: Köszöntöm a Zenesáv hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő Antal István. Mai műsorunkban a Deep Purple The Very Best Of lemezével ismerkedünk meg. Tartsanak velünk!

A Deep Purple brit hard rock együttes 1968-ban Roundabout néven alakult Hertfordban. Nevüket Peter DeRoss azonos című dalából vették át. A stílus egyik legismertebb és legnagyobb hatású zenekara, amely sokan a Led Zeppelin, a Black Sabbath mellett a heavy metal előfutárának tartanak, bár a zenészek sosem tartották magukat heavy metal együttesnek.

Az együttest ugyan hard rock zenekarként tartják számon, emellett azonban több zenei stílus is megtalálható a zenéjükben. A 60-as évek végén készült lemezeiket a progresszív rock, a pszichedelikus és blues rock, a klasszikus zene, valamint a korszak pop zenéje jellemezte. Az 1970-es évek elején készült albumaikkal egy keményebb zenei világ felé fordultak, ennek révén a világ egyik legnépszerűbb hard rock zenekarává nőtték ki magukat.

Az együttes 1969 nyarán kialakult klasszikus felállásra Ian Gillan, Roger Glover, John Lord, Ian Paice, Richie Blackmore 1973-ban felbomlott. Ez a felállás jelentette az együttes legsikeresebb korszakát, s olyan klasszikus rockdalokat hagyott az utókor számára, mint a Black Knight, a Fireball, a Highway Star, a Child in Time, vagy a minden idők egyik leghíresebb gitár riffével indító Smoke on the Water.

Ezt követően az együttes még kiadott néhány lemezt a 70-es évek derekán, de 1976-ban felosztott a formáció, 84-ben újra összeállt a klasszikus Space Lord Gillen Blackmore Glover felállású Deep Purple, azonban újra tagcserék sújtották a zenekart. 1994-ben Steve Morse lett az együttes gitárosa, 2001 óta pedig Don Airey kezelte a billentyűs hangszereket. Az alapító tagok közül csak Ian Paice tagja az együttesnek. A zenekar különböző felállásait a Mark előszóval különböztetik meg. A világszerte több mint 100 millió lemezzel adott. Együttes bekerült a Guinness rekordok könyvébe is, mint a leghangosabb zenekar.

0: Zenes Áll című műsorunkat hallották, melyben a Deep Purple The Very Best Of lemezével ismerkedtünk meg. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztőt Antal Istvánt hallották. További jó rádiózást kívánok!
1: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsorát hallották.

0: 23 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Ma van a rendszerváltás első hivatalos napja, így köszöntötte a parlament előtt Magyar Péter a Kossuth térre érkezőket szombaton reggel. A miniszterelnök ismertette a szombati nap programját majd a Tisza párt képviselőivel és a leendő kormánytagokkal együtt. Andrássy Gyula néhai miniszterelnök emlékművénél egy-egy csokor fehér virágot helyeztek el. 16 év után új miniszterelnököt választott Magyarország. Az április 12-i választásokon győztes Tisza párt elnökét, Magyar Pétert, Súlyog Tamás államfő javaslatára tették kormányfővé, amivel lezárult az Orbán kormány megbízatása. A 199 fős házban a Tisza párt 141 mandátummal irányítja a törvényalkotást, míg a Fidesz-KDNP és a Mi Hazánk ellenzéki szerepkörben folytatja a munkát. Az alakuló ülés a képviselői eskütételekkel kezdődött, és megválasztották a parlament tisztségviselőit is. A házelnöki posztra a Tisza párt Forsthoffer Ágnest jelölte. Az új parlament már a legelején az első intézkedés csomagokról, köztük a veszélyhelyzet megszüntetéséről tárgyal. 1990 óta nem látott mértékben alakul át az országgyűlés összetétele. A parlamenti helyek többségét elfoglaló Tisza párt mind a 141 képviselője újoncként kezdi meg a munkát. A rendszerváltás óta meghatározó politikusok sora távozik a házból, köztük Orbán Viktor, Kövér László és Kósa Lajos is befejezi képviselői pályafutását. Ezzel Németh Zsolt maradt az egyetlen honatja, aki 1990 óta megszakítás nélkül tagja a parlamentnek. Míg a korábbi ellenzéki pártok teljesen eltűntek a törvényhozásból, a Fidesz és a KDNP frakció jelentősen megfiatalodva, a Mi Hazánk pedig rutinos csapattal folytatja a politizálást. A megújulás és az építkezés időszakának nevezte a választások utáni helyzetet Rétvári Bence. A KDNP frakció vezetője közösségi oldalán hangsúlyozta, bár az április 12-i vereség súlyos, a polgári és kereszténydemokrata értékek mellett kitartó 2,5 millió szavazó bizalma szilárd alapot ad a folytatáshoz. A politikus szerint ellenzékben is minden erejükkel a 16 év alatt elért eredmények, így a családtámogatások, a rezsicsökkentés és a nemzeti szuverenitás megvédéséért dolgoznak majd. Rétvári kiemelte, a cél most a párbeszéd és azok megértése, akik máshogy döntöttek, hiszen a közösség erejét az mutatja meg, hogyan képes a vereség után újra talpra állni. A Fidesz-KDNP normális ellenzékként tevékenykedik majd az új parlamenti ciklusban, közölte Gulyás Gergely az országgyűlés alakuló ülése előtt. A frakcióvezető hangsúlyozta, a pártszövetség az ország sikerében érdekelt, ezért minden jó

0: Kormányzati javaslatot támogatni fognak, ugyanakkor következetesen számon kérik a Tisza párt választási ígéreteinek betartását. Gulyás Gergely kiemelte, ellenzékből is kiemelt figyelmet fordítanak az eddigi eredmények megőrzésére, így a családtámogatások, az alacsony adók, a határvédelem, valamint a nyugdíjak értékállóságára és a 14. havi nyugdíj védelmére. Magyarország visszatér a nyugati érték közösségbe, írt a közösségi oldalán Tar Zoltán, az új kormány társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztere. A politikus történelmi jelentőségűnek nevezte, hogy az új kabinet eskütétele éppen május 9-én az Európa napon történt, amely a béke és az összefogás szimbóluma. Tar hangsúlyozta, ez a nap a békés építkezés kezdetét és a magyar rendszerváltás új fejezetét jelenti, ahol a hatalom helyett a szolgálat kerül a középpontba. A miniszter üzenetében megerősítette, Magyarország készen áll a kölcsönös tiszteleten alapuló nemzetközi együttműködésre és a közös európai értékek képviseletére. Közzétették a választások előtt indított nemzeti petíció eredményeit a kormányzati portálon. A tájékoztatás szerint a több mint 1.800.000 válaszadó 99%-a elutasította a rezsiárak emelését, valamint a háború további finanszírozását. Az adatokból kiderült, hogy a résztvevők döntő többsége postai úton küldte vissza válaszait, amelynek technikai költségei meghaladták a 3,5 milliárd forintot. A petíció népszerűsítésére fordított reklámkiadások pontos összege egyelőre nem ismert. A miniszterelnöki kabinetiroda tájékoztatása szerint a részletes elszámolás még folyamatban van.
1: Az időjárásról.
0: A változó vastagságú fátyolfelhőzet a keleti ország rész felett lassan elhagyja hazánkat. Többnyire felhőtlen lesz később az ég gomoly felhőképződéssel. A Nyugat-Dunántúl mellett a középső és északkeleti ország részben alakulhatnak ki záporok, zivatarok. A csúcshőmérséklet 21 és 27 fok között valószínű, a legalacsonyabb értékek 7 és 14 fok között lesznek.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat, a Határtalant hallják. Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. 12 éves lett a Tesó blog.
2: Hát kezdetben volt a Tesó újság, ahogy említetted volt, amikor még más kultúrája volt az olvasásnak, a találkozásnak, meg úgy az egymással való bánásnak is talán, egy picit Kárpátalján. Más volt a közösségünk. 2013-ban kaptam a megbízást, hogy ezt a Tesó újságot helyezzük új alapokra, illetve folytassuk.
1: Munkatársképző ismételten az IKE szervezésében.
3: Őszintén erről picit homályosak az emlékeim, pedig amúgy nem volt régen. 2 évvel ezelőtt a 2024-es MKT-s csoportban voltam részvevőként, és visszaemlékezve annyi volt, hogy megláttam valamelyik közösségi média platformon, ha jól emlékszem, akkor talán az Instagramon jött szembe velem az MKT-nak a híre, és nagyon megtetszett az ötlet, hogy közösség, fejlődés, kirándulás, persze akkor ez is nagyon nagyot számított, és hogy mindez egy egyházi, hitközeli közegben, úgyhogy igazából vakon jelentkeztem erre az egészre, mindig is érdekelt maga az ifjúsági munka, és így nagyon összeállt nekem a kép.
1: Május éjszakai hagyományok.
4: Ezt a hagyományt mi az elődeinktől kaptuk meg. Én is, mint gyerekként emlékszem, hogy amikor elérkezett ez az este, és tényleg nagy izgalommal vártuk, hiszen több fázisa van ennek a hagyománynak. A kisfiúk viszik a kislányoknak a virágkosarat, ilyen kisebb kosarak, ilyen cserepesek, vagy a májfát. Sajnos ebből egyre kevesebb van, de még mindig fellelhető volt az éjszaka folyamán, figyeltem, hogy hol mit látunk.
1: Közösségi élet Székelykakasdon.
5: Hát mi nagyon jól érezzük magunkat ebben a faluban. Már több mint 20 éve itt vagyunk, és tényleg úgy érezzük, mint hogyha egy családban érkeztünk volna. Valahogy úgy érezzük, hogy mint hogyha itt nőttünk volna fel, megismertük az embereket, valahogy úgy ráérzünk egymásnak a gondolatára is, vagy hogy mit szeretnének, odafigyelünk egymásra, és emiatt van az, hogy tényleg, hogy az az összefogás, hogyha valamit szervezünk, akkor tényleg mindenki itt van, segítséget érzünk, hogy egymást segítsük. Úgy mi, mint a gyülekezeti tagok segítenek bennünket is.
1: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.
0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Kárpátalja. 12 éves lett a Tesó blog. A KRISZ, vagyis a Keresztény Református Ifjúsági Szövetség online felülete az elmúlt években nem csak egyházi, hanem társadalmi és kulturális kérdésekben is megszólalt, keresztény szemlélettel reflektálva a világ történéseire. Hitről, közéletről, médiáról és a fiatalokat érintő témákról is rendszeresen olvashatunk náluk. A 12 éves jubileum kapcsán Laskoti Zoltán főszerkesztővel beszélgetünk az indulásról, az elmúlt évek tapasztalatairól és a jövőt. Terveiről. A riporterek Birta Zoltán és Oniszkó Györgyi.
6: Hogyan indul a Tesóból? Mi volt ennek a kezdeti formája?
2: Hát kezdetben volt a Tesó újság, ahogy említetted volt, amikor még más kultúrája volt az olvasásnak, a találkozásnak, meg úgy az egymással való bánásnak is talán, egy picit Kárpátalján. Más volt a közösségünk. 2013-ban kaptam a megbízást, hogy ezt a Tesó újságot helyezzük új alapokra, illetve folytassuk. Én ezt a megbízást úgy fogadtam el Sipos József akkori KRISZ elnöktől, hogy egy picit gondoljuk át ennek az újságnak a megjelentetését, terjesztését, és próbáljunk optimalizálni minél kevesebb erőbefektetéssel és minél kevesebb energiabefektetéssel, minél több fiatalt elérni. Ezért elengedtük a nyomtatást, nagyon nehéz volt elengedni ezt az újságot. Engem is rengeteg nosztalgia köt hozzá, meg vannak még lefűzve a régi számok, és az oldalunkon el is érhetők egyébként digitálisan a régi számok, de aztán 2014. február 17-én elindult a Tesó blog 3 bejegyzéssel, és onnantól fogva egészen a mai napig több-kevesebb intenzitással, de folyamatosan 12 éve működünk és gyártjuk az értékes tartalmakat, hiszen mi nem más blogok tartalmait osztjuk meg, hanem a blog működése mögött valóban van egy alkotói munka, úgy a web oldal fenntartása mögött, mind a korrekciós szinten, mind a szövegek létrehozása mögött, ezért nagyon hálásak vagyunk, azért is hálásak vagyunk, hogy ez a blog már régen túlnő előtte azt, amire hivatott a tesó újság, hiszen már nem Kárpátalja és nem csak Kárpátalja a célterületünk és célközönségünk, hanem az olvasottsági adataink alapján a Kárpát-medence, sőt a tengeren túl magyar reformátussága is olvas minket, aminek mi nagyon örülünk, és nagyon nagy áldásként éljük meg ezt.
7: Ugye, aki a tesó blogra és azon belül a bemutatkozásra téved, ott a blog tulajdonképpen szolgálatként határozza meg önmagát. Mit jelent az online térben szolgálni?
2: Ez egy nagyon széles kategória. Számunkra azt jelenti az online térben szolgálni, hogy kevés alkalommal találkozunk egymással offline körülmények között, kevésszer tudunk meginni egymással egy kávét, mondjuk, hogy elbeszélgessünk, de van egy közös cél, amit jelenleg én Kárpátaljáról, aztán több szerkesztünk Magyarországról, Nyugat-Európa más részéről, volt olyan, hogy a tengeren túlról dolgozott be valaki hozzánk, tehát ezeket a fizikai határokat és nagyon sokszor lelki határokat is átlépve mégis tudunk egy célért dolgozni, és az online szolgálatot mi valóban úgy éltük meg, mint ahogy az imádkozó ember sokszor a közösséget megéli a tőle távol lévővel, lehet, hogy 100 kilométerek választanak minket egymástól, de az Istennél találkozunk, úgyhogy hálásak vagyunk azért, hogy a fizikai határok nem befolyásolják ezt a szolgálatunkat, és itt tudjuk végezni egy célért az evangélium képviselete ügyében, illetve azért, hogy bizonyságot tegyünk a hitünkről és hitvallásunkról, ami szintén megtalálható az oldalunkon.
6: Beszéljünk kicsit a stábtagokról, mert ha nézzük a cikkek feletti neveket, akkor nagyon ismerős nevekkel találkozunk.
2: Egy olyan szerkesztőgárdával indultunk 2014-ben, amit megörököltünk részben a régi tesó újságból, és azóta is fontosnak tartjuk, hogy ez a szerkesztőgárda folyamatos megújulás, változás közben kész legyen befogadni újabb tagokat. Több pályázatot is hirdettünk, alkotói pályázatokat, ahol új szerzőket kerestünk, és soha nem fáradunk el új arcokat keresni. Ezért nagyon változatos a szerkesztőgárda, hogyha végignézitek a neveket, találhattok ott olyanokat, akik évek, évtizedek óta szolgálatban vannak Kárpátalján, és vannak olyanok, akik talán még most tanulnak felsőoktatási intézményben, vendégszerzőként, vagy már állandó szerzőként, vannak olyanok, akik néha-néha írnak egy szöveget, lehet, hogy nem minden hónapban publikálnak, de azért hozzátesznek a blog működéséhez, és szeretjük és szeretnénk ezt továbbra is ilyen rugalmasan tartani, hiszen nekünk tényleg nem az a célunk, hogy valamiféleképpen intézményessé váljunk, hanem hogy ez a szolgálat tovább menjen, ki mikor mivel tud beszállni.
7: Ugye a szerkesztői gárda az óriási. Hogyan zajlik az együttműködés, hogy hogyan kerülnek ki a posztok?
2: Van ennek egy szépen bejáratott algoritmusa. Ha megszületik egy szöveg, akkor beküldjük a hónapfelelősnek. Van egy hónapfelelősünk, aki abban a hónapban áttekinti a beérkezett szövegeket, illetve biztosítja azt, hogy minden posztnapunkon menjen ki szöveg, és amikor a hónapfelelős megkapja a szövegeket, továbbítja nekem, mint főszerkesztőnek, korrektornak és webszerkesztőnek. Palai Ferenc a webszerkesztőnk, akinek nagyon-nagyon hálásak vagyunk a munkájáért, illetve Pap Szaniszló Adrián az, aki korrektorként nagyon sokat tesz azért, hogy a szövegek szép, ékes formában, gondozottan és logikailag is egységesen jelenjenek meg. És amikor úgymond a szöveget a szerzővel egyeztetve gondozzuk egy picit, illetve alakítjuk, ha szükséges, akkor kerül ki a felületünkre, és onnantól fogva a szöveg önálló életre kell. És megjelenik vagy más kárpátaljai médiumok reposztjában, vagy magyarországi médiumok reposztjában, vagy lesz belőle nyomtatott anyag, és így készült már belőle kiadvány is, imaséta is. Úgyhogy onnantól fogva számunkra a legérdekesebb, hogy mi lesz abból, amit kiadunk a kezünk közül.
6: Igen, a kiadványok szempontjából is érdekes, hogy nem olyan rég, pontosabban már láthattuk, illetve sokan foghattuk is, a mellesleg van a Szentilek is tesőblog kiadványt, ami azért érdekes, mert ezt Olasz Timitől hallottam, bár ne ő is csak hozta valakit, hogy amikor olyan stresszes volt a helyzet, akkor mindig azt mondta, hogy mellesleg van Szentlélek is, és ez mindig megmaradt az én lelkemben, és ebben egy kiadvány is született.
2: Így van, ez egy pünkösdi kiadványunk, ami egy hiánypótló szándékkal született, ugye a pünkösd ünnep körét járjuk körbe benne, illetve a lélek ajándékainak a témáját járjuk benne körbe, ami úgy református tanításban jelen van, de nem mindig teszünk rá akkora hangsúlyt, hogy erről egy külön kiadvány is készüljön, és nagyon hálásak vagyunk azért, hogy ez a kiadvány elkészülhetett, és én különösen személyesen is hálás vagyok idős Pocsai Sanyi bácsinak, hogy megírta az előszót ez a kiadványhoz. Egy hatalmas biztatás volt nekünk, hogy ő vállalta, hogy ezt a kiadványt így népszerűsíti, és így mutatja meg, hogy milyen lelki értékek találhatók benne.
7: Melyek azok a témakörök, amelyek így a legnagyobb visszhangot váltják ki, vagy amelyekről úgy gondoljátok, hogy az olvasók körében igazán érdekel téma?
2: Régebben próbáltunk az olvasók közönség segítségével rászűrni azokra a témákra, amikről írjunk, és ez a próbálkozás részben hozott eredményt, de módszert váltottunk, és az írások aktualitása mindig az adott egyházi év ünnepeihez igazodik, legyen szó akár adventi kalendáriumról, adventi naptárról, amit minden nap posztolunk advent idejében, vagy esetleg bőti sorozatról, ami pont vasárnap indult el, és ajánlom mindenkinek a figyelmébe, Olasztémi zseniális írással indított. Ma is jött ki új tartalom, pénteken is fog kijönni új tartalom, ajánlom mindenkinek ezt a sorozatot, illetve hát ezen túl az életkori sajátosságainkat felhasználva, és azokat a kihívásokat felhasználva, amikkel küzdünk, ezeket a kihívásokat is előhozzuk. Ha már megharcolt kihívások, akkor próbálunk egy pici kiutat is mutatni belőle. Illetve mivel van köztünk szakképzett, lediplomázott, például pszichológus, lelki dolgokkal foglalkozó szakember, az ő írásaiban azért a szakma is megjelenik. Tehát ilyen szakmai jellegű cikkek is vannak.
6: Miért érdemes ezzel a változó világgal felvenni a versenyt, akár a médiák szempontjából is, mert a reformáció idején tudjuk, hogy kocsmadolok azok voltak azok az eszközök, amik legtöbb ember tudták elérni, és ezt alkalmazták a reformáció korában. Ma láthatjuk, hogy muszáj vagyunk lépést tartani az információknak a formációival is, és itt ezeken a tereken, digitális tereken megjelenni keresztényként. Hogyan látod ezt a fajta megjelenésnek a munkáját, mennyire tud beépülni azzal, hogy embereket érjen a keresztény tartalom?
2: Nyilván az embereket ott kell keresni, ahol vannak, ahol az idejük legnagyobb részét töltik, és nem szerettük volna parlagon hagyni az online teret. Magvetés évében fontos elmondani azt, hogy nem csupán abban a földben végezhető magvetés, ami kézzel fogható, nem csupán az organikusan elérhető embereket kell elérnünk egyházként vagy keresztényekként, hanem meg kell próbálnunk elérni azokat, akik picit távolabb vannak gyülekezettől, egyháztól, közösségtől, legyen ez a távolság kilométerben, méterben mérhető, vagy egy lelki távolság. Úgy tapasztaltuk meg, hogy pont a blog eszköze segített azoknak, akik talán lelkileg távolodtak el a helyi közösségtől, egy picit visszatalálni és újra kapcsolódni. Úgyhogy mi nem versenyeztünk és nem versenyezünk senkivel, mert a versenynek mindig az a vége, hogy összehasonlítások születnek, és vagy elmarasztaljuk, vagy túldicsérjük magunkat, viszont igyekszünk ott megtalálni az olvasóinkat és leendő olvasóinkat, ahol éppen vannak, és hogyha valakinek csak egy lépést segítünk az ő hitének fejlődésében, erősödésében, mi már akkor győztünk. Tehát nincs verseny, győzelem van.
7: Mennyire kihívás ma ebben a nagy digitális zajban mélyebb tartalmakat közölni, és ténylegesen elérni az ifjúságot, hiszen ez szerintem egy óriási feladat.
2: Hát igen, ez egy nagyon-nagyon nagy kihívás, amivel küzdünk napról napra, és számunkra is kérdés egyébként, hogy mennyire tudjuk elérni a fiatalságot, mivel azt látjuk, hogy csökken a figyelem, és csökken az elolvasható karakter mennyiség. Ezért inkább arra törekszünk, hogy az írásaink gondolatébresztőek és nem kifejtősek vagy kivesézőek legyenek. Arra törekszünk például ezzel a bőti sorozatunkkal is, hogy 2 darab percbe beleférjen az az elmélkedés, amivel elindítunk. Legyen ez egy szikra, mondjuk úgy, mint ahogy az autóban egy szükség van egy szikrára, hogy belobbanjon az üzemanyag. Legyen ez egy szikra, amivel elindulhat valami az olvasóban. És hát nagyon reméljük, hogy akiket elérünk, azokban elindul valami, mert nem csupán a fiatalok a célközönségünk most már. Hogyha az oldalunk algoritmusát nézzük, akkor a célközönségünk a 20-30 évesektől elkezdett inkább eltolódni, akár a 40 és 50 évesek felé is. Úgyhogy egyáltalán nem szeretnénk magunkat úgy látni, mint akik csak a fiataloknak posztolnak. Szeretnénk mindenkinek nyújtani valamit azáltal, amit Istentől kaptunk.
6: Egy-két elérhetőséget mondjunk el, és a megjelenésnek az időpontját, ugye hetente 3 alkalommal jelentek meg új anyaggal, és egy pedig egy visszatekintő, erről mesékelek nekünk még azért.
2: Így van, érdemes folyamatosan nézni a Tesó blog oldalát, hiszen 12 év alatt felgyűlt annyi tartalmunk, archivált tartalmunk, illetve a régi Tesó újságnak is ott vannak az archivált részei, hogy minden nap talál valami frisset, finomat csemegézni magának az ember. Akár még a régi tartalmakat is érdemes újra elolvasni. De hetente 3-szor igyekszünk jelentkezni egy átlagos héten friss tartalommal. Kedden, pénteken és vasárnap van posztnapunk. Csütörtökön pedig mindig egy régebbi tartalmat osztunk meg. Ez követhető a közösségi média felületünkön, illetve igyekszünk, hogy mindig frissüljön valamennyire a blog tartalma. De még egyszer szeretettel biztatok mindenkit arra, hogy csemegézzen az elmúlt 12 év terméséből, hiszen lehet, hogy ott érik éppen aktuális üzenetek, amik megíródtak néhány éve, és most elolvasva esik le valami belőle. Én nagyon sokszor élem meg ezt, amikor egy szerkesztőtársamnak, vagy akár a saját magam írását előveszem, és így csapok a fejemre, hogy hol voltam én lelkileg, agyban, gondolatban 2 évvel ezelőtt. Nem 12 év, 2 évvel ezelőtt, és hálát adok azért, hogy azóta értem, azóta megértettem új dolgokat, hogy érdemes ezt a kincses bányát felfedezni. És erre biztatlak titeket is.
1: Az elmúlt 12 év azt mutatja, hogy van igény a hiteles, keresztény értékrendű online tartalomra. A Tesó blog ma is igyekszik megszólítani és gondolkodásra hívni olvasóit. Laskoti Zoltánnal, a Tesó blog főszerkesztőjével beszélgettünk a jubileum kapcsán.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Erdély. Véget ért a második munkatársképző tanfolyam Kolozsváron. A szervezésről, témákról és a megtapasztaltakról beszélgetünk Polgár Dávid István szervezővel és Vég Hunor Szabolcs résztvevővel. A riporter Bálint Enikő.
2: Szeretettel köszöntelek titeket az Agnus Rádió stúdiójába, hiszen először vagytok itt és mikrofon előtt is talán.
3: Pontosan. Igen. Köszönjük a meghívást.
2: Megvolt a második munkatársképző. Először is hozzád szólnék, Dávid, te voltál résztvevő is.
3: Igen.
2: Annak idején. Tudnál-e arról mesélni, hogy hogyan kapcsolódtál be egyáltalán az IKÉ-be, meg a munkatársképzőbe?
3: Őszintén erről picit homályosak az emlékeim, pedig amúgy nem volt régen. 2 évvel ezelőtt a 2024-es MKT-s csoportban voltam résztvevőként, és visszaemlékezve annyi volt, hogy megláttam valamelyik közösségi média platformon, ha jól emlékszem, akkor talán az Instagramon jött szembe velem az MKT-nak a híre, és nagyon megtetszett az ötlet, hogy közösség, fejlődés, kirándulás, persze akkor ez is nagyon nagyot számított, és hogy mindez egy egyházi, hitközeli közegben, úgyhogy igazából vakon jelentkeztem erre az egészre, mindig is érdekelt maga az ifjúsági munka, és így nagyon összeállt nekem a kép. Ez volt a kezdet igazából az IKÉ-nél.
2: És időközben már szervező is lettél. Hogyan vállaltad be, miért?
3: Hát, hogy miért? Talán azért, mert hozzám akkor annyira szólt ez az egész program, és láttam benne a lelkületet, láttam az akkori szervezőkben azt az önzetlenséget, azt a nyitottságot, amivel felénk fordultak résztvevők felé, hogy ez inspirált engem arra, hogy ténylegesen itt van helyem. És azzal, hogy csatlakoztam én is a szervezők közé, ezzel igazából egy viszonzást szerettem volna adni nekik, hogy én is itt vagyok, és támogatni szeretném ezt a kezdeményezést, ami most már hosszú évek óta, tehát évtizedek óta áll. Pontosan nem is tudom, hogy hányadik, nem a számok embere vagyok. De ez egy megtiszteltetés, és egyben egy óriási felelősség is számomra, hogy most ott állhatok, ami anno engem inspirált.
2: És itt van melletted egy résztvevőm, akinek a legelső, ha jól értettem.
4: Igen, most először veszek részt. Vettem részt MKT-n.
2: Milyen élményekkel maradtál?
4: Nagyon eléggé jó élményekkel maradtam meg. A társaimmal nagyon összeszoktunk, azóta is beszélgetünk napi szinten. Nagyon sok új dolgot tudtam meg Istenről, a közösségről, és még nagyon sok dologról.
2: Mi volt a téma?
3: Hát ugyebár a második alkalmunknak a témája az már maga a rendezvény szervezés, tehát maga a szakmai tudás átadása volt a cél. Különböző workshopok révén, különböző beszélgetésekben, gyakorlatokban, és az, hogy ez milyen volt, az talán már jobban át fog jönni Hunitól.
4: Számomra nagyon tartalmasak voltak az előadások, a workshopok, meg minden. Nagyon sok olyan dolgot tudtam meg, ami aktuális az életemben, és nagyon szükséges volt számomra, és sok információval maradtam meg, ami nagyon hasznos, még ma is.
2: Egy kicsit beleláthatunk a szervezői részébe. Hogyan állt össze a fejetekben ez a második alkalom? Mi az, amit ti szeretetek volna megvalósítani? És akkor igazából Hunid elmondhatod, hogy ez neked átjött-e, vagy hogyha nem, akkor mi az, amivel maradtál?
3: Ez egy érdekes rész, mivel magában a program összeállításában én viszonylag minimálisan veszek részt. Egyrészt ténylegesen, mivel most folyik első alkalommal a szervezők között, másrészt pedig, mivel én javarészt a háttérből igyekszem támogatni a rendezvényt, többnyire, mint fotósként, hogy ugyan állt össze az egész. Igazság szerint ténylegesen itt az volt a mi célunk és a vágyunk, hogy ezen a hétvégén a résztvevőknek egy szakmai tudást tudjunk átadni arról, hogy hogyan is vezethetnek egy ifit, hogyan szervezhetnek benne programokat, hogyan segítkezhetnek a saját környezetükben az ifjúsági munka terén, és erre próbáltunk releváns témákat, előadókat és programokat összegyűjteni, amik révén érdemben hozzá tudunk járulni az aktuális és a jövőbeni ifjúsági szolgálókhoz.
2: és most hozzád szólnék.
4: Igen, hát ezek a programok volt köztük ilyen, hogy asszertív kommunikáció, meg hogy konfliktuskezelés, ugye mondta Dávid a rendezvényszervezéseket. Nagyon sok olyan információt tudtam meg, amit eddig nem, és számomra ezek nagyon hasznosak és nagyon érdekeltek, és ez volt az egyik, amiért eljöttem MKT-ra, hogy a rendezvényszervezésbe ezután jobban bele tudjak segíteni.
2: Ezek szerint van ezzel neked célod?
4: Igen, közösségben, hát a gyülekezetünkben is szoktunk szervezni bibliaheteket, táborokat, és úgy éreztem mindig, hogy ezeknek a megszervezésében nekem ott a helyem, és nekem segítenem kell, és mindig így éreztem, hogy én segíteni akarok.
2: És tudtál szerezni új barátokat, vagy más megvilágításban láttál olyan embereket, akikkel eddig nem beszélgettél?
4: Igen, nagyon sok új barátot szereztem. Nagyon összeszoktunk, mondtam az előbb is a társaimmal, és úgy jöttünk el, hogy hát könnyek között jöttünk el egymástól, és nagyon összemelegedtünk, össze vagyunk már kapcsolódva. Egy közösség voltunk, és nagyon jó.
2: Ezek szerint várod a következő alkalmat?
4: Szerintem mindenki várja. Ezt mondtuk is, mikor elbúcsúztunk, hogy biztos, hogy nem tudjuk kivárni, alig várjuk már.
2: Vagy egykor majd ott fogsz ülni, ahol Dávid.
4: Hát lehetséges, ezt soha nem lehet tudni.
2: Hogy Dávidnak a telefonjának a háttára nézek, ezt a hallgatók nem látják, de én igen látom, hogy ott van egy matrica is az MKT-ról, és mivel te a pillanatok megörökítője is vagy, ilyen szemszögről tudsz mesélni. Mi az, amit fontosnak szoktál látni egy ilyen eseményen, amikor a háttérben vagy, és mégis fókuszálsz olyan emberekre, eseményekre, részletekre, amik kikerülnek az internetre?
3: Alapvetően az én célom nem az, hogy ezek a képek a nyilvánosságban megjelenjenek. Tehát nem így tekintek rájuk startból. Persze ez is a része, és természetes folyamat az, hogy ezt a külvilág, és úgy igazából mindenki meglássa. Én amire hangsúlyt szoktam fektetni, és szerintem ez is az egész, ez most már MKT mellett inkább a fotózásnak a... De végsősorban ezt az MKT-ről is rá lehet húzni. Sőt, nagyon is, hogy az emberek. A fókuszban mindig is az emberek lesznek. És az a kis világ, amit a Jóisten belénk teremtett. És ezt igyekszem visszaadni. A közösség formáját, az emberek mienségét, az ottani hangulatot, azokat a cselekedeteket, azokat a programokat, amik történnek, azokat minél hitelesebben, minél őszintébben és minél bentebbről, minél intimebben visszaadni az embereknek. Főként azoknak, akikről készül. Hiszem azt, hogy későbbiekben majd ez lesz az, ami a külső embereket is megfogja.
2: Melyik lesz a következő alkalom? Ezt nyilván tőled kérdezem, mert te látsz inkább bele.
3: Magának az MKT-nak a következő állomása az a nyári gyakorlat lesz. Ez igazából az a közeg, ahol valójában tudnak gyakorolni, és gyakorlatba ültetni mindezt azt a tudást, azt a tapasztalatot, amit az első két szeminárium alatt megszereztek, magukban szívtak. Ezt tehetik igazából a saját gyülekezetükben, vagy néhányokkal majd az idei Váltsirányt Ike Fesztiválon is találkozni fogunk, vagy igazából öt lesznek velünk, mint önkéntes, mint munkatárs, és még az év vége fele ránk egy harmadik szeminárium, ahol mindezt kiértékeljük majd a nyári gyakorlatot, illetve még nagyobb hangsúlyt fogunk fektetni arra a közösségre, ami itt születőben van, és igazából beleszületik majd az egész ikés közösségbe.
1: Az elmúlt percekben Polgár Dávid István szervezővel és Vékhunor Szabolcs résztvevővel beszélgettünk a második alkalommal megszervezett munkatársképző tanfolyamról.
0: Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Kárpátalja. A május éjszakája mindig különleges hangulatot hordozott. A természet ébredésével együtt a szívekben is új remények, szerelmek és hagyományok keltek életre. Becske Adrián, a Viski Folkműhely zenei szekciójának koordinátora mesél nekünk a május éjszakájának varázsáról. Megtudhatjuk, hogyan készültek egykor a fiatalok, milyen szerepe volt a szerenádnak, a májuskosának és a májusfának, és hogyan élnek tovább ezek a hagyományok napjainkban.
5: Ugye május 1-e előtt éjszaka vagy esti órában indul a közösségi program, és aztán végén pedig egy szernázásos maratonnal folytatódik. Mesélj kérek ennek a hátteréről, ennek az elmúlt 8 évnek az időszakáról.
6: Hát ezt a hagyományt mi az elődeinktől kaptuk meg. Én is, mint gyerekként emlékszem, hogy amikor elérkezett ez az este, és tényleg nagy izgalommal vártuk, hiszen több fázisa van ennek a hagyománynak. A kisfiúk viszik a kislányoknak a virágkosarat, ilyen kisebb kosarak, ilyen cserepesek, vagy a májfát. Fát állítanak. Sajnos ebből egyre kevesebb van, de még mindig fellelhető volt. Az éjszaka folyamán figyeltem, hogy hol mit látunk. Feldíszítik szalagokkal, lufival, és akkor a lányoknak a kapujába állítják. És ahogy tovább haladunk, ugye korba vagy időbe, a nagyobb fiúk viszont már a barátnőknek, akiknek elég komoly szándékaik vannak, nagy virágkosarakat visznek, és ezt kíséri az éjjeli szerenádozás. Tehát ezt a hagyományt, ahogy említettem is, mi az elődeinktől kaptuk meg, és ezt úgy így egybe foglalva azt csináljuk, hogy a Viski tájházba ebből a szerenádozásos részt mi ezt így közösségi szinten csináljuk, és ez úgy kapcsolódik hozzám, hogy a Viski folkműhelyben a vonós hangszereket oktatom, és minden évben újabb és újabb diákokat csatlakoztatok ehhez a szerenádhoz. A műsorrend, vagyis az éjjeli szerenádrend, az szintén az, amit még ott Forgon Laci bácsék húztak, meg Cébei Lajos bácsék, meg annak idején még Csüri Lajos bácsék, meg Pálkari bácsék, ezek mind a nagy viski zenész elődök, mi tőlük tanult, vagy hát nem tőlük, de azt a szerenádos rendet tanítom be az ifjú viski zenészeknek. Én úgy gondolom, hogy ha ők már egyszer innen elmennek, mert sajnos ez benne van a pakliba, azért az én útravalom nekik az, hogy egy viski népdalcsokorral és a május éjszakai rendel bocsátom őket útjukra, hogy ne felejtsék el, hogy honnan jöttek, és hová tartoznak, és hogy várjuk őket nagyon sok szeretettel vissza. És akkor ennek kerítettünk egy ilyen hagyományőrzéses alkalmát, hogy a tájházba hívogatunk mindenkit, ez egy nyílt program, aki szeretné meghallgatni, hogy őrizzük mi a hagyományt, és hogy elevenítjük fel ezeket a szokásokat. Ott a gyerekekkel közösen egy nagy májfát feldíszítettünk, és elmondtuk, hogy mi ez a hagyomány, aki még esetleg nem találkozott vele, és elég szép számra sikeredett, közel 50-60 fő volt tegnap este a Viski tájházba, és akkor ott elkezdjük a szerenádot. Előzetesen azért mindenkinek kiküldem a szöveget, akinek nincs, akkor kinyomtatom, és kezükbe adjuk, hogy ez tényleg úgy hangzódjon, mint egy nagy kórus. És ez nagyon-nagyon, tényleg nagyon szépre és nagyon meghatóra sikeredett. Ott vagyunk, még egy kicsit együtt beszélgetünk, és aztán elindul ez az egész csapat a következő helyszínekre. Ilyenkor megyünk a parókiára, utána iskolaigazgató, KMKS elnök, a városháza képviselőjéhez. Tehát vannak ilyen tisztelethelyeknek, nevezzük mi ezt. És aztán a zenész gyerekeknek, mindenkinek van egy lehetősége, hogy ahol ő szeretne, ott húzzuk az ő zenéjét. Hát a zenész fiúk azért még inkább az anyukáknak húzták. Úgyhogy így sikeredett be tegnapra 17 vagy 18 hely végül, úgyhogy tényleg nagyon jóra sikeredett. Nagyon élvezték az újonnan érkezettek is, mert tavaly 3 hegedűs volt, idén pedig már 6. Hát, hogy folyamatosan bővítjük a csapatot, és az ifjoncoknak is nagyon megtetszett ez a szokás.
7: Milyen volt a fogadtatás, igen? Vagy mivel illik viszonozni a szerenádot, amit víztek?
6: Hát a fogadtatás az minden évben nagyon-nagyon nagy és nagyon szeretettel fogadnak minket mindenhol, az tény, hogy ugye már, tehát nem tudjuk titokba tartani, hogy na most oda is megyünk, meg oda is megyünk. Az lenne a meglepetés, ha egy-egy helyre nem mennénk, ahol előző éven voltunk. Hát ilyenkor, ugye amikor a szerenád elkezdődik, akkor az, akinek visszük, akkor ő fogadja azzal, hogy vagy az ablakon kukucskál ki, ugye az utolsónál, a Nyisd ki babám az ajtónál van az, hogy neki a villanykapcsolgatással kell jelezni, hogy fogadja-e a szerenádot, vagy nem fogadja a szerenádot. Ugye ez onnan jön ez a szokás, hogy annak idején, amikor ez tényleg még meglepetés volt, vagy hogy a lány nem tudta, hogy a fiútól szerenádot fog kapni, akkor ezzel jelezte, hogy fogadja-e a fiú közeledését, vagy úgymond szerelmi vallomását, vagy nem fogadja. Ha nem volt villanykapcsolgatás, akkor elkullogtak. Ha volt villanykapcsolgatás, akkor pedig fogadta a szerenádot, kijött, és megvendégelte a zenészeket. Ez a hagyomány is fennmaradt, akkor egy kis üdítővel, csokoládéval, egy kis ilyen apró süteménnyel vendégelik meg a résztvevőket. Hát ezt mi felduzzasztottuk a pár zenészről, tényleg, ahogy mentünk tovább, akkor jöttek velünk azok a tagok is, akik kíváncsiak voltak, hogy ez hogy zajlik tovább, vagy egyszerűen egy jó estét szerettek volna maguknak. Persze hajnali 3-ig nem kísért minket ez a nagy énekkar. Folyamatosan így, aki úgy útba esett haza, akkor már ő ott maradt, de hogy elég sokáig jöttek, és ez tényleg nekem is egy nagy öröm, hogy van értelme a munkának, és hogy másnak is fontos ez, meg közös ügy, és hogy így egybe vagyunk, és ezek között a szürke hétköznapok, meg minden gonddal terhelt hétköznapokban ez egy ilyen üde színfoltja volt ez a szerenádozás, és hogy tényleg azt láttam, hogy nagy lelkesedéssel jöttek velünk a többiek is.
5: Visken, korábban sok zenekar jártatta ezt az éjszakát, még a háború idén is több zenekarról tudtunk, akik veltek párhuzamosan muzsikáltak.
6: Igen, ez most is így volt, tehát még volt egy felnőtt zenekar, ugye ők igazából, tehát ők azok, akik azt a hagyományt őrzik, hogy fiatal emberek, vagy férjek, vagy ilyen nősülendő fiúk megkérik őket, hogy akkor hozzanak szerenádot a kiválasztottjuknak, és most is így volt ilyen. Mi inkább a hagyományőrzésre állunk rá, hogy akkor a gyerekeknek is érdekes lehet. Tehát inkább közösségi programot csinálunk belőle, mert hát ez a mi profilunk. De volt párhuzamosan, most is volt egy zenekar, aki tőlünk, velünk együtt, vagy tőlünk függetlenül, tehát nekik is vannak ezek a biztos pontok, vagy ilyen tiszteletzenék, ahol ők is megjárják. Tehát volt olyan hely, ahol ide nem találkoztunk, de tavaly találkoztunk, tehát van, aki két éjjeli zenét kapott.
1: Az elmúlt percekben Becske Adriennel, a Viski Folk Műhely zenei szekciójának koordinátorával beszélgettünk.
0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Erdély. Püspöki vizitációt fogadott a Székelykagasdi Református Egyházközség áprilisban, amelyben a legkisebbektől a legnagyobbakig mindenki részt vett. Együtt készültek a presbiterek, a nőszövetségi tagok, a vallásórások és a roma gyermekek csoportja. A gyermekek éve alkalmából a gyülekezet egy emlékfát is elültet a templom kertjében. A gyülekezet életéről és az előkészületekről a helyi lelkipásztorral, Molnár Endrével és feleségével, Molnár Andrával beszélgettünk. A riporter Pilbák Kincső.
8: Püspöki vizitációt fogadott a Székelykagasdi Református Egyházközség. Molnár Endre lelkipásztorral és feleségével, Molnár Andreával beszélgettünk a gyülekezeti életről.
9: Hát a Székelykakasdi református gyülekezetben nagyon jó emberközeli és istenközeli tevékenységek folynak. Egy több mint 500 lelket számláló gyülekezeti közösségről beszélünk. Vasárnaponként istentiszteletek vannak, nőszövetségi alkalmak, bibliaórák, gyermekcsoportok, ifi csoportok, van egy roma gyerek csoport vallásóránk, ahova úgy, mint a többi csoportban, nagyon lelkes gyerekek jönnek el.
10: És úgy tudom, hogy nincsenek feljegyzések, hogy lett volna a közelmúltban püspöki vizitet?
9: Nem volt a közelmúltban. Sőt, egyáltalán nem is emlékszem, nem találtam arra utaló bejegyzést, hogy lett volna püspöki vizitáció. A gyülekezetünk több mint 3 évszázados létezése óta, és nagyon örvendünk ennek a vizitációnak, és kitüntetve érezzük magunkat, megtisztelő a püspök úrnak a látogatása, és a vizitációs bizottságnak a látogatása egy kedves, jó hangulatú alkalom.
10: Hogyan készültek erre a találkozásra?
9: Hát a vizitáció alkalmával ugye megvizsgálják a gyülekezetnek az életét, úgy a lelkipásztornak a szolgálatát, a munkáját, mint magát az egész gyülekezetet. Az irodában megvizsgálnak mindenféle iratokat, ez így van rendjén is, így van jól. Szakmai, hasznos tanácsokat kapunk, melyeket majd a szolgálatunk elkövetkezendő időszakában jól tudunk hasznosítani, hogy jobban menjenek a dolgaink. A gyülekezetet is, a nőszövetséget, a presbitereket, a vallásórásokat, az ifiseket is meglátogatja a vizitációs bizottság, majd pedig lesz egy közös ünnepi istentisztelet. Készültünk a kórusunkkal, a gyerekekkel fogunk énekelni, és mivel hogy az idén a gyermekek éve van, akkor arra gondoltunk, hogy a főtiszteletű úrral és a gyerekekkel a templom udvarán egy emlékfát fogunk majd az istentisztelet után elültetni. Úgyhogy azt is előkészítettük, és lázasan, örömmel készülünk erre az alkalomra.
10: Ön, mint aki így közelebbről benne van ebbe a gyülekezet formálásba, úgymond, mit tud elmondani a gyülekezeti életről, milyen ez a faluban?
11: Hát mi nagyon jól érezzük magunkat ebben a faluban, már több mint 20 éve itt vagyunk, és tényleg úgy érezzük, mint hogyha egy családban érkeztünk volna. Valahogy úgy érezzük, hogy mint hogyha itt nőttünk volna fel, megismertük az embereket, valahogy úgy ráérzünk egymásnak a gondolatára is, vagy hogy mit szeretnének, odafigyelünk egymásra, és emiatt van az, hogy tényleg, hogy az az összefogás, hogyha valamit szervezünk, akkor tényleg mindenki itt van, segítséget érzünk, hogy egymást segítsük. Úgy mi, mint a gyülekezeti tagok segítenek bennünket is. Tegnapi nap nekem számomra ez egy nagyon ünnepélyes hangulat volt, mindannak ellenére, hogy nagyon-nagyon sokat dolgoztunk, készült az imaházban a tőzött káposzta, és egy csoport a süteményekkel foglalkozott, egy csoport meg a hidegtállal dolgozott, ugyanakkor mi meg készültünk a kórussal, tehát egy terembe annyi aktivitás egyszerre, mindenki tudta, hogy mit kell csináljon, úgyhogy nagyon-nagyon szép alkalom volt látni azt, hogy tényleg mindenki oda teszi magát.
10: És volt itt külön találkozás a roma gyerekek csoportjával, nekik külön foglalkozások vannak így rendszeresen tartva.
11: Igen, vallásórát szoktunk tartani a gyerekeknek, és a vallásórás gyerekek után ők következnek. Tehát próbáltuk már a vakációs biblia heten, hogy együtt tartsuk meg, de sajnos, hogy annyira nem ismerik a nyelvünket, hogy akár a román nyelvet se, hogy hiába beszéltünk magyarul, románul, egyszerűen nem tudtuk lekötni a figyelmüket, és így rájöttünk, hogy nekik külön alkalom kell. Úgyhogy nagyon jól tudunk haladni velük, nagyon-nagyon fogékonyak, odafigyelnek, bátrak. Talán úgy érezzük, hogy most ők nagyon-nagyon akarnak felzárkozni.
10: És hallottam, hogy énekeltek a tiszteletes úrral egy cigány nyelvű éneket. Emiatt meg kellett tanulják akár önök is az ő nyelvüket?
11: Igen, megtanultuk. Hát igazából ez úgy szokott lenni, hogy vakációs bibliahéten mindig abban gondolkozunk, hogy mindenkinek jó legyen, és akkor román gyerekek is szoktak járni, meg ugye roma gyerekek is, és mivel hogy nagyon nagy arányban járnak a nagyon, tehát ott van 20-30 magyar is, ugyanennyi cigány gyerek jár el a vakációs bibliahéten, és behoztam a magyar éneket, román éneket, és akkor bejött a cigány ének is, és már ott kezdtük el ezt az éneket, de igazából ott jöttünk rá, hogy a magyar gyerekek is szerették ezeket az énekeket, és nem haragudtak meg a roma gyerekek, hogy énekeltünk az ők nyelvükön. És így jött az ötlet, hogy akkor legyen nekik külön csoportjuk.
8: A gyülekezet és a lelkipásztor család között érezhető a kölcsönös támogatás. A falu egyik lakója a családot méltatta, akikre elmondása szerint mindig lehet számítani.
12: Én már alképes idős vagyok, és szinte legrégebbi nőszövetségi tag egyike, de az a lényeg, hogy összetudják fogni a falu középosztályát és fiataljait, mert ez nagyon-nagyon fontos, és bármilyen tevékenységben, bármi problémával lehet rájuk számítani, de egy biztos számításuk lehet akárkinek. Egy szuper család, szuper.
8: A gyerekek kérdésünkre elmondták, ők is nagyon várták a találkozást.
13: Vártátok a püspök urat?
14: Igen.
13: És jártok templomba?
14: Én igen.
15: Én igen.
16: Igen.
17: Én is.
18: Igen.
19: Én is.
18: Igen.
13: Szoktatok énekelni?
20: Igen.
21: Igen.
8: A gyülekezet tagjai pedig beavattak, hogyan élték meg ezt a vizitációt.
22: Nagyon örventünk ennek a vizitációnak, csak kicsit meglepetés volt, mert ilyenben nem volt részünk még soha. És nem tudtuk, hogy kell, mit kell csinálni, ugye vár, mert milyen a falusi ember. Mindent úgy akar, hogy jó legyen. És mindent úgy, hogy ne valljon szégyen. Mi ennek érdekében eleinte kicsit féltünk, de ahogy jött az idő, megbátrodtunk a gondolattal, és azótától mi vártuk. Hál' Istennek eljött ez a nap is, és itt vagyunk együtt, közössége, és örvendünk, hogy megértük ezt a nem mindennapi ünnepét. Reméljük, hogy a püspök úr jól fogja érezni magát, és jó emlékekkel megy el Kakasról, és majd még eszébe jutunk, hogy létezik Székely Kakas is, és elmegy a hírünk másfelé is.
13: Hogyan készültek fel a gyülekezet különböző csoportjai?
23: A nőszövetség tagjai ételkészítéssel készültek, és mi a férfiak pedig mitsütéssel, hússütéssel próbálunk kedveskedni a püspök úrnak, mert nagy megtiszteltetés, hogy ellátogatott hozzánk és a szerény közösségünkbe. Igyekszünk mindent megtenni, hogy jól érezzék magukat, és mivel hogy ez egy összetartó közösség, ezért én már tudtam előre, hogy itt nem lesz gond, mert kisegítjük egymást, meg mindenki beleadja a tudása szerint a maximumot.
24: Hát ez mindenképp nagy esemény a mi egyházközségünk életében. Erre még nem volt példa. Mindenképp nagy eseményként éljük meg, készültünk is, próbáltuk oda tenni magunkat, mindenki a maga módján, lehetősége szerint, mindenki ideje szerint kapcsolódik. Ilyenkor ki szoktuk takarítani a templomot, persze nem csak erre az alkalomra, ezt szoktuk gyakorolni időközönként, de ilyenkor odafigyelünk jobban a részletekre, az imaházat is kitakarítjuk, rendet tesszük az udvar, tehát úgy, mint amikor vendégek érkeznek, és főleg fontos vendégek számunkra. Ugyanakkor a szeretett vendégség az jelentős a mi közösségünk életében, ezt szerintem nagyon jól is gyakoroljuk, mivel az egyházközségünkben gyakran vannak események, már nagyon gyakorlatiasan oldjuk meg ezeket, tudjuk, hogy ki, aki süteményt készít, ki, aki töltött káposzta elkészítésében segít, vagy akár bármilyen más menüben. Persze készítettünk erre az alkalomra is süteményeket, reméljük, hogy ízletes lesz a vacsora, oda tettük magunkat.
8: A vizitációt záró istentiszteleten részt vettek a környék lelkészei is, jelenlétükkel támogatva az egyházközséget.
25: Én csak az istentiszteletre érkeztem, azóta vagyok itt, de nekem egy nagyon kellemes élmény volt. Az ige hirdetés, a felszólalók, amit mondtak, ahogy mondták, ahogy segítettek betekinteni abba, hogy mi is történt itt. Biztos, hogy nagyon sok minden, aminek nem voltunk részesei, de így már egy kicsit mégis benne találjuk magunkat. Nagyon szeretem a zenét, nagyon tetszett az, ahogy lelkesen énekeltek. A gyülekezet kórusa, ifjai örvendek, hogy a kollégánkat így is támogathattuk, hogy eljöttünk és jelen voltunk, és hogy ilyen sok kolléga eljött, hogy énekelhettünk mi magunk is, ezt megígértük neki, hogy fogunk, örömmel énekeltünk. Nekem minden mozzanata nagyon áldásos és építő volt.
8: A nap végén mindenki hálával és elégedetten tekintett vissza a találkozásra, amelyet a gyülekezet egy emberként közösen szervezett meg, ünnepként élve meg azt.
14: Így, hogy eltelt ez a nap, hogyan élték meg, hogyan érezték magukat?
15: Hát élményekbe gazdag volt. Szép, nagyon szép volt. És tényleg így olyan hamar össze is jött minden. Itt egy páran egy-kettőre megterítettük az asztalt, mire jöttek a presbiterek a gyűlésből vissza, hogy segítsenek nekünk, minden el volt intézve. Hát itt most mit kell csinálni? Hát semmi, mert mi mindent megcsináltuk. Szóval nagyon szép volt. Szép volt maga az igék, a minden. Összességében volt szép minden.
12: Hálások vagyunk mindené, hálások, és adjon a Jóisten erőt, kitartást mindenkinek továbbra is. Sok ügyes segítségünk volt a fiatalok, tessék végignézni, mindig voltak segítettek. Maximális. Most már túl vagyunk mindenen. Úgy érzem, hogy elégedett mindenki. Mi is most már. Megsegített a Jóisten.
1: Az elmúlt percekben Molnár Endre lelkipásztorral és feleségével, Molnár Andreával beszélgettünk. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét minden napján. Áldást, békességet!
0: Határtalan. Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Egyedi adópolitikai profilt rajzolnak ki Magyarországról a Forvis Mazár legfrissebb régiós elemzésének adatai. Hazánk páratlanul alacsony 9%-os társasági adóval és a digitális adó megoldásokkal az élmezőnybe tartozik, ugyanakkor a 27%-os áfa és a szektorális különadók sokasága továbbra is egyedülálló a térségben. Bár a béreket terhelő 41%-os adóék meghaladja a régiós átlagot, a családi adókedvezmények terén Magyarország nyújtja a legnagyobb segítséget. Három gyermek esetén az adóteher 18% alá csökken, ami a legjobb érték a vizsgált 25 ország közül. Gyakorlatiasabb és népszerűbb lett a gyermekétkeztetés a táplálkozás egészségügyi előírások tavalyi módosítása óta. A Magyar Közétkeztetők Szövetsége szerint a cél továbbra is a sóbevitel csökkentése és a zöldségfogyasztás növelése, de a szabályozás rugalmasabbá vált. A mogyorót és dióféléket száműzték a normál étrendből, ugyanakkor nagy hangsúlyt fektetnek a választási lehetőségre. Az úgynevezett A és B menürendszer, valamint az önkiszolgáló tálalás bevezetése jelentősen javította a menza megítélését. A diákok szívesebben étkeznek az iskolában, és

0: és a választási szabadságnak köszönhetően látványosan csökkent a tányér maradék mennyisége is. Pénteken Miskolcon a Szent Anna templomban megnyílt a 36. Miskolci Nemzetközi Kamarakórus Fesztivál. A vasárnapig tartó rendezvénysorozaton hazai és külföldi énekegyüttesek mérik össze tudásukat a város katolikus és református templomaiban. Tóth Szántay József polgármester köszöntőjében kiemelte, a zene közösségteremtő erő, amely a mai gyorsuló világban valódi kapaszkodót nyújt. A programban a szakmai konferencia mellett nagy hangsúlyt kap a protestáns zenei örökség is, az záróeseményen pedig emlékszobát avatnak a zenepalotában Csemicki Miklós zeneszerző tiszteletére. A jubileumi kórus találkozó minden hangversenye ingyenesen látogatható. A közösségépítés, mint a fiatalok legfőbb motivációs eszköze lesz a témája az idei Bárka Akadémiának. A Református Egyház ifjúsági programja 2026. május 16-án tartja tavaszi szakmai napját a Budapesti Rádai Házban, ahová pedagógusokat, lelkészeket és ifjúsági munkásokat várnak. Kovács Nikoletta, a szakmai vezető, az esemény kapcsán elmondta, a mai fiataloknál a hagyományos módszerek már kevésbé működnek, ezért a hangsúlyt a valós kapcsolódásra és a tapasztalati tanulásra kell helyezni. A szakmai napon a résztvevők előadásokon és workshopokon ismerhetik meg a Bárka módszertant, amely az élménypedagógiát ötvezi a keresztény lelkiséggel. A program célja, hogy a szakemberek olyan gyakorlati eszközöket kapjanak, amelyekkel segíthetnek a bezárkózó fiataloknak az integrációban és a felelősségvállalásban. Május 11-én éjfélig lehet még jelentkezni a Pénztárs Szövetség pénzmesterek elnevezésű online versenyére. Az Önkéntes Pénztárak Országos Szövetsége 8-szor hirdette meg a középiskolásoknak szóló pénzügyi vetélkedőt, amelyre eddig már 2500 diák regisztrált. A közel 4 millió forintos összdíjazású versenyben a 9-től 11. évfolyamos tanulók mellett a felkészítő tanárokat és az iskolákat is jutalmazzák. Az alapszakaszból a legjobb 50 versenyző jut tovább a május 22-ig tartó döntőbe, ahol kvízek és esszé feladatok várják a résztvevőket. A szövetség friss kutatása szerint a hazai lakosság biztonságérzetét jelenleg leginkább az egészségi állapot és a munkahely stabilitása határozza meg. Karbantartás miatt átmenetileg leállnak az A-Box csomagautomaták jövő hétfőn. Az üzemeltető tájékoztatása szerint a Fox Post hálózat érintett egységei május 11-én este 9 órától kedd hajnali 3 óráig frissítés miatt nem lesznek elérhetőek. A cég weboldala és a Z-Box automaták a leállás alatt is zavartalanul működnek majd. Mint ismert, a Paketta és a Fox Post összeolvadása már zajlik, a jövőben a márkanév egységesen Fox Post marad, az automatákat pedig típusuktól függően A-boxként és Z-boxként használhatják az ügyfelek.
1: Az időjárásról.
0: A változó vastagságú fátyolfelhőzet a keleti országrész felett lassan elhagyja hazánkat. Többnyire felhőtlen lesz később az ég gomoly felhőképződéssel. A Nyugat-Dunántúl mellett a középső és északkeleti ország részben alakulhatnak ki záporok, zivatarok. A csúcshőmérséklet 21 és 27 fok között valószínű, a legalacsonyabb értékek 7 és 14 fok között lesznek.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Repeta. Ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeta.
1: Kedves hallgatóink, Növekedés, gyülekezetépítés címmel rendezte meg Tiszán inneni konferenciáját a Magyarországi Református Presbiteri Szövetség április 24-től 26-áig Miskolcon a Nyilasmisi Ház auditoriumában és a Kossuth utcai református templomban. A tanácskozás alkalmat adott arra is, hogy a jelenlévő presbiterek találkozzanak egymással, valamint az erdélyi és a felvidéki testvérszervezetekkel, ezzel is kifejezve, hogy a presbiteri közösség összetartozik hitben és nemzetben egyaránt. Helyszíni összeállításunkban elsőként Barna Sándort, a Tiszán inneni református egyházkerület püspökét hallják. A riporter Sütő Dávid Pelé.
2: Kedves testvérek, bizonyára észrevettétek már, hogy a dolgok mennyire meg tudnak változni, attól függően, hogy mi van bennük. Gondoljuk egy házra, hogyha üres, hogyha személytelen, hogyha hideg, és milyen más, amikor belakják a holmiával, melegségével, emlékeikkel. Valahogy ez jutott eszembe, mert ilyen a mi életünk is, hogy Isten nem csak megmentett minket Jézus Krisztusban, hanem nem hogy üresen, változatlanul, hanem betölt, kegyelmével, jelenlétével, céljával, és amikor ezt teszi, akkor átalakít minket. Ahogy az imént hallottuk, és itt két fogalom van, egyik a megigazolás, a megtérés. A megigazolás egy olyan jogi fogalom, hogy nincsen többé károsztatásunk bűneink miatt. Jézus Krisztus minden úgymond, ami ellenünk szól a bűneink alapján, azt ő felvitte a keresztre. És ez egy jogi fogalom, a másik pedig a megszentelődés, és ebben azt a hasonlatot szeretném használni, Péter apostol a gyermekképét. Hogy egy kisbaba nem tett semmit ahhoz, hogy ő megszülessen. Ez a újjászületés, ez Isten kegyelme és ajándéka. Elhívott, kiválasztott, hallottuk. Vagyis, hogy Isten a világ, a diszkriminációt, amikor Isten gyakorolja, ő kihív, elválaszt, megszentel. De a megigazulás az már egy olyan folyamat, amiben részünk van, hiszen a gyermek is megtanul járni, enni, inni, beszélni, cipőni, bekötni. A beszentelődés az olyan fogalom, ami ránk is vonatkozik, amiben növekednünk kell, amiben előrébb haladhatunk, fokról fokra. Nem tudom, hogy ismerjük ezt a kifejezést, hogy Pán Péter szindróma. Nem ez a pszichológiának a leghivatalosabb kifejezése, ez úgynevezett pop pszichológiának az elnevezése. Egy jelenség, amely mindig is létezett, de például a mai fiatal generációra nagyon sokszor mondják, hogy soha nem nőnek föl. Aki ebben a Pán Péter szindrómában szenved, az még egy olyan férfi, aki nem kötelezi el magát, aki nem akar önálló lenni, aki tulajdonképpen azt várja, hogy apa, anya gondoskodjon rólam, én csak jól akarom érezni magam, nem akarok felelősséget vállalni, elköteleződni ebben a világban, vagyis hogy nem növekszik. A Korintus levélben azt mondja Pál, hogy amikor gyermek voltam, akkor úgy gondolkodtam, mint gyermek. Úgy éltem. De aztán felnőtt, és elhagytam a gyermeki dolgokat. Vagyis, hogy ez a természetes, hogy növekszik. Nagyon aranyos egy kisgyerek, de hogyha 10 év múlva is ugyanúgy viselkedik, vagy 20 év múlva, akkor az kétségbejtő. Kell növekedni. Növekedés a témája ennek a mostani konferenciának. És tudom, hogy a gyülekezet építés, a gyülekezetet akarjuk növekedni, de úgy gondolom, hogy az a gyülekezet tud növekedni, az a gyülekezet tudja betölteni a küldetését, amely nem éretlen, hanem érett felnőtt hívő emberekből áll.
3: Palicz Róberttel, a Magyarországi Református Presbiteri Szövetség alelnökével beszélgetek itt a presbiteri találkozón. Hogyan indult, hogyan szerveződött ez a találkozó, egy kicsit idézzük fel.
4: Köszönöm szépen, áldás békesség. A Presbiteri Szövetség megújulásakor 2021-ben került elhatározásra, hogy a szövetség munkája úgy fog alakulni, hogy lesz évi két országos konferencia, az egyik Melegfürdőn, a másik Balatonszárszón, lelkiségi alkalmakként és aktuális témákkal évi egy alkalommal kerületenként, egyházkerületenként kerül sor egy kerületi szintű rendezvényre. Most jutott el a megújulás arra a pontra, hogy Tiszán innenen az első kerületi rendezvény megtartásra kerül. Ez a 0 kilométer ebből a szempontból.
3: Mekkora munka volt összeszervezni, úgymond mekkora csapattal sikerült, és mekkora munka volt összeszervezni ezt a presbiteri találkozót?
4: Igazából ezen egy ilyen 3-4 fős csapat dolgozott. Természetesen ennek megvan a maga szervezési feladatai, onnantól kezdve, hogy az adminisztratív részét össze kell állítani, a vendéglátását meg kell szervezni, a programot össze kell állítani. Igazából nagyon felemelő volt azt látni, hogy nagyon jó volt a pozitív fogadtatásokat látni a lelkészek, presbiterek részéről, hogy erre szükség van. És én bízom benne, hogyha ez a rendezvény beváltja azokat a reményeket, amelyeket fűzünk hozzá, pedig az, hogy bemutassuk azt, hogy nem máshol, nem másút, hanem itt nálunk a Tiszán innenen vannak olyan gyülekezeti élő példák, amelyben növekedés van, amelyben ajándékok vannak, amelyben gyümölcstermés van, amelyből erőt lehet meríteni, meg lehet újulni, fel lehet frissülni a szolgálatban, akkor ez motiválni fogja arra, hogy bizony kicsi lesz nemhogy a mi auditoriumunk, hanem akár még az egyházkereti székház nagy terme is a következő rendezvényre.
3: Mit lehet tudni a rendezvényről, hány napos lesz, illetve milyen programok lesznek?
4: A klasszikus hétvége, gyülekezeti hétvége lesz ez igazából, tehát péntek délutántól vasárnap délig. Egy nyitó előadással és nyitó istentisztelettel kezdődik, kerekasztalbeszélgetés, előadás, lelki alkalmak, és ami ebből a szempontból új, de szerintem fontos újdonság, hogy nem pusztán úrvacsorás istentisztelettel zárul, hanem, és ezt nagyon fontosnak tartottuk, hogy a konferencia egy gyülekezettel együtt úrvacsorázzon, tehát hogy ne elkülönült rendezvény legyen, hanem a gyülekezettel együtt éljük meg az úrvacsora ajándékát, így a Miskolc belvárosi egyház községgel kerül sor úrvacsorás alkalomra, vasárnapi istentisztelettel egyben, így a gyülekezeti csütörtöki hétközi alkalom bűnbánati alkalom volt, és az itteni lelki ajándékokért úrvacsorás istentisztelettel gyülekezeti közösségben adunk hálát vasárnap.
3: Programok során lesznek előadások, kerekasztal beszélgetés. Ezek milyen témákat fognak felölelni, mikről fognak beszélgetni itt a presbitátársak?
4: A program lényege a növekedés, és hogy a növekedés hogy segíti elő a gyülekezetépítést. Arra irányul minden programpont, hogy milyen működő példák vannak, milyen élő gyakorlatok vannak, milyen olyan kifejezetten Tiszán inneni gyülekezeti eredmények vannak, amelyek nem önmagukban érdekesek, hanem amelyek tanulságosak, amelyekből inspirációt lehet meríteni, amelyekből töltekezni lehet, és amelyeket el lehet vinni a saját szolgálatba. Ennek megfelelően a szendrői gyülekezeti modell kerül bemutatásra nagytiszteletű Benke András részéről, és minden fajta gyülekezet típusban megmutatjuk a pozitív példákat, ezért Ábrám Tibor főgondnok a nagy gyülekezeti példát és az intézményekkel való kapcsolatok példáját mutatja be. Tóth Viktória egy egészen pici gyülekezetnek a nagyszerű rendezvényeit és munkáját mutatja be, hogy milyen nagyot tud alkotni egy kis gyülekezet, lásd a lelkesítőt, és hogy egy kicsit haza is beszéljünk itt a Miskolc belvárosba, Elekes Botton ifi vezetőnk pedig azt fogja bemutatni, hogy lehet néhány ifisből egy egészen nagy ifit, egy igazán nagyméretű ifit sokszorosára növelni, nem csak létszámban reményeim szerint, hanem mélységében is, tehát lelkileg is építkezve. És a főelőadó Eszter Gáli előtt pedig azt fogja bemutatni, hogy hogyan kell mindezeket a pozitív példákat stratégiában elhelyezni úgy, hogy abban az egyes presbiter megtalálja a maga helyét, vagyis tudjon arra válaszolni, hogy mi az én dolgom a gyülekezetemben, mivel tudok én hozzájárulni ahhoz, hogy az én gyülekezetemben, az én szolgálatomban, az én közösségemben is ugyanilyen áldásos gyümölcstermő alkalmak és növekedés legyen.
3: mennyi résztvevőre számítanak itt az első tiszáninneni presbiteri találkozó kapcsán?
4: Igazából jelenleg 41 feliratkozónk van. Én ezt kiinduló pontnak tekintem. Újra kell építeni a presbiteri szövetséget, és ez egy bevezető alkalom, aminek nem is a létszám az elsődleges oka, mert az a legfontosabb, hogy már van, és vannak alkalmak is, hogy ha meg tudjuk szólítani a presbitereket, és a legfontosabb példa, hogy akkor tudjuk a presbitereket megszólítani, ahogy a misszióban is az a legfontosabb, hogy oda éljük az evangéliumot az emberek elé, ugyanígy meg kell mutatni a presbitereknek, hogy ennek az alkalomnak van értelme. Az lenne a lényeg, hogy az aktív presbiterek magvetők legyenek a gyülekezetükben, és ezt az alkalmat úgy szeretnénk megmutatni, a kerületi alkalmat, hogy az minden egyház megye bevonásra kerüljön, tehát most Borsod-Gömör kezd, és jövőre szándékaink szerint Zemplén kerül sorra.
3: Mostani világunkban a presbiternek milyen feladatai vannak egy gyülekezetben? Valószínűleg azért mindenkinek gondolom személyre szabott. Milyen feladatot látnak el a presbiterek?
4: A presbiter esetében két nagyon fontos, de nagyon összekapcsolódó funkciót el kell különíteni. Az egyik az, hogy döntéshozó szerepben van, tehát alapvetően a gyülekezet mindenfajta alkalmának, anyagi, úgymond ügyes-bajos dolgának az intézője, nagyon leegyszerűsítve, de valójában ez csak a törvényi oldala a kérdésnek. Ennél egy még sokkal fontosabb kérdés, hogy szolgáló legyen a presbiter, és lássa meg a feladatot onnantól kezdve, hogy akár csak kinyissa a templomajtót, kirakja az énekszámokat, bármilyen az ő számára alkalmas szolgálati területen építse Isten országát. Ez a legegyszerűbb feladattól a legösszetettebb feladatig terjed. Nyilván, hogy most saját példát mondjak, nyilván én ügyvédként a gyülekezetnek a szerződéseit, pályázatait intézem, de ugyanígy az egyik legnagyobb ajándéka az egyháznak, hogy mindenfajta korcsoport, mindenfajta szakma képviseltetik benne, és éppen ezért mindenki megtalálhatja a saját magához illeszkedő történetét, és ebben ez a szép, bár egyébként most majd a nyitó beszédben is meg fogok emlékezni dr. Szombati Zsigmond áldott emlékű presbiterünkről, aki 96 esztendős korában hunyt most el, és aki szülész-nőgyógyászként 6000 gyermeket segített életre, de ugyanakkor, amikor felújítottuk a templomunkat, akkor fölvette a köpenyt, és fölment, és a templom tetőről bizony tolta le a sitet és a hulladékot. Ebben is vállalta a szolgálatot. Ilyen lelkiségű, ilyen szolgálatkészségű presbiterek vannak, és azt mutatja meg ez a konferencia, hogy nem csak elbúcsúztatunk ilyen presbitereket, hanem most is vannak ilyen presbiterek, és azon dolgozunk, és azért szervezünk konferenciát, hogy egyre több ilyen presbiter legyen, és így épüljön egyházunk, és ebben egyházkerületünk, és valamennyi gyülekezetünk.
3: Hogyan látja, miként tud a presbitérium, a presbiterek tisztsége megújulni, tehát úgymond megfiatalodni? Itt említette, hogy ez is cél.
4: Természetesen mindig azt kell látni, hogy az Isten mindig ad szolgálattevőket. Most a nyitó beszédben még előtte vagyunk, de fogok beszélni Illésnek arról az élethelyzetéről, amikor teljesen összeomlik, és az Úr, amikor visszaküldi a szolgálatba, akkor nem csak visszaküldi a szolgálat, hanem a szolgatársat is ad mellé. És ezért, amikor arról gondolunk, hogy újuljon meg az egyház, és legyenek új szolgálattevők, akkor az imádság évében a legfontosabb, hogy ezért tegyünk, cselekedjünk, és imádkozzunk érte.
3: Szigetiné Bósz Mariannával, presbiterrel folytatom az összeállítást. Miért is fontos ez a mostani háromnapos alkalom, ez az első presbiteri találkozó itt az egyházkerületben, hogyan látja?
5: Nagyon örülünk neki, hogy végre mi is megszervezhettük ezt. Mindenképpen fontos, hiszen ahogy a mai ige is mondja, a mai napi ige mondja, a növekedés. Tehát ugye nem csak az egyházkerületben, nem csak a presbiterek tudnak ezért tenni, hanem maga a presbiteri szövetség is, hogy az egyházunk bővüljön, növekedjen, és úgy gondolom, hogy egy nap talán kevés. Ma megérkeztünk, beszélgetünk, ismerkedünk, holnap egy egész napos lesz, vasárnap pedig a templomba egy úrvacsorás istentisztelettel búcsúztatjuk. Én szerintem ez egy követendő példa, ha lehet ezt mondani, igen.
3: Mit vár a mostani alkalomtól, hiszen lesznek különböző előadások, konferenciabeszélgetések, úgymond a presbiterek egymástól is tanulhatnak, jó tanácsokat oszthatnak meg. Mit vár ettől a háromnapos alkalomtól?
5: Hát úgy, ahogy mondta, hogy tanulhatunk. Tanulhatunk egymástól, átadhatjuk egymásnak a tapasztalatainkat, közben a hitben el tudunk mélyülni. Ez egy igazi összetartás. Tehát ahogy a nagy, bocsánat, hogy ezt mondom, a nagy cégek csinálnak egy ilyen összetartást, hát ez is egy ilyen összetartás. Érkeztek Erdélyből, Nagyváradról, az ország különböző területeiről, és természetesen Miskolcról is. Már most a beszélgetésekben látjuk, hogy mennyi minden van, amit egy picit másképp csinálnak, vagy mi másképp csináljuk, mert nyilván amiben egyek vagyunk, az a református vallás és a hit.
3: Egy presbiternek mostanában mi a feladata, milyen kihívásokkal néz szemben, ezt hogyan látja?
5: Én nagyon-nagyon büszke vagyok arra, hogy presbiter lehetek. Ugye a presbiter világi döntéshozó, világi ügyintéző. Nyilván a gyülekezetnek is sok feladata van, de a presbitereknek kell irányt mutatni, különböző szakok vannak, ugye, tehát van pénzügyi bizottság, ilyen bizottság, olyan bizottság, foglalkozunk az idősekkel. Tehát én azt mondom, hogy egy jó presbiter, vagy egy jó presbitérium, az olyan, mint a zászlós a csapat élén, a gyülekezet élén. Segítünk a lelkészeinknek összefogni a gyülekezetet, a terhet levesszük a vállukról, és közben ott van a nagyon felelősségteljes döntéshozatal, a pénzügyi dolgokkal is, hogy jól sáfárkodunk, hova fektessük be, mi mindenre jusson pénz a mai világban, ami ugye nem is egyszerű. Hát biztos, hogy több feladata is van, de talán ennyi fért most bele.
3: Ugye itt szóba került, hogy a növekedés lesz a témája a presbiteri találkozónak. Ön személy szerint hogyan gondolja, hogyan növekedhetnek a gyülekezetek, hiszen azért tapasztaljuk sajnos mostanában, hogy fogyás és csökkenés is van, akár külhoni református gyülekezetekben. Mit gondol erről így a kettőnek a függvényébe?
5: Igen, sajnos én döbbenten olvastam az elmúlt népszámláláskor, hogy vagy nem nyilatkoztak, vagy ha nyilatkoztak is, akkor olyan érdekesen, de az előző népszámláláshoz képest a reformátusok, de gondolom más egyház is így van vele, jelentősen csökkent a létszám. Én nem mondanám azt a sok-sok szóbeszéd ellentétbe, hogy azért, mert a lelkészeink nem példamutatóak. Ezt azért nagyon-nagyon-nagyon sok lelkész nevében kikérném, hogy nem erről van szó. Az emberek rohannak. Rohannak. Néha talán futókban imádkoznak egyet, de nem tartják fontosnak azt az elmélyülést, amit nem csak a hit ad, hanem a templomba, az ige hirdetés és a közösség. Tehát nagyon sokan azt mondják, hogy minek járjak templomba, én otthon is hiszek Istenbe, és nem ugyanaz otthon imádkozni. Teljesen más, amikor az ember eljön akár hétköznap, akár vasárnap templomba. Itt van egy csodálatos közösség, aki a legtöbbje mélyen ismeri egymást. Csak egy kis gondoskodás egymásról. Meghallgatjuk az igét, amiből mindenki, ha más nem, egy mondatot aznapra magáévá tud tenni. Az elmélyülés is más. Nagyon az otthon, aki azt mondja, hogy otthon ő ugyanúgy tud imádkozni, olyan elmélyülten, mint a templomban, én ezt nem hiszem el. Ez olyan, mint az otthonról végzett munka. Nekem nem mondja senki, hogy közben a rántást nem kavarja meg. Tudom, mert a Covid-ba erre voltunk kényszerülve, és koncentrálni kellett, hogy ugyanúgy el tudjak mélyülni, mint a templomba. Tehát A vallási közösség egy csodálatos kis, nagy közösség. A lelkészeink példát mutatnak, nagyon-nagyon jó ide járni, és hogy a növekedés. Hát, én azt hiszem, hogy nagyon csodálatos lelkészeink vannak, mert nagy tisztelet úr azt mondja, hogy fogjunk kézen egy másikat, hívjuk, hozzuk, beszéljünk neki, imádkozzunk érte, és most kaptunk olyan feladatot is, hogy kis névsort vállaltunk, és egy évig, aki ezt vállalta, azért a 10-12 emberért imádkozik. Ez is egy nagyon jó dolog, de azért mindenütt a fiatalságot kell megszólítani. Nagyon jó ifi körünk van, tényleg évről évre bővül, csodálatos Isten tisztelet előtt például kis zenekar játszik. Akit ez nem vonz ide, hát az nem mondom, hogy buta, de biztos, hogy sokat veszít. Sokat veszít. Táborozást csinálunk. És ezek ilyen indirekt dolgok, mert ide hozzák a gyereket, és akkor meglátják, hogy jaj, de jó kis csapat, délután van egy kis istentisztelet, tábor után, és már nagyon sokan vannak, akik a tavalyi tábor, meg a tavalyi tábor után már gyülekezeti tagjaink. Tehát mindent meg kell fognunk, nagyon-nagyon igyekszünk, hogy nagy tiszteletű úrnak, nálunk Meleg Attilának, ő mindig azt mondja, de nyilván minden lelkész ezt mondja, hogy a legszebb templom a teli templom. Ő megcélozta az 1000 fős gyülekezetet. Hát ebbe segítünk neki, és azt hiszem, hogy ez a presbiteri konferencia is ezt fogja szolgálni.
1: Kedves hallgatóink, Növekedés gyülekezetépítés címmel rendezte meg Tiszán Inneni konferenciáját a Magyarországi Református Presbiteri Szövetség április 24-től 26-áig Miskolcon. Az alkalomról készült Sütő Dávid Pelé összeállítása.

0: Repeta. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeta.
1: Kedves hallgatóink, már javában tartanak a tavaszi munkák az Avasi Arborétum fenyőkertje melletti lomboskert, mintegy 158 parcelláján. A lomboskertet Adorján Imre kezdeményezésére az Avasi Arborétumért Alapítvány és az Avasi Arborétum baráti köre hozta létre. A 4,5 hektáros területnek jelenleg körülbelül a fele betelepített. A fennmaradó rész közösségi kertként működik, amelyben főként zöldséget, gyümölcsöt termesztenek, de különleges növények is megtalálhatók a területen. Bokros Istvánnal, az Avasi Arborétum baráti körének elnökével beszélgetünk. Elkezdődtek a tavaszi munkálatok a mezőgazdaságban, a kiskertekben és a közösségi kertekben is. Szeretettel köszöntöm a stúdióban Bokros István egyetemi docenst, az Avasi Arborétum baráti körének elnökét. Köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat.
2: Én köszönöm a meghívást, és üdvözlök minden kedves hallgatót.
1: Még mielőtt rátérnénk arra, hogy milyen aktuális tavaszi teendők vannak jelenleg a közösségi kertben, én arra kérem, hogy mutassa be az Avasi Arborétum fenyőkertje mellett található lombos kertet, hiszen a tapasztalataim szerint még mindig kevesen ismerik ezt a zöld területet.
2: Kezdjük talán egy ilyen történeti áttekintéssel. Dr. Adorján Imre főorvosnak volt az a kezdeményezése, hogy egy növénygyűjteményt hoz létre, és ennek a növénygyűjteménynek első része, ami most Avasi Arborétum fenyőkertként üzemel, az egy 1,5 hektáros terület, a Percel-Mór utcának a keleti oldalán található, és ez az, ami látogatható, és tulajdonképpen arborétumként üzemel. 1986-ban kezdték itt telepíteni a fákat, és a munkák segítésére alakult meg az Avasi Arborétum baráti kör nevű egyesület, ez egy közhasznú civil egyesület Miskolcon, viszont a fák hamar nőttek, és gyakorlatilag a baráti kör tagjai már akkor a fenyőkertben is gazdálkodtak a szabadon maradt területen, de nem maradt szabadon terület, ugye a gazdálkodásnak, a közösségi kerteknek már nem maradt hely, meg a fenyőkert is kinőtte magát, újabb egyedeket már nem nagyon lehetett telepíteni, és akkor az út túloldalán, ugye tehát a Percel-Mór utca túloldalán, immár a nyugati oldalán, egészen a Leszi-Kandúr útig jött létre most már 4,5 hektáron a lomboskert. Azért nevezték lomboskertnek, mert ott nagyon sok lombosfa volt már eredetileg is, de gyakorlatilag a lomboskertben is megtalálható örökzöldek. Körülbelül 350 fafajta van, lombosfafajta van, és 250 örökzöld fajta. Összességében 1200-nál is több egyet található a területen, de ez hatalmas terület, és bár a fák árnyékolnak, ezért ugye itt elég nagy tere van a gazdálkodásra, jó napfényes környezetet biztosító terület, és az egész 4,5 hektár az fel van osztva 200 darab, egyenként 200 négyzetméteres parcellára.
1: Még egy picit visszatérve a lomboskert fáira, ugye több mint 1000 fa található benne, azt nem kérem, hogy sorolja fel mindannyinak a fajtáját, mert hát kevés lenne a műsorunk is hozzá, de milyen különleges fajták találhatók ott?
2: Hát hoznom kellett volna a kimutatás, és hát gondolom főkertész asszony, ő felügyeli nálunk ugye ezt a közösségi kertet, ő tudnám mondani, hogy melyik a legértékesebb, de ilyen virginiai szilva, és hát a legkülönbözőbb juharfa, nyírfák, hát az örökzöldekből is egy csomó fenyő a féle. Olyan különlegesen szép fa, ami kuriózum lenne, tehát virágzásra, mint ugye egy cseresznye virágzat, vagy valami, az egyetlen egy van, de megmondom őszintén, annak nem tudom a nevét, mert parcellánként nyilván vannak ezek tartva, de latin névvel, és próbálkoztam ugye ugye a latin elnevezésről lefordítani, de elég hosszadalmas ennyi fának, tehát ez tényleg egy kertészmérnök kell.
1: Hány parcellán gazdálkodhatnak a kertbarátok?
2: Most 158 parcellánk van, amin lehet ugye gazdálkodni, tehát ezeknek a 200 négyzetméternek nem minden területe használható, tehát egy parcellát kiadunk, de nem 200 négyzetméterért kell fizetni, hanem 100 ér, vagy 150 ér, vagy 50 ér, amennyi a gazdálkodásra alkalmas terület.
1: Mekkora egy ilyen parcella?
2: Hát a 200 négyzetméter, nincs egész 10 méter a szélesség, és valamivel több, mint 20 méter a hosszúsága.
1: Kik igényelhetnek parcellát a közösségi kertben? Milyen feltételekhez kötik egy-egy parcella bérlését?
2: Ez úgy indult, hogy a baráti kör tagjai, akik vállalták ugye a fáknak a gondozását, ugye azok gazdálkodtak ezen a területen, de aztán nagyobb lett az igény, meg ugye a terület is, ezért már gyakorlatilag bárki ugye bejöhet, aki vállalja a házi rendnek megfelelően és műveli a kertjét. Viszont hát minden évben probléma, most is több mint 10 várnak, hogy bejöhessenek, bejuthassanak a kertre, mert ugyan vannak mindig visszaadott kertek, mert elköltöznek, idősek már nem bírják művelni egyéb problémák miatt, de mindig több a igénylő, mint a visszaadott kerteknek a száma. De elvileg nincs akadálya, bárki bejöhet.
1: Mit jelent a házirend? Ugye elmondta, hogy ha a házirendet betartják a bérlők, akkor bérelhetik ezt.
2: Hát a házirend egy oldalas, az a lényeg, be van ez a terület kerítve, ugye mondjuk a kerítés az már elég régi, a vadisznók azok simán bejönnek, az őzek meg átugorják, tehát azért vannak problémák. Nagyon gazdag egyébként, ha itt tartunk állatvilágban, mert a nyúltól a fátszánig, a mókusig, a siklóig, tehát nem is azt mondom, hogy lombos kert, hanem lassan már állatkert színszó alatt is lehetne róla beszélni. Tehát gyakorlatilag be van kerítve, és mindenki lakattal zárjuk, mindenkinek van kulcsa, és ha kimegy, bezárja, bejön, bezárja, tehát egy zárt terület.
1: Vannak-e olyan szabályok, amelyet be kell tartania a gazdáknak, a bérlőknek? Tehát vannak-e olyan kötelezettségeik, amelyeket, ha nem tartanak be, esetleg el is veszíthetik ezt a parcellát?
2: Hát a legfontosabb szabály, hogy művelni kell a területet. Aki nem műveli a területet, ugye azt évvégén felszólítjuk, hogy adja le a területet, illetve hát ha valami olyan kihágást csinál, ami a házi rendbe van, szemetel, letör egy ágat, kárt okoz a növényekbe, ugye a védett növényekbe. Ez a terület egyébként természetvédelmi területnek van nyilvánítva, tehát a mi feladatunk amellett, hogy közösségi kert van és gazdálkodunk, a területnek a karbantartása, fenntartása, a fűnyírás, a gajazások, a komposztálás, van egy bemutató komposztkertünk az önkormányzatnak a megfelelő részleg, ott szokott ilyen beutató előadásokat tartani, és ilyen közösségi programokat szervezni, ahol a komposztálás fontosságára irányítják a figyelmet, illetve szakmailag is bemutatják, hogy néz ki ez a dolog.
1: Milyen növények termesztésére alkalmas ez a közösségi kert, és valójában mit termesztenek a gazdálkodók ebben a kertben?
2: Tulajdonképpen vegyszermentes biokert vagyunk, de bármit lehet termeszteni, ami nem fázszárú, tehát ami egy év alatt, vagy tehát könnyen eltávolítható, tehát ne zavarjon be. Tulajdonképpen a lombos kertet távlatilag arborétummá szeretnék fejleszteni, de hát az akkora pénzügyi forrásokat igényel, hogy a közeljövőben nem nagyon látom lehetőségét ennek. Viszont a meglévő állománynak a megóvása, ugye az és gondozása az az elsőrendű feladat, amellett, hogy mindenki ugye gazdál. Hát a legtöbben ugye a zöldség, a paradicsom, paprika, de banánfát is látok már, amit télire bevisznek a rendes lakásukba, nyáron kihozzák cserépbe. Olyan növényeket látok, hogy a nevét se hallottam még, ugye, és termesztenek magas ágyásokat, tehát hogyha a talajminőség nem annyira megfelelő egy-egy növénynek, akkor hoznak be megfelelő talajt, és akkor úgy gazdálkodnak.
1: A baráti kör elnökeként milyen feladatokat kell ellátnia, hogyan fogja össze a kertbarátok közösségét?
2: Hát nekem tulajdonképpen, mikor megválasztottak, akkor nagyon sok dolgom nem volt az adminisztráción és a gazdasági dolgokon kívül, illetve kifele képviselni a kertet, mert Darnai László gondnokunk gyakorlatilag mindent megcsinál, sajnos ő elhunyt, és így a gondnoki feladatok is rám maradtak, és így hát most kicsit már sok időmet is elveszi a dolog, de ugye a gondnoki bére nincs pénzünk, tehát ezt az elnökség fölvállalta, hogy korábban a gondnoknak fizettünk nem túlságosan nagy bért, de akkor kiderült, hogy korábban az önkormányzat fizette a vizet, ami locsoltunk, mégis a fákat is öntöztük, de a önkormányzat már ugye nem tudta ezt viselni, és akkor a vízdíj egy 800 ezer forint évente, körülbelül hát attól függ, hogy milyen csapadékos vagy száraz az időjárás, és ez tulajdonképpen a gondnoki bér volt, tehát azért nem szedünk most több tagdíjat, mert a gondnok helyett a gondnoknak a munkáját, ugye társadalmi munkába az elnökség tagjai látják el.
1: Milyen jellegű segítséget igényelnek általában a bérlők? Mire van szükségük?
2: Hát gyakorlatilag elmaradt, mert az önkormányzatnak ugye a pénzügyi szűkösség miatt, ugye a fáknak a gondozása, gajazása tulajdonképpen, mert vannak elszáradt ágak, ugye azok leesnek, balesetveszélyt jelentenek, éveken keresztül elmaradt, mert nekünk, mint a baráti tör tagjainak nem volt jogosultságunk semmihez se hozzányúlni. És akkor megegyeztünk a főkertész asszonnyal, akivel nagyon jó a kapcsolatunk, hogy ezeket a gajazási munkákat mi elvégezzük. Én egyébként erre kértem egy pályázat keretében árajánlatot, 3,5 millió, 4 millió forint körüli értéket mondtak, és ezt akkor a baráti kör tagjai télen társadalmi munkában végzik el.
1: Milyen a bérlők összetétele? Gondolok itt arra, hogy idősebbek, fiatalabbak veszik igénybe ezt a szolgáltatást, vagy pedig nagyon vegyes a kép?
2: Hát azt mondom, hogy nem csak, hogy vegyes a kép, hanem nagyon színes kép is van. Hát az egyetemi kollégák, vagy a korábban az egyetemen dolgozók, azok hát ilyen 25%-os arányban vannak, de jellemzően az avasi panellakásban lakó olyan bérlőink vannak, akik korábban valahol vidéken laktak magánházba, és hozzászoktak ahhoz, hogy egy kis kertet művelnek, viszont ugye beköltözve ide az avasi lakótelepre erre nem volt lehetőségük, és nekik ez egy kiváló adottság, hogy viszonylag közel. Vannak aztán fiatalabbak is, akik gyakorlatilag ezt pihenésre, szalonnasütésre, a gyerekkel kijönni, levegőzni, és mondom, rettentő széles a skála. Az idős korosztály azért jellemzően 50% körül meg kellene nézni, de mindenkinek az életkorát persze nem tudom, csak úgy ránézésre, vagy egy ilyen összkép több, mint a fele nyugdíjas, de jellemzően ők azok, akik leadják a kertet, és akkor állandóan fiatalodunk, mert mindig a fiatalabbak veszik ki. Ami pedig a foglalkozást vagy egyebeket illeti, hát az nagyon széles körű. Említhetném még, hogy a Miskolci Nemzeti Színház színésznője is bérel náluk parcellát. Egy kicsit féltem is kiadni neki, hogy hát egy színésznő meg a kertészkedés, és kiderült, hogy mintaszerű parcellája van, és mutatnivaló, hogy gazdálkodik.
1: Hogyan tartják egymással a kapcsolatot a kertbarátok? Van-e valamilyen együttműködés, vagy közös közösségi program?
2: Hát ez valóban egy baráti kör, gyakorlatilag mindenki ismer mindenkit egy idő után, és van, akik majdnem azt mondom, hogy kint laknak, mert reggel kijön, és akkor este hazamegy a kertből, ilyen árnyéksátor, székeket, asztalokat ki lehet helyezni, és gyakorlatilag hát a tagságnak a nagy része az minden nap kint van, és főleg a parcella szomszédok ilyen mikroközösséget alkotnak, de a nagy közösséggel sincs probléma, mert bármikor bármit meghirdetek, hogy 20-30 ember kell, mert most a gajakat odébb kell tenni, vagy takarítani kell, vagy a komposztkertet rendbe kell rakni, akkor mindig sokan vannak és csinálják.
1: Jelenleg milyen munkákat végeznek a kertben?
2: Hát most mindenki ültet jellemzően. illetve hát ma is volt egy csőtörésünk, mert ugye az is egy állandó probléma, hogy ezt ugye 95-ben, ezt, hát talán nem mondtam, hogy 1995-ben lett bekerítve ez a terület, és azóta gazdálkodunk ott, és hát a 95-ös vízvezeték rendszer azért már pláne az avas oldalba, ahol egy kicsit mozog is a talaj, meg minden problémák vannak, úgyhogy a legnagyobb gondunk a vízvezetékkel van, és hát meg kell oldani, nincs pénzünk arra, hogy vízvezetékszerelőt foglalkoztatunk. Szerencsére kiderül, hogy a szakmája több embernek, több élőnek is korábban vízvezetékszerelő volt, meg hát ugye egyébként is elég sokan értünk hozzá, meg nem a legbonyolultabb az öntöző rendszernek a vízvezetékét megcsinálni.
1: Tehát összefogással azért meg tudják oldani, igen, a problémákat. Igen. Tavasszal nyílik mindig a kert, ilyen március környékén, igen. És meddig tart a szezon?
2: Hát hivatalosan én úgy örököltem meg, hogy március 15-től november 15-ig vagyunk nyitva, és utána ugye van a téli bezárás, ahol ezeket a gajazásos és egyéb munkákat, tehát a többség, akkor is bejárogatunk, minden hónap első hétvégén ugye nyitva vagyunk, hogy mindenki meg tudja nézni, hogy milyen a táj télen is odakint, vagy hogyha valamit nagyon akar, akkor ugye azt meg tudja csinálni. De én rugalmas ember vagyok, és akkor mindig az időjáráshoz igazítunk, mert nyilván nem érdemes esős időben, amikor még nem lehet semmit se csinálni, korábban nyitni, illetve a zárás is olyan, hogy az időjáráshoz igazodik, de gyakorlatilag most március elejétől november végéig az időjárástól függően.
1: Bár azt elmondta, hogy most még nincsenek üres parcellák, illetve üres területek, amelyek bérlőket várnak, és sokan állnak sorba azért, hogy gazdálkodhassanak egy kicsit. Aki a hallottak alapján mégis csatlakozni szeretne a baráti kör tagságához, azt hogyan teheti meg?
2: Hát nagyon egyszerű, a legtöbb tagunk egyébként ismer valakit a kertben, aki bérlő, és akkor ott minden információt megkap, de van egy Avasi Arborétum baráti kör Facebook csoport, és aki oda fölmegy, ott mindig minden aktuális információ megvan, meg elérhetőség. És hát nagyon nem reklámoznánk magunkat, mert ahhoz, hogy most ne 10-es, hanem 50-es várólistánk legyen, annak tulajdonképpen nem nagyon van értelme, de egyébként nem lehetetlen ugye bekerülni, csak elég kitartónak kell lenni.
1: Kedves hallgatóink, az előző percekben Bokros Istvánnal, az Avasi Arborétum baráti körének elnökével beszélgettünk.
0: Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattunk.